0: Székben üldögélt, amelyben annak idején II. József, a felvilágosodott Habsburg uralkodó foglalt helyet, zavartan felugrott, és hirtelen sírva fakadt, mintha erre várt volna napok óta.
1: Ejnye, ejnye,
0: szólalt meg riadtan Steinhöfel úr, és felnézett Karcsú titkárnőjére.
1: Ne pittyeregjen, kére.
0: Igenis, sikerült kinyögni a lánynak, és már zokogott is tovább. Az öreg úr szelíden lenyomta II. József hiteles karosszékébe, és jó maga is mellé ült egy taburetre.
1: Ugyan, ki sejthette volna, hogy egész rabló banda fenni a fogát, ami hol bennünkre. Ilyesmi ellen védekezni sem lehet.
0: A lány bólogatott és szokogott, csak úgy surogtak a könnyei. Steinhöfel úr mindedig erélyes ifjú hölgynek ismerte a titkárnőjét, most nem tudta, mit évő legyen vele. Legszívesebben előhúzta volna a zsebkendőjét, és megtörölgette volna a lány orrát. De ezt tiltotta az illem.
2: Kérem, kérem az elbocsátásomat, dadogta a lány.
1: De hát mihez kezdjek én maga nélkül?
0: Rémüldözött az öreg úr.
1: Nem, gyermekem, ilyet igazán nem tehet velem. Én már öreg ember vagyok, megszoktam magát. Nem engedem el.
0: Iréne megtörölgette a szemét.
2: Nem,
1: semmi esetre sem, erősködött Steinhöfel úr. És most mondja szép nyugodtan elejétől végig, hogy voltak éppen hogyan is történt ez az egész.
2: Tegnap előtt kezdődött, szipákolt Iréne. Az Hotel Dagleterben a szálloda előtt ültem és kávéztam.
0: Joachim Zeiler a Kantstrasszén, a Hoffmann kávéház teraszán üldögélt egy pikoló világos mellett, és feszült érdeklődéssel figyelte a szemközti házat, amelyben lakott.
3: Szevasz, Zeiler!
0: Szólította meg valaki.
3: Ijesztően holdkórosnak látszol ma, hallod-e? Csak nincsen valami bajod?
2: Struve, édes öregem!
0: Örvendezett a fiatalember. Egy örökké valóság óta nem láttalak.
3: Menj már az örökös túlzásaiddal!
0: Bosszankodott Rudi Struve.
3: A múlt pénteken is itt játszottunk le egy sakkpartit, mégpedig döntetlenre. Ha csak eddig tart az örökké valóság, holnap utáljon a feltámadás.
0: Letelepedett barátja mellé.
3: Hol jártál időközben?
2: Rengeteg melón volt, felett
0: Zeiler. Hát te? Befejezted a C-moll szimfóniádat?
3: Nem egészen.
0: Szántotta végig szőke sörényét a komponista.
3: Már megint nem jutott eszembe semmi, mint rendesen. Így hát fogtam magam, és elutaztam Bautzenbe.
0: Miért éppen oda?
3: Egy régi szívügyem miatt. Ott dolgozik a színháznál. De hát éppen más elfoglaltsága akadt.
0: Vagy úgy? Nézett rá Zeiler.
3: Eltaláltad.
0: Szomorkodott Struve.
3: És képzeld, ma hajnalban elhulcoltak a rendőrségre. Mi szólsz ehhez?
0: Nem mond. Komolyan?
3: Megy szavamra. Na és mit gondolsz, miféle bűnt követtem el? Először is, hogy korán sem Bautzenben jártam, hanem Kopenhágában. De ez még csak az eleje. Ráadásul nem is a régi szerelmemet akartam meglátogatni, hanem valami angol királyné képét csak lisztam el. Hogy bizony?
0: Ha viszont mindez igaz lenne, elmélkedett Joachim Zeiler, akkor most nyilván nem itt üldögélnél, hanem valami, de biztosabb helyen. A köpcös kis zeneszerző fenyegetően hadonázott.
3: Szélhámos élt vissza a nevemmel. Hát nem gyalázott.
0: De gyalázott, jelentette ki határozottan Zeiler, és időnként egy-egy pillantást vetett a szemközti házra.
3: Csak kaparincsam a körmöm közé azt a pacákot,
0: tüzelt a komponista.
3: Bizislen, mizlikbe aprítom.
2: Meg is érdemli,
0: támogatta a barátja.
3: Szerencsére szembesítettek egy lányjal, meg egy macskabajszos öreg úrral,
0: mesélte izgatottan az ereszerző.
3: Az öreg szakasztott olyan volt, mint Adamson úr a viclapból, csak jóval nagyobb, meg szélesebb. És mindketten a hasukat fogták levettükben, amikor megláttak. Ez mentett meg?
0: Na és? Hogy tetszett az ifjú hölgy? Kíváncsiskodott Zeiler. Elég csinos?
3: Nagyon csinos.
0: De mennyiben változtat ez a helyzeten? A fiatal ember csak a sors jó voltából menekült meg attól, hogy válaszoljon a kétségtelenül jogos kérdésre. Ugyanis az utca másik oldalán két hatalmas riadó autó állt meg, A kocsikból tömérdek rendőr ugrált ki, és valamennyien berohantak egy kapun.
4: Mondd, nem abban a házban laksz te?
0: Ámult el a zeneszerző. Pontosan, bólintott Zeiler. Az utcán megálltak a járókelők. A kereskedők kiléptek a boltjukból. A környező házak lakói az ablakból lesték az eseményeket. A tömeg percről percre nőtt. Vadidegen emberek elegyedtek szóba egymással. Az amúgy is füllett nyári lebegőt kíváncsiság és félelem tette még nyomasztóbbá.
4: Úgy látszik, ma bűnügyi napom van,
0: állapította meg csüggettes Trúve.
4: Mióta laknak a házatokban rablógyilkosok?
0: A fiatalember hallgatott, és egy másodpercesen vette le szemét a kapuról. Strúve vállat vont.
4: Mégiscsak a legjobb lenne vidékre költözni, vissza a természethez, ahol csupán birkanyája, pipitér meg jámbor romlatva emberek vesznek körül.
0: Irány, Bautzen! Csatlakozott lelkesen Joachim Zeiler. Fel a természet keblére! Vagy hogy is hívják Bautzen ismerősödet?
4: Ne hülyéskedj, komolyan beszélek! A civilizáció megöli a művészetet!
0: Szívacs fejű! Amiért neked semmi sem jut az eszedbe, még nem ok, hogy megváltoztasd a történelem menetét, oktatta Joachim Zeiler. A Kantstrasse 117-es számú ház előtt összeverődött tömeg megmozdult. Helyet adtak a rendőröknek, akik kiözöllöttek a kapun, és mintegy 20 komor ábrázatú, párosával összebilincselt férfiút vezettek. A foglyokat feltaszigálták a riadóautóra. A rendőrök is utánok báztak. A kocsik tovaroboktak. És lassan szétoszlott a tömegyek.

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé lépegetünk. Előre.

0: ismertem őt, aztán azért is figyeltem rá, mert azon kevés színészek közé tartozott, aki a szentesi tájnyelv zárt e hangját megőrizte a színpadon. Egyik méltatója azt mondta, hogy senki nem tudja úgy mondani a színpadon, lehetetlenséget kívánsz, mint ahogy Őzele is mondta. Sokszor gondolkoztam rajta, tényleg van lehetetlenség az ő pályájában. Mégpedig az, hogy nagyon mélyről indult. Értem ezt úgy, hogy családi körülményei folytán, anyagi helyzete miatt, képzettsége folytán, mert egy mezőgazdasági szakközépiskolát végzett, amely akkor nem 4 éves, hanem 3 éves volt. Ő gyors talpalónak nevezi később, és egy egészen más pályára ment. Ő azt mondta egyszer nekem, hogy amikor fölkerült Pestre, és már főiskolás volt, meg kellett neki tanulnia, hogy a 6-os villamos hol jár, de ő akkor hallott először arról, hogy volt Szofoklész. Én azt hiszem, hogy ez az egész pályáját meghatározta. A pszichológia Casson betegségnek nevezi azt, hogyha valaki olyan helyzetbe, olyan körülmények közé kerül, jelen esetben nem mélységben, hanem olyan magasságba kerül, amelyre a gyerekkora nem készítette föl.
1: Szentes két párt volt, az alsó párton laktak a gazdagok, az alsó párton laktak a szegények. A szegénység az kubikolásból állt, harmados munkából állt, kukoricatörésből állt, a felső pártiak alkalmazták az alsó pártiakat. A szegénységgel együtt jár valami, büszkeség, tartás, egy végtelen önbizalom, mert mi van csak a két kezünk, és ebből a két kézből élni kell. A két kézből.
2: Egy rendkívül visszahúzódó és nagyon magába zárkózott ember volt, mint a gyerek is.
3: Például emlékszem, hogy volt egy sufni, ahol általában rendszeresen elbújt.
4: Zugli,
3: úgy hívtam. Egy zugli, igen, pontosan. És akkor, mikor én nem voltam, ott kisgyermekként én erről semmit nem tudtam. Utána már, mikor az ő édesanyja fölköltözött Szentesre, a házat nem bírta eltartani, oda is sokat járkáltunk le még együtt. Utána kérdeztem meg, hogy végül is ugye az emlékeim alapján mondja, hogy hol volt? Hol volt az a zugli, ami
4: Kölek
3: az ő, ami az ő hátul a, emlékszel arra a hátsó falra, amit mindig messzelni kellett?
4: A klotyó mögött.
3: Budi mögött?
4: Igen.
3: Na, ott volt egy ilyen. És utána...
4: Hogy hívták? Ott a kis patak partján.
3: Igen.
4: Patak meg a ház között.
3: De addig, hogy ő neki mit jelentett ez a környezet, vagy ő hogy élt lent, vagy ő neki, az a, arról érdekes, hogy soha nem volt szó. Mi ott nagyon boldog hónapokat töltöttünk. Csak
4: de neki szerintem az volt egész Szentesből talán a legfontosabb, mivel kizárták a közösségből, mert Dadovot esetleg megverték. Ő, mint később, de ezt én is csak később tudtam meg, hogy odavonult mindig olvasni újságot, mindent elolvasott, ami betű volt.
5: Az egyik tanárnője ébresztette rá, de inkább használnám azt a kifejezést, hogy tudatosította benne, hogy ő benne van egy nagy adag talentum, ami a színészetben nyilvánulhat meg. Őze erre a szerepre attól kezdve nagyon tudatosan készül. Ennek egyik bizonyítéka az, hogy olykor beszédhibás volt, bizonyos idegi problémái következtében, ez egy pszichológiai, pszichiátriai kérdés, nem tudom jobban elmondani. Ezzel együtt olyan óriási akarat ereje volt, hogy szinte demosztenészi módon kavicsot téve a nyelvéhöz le tudta szoktatni magát.
2: Ő egyszer elkezdett nekem mesélni arról, hogy ő valahogy nagyon-nagyon vonzódna a színház iránt. De életében nem volt még színházban. És akkor egyszer megszerveztük az egész osztály részére egy kirándulás Szegedre, és elvittem a színházba őket. Tangazdaságnak a teherautójával, ponyváskocsival vonultunk be Szegedre, és mentünk a színházba. A gyerekek a legjobb ruhájukat vették föl, mert azért érezték azt, hogy ha egyszer színházba kell elmenni, akkor odaföl is kell öltözni. Nagyon élvezték, valóban látszott rajtuk, hogy örömmel vannak ott, és visszafelé jövett ugyancsak a ponyváskocsival, és egy kanta vízzel, mert más lehetőség nem volt, jöttünk Szentesre, és határtalan élménybe volt részük. És akkor mondta Lajos, hogy ez olyan indítatás volt neki, hogy ő úgy érzi, hogy szeretne színész lenni, de vajon van-e neki elég tehetsége, hogy ezt megvalósítsa?
6: Szóval az én emlékezetemben az Őze Lajos az egy fekete kalapos, megviselt arcú clown, aki egy kicsit tompa szögbe jár mindig, egy kicsit összehúzott szemmel, behúzott vállal, ül egy fotelban és a társalgóban is nézi a bejövőket és a kimenőket. És azon a szempáron mindig ott volt a vélemény.

0: Nincs valami...
1: Nincs. Mikor szabadultál?
0: Napokban múlt 2 hete.
1: És most hol vagy?
0: Föld alattina, Keszonban. Mert nehezebb munka nincsen, bevágtak a földbe terénkig. Uradról mit tudsz?
1: Pistáról, Lacikám. Csak annyit, hogy 7 éve múlt, hogy befordult itt a sarkon, Amerikába. Azóta nagy semmi, kérlek.
0: Hát fájhat neki, hogy nem mentetek vele.
1: Miért nem hívott jobban?
0: Miért kell titeket annyit hívni?
1: Kiket, minket? Ha te most rajtam akarod leverni, hogy téged ott hagyott a médikéd, akkor menj máshova ezzel. Engem ne vegyél egy kalap alá.
0: Neki is igaza van. Fiatal. Nem volt gyerekünk. Csak velem szúrt ki. Mindenkinek igaza van. Még a szar is le van szarva.
1: Laksz te valahol?
0: Nem én, de miért is. Amíg bent voltam, őt is kirúgták a lakásból. Most valami nagy kutya lakik benne, hát neki is igaza van. Neked is, Évikém, mindenkinek igaza van.
1: Én nem azt mondtam.
0: Látom, rendben vagytok.
2: Úgy érzem, lassan egyedül maradok most. Nem, minthogyha újabb generációkkal nem lenne nekem nagyon jó, de egyszer csak a múltam elfogy, és úgy feltűnik, hogy milyen gyorsan. Úgyhogy azon kapom magam, hogy én is félek, hogy egyszer csak eltűnök. Szóval én félek a haláltól, mindig is féltem. Lajosról mit is tudnék mondani? Nem tudom, mi marad meg egy színészből.

0: Emlékszem egy vizsga előadásra. Nem tudom, hogy mi volt a darab. Nem tudom, hogy mit játszott. De soha nem fogom elfelejteni, hogy állt egy zongora előtt, egy fehér ruhába, egy szálvirággal. És vannak ilyen képek. Ül a Szeged Szeggel Shakespeare előadásba, ül egy sarokba. Pinszki mondta a Sheryl Suttonról, hogy kráter tud ülni. Na, olyan volt a Lajos.
1: A színjátékos az az, attól nagyon sokat szenvednek a kollégák. Az sose tud egyforma lenni. És az ő igazi baja az volt, hogy valamit megcsinálni kétszer-háromszor egyformán. És ez szakmailag, ez összeférhetetlen egy színházi színésznél. Megint csak azon, hogy mi volt előbb, hogy ezért kellett inni, hogy ezt a rendszerességet tudja hozni. Az igények nem voltak túl nagyok. Tehát az ő belső igénye sokkal nagyobb volt, mint amit meg lehetett tőle kívánni. Mint amit a helyzete, a szerződése megkívánt. És ez nagyon sokáig és hosszú ideig volt így. És amikor kevés volt már a partner, aki el tudta, el akarta, elviselte őt, vagy kevés volt a partner, akire fölnézett, akkor túl sokat kellett adni. És a színész mindig ad, és abba bele lehet rokkanni.
2: Ő nem belebújt egy más ember bőrébe, hanem kibújt a sajátjából. Ez látszólag ez egy lyukas mondat, amit mondok, de hogyha az ember jobban belegondol, akkor rájön arra, hogy ez egy rendkívüli adottság. És ráadásul ezzel a nagyon szomorú, nagyon bánatos, tényleg azt kell mondani, hogy clown arccal olyan derültségeket és olyan drámákat tudott teremteni, hogy nagyon kevés ember képes rá.
3: 10 évig öltöztem vele egy színházban, egymás mellett ültünk. Nem volt ő bőbeszédű ember. Keveset beszélt, de akkor velősen. Meggondolta mindig, hogy mit mond. Amellett, hogy szenvedélyes ember volt. De a szenvedélyét azt hiszem mindig a produkciókra spórolta. Az életben nem láttam soha kiborulni. Azt lehetett rajta látni, hogy örökös feszültségben él. De valami elképesztő fegyelemmel. 10 év alatt igazából azt a bizonyos disztingvált 3 métert, amit ő láthatatlanul is leírt maga köré, abban nagyon-nagyon ritkán lehetett belépni. Kiválóan tudtunk egymás mellett hallgatni.
4: Ugyanakkor, amikor az ember a színpadon állandóan érezte, hogy otthon van őze, hogy mindahhoz, amit a rendezőktől kapott, hozzá tud adni olyan ötleteket, és meg is tudja valósítani, ami kifejezetten és kizárólag az ő sajátja. Nos, ez az ember a magánéletében az az érzésem eléggé bizonytalan volt. Nem találta a helyét, nem volt kapaszkodója, magányos volt.
5: Nem voltunk ezt. Ebédre mindig hoztak ilyen csokoládépont, amit azt mindig oda hordták elénk, mert mi imádtuk, és megettük az egész üdülőjét, ez a nemzetnek az üdülőjében volt. Sok ilyen piramis ki volt rakva, csoki pudingból.
6: Mérhetetlen büszke volt arra, hogy ő nem tud felállni az asztaltól, hogy neveljen le őt csoki pudingos tányért, mert annyi akkora mennyiség volt. Meg egyetlen siófokról.
5: Siófokról nagyon sok maradt, képünk.
6: Mert az egyetlen rendszer, az 3 évig ment, az egyetlen ilyen rendszerbe foglalt kapcsolat az volt, hogy levitt minket Siófokra egy 2 hétre, nyáron.
5: Ezek ilyen meghatározott, elég éles kontúrú blokkok nála is, meg nálam is. És de itt is voltak olyan mozdulatok, ami magára utal, ahogy mentünk például egyszer, taxival mentünk Siófokra, miért ne. És ott a Sió csatornán középen van ez az üdülő, úgyhogy gyalog lehet csak bemenni hajógyáron keresztül, és addig egy hordát fölbérelt, az vitte a bőröndöket, és akkor jöttünk, akkor fizetni akart, kivette a zsebéből, így elkezdett benne kotorászni, azt így megmondta, hogy hát, így az egészet oda hordán.
4: Valami hallatlan ösztön és magával hozott tapasztalat alapján két mondat után tudott közvetlen kapcsolatot teremteni bárkivel, aki oda ment hozzá. Olyan természetes módon tudott az élet legkülönbözőbb szféráiról beszélgetni, amilyen készség keveseknek adódott meg, adatott meg. Őzében volt valami utolérhetetlen férfias bár.
7: No, mit kapok ezért? Nem tudod elképzelni, hogy milyen nehéz volt belenyomni a labba. Tudod, hogy évek óta fenem ráda. Egy verset is írtam hozzá. Szeretem Balaton lellét, de még jobban a Lüszi mellét. Tudod, hogy neked van a legszebb, ellen a béketában.
8: Ernő, szeretnék kérni valamit.
7: Csillagom, nyugodtan kér tőlem. Bármit, ha én is kérhetek majd tőled valamit.
8: Intézel, hogy ezt hatálytalanítsák. Te befolyásos ember vagy, Kossuth díjas.

0: nagy harapással élt. Ő maga nem volt óvatos. Nagyon tudott enni. Szerette az intenzív ételeket. Mindent nagyon csinált. Egy olyan ember, aki gyerek és felnőttként adja magának a parancsokat abban az irányban is, hogy nehogy nagyon felnőtté váljon, hogy tudjon úgymond játékos lenni, és tudjon játszani. Úgy tudta magát valóban oda törni a lelkét egy-egy dologhoz, hogy már-már mindenki csodálatát. Mert ugye sikeres lett, és az a sikerrel együtt járnak az irigységek. Sose vette észre. Annyira gyermek volt, hogy a rámondott ilyen-olyan jelzőket kikérem magamnak. Néha olyan dolgai voltak, hogy nehezen viselték az abszolút steril józan kollégák. Ami az aggasztó helyzetet jelenti, ez már a betegség bevonult az életébe, és onnantól kezdve bizony, ahhoz, hogy a létét, az életét, a pályáját, a játszásait, fellépéseit megtartsa, úgy érezte, hogy neki azt muszáj kompenzálni. Mert akkor már fájt. Fájt fiziológiailag az élet, és gondolom, a félelem is erősen korbácsolta őt ahhoz, hogy nem lehet józanul nekem csinálni valamit, mert fáj.
1: Én úgy mondom, amikor Lajosnak fájt valami, és tudjuk, hogy mi fájt, hogy mi nyomta. Nem csak a lába, ami úgy nézett ki, mint egy ezer helyen felszaladt nejlonharisnya. Nem csak ez a szörnyű nyomás, amit az anyán lehetett, az már a műtét előtt és a műtétek után. Akkor volt, amikor semmiféle medicina nem segített rajta, és akkor Lajos bizony fölé hajult a pohárnak, benyomta egy-kettő-három cseresznye pálinkát, és akkor mindig megrettent az egész színház, mert amikor Lajos tompaszögbe jött be, kicsit megdőlve derékbe, a kalap behúzva, akkor az összes igazgató összeszaladt. És akkor álltak két oldalt a portálba, és soha nem felejtem el, hogy egyszer így jött meg, téli reggel előadására. Volt egy gyönyörű monológia, amiből ő a próbák folyamán egy valóságos magánszámot csinált, bármelyik, a világ bármelyik cirkuszi porondján elment volna. Most ezzel nem azt mondom, hogy egy előadásban nem fér bele, nagyon is belefér. Na most két oldalt állt az összes igazgató, és várományos igazgató, darab rendezője, pályatársak, akik azt mondom, na most végignézzük, hogy ez hogy szalad le bele a függöny. Lajos bejött mezitláb, addig cipőbe jött be mindig. Így lógott a nyakába a két hatalmas csuka. Úgy mondta, ezt ne a nézőtérnek a dolgokat, nézőtér halálosan jól szórakozott, mellesleg szólva annak is szólt a jelenet, tehát arról szólt a jelenet, hogy a nézőknek nagyon jól kell szórakozni. Adott ponton letette a cipőt, és aztán ott is felejtette. Már mindenki ott nézték egymást, a rettenetes igazgatók. Mert Lajos megkerülte a cipőket, és egy olyan másfél méterről, helyből a két csukába beleugrott. De csong nélkül, ahogy a kosárlabdában mondják. És aztán egy kinézett a dirikre, ez volt, ezután már csak egy mondata volt, az elment, kiment, nyílt színitas. Szóval ő így jött be, úgynevezett illuminált állapotban a színpadon. Hogy egy ilyen ajándékot tudott adni mindenkinek azon az estén.
0: Ő soha egyetlen mondattal nem jelezte be, hogy ő jár kezelésre, besugárzásokra. Kihullott a foga, hát... Apám sokat ívott, nyilván azért mondta, hogy rosszak az ilyenfajta fiziológiai dolgai. De nem törődött vele, belejátszott a szerepbe, nem volt foga, stb. Imádta például a Korbacsóba, hogy ő neki rossz a foga. Most figurát alakított. Ott már csak nézni lehetett, mert egyszerűen zseniális volt.
1: Emlékszem, a Latinovics Zoli halála után mindenki jelentkezett, mint nagy barát. Megalakultak a Latinovics baráti társaságok, és a Lajost is megkérdezték egyszer, hogy hát ilyen nagy egyéniség, akik gyakorlatilag egykorban éltek, és egyszer érték meg a sikereiket, és soha nem keresztezték egymást, nem bántották egymást, nem próbáltak közöttük kialakítani konfrontációkat. És Lajos elmondta, hogy ő soha nem volt neki barátja, mármint a Zolinak. Viszont egyszer az Őskalánt olyan jól mondta valahol ő, mint őzzel. Valami kultúrázban, mint ahol a Zoli is ott volt, talán valami közös fellépés lehetett, nem tudom. Hogy ez a két nagyság, mikor befejezte az őze a verset, ment ki, a Zoli a zsebébe nyúlt és adott neki egy forintot. Soha senkinek nem adott, mert a Zolinak meggyőződése volt, hogy ő az, aki verset tud mondani, és ebben volt is valami.
2: Hú, Babilon ideje óta az Őskaján harcol velem, ott járhatott egy széda ősöm, s nekem azóta cimborám, apám, császárom, Istenem! Korhely apol, gúnyos arcú, palástja csusszan lova vár, de áll a bál, így zúg a torna, s bújdosik, egyre bújdosik véres asztalon a pohár. Nagyságos úr, kegyes pajtásom, bocsáss már, nehéz a fejem. Sok volt immár a jóból, sok volt a bűn, az éj, a vágy. Apám, sok volt a szerelem. Nyögve kínálom törött lantam, törött szívem, de ő hozzá. Robogva jár kell, fut az élet, énekes, véres és boros, szent kocsma ablakunk alatt. Uram, kelj mással viadarra, nekem az öröm nem öröm, fejpályás a mámor, s a hírnév. Cunalmakban elkopott a büszke oroszlán kerem. Uram, az én rögöm magyar rög, meddő, kisajtól, mit akar a te nagy mámor biztatásod? Mit él a por és féráldomás? Mit él az ember, a magyar uram és szegény pószaszolga? Elhasznált nagy bolond vagyok, méltjak most már rogyásig, pénzem nincs, hitem elinalt, erőm elfogyott.
1: És a Lajos megkapta ezt a forintot, és azt mondja, hogy nem voltam én barátja, de ez a forint a mai napig itt van a nyakamba. Tehát ők becsülték egymást.
3: Úgy tudom, igazában soha nem kerültek közelebbi barátságba. Ami összefűzte, és egy kicsit azt hiszem, hogy szét is választotta természetesen őket, az a két különböző módon megnyilvánuló, nem tudok jobb szót, zsenialitás. Nem érdem, erre születni kell, ők ketten erre születtek.
1: Az ötödik pecsétre gondolunk mi mindjárt. Hát az elképesztő volt. Azért is, mert hát hogyha körülnézel, már csak szinte a Horváth Satza ér. A Márkus Laci meghalt, Zoli meghalt, Őze meghalt, Liba meghalt. És ott van az a sor, emlékszel, aki a kihallgató pincéből a kadáverrel szemben. És abból már csak egy ember él. Ja, és itt van ez a mozdulat, ez nem véletlen, mert a Lajos ugye így távozott, miután ő egyedül, akinek azt a sok gyereket kéne nevelni, enni adni. Ő elvállalta az arcú csapást, és soha többé nem tudta letenni a kezeit.
0: Neki minden megnyilatkozása olyan mértékben volt domború, hogy az ember mellette érezte, hogy erre majd emlékezni fognak. Szóval nem lehet a hétköznapi ember egyszerűségével mérni, hanem minden megnyilatkozása mögött ott van, hogy minősíthető, és rendszerűen úgy, hogy milyen szögből. Van, aki a sterilebb oldalról azt mondja, hogy ez rettenet. És van, aki azt mondja, hát Istenem, ettől én ezt láttam, mondjuk a Korbacsolt, vagy emezt, vagy amazt, akkor azt mondja, hát ennek ezt meg lehet bocsájtani egészen odáig, hogy ő kicsit ide-oda ringve-lengve ment haza hajnalok, és ki volt téve a tej, a közértelőt, akkor fölemelte, megitta, visszatette, oda tette a pénzt és tovább ment. Szóval ezt ugye nem mindig csinálja meg az ember, de ő benne volt a teljes szabad élet akarása. Szóval az, hogy ő úgy szeretne élni, hogy éppen a kedélye viszi. Na most a kedély ennek volt olyan töltete benne, amiből az egész színészeti táplálkozott.
4: Olyan szédületes irónia és olyan humor az érszükülettől az alkalom keresztül a feladaton át, a te hülyeségedig. Szóval olyan humor, ami nincsen, ami legalább 20 éve nincsen. Az olyan mélységes humor, egy megvadult, kidüllett szemű ember, vérfagyasztó módon tudod, hogy lekaparod a rögéstől a falat. És ez old, és ez visz, és ez nincsen. Ez nincsen, tehát a humor a meg a tartása.
5: Egyszer majd kérni fogunk magától valamit.
6: Tessék már kérni.
5: Mindent a maga idejében.
6: Nem bírom a feszültséget.
7: Gogolá köftársnő egy pillanatra.
5: Ez egy új szoknya magán, igaz?
8: Új virágjelvtárs.
5: Hurta. Hagyjuk a szexualitást a hanyatló nyugat ópiumának. Nincs erre nekünk szükségünk. Igaz, Pelikán elvtárs?
8: Értettem, virágjelvtárs.
5: Nehéz. Nagyon nehéz. A kulturális forradalom egy nagyon fontos posztján kell őrtálnia. Politikailag, eszmeileg kell átgyúrni a kérdést.
6: Éppen nekem.
5: Ahol nem vagyunk mi, ott az ellenség. Mától fogva maga az Angol Park igazgatója.
6: Angol Park? Miért Angol Park?
5: Ez a neve, nem mindegy.
6: De miért Angol? Miért nem Vidám Park? Vagy Vicc Park?
5: Ez az. A torkánál ragadta meg a kérdést, Pelikán elvtárs. Angol Park? Hogy az angol imperialista világbirodalom röhögjön a markába? Egy frászt? Vidám Park. Ez kell a dolgozó.
9: Te nem tudtál arra mennyire emlékszel, amikor egyszer születésnapra hazajött, az egyik ilyen születésnapja, ami például, hogy hozott nekünk egy két indián fejdíszt. Az egyik egy ilyen fekete izasztó, a másik törzs. Egyszerre fölvette, kiment a kertbe, azt hiszem az utcán már ebbe jött végig. Szóval nem teljesen, csak nyilván fölvette. Bement a kertbe, és pont kint volt a Kormos nevezetű, akkor...
10: Akkori kutyánk, mert mindig akkori volt kutyánk,
9: és egyszerűen hát nem tudta ki ez, és neki esett. És akkor iszonyatosan élvezte, és elkezdte hergelni. Egy ilyen izében.
10: Egy ilyen indián fejdíszben.

0: élete utolsó idejében, akkor nagyon közel kerültünk egymáshoz. Mikor az el nem készült utolsó filmünkkel készültünk, én kifejezetten őhá találtam ki ezt a figurát, illetve választottam ezt a filmet, és akkor kórházban volt. Megéreztem, hogy elkezdjük ezt a filmet, de ezt sose fogjuk befejezni.
1: Cselekhetetlen, hogy ez a járni nem tud. Enni, beszélni szinte alig tudó ember felemeg a hordágyról. Két lépcsőt kellett fölmennie, amíg a szöveghez került a dolog, és míg odavitték, támogatva, addig nem volt ember. Csapó után egyszer csak megjelent az a Wecker úr, ameddig a szerepe ott tartotta.
0: Ebben a filmben volt egy jelenet, ahol neki tangóznia kell bánsági Judikóban. De a lábai már annyira meg voltak dagadva, ilyen ödémásak voltak, hogy egyszerűen nem bírt cipőt húzni. Papucs volt. És így ment le ez a jelenet, hallatlan nehézségek közepette. Mi ott videón visszanéztük mindig az aznapi munkát, és este behívott a szobájába Lajos, és azt mondta, na, hogy sikerült a jelenet. És nem tudtam, mit mondja, mert a jelenet valami szívszorítóan borzalmas haláltáncán sikerült. És azt mondtam neki, hogy hát Lajos, őszinte leszek hozzád, ennél már te csináltál jobbat is. Akkor először dühös lett, elkezdte szívni a zenét, elkezdte szívni a partnernőjét, elkezdett szívni engem. Aztán azt mondta, te, ismételjük meg holnap a jelenetet. Én leveszem azt a rohadt papucsot, egy papucsba nem lehet tangózni. És cipőt veszek. És másnap tényleg iszonyatos küzdelemmel fölvette a cipőjét erre a feldagadt lábra, és vett egy mély lélegzetet, és fantasztikus módon megismételte a jelenetet, utána ölbe vittük el, mert nem bírt lábbal állni, úgy szemben.

0: Emlékszem, a kórházban meglátogattam, és ültünk egymás mellett, az már halála előtt egy pár héttel volt. És hogy csöndbe üldögéltünk. Engem, ugye az ember ilyenkor nem beszél a halálról, ő nem adja tudtomra, hogy ő mit tud. Én próbálok úgy viselkedni vele szemben, mint aki gyógyultan távozik. Az ember nem tud. Szóval rájön, hogy nincs többé találkozás. Akkor egyszer csak vágya van arra, hogy nem is tudom. Talán, hogy vajon, bár ezt nem kellett mondani, de hogy eleget mondtam-e neki, hiszen mindannyian árvák vagyunk, hogy én mire tartom őt. Lehet, hogy igazán talán nem. Vagy például most nagyon sajnálom, hogy ő már nem láthatja a fiát játszani. Biztos nagy öröme lett volna.
1: Ő beszédre hasonlít rá. Szabadságából adódik, amiben nyilván meg, hogy dalog.
2: Időnként.
1: Időnként, bocsánat. Nekem meg a ilyen ösztönös gesztus, amiből a cigarettát tartom például. Én nem bírok egy helyben megülni például. Nagyján mindig azért piszkált, mert így járt a lábam állandóan, ugrált, a kezemmel mindig csináltam valamit. Szóval én inkább külsőségekben hasonlítok rá, ő meg hát azért van bennem is, ami belsőleg is úgy érzem, hogy azonos vagyok vele, de ő mélyebben azonos vele belsőleg, azt hiszem.
3: Az őze. A nagyon kevés ember kapja meg ezt a jelzőt. A saját nevét az élete dicséreteként. Az őze az ma is fogalom.
4: Van egy világ, hol nincsen fájdalom. Minden eljátszottam már Tibortól Biberákig. Ebben a darabban csak egy van még hátra. Nem tudom, hogy mikor leszek Melindácska.
5: És most, amikor úgy tűnik, hogy megértettük egymást, a születő gyerek meg a temetendő valami, akkor köszönöm, hogy figyeltek erre a valamire. Mert már hallom, hogy vár és röhög, de röhög a rög, hogy betakarjon.

0: A kanyargósti szapartyám, ott születtem. Oda vágyik vissza az én, szívem, lelkem, most van a nap lemenőbb. Kimegyek a temetőbe. Szentesen születtem egy nagyvárosban, és vidéken ért a pusztulás Budapesten. Ne tessenek kacagni. Itt ért a vég egy csomó dolog után, amit elvégeztem, nem végeztem, nem tudom. Önök azt mondják, hogy elvégeztem. Milyen volt Szentesen az élet? Viharsarki élet folyt, olyan, mint Szabolcsban. Vagy Szabolcsban olyan volt, mint Szentesen. Csongorádon, mint Szenten, Szegváron, Árpádhalmán, Szarvason, Orosházán, Kunszentmártonban vagyok. Igaz az, hogy a szegénység király volt ezen a vidéken. Nem tudom. Van egy világ, hol nincsen fájdalom. A két kezünkből éltünk édesanyámmal. Apám katona volt, nem tudtuk, hogy hol. A keleti fronton. Csak aztán nem jöttek a tábori lapok, és élni kellett. Édesanyám font, rokkán, éjszakákon át. Nekem meg kell tanulni font. Anyámnak segítsek, vettünk még egy rokkát, ketten fontunk, és ebből éltünk. Ezért kaptunk élelmet. Kötöttünk, fontunk éjszakákon át, és mi nagyon keveset beszéltünk, dolgoztunk. Pergeti a kerék az orsót, és ennek van egy monoton hangja. Egy ilyen zsongító. És akkor, mintha a rokkó azt mondta volna, hogy ők játszanak, zabálnak szüntelen. Mintha bennek mindenik tagocska egy-egy gyomorral volna állva. És nekünk kéményeinkről elpusztulnak a gólyák, mivel magunk emésztjük meg a hulladékot is. Van egy világ, hol nincsen fájdalom. Minden eljátszottam már, Tiborztól Biberákig. Mindent eljátszottam már, Tiborztól Biberákig. Ebben a darabban csak egy van még hátra. Nem tudom, hogy mikor leszek Melindácska.
1: Amit hallottak, nem stúdiófelvétel, és nem is Csehov, bár ő is írhatta volna. No, nem e pár mondat irodalmi értékelésére gondolok, csupán a hangulatára. Én tudom, erősen teátrális, annak ellenére, hogy erre esküdni mernék, nem póz szülte. Ennek a szertelen embernek, ennek a szabálytalan színésznek sokan nem hittek, amikor látványosan dühöngött. Talán volt is benne némi teatralitás.
0: Van egy világ, hol nincsen fájdalom. Minden eljátszottam már, Tiborztól Biberáki.
1: Igen, egy önéletrajzi vallomásban dalra fakadni legalábbis zavarba ejtő. Az én számomra mégis hiteles. És most gyorsan hozzáteszem, ez nem valami védőbeszéd. Én Őzének se barátja, se kollégája nem voltam. De egyike vagyok azoknak, akiket Őze elbűvölt. Talán éppen a szabálytalanságával. Talán azzal, hogy a magánéletben sokszor éreztem póznak egy-egy kirohanását, ám a színpadon sohasem volt teátrális. Szerintem. Amikor odaállt a mikrofon elé, Kiderült, mindent tud az emberi nemről, az erényeikről, a fogyatékosságaikról. És hadd tegyem hozzá, ha felment a színpadra, ha odállt a mikrofon elé, sosem volt teátrális.
0: Mindent eljátszottam már, Tibor-sztól Biberáig. Ebben a darabban csak egy van még.
1: Olyan ez a kissé ügyetlenül kibudjanó dalfoszlány, mint egy látlelet. Amikor őze vallott magáról, már tudta, hogy halálos beteg. Csak hogy ez a másoknak sok gondot okozó ember jóval korábban is úgy viselkedett, mint egy halálra ítélt. A körülötte jövő menőkre sohasem ügyelt, csak ha bajban voltak. Különben csak a szerepeire, melyek néha meghökkentően nyúlfarknyiak voltak, mint például a cseh Toman a Folyó varázsa című hangjátékában, amit azért idézek fel, hogy éreztessem, az igazi, a nagy színész egy néhány mondatos szerepben is képes egész embert, sőt, egy egész kort ábrázolni.
2: Hozhatok valami frissítőt az igazgató úrnak?
3: Frissítőt? Nem. Mi is a maga neve, kérem?
2: Én az Inos vagyok, tisztelettel.
3: Maga František, ugye? Ez a neve.
2: Tulajdonképpen igen. De a nagyságos asszony azt mondta, ez itt elképzelhetetlen, így szíveskedjen ön is François-nak nevezni. Ezt tetszik tudni. Így való.
3: Hová valósi maga?
2: Csemorva felvidéki, igazgató.
3: Ó, hiszen akkor földiek vagyunk. Én is Dárban születtem. Volt ott? A Százava folyó mellett. Ismer is Dárt?
2: Hogyne, hát közel van a határoz, Morvában.
3: Micsoda gyönyörű vidék, igaz?
2: Igaz, igazgató.
3: Azok a haragos zöld hegyek, mi? Azt mondják, egyáltalán nem valami gazdag vidék. Hát ez meg lehet, szegényes, de szép. Újvárt ismeri? Valami hajban?
2: Újvár?
3: Hát ott van a...
2: Szolgálatára, igazgató úr.
3: Mitől sábadt el így?
2: Tetszik tudni, eszembe jutott valami.
3: Valami történt ott? Nekem elmondhatja, mindig jó, ha valakivel megosztjuk a keserű emlékeinket. Az ember tulajdonképpen olyan magányosan él a világban. Ritka eset, hogy... Nos, mi történt Újvárott?
2: Hát én, igen, bizalmas dolog. És hát félreérthető, ha megkérhetném az urat, hogy köztünk maradjon.
3: Hiszen ez természetes.
2: Na hát kérem, az úgy volt, hogy az egyik vasárnapon a sokasságban egy nő elvesztette a pénztárcáját, és az én zsebemben találták meg.
3: Magánál?
2: Valami kapca betyár dugta oda, bizonyára csendőrök üldözték is. Meg akart szabadulni a zsákmánytól.
3: És mi lett aztán?
2: Hát engem tartóztattak le.
3: Hó.
2: A csendőrnek hiába mondogattam, hogy nem tudom, hogy jutott hozzám. Egy szavamat se így.
3: Gyalázat.
2: A védőszentem, de esküszöm pedig, hogy...
3: Fölösleges barátom, magának rendes, becsületes fölvidéki képe van. Mi fölvidékiek nem lopunk.
2: Így igaz, nagyságos.
3: Na.
2: Az igazgató úrnak jó szeme van.
3: Lecsukták?
2: 6 hetet kellett ülnöm. De megszöktem, kérem.
3: Hogyan?
2: Jaj, csodálatos, illatos éjszaka volt. És még oda az emeleti 5-ös zárkába is beragyogott. Tisztára fölvidéki éjszaka volt. Hát ilyenkor az ember megvakul. Tetszik tudni. Meg a szeretőire gondol, és a honvágy akkorára nő benne, mint egy jegenye. Ahol direkt behúzott a felhő mögé, és úgy feküdt mögöttem, mint pokrózolatban. Halott. Sűrű zsíros forróság volt.
3: Nem.
2: A felügyelő sörözik, gondoltam, és nincs fegyőr, aki ilyenkor nem lopakodik le inni.
3: Hát.
2: Fölfejtettem a szalmazsák húzatját, szalagokra téptem, kötelet fontam belőle, tisztelete. Az ablak rácsa vidéken mindig rozsdás. Nem nehéz kitörni.
3: Micsoda legyen maga František.
2: Jobb, ha François-t tetszik mondani.
3: Persze. Nagy dolog meglépni egy börtönből.
2: Pár perc múlva búcsút mondtam, Újvár. Mert egyetlen isteni kegyelem van a világon. A szabadság.
4: Lipót, te az Inossal purpárlézol itt? És hogy áll a nyakkendőd? És ha rátok nyit valaki? Maga, François, itt szolgálja a vendégeket.
0: Bocsánat, asszonyom.
3: Hát, egy vidékről valók vagyunk, és ismeris Dárt, a szülővárosomat. Frantisek rendes.
0: François.
3: Becsületes ember.
4: Frantisek? Mit mondtam én magának, François? Lipót, menj a szobádba, és szedd össze magad.
1: Kevés színész tud úgy hazudni, hogy ne tegye idézőjelbe a mondatait. Őze ebben a szerepben olyan elegánsan, színesen és őszintén füllent, ahogy az igazi széltolók teszik. Vagy ezt csak én éreztem nála? Őzéről a legjobb indulattal sem merném állítani, hogy képes volt tárgyilagos lenni, akár a kollégáival szemben is. Az én számomra a legragyogóbb példa erre Moldova György Éberling a Magyar Apa című nagy sikerű hangjátékának felvételei közben adódott. Köztudomás, hogy Latinovicsot nagyon nagyra tartotta. Ugyanakkor a kettejük kapcsolata sokszor alakult át kutya-macska barátsággá. A Moldova darabban a címszerepet Latinovics kapta, aki emlékezetes alakításával pillanatok alatt elbűvölte a jelenlévőket. Őze már az olvasó próbán félrehúzódott. Mereven a stúdió mennyezetét bámulta. Szünetben kivonultunk a folyosóra, ahol azonnal rágyújtott. Cigarettáját nem elszívta, de elrágta, a vak is láthatta, maga alatt van. Ő ugyanis ebben a hangjátékban csak egy kikiáltót alakíthatott. Egyetlen tiráda jutott neki. Megcsinálta jól, bakia se volt, de amikor a padon leültem melléje, vicsorgott. Nagy színész ez a Latinovics, sziszegte a fülembe, mert kevés színész képes egy rossz felfogást úgy eladni, hogy a kutya se vegye észre, egy szót sem ért az egészből. De azért, vágtam közbe, de azért, a rendező sem meri megmondani neki, hogy nem erről szól ez a figura. Tudod miért? Mert ez a Zoli egy közönséges zseni. Mindent el tud adni, még a bóvlit is.
5: Bajtársak, magyar testvérei, most, hogy zászlótokon büszkén lengenek már, hol leányaink sejem szalagjai, piros szalag, dobogó szívük vérének pirosa, hófehér szalag, a lelkük patyolata, egy névtelen magyar kíván hozzátok szólani, egy egyszerű magyar apa, akinek a fejét már beezüstötte az idő hava, akinek becsületes kezei egy dolgos élet kemény munkájában kérgesedtek meg, akinek arcára mély barázdákat vésett a könyörtelen sors, aki most itt, íme, áll előttetek.
6: Beszéljen már!
7: Drága véreim, fiaim, apátok helyett állok itt, olyan apa, aki már elbúcsúztatta a fiát, kendőt lopogtatva a vonat után, amelyre az volt írva, mint a ti vaggonotokra is, 6 ló, 40 ember. Nem volt könnyű a búcsú, egyetlen fiam, legfőbb támaszom agyotni engem, aki helyett most egyedül nekem kell húzni a barázdát, vágni a rendet, rakni a szekeret, pedig látjátok, már megettem a kenyerem javát, rászolgáltam volna a pihenésre. Mégis azt mondtam, menj! De sem maradhat itt van, hogyha híja haza! Mutassátok meg, hogy él még a magyar!

0: Értetek! Én az egyszerű magyar apa búcsúzom tőletek. Isten veletek, drága fiaim, térjetek vissza győztesen, és ha kell, én apátok mondom nektek, ne sajnáljátok a véreteket se, mert nincs dicsőbb dolog, mint meghalni a hazáért!
1: Ám amikor lehetőséget kapott rá, pokolian mulatságos tudott lenni. Pokolian. Azt mondtam, igen, pokolian. Mert mi más jelzőt használhatnék például az ő Corbaccio alakítására a Volponéban? A közönséget a legnagyobb komikusok elementáris ereivel ragadta magával, ugyanakkor a figura félelmetessége se sikkad el benne. Még a halálról is olyan kíméletlenül fogalmaz, hogy az ember beleborzong. Ilyen komikumra csak drámai színész képes. Ennek ellenkezőjére példa, újra csak a hangjátékokról beszélek, hiszen én a rádió dramaturgia voltam, Vészi Endre Sufni című hangjátékában Nyári Ernő őze megformálásában. Vészi hangjátékai szinte kivétel nélkül líraiak. Ez az iparos ember tulajdonképpen egészen szürke, ugyanakkor álmodozó lény, de leglényegesebb tulajdonsága a hétköznapiság. Őze ebbe a figurába is belecsempészte a maga alig lefolytható indulatait. Azt hiszem, erre a színészi megformálásra mondják, hogy eszköztelen. Eszköztelen. Érdemes belehallgatni.

0: Költöztettem haza a szerszámaimat részletekben. Hogy mennyi minden gyűlik össze az ember ládáiban. Van itt két műhelyre való minden. Mondtam Kauderernek, nézze, Károly úr, amit elviszek, minden egyes darab személyi tulajdon. Gyaluk, vésők, fűrészlapok, esztergakés, fúrófejek, erre ő. Akár ne is mutassa a nyári szak.
1: De azért a fél szemét
0: megreszkírozza. Na most szépen üzembe helyezzük az állami díszkivilágítást. Négy lámpa felsrófolva. Komplett velencei csillár. Laci?
2: Itt volt délután, téged keresett és elsietett. Jelezte már neked, hogy tavaszra tervei vannak?
0: Azzal a nyesz egy kis csajjal? Még kétszer is meggondolja magát. Eddig már hányszor próbálkozott?
2: Tervei vannak. 28 éves.
0: Mindent megvettem, amit kértél.
3: Szagold ezt a kenyeret. Augusztusi szaga van. Mm-hmm. Perzsöl gabonaszag. Mm.
0: Spiritus. Só. Jufazsír. Minden. Ez egy újfajta német műanyag ragasztó, a plexihez. Ez lesz a nagy szám, Angél, a plexi. Abban leszek én, spéci. Mit szólsz a velencei csillárhoz, fiam? Fényáradat. Petróm szaga van, de fényáradat. Az ember adja meg a szemnek, ami az övé, meg a léleknek is. Sötétből jöttünk, sötétbe megyünk. Na de oda se neki. 15 oszlop és itt a villany.
2: Képzeld, azt álmodtam, már bent van a szobában.
0: Igen, és mindig közelebb. Kúszik, mint egy szemölcsös hernyó. Áprilisra idejér, akkor aztán átpofozom a sufnit. Tudod, mi lesz abból a hodályból? Üvegmennyország, meszelt falak, fehérre mázolt szarufák, forgó transmisszió, minden gépesítve. Nem műhely, Angéla? Műterem? Műterem. Akkor az esztergapadot is átkapcsolom lábhajtástól elektromosra. Az öreg vulkán főző helyett négylapos tűzhely sütővel. Lámpahelyek, csatlakozók. Villanyvasaród lesz. Ötcsillagos hűtőszekrényed, ventilátor. Én meg ott ülök a nagy fényben a balostás pofámmal. Hát muszáj lesz minden nap borotválkozni. Villanyborotva. Nem hiszed?
2: Az ablakon meg világos kék függönyök voltak. Muszlimból.
0: Az a jó állam, amiben színek vannak. A néhai nagybátyám, tudod, aki megvakult a fronton. Mindig színekkel vámadott. Körös. Lila, sárga, ezek voltak a fix színei.
2: Megmelegítem a vacsorát.
4: Jó estét, nyári úr. Gércsóka asszonyom.
2: Jó estét.
4: Suk lennék.
0: Jó estét. Ja, persze, tyúkok miatt suk úr.
2: Közben lehetnél, mert kiül az étel.
4: Talonyás hús, nagyon gusztusos. Jó étvágyat. Hány darab is lenne összesen?
2: Hogy a tyúkok miatt?
4: Nyári úr nem informálta? Likvidálja a tyúkokat, vagyis én átveszem tőle az egészet.
0: Már mondtam, fiam, de elfelejtetted. Nekem kell a sufni. A tyúkokat meg a kecskéket ki kell rakni onnan. Így aztán tudja suk, hogy egy-kettőre nyugdíjba megyek, te. Önként akkor távozzál, amikor még emelt fővel mehetsz. Viszem magammal a tudásomat, a kedvemet. Az üzemek macerálnak, nyúznak, maradjak. Hát persze jó nekik a tudós szamár, akinek a szeme precízebb, mint a toró mérce, a keze biztosabb, mint a satú. Így kell kivonulni, fiam, ilyen stabil állapotban. Azt mondja a főmérnököm, aki pedig kipróbált fej. Nézze csak, nyári, az ilyen menósnak, mint maga. Hát van rangja, becsülete. Márka a piacon. Én erre azt feleltem neki, és Mennyit adnak erre a főpénztárban, doktor úr?

0: Pedig folytathatnád még egy ideig nyugodtan beosztással. Téged becsülnek, Ernő.
1: Zsebkendőben elhordani a hegyet. Halálomig.
2: Talán a legelején említhettem volna, hogy Őze Lajos nagyon keserves ifjúságot hozott magával. Egy alkoholista apa primitív terrorja alatt a félelem sokja dadogóvá nyomorította. Már nálam illetékesebbek megírták, elmesélték, én csupán érzékeltetni szeretném azt a heroikus küzdelmet, amit ennek a nagyon mélyről jött falusi fiúnak át kellett élnie ahhoz, hogy ne csak ember, de színész, nagy színész lehessen belőle. Ezt nem csak másoktól tudom, hiszen néha együtt utaztunk órákon át, néha az Isten hátam mögé, egy-egy könyvheti propaganda ürügyén. Vagy fél órán át meg se mukkant, csak ivott a kocsiba csempészett üvegből. Ebben az időben talán első számú rajongója voltam ennek a különös természetű és különös sorsú embernek. Olyannyira, hogy egyenesen nekiírtam egy főszerepet, és Őze meg is hálálta a maga módján. A Mindenki tűzoltó című hangjáték sikerét és nívódiát nagy mértékben neki köszönhettem. Nem volt szüksége instrukcióra. Belelapozott, és amikor hozzá akartam fűzni pár szót, legyintett. Bízd rám!
3: Jobb, ha már az elején tudják. Elvtársak, máma itten nagyon komoly munka következik. És jobb, ha már most az elején döntenek. Figyelnek, vagy nem? Nekem 8. Én itt a nyerekben vagyok. Láthassák, én egészen barátságos ember vagyok. De tényleg, én nekem van egy olyan elméletem, hogy az emberek általában véve jók. De aztán vannak elvadulások. Amikor egy ember olyan, akár az állat. Van ilyen. Vannak rá példák. A múltkor itten például 21-en hallgattak végig. Itten, ahol máma például, vagy 300-an vagyunk. És abból a 21-ből még előadás alatt, vagy 6-an megszöktek. Szomorú? Nem? Máma, ez nem fog előfordulni, elvtársak. Részben, mert máma itt más emberek ülnek, részben meg azért, mert bezárattam az összes kiáratot. Érte vagyok? Na lássák. Én azokra az elvtársakra, meg elvtársnőkre, akiknek a fele harisnyát kötött itten, meg családi fotográfiákat nézegetett, én nem haragszok. De azt már most megmondom, úgy mellékesen, hogy ebben a házban ők már nem dolgoznak sokáig. Így, ahogy mondom. Mert holnaptól fogva szélese hazában munkát más egyén fel nem vehet, csak is kiképzett tűzoltó. Így, ahogy mondom. Na lássák nekem, jó? És most nagy szeretettel bemutatkozom az elvtársaknak. Hufnagel Béla tűzoltó ezredes vagyok, az elvtársak parancsnoka. Most néznek, ugye? Pedig hát ez az igazság. És én jó ember vagyok. De szigorú. Miért vagyok szigorú? Az elvtársak érdekében. És mert lazaságok vannak. Óriási lazaságok. Undorító lazaságok. Vizsgázni fogunk. Világos? És nem itten ám. Ami mit nem? Itt nálam. A laktanyában. És aki nem vizsgázik le, aki nem ismeri tökéletesen a tűzoltó kötelmeit, az mehet. Annak le is út, fel is út. Istenkém. Legfeljebb munkaerőhiány lesz szerte hazában. Nem fenyegetésképpen mondom, de majd megtudják, hogy hol lakik a magyarok istene.
2: Az ő mulatságos figurái mindig dermesztőek voltak. Őze ösztönösen tudta, hogy minden drámai szerepnek van humora, s hogy minden vígjátéki hősben ott lapul a tragikus figura is. Csak gondoljunk egy igen szép ír drámának, John Millington Synge a Szentek kutya című művének rádióváltozatára. A színen ott botorkál egy vakházas pár. A vaksághoz a szerző nem fűz instrukciót, a két ember fecseg, filozófál, morgolódik, pletykálgat. Ma sem tudom megmagyarázni, mitől érzem Őze figurájában a vakot, de a megmukkanás pillanatában közli velem, hogy a két ember világa semmivel sem szegényesebb, mint az enyém, de a fogyatékosságuk mégis döbbenetes.
0: Most hol járunk, Martin Gül?
3: Túl a beomlott falon.
0: Jaj, de sokára. Hallod-e? Ahhoz képest, hogy késő ősz van, igazán melegen süt a nap.
3: Miért ne sütne melegen, ha egyszer délre jár? Addig fonogattad azt a szép szőke hajadat, amíg ráment a dél előttünk. Most meg már mindenki elment a vásárba.
0: Ha adnak valamit, amúgy sem oda menet adják, amikor fölhajtják a marhát, hanem hazafelé.
3: Ülj le! Így.
0: Tudod te azt jól, de muszáj mindig mondanod valamit.
3: Mondanom. Ha nem mondanék, csak hallgatnám, ahogy kárász, bele is pusztulnék, hisz a hangod, Isten bocsássa meg, akár a repet fazék. Még ha rád nézni, talán jó is.
0: Évszám ülök itt, ha esik, ha fagy már, hogy ne volna olyan. Nem te szám jót ez az élet a hangnak, Martin Dúl. Bár azt mondják, ettől a nyírkos déli széltől szép fehér marad az ember bőre, mint az enyém is.
3: Azért néha eszembe jut, mitől is volnál te olyan szép, és hogy igazán olyan szép vagy-e? Hiszen legénykoromban, amikor még megvolt a szemem világa, arcra is azok tetszettek, akiknek a hangja szép volt.
0: De csak ne beszélj! Hallottad, hogy Timi a Kovács, meg Matt Simon, és Pecs Ruhád, és még sokan milyen szépeket mondtak rólam, az arcomról? És azt is nagyon jól tudod, hogy odahaza, Belinetonban, én voltam a szép vaklány.
3: Az este meg Molly Byrne azt mondta, alig vagy szebb, mint egy madárijesztő. Hallottam?
0: Féltékeny volt. Isten bocsássa meg neki, mert Timi Kovács a hajamat dicsérte.
3: Féltékeny.
0: Ugyan, féltékeny, Martin Dúl. És még ha nem is, ezek a tyúkeszű lányok mindig megpróbálnak csúfot üzni a vakból. Azt szeretnék, ha felülnénk nekik, mintha bizony nem tudnánk mind a ketten, milyen szép pár vagyunk.
3: Hosszú éjszakákon néha elgondolkodom, milyen jó is volna, ha egy órára, egy percre legalább láthatnánk magunkat. Aztán, ha meggyőződtünk róla, hogy mi vagyunk a legszebb pár a keleti hét megyében, hadd hazudozzék ez az aljas látóbanda, amit akar. Hadd kárhozzék el, mint mi ügyet se vetnénk egyetlen szavukra.
0: Ha nem volnál akkora szamár, Martin Dúl, most se törődné velük. Hisz ezek, akiknek épp a szemük világa, mind komiszak. Ha valami szépet látnak, úgy tesznek, mintha nem is látták volna, és abban lelik örömüket, hogy össze-vissza hazudoznak mindenféle ostobaságot. Mint ez a Molly Byrne is, te neked.
3: Hát, ha hazugsága volt is, olyan szép hangon mondta, hogy napestig elhallgatnám. Még ha a disznónak kiáltoznék, vagy a tyúkokat hívogatná, azt is. Szép, lágyhúsú, gömbölyű, fehér nép lehet. Vaj, ha ilyen a hangja.
0: Te csak ne törd rajta a fejed, hogy lapos-e vagy gömbölyű. Persze, ahhoz nagyon ért, hogy a férfiakat bolondítsa. Hallgass csak meg Timit a műhelyében. Majd, hogy nem eszét veszti, liheg és a kezét tördeli, ha ez a lány ott megy el, Grianámból jövet.
3: Timi azt mondta többször is, hogy ez a lány hozzád képes semmi. Mégse hallottam soha, hogy egy férfi lihegne, ha rád néz.
0: Mert én nem vagyok olyan, mint ezek a lányok, akik csak futkoznak az úton, farukat riszálják, nyakukat nyújtogatják a férfiak után. Ó, a világban rengeteg a huncut, rengeteg a tyúkeszű nő, Martin Dúl, aki nadrág után lófrál, szemét meregeti, édeskedik nekik.
3: Le! De azt mondják, szemre nincs szebb, mint egy fiatal lány az ország úton.
0: Ha megvolna a szemed világa, te se volnál külön a többinél. És én nagyon is jól tettem, hogy vakhoz mentem feleségül. Pedig voltak vagy 20-an, épp szeműek, akik a kezemet kérték. De a látás fura dolog. Sose tudni, mit művel, aki lát.
3: Valaki jön.
0: Mi?
3: Valaki jön. Egy ezüstöcskét szegény vak Martinnak tisztelt úr. Egy ezüstöcskét, vagy legalább egy részgaras. És kérni fogjuk az Istent, hogy áldás kísérje az útján.
2: Ez nem életrajz. Én csupán a saját bizonyítványomat szeretném megmagyarázni. Miért hangsúlyozom újfent és újfent, hogy őze a színházművészet legnagyobbjai közül való. Tudom, meg kellene említenem életrajzának néhány fontos motivumát. A rettenetes gyerekkort, a mellőzéseket, a megaláztatásokat, melyek már ifjú korában érték. Részben a dadogása miatt, részben szabálytalan alkata miatt. Én a saját élményeim segítségével próbálom felidézni Őzét, aki valóban kiszámíthatatlan ember. Néha megbízhatatlan kollega volt, hiszen semmi értelmese lenne elhallgatni egyre elhatalmasodó úgynevezett szenvedélybetegségét. Én arról szeretnék pár szót ejteni, amit egy életrajz kapcsán a már megboldogult Dorogi Zsigmond is elmondott. Őze nagyon szerette a rádiózást. Ő is úgy érezte, hogy a hangjátékokban a színész korlátlan úr. Az ő lélegzetét hallja a hallgató, közvetlen közelről, ő emel a halhatatlanságba írót, rendezőt, örökbecsű figurát. Az én tapasztalataim szerint Őze akkor vált némiképpen bizonytalanná, amikor alkoholistát kellett életre keltenie. Nem tudom, mi fogta el ilyenkor. Szemérem, düh, a kiszolgáltatottság érzése. Elég az hozzá, hogy Őze részeg embereiből hiányzik mindaz, ami az ittszer szerepeket jellemzi. Az ő részegein nem mulatunk. Vegyük például Lázár Ervin kaplicsójából Drinócit, az alkoholistát, Őze megfogalmazásában.
1: Azt mondja, nem emlékszik.
4: Mit mondasz?
1: Beállított egy csavargó. Még az árnyékokra is emlékszem, a szagokra. És te mások a szagok, teltebbek. Hullámokban jött a hűvös levegő a kert felől, és hozta az esti szagokat. A kacsaúztató rothadás szagát, a levágott pucernál. A hűvös levegőben felerősödtek a szagok. Sejtelmesek lettek.
4: Nem értem, mit mondasz. Miért nem beszélsz hangosabban?
1: Mondom, beállított egy csavargó.
4: Ide?
1: Dehogy. Még otthon.
4: Ja, mikor?
1: Gyerekkoromban.
4: Hány óra? Megint elkésem.
1: Még hét sincs, bőven odaérsz.
4: Na tessék, fut rajta a szem. Nincs szerencsém ezekkel a rohadt harisnyákkal.
1: Az arcára már nem nagyon emlékszem, mint a borostás lett volna. A tartására. Igen, a tartása. Ahogy ott áll. Kiszolgáltatott volt, és valahogy mégsem. Szállást kért.
4: Pista, ne haragudj, hogy félbeszakítlak, de ígérd meg, hogy amíg hazajövök, nem mész el sehová.
1: Úgy gondolod, kocsmába?
4: Nem gondolok semmit. Csak ne menj el sehová. Sietek haza. Majd este elmegyünk, és járunk egy nagyot. Addig foglald el magad. Olvasgass, pihenj.
1: A felfüggesztett Drinóci hever.
4: Nem vagy felfüggesztve. Rédei megmondta, hogy ad neked 3 hetet. Itthon maradsz, pihensz, összeszeded magad. Ha ezt a 3 hetet meg tudod állni, akkor minden rendben jön. Meglátod.
1: Rédei úgy számít, hogy nem tudom megállni.
4: Azért is megmutatjuk neki. Miért hallgatsz?
1: Megpróbálom. Abban hiban nincs.
4: Szedd szépen a tablettákat. Ne félj semmitől. Jövő héten kiveszem a szabadságom, és elmegyünk a hegyekbe.
1: A hegyekben nem.
4: Dehogy nem. Már elintéztem a turistaházat. A hegyi levegő jót tesz. Meg a nagy nyugalom. Na, Pista, ne hallgass így. Bíz magadban. Meg bennem. Pista, legalább az én szeretetemben bíz.
1: Persze, Klárikám. Majd minden jó lesz. Összeszedem magam.
4: Látod, így kell beszélni. Jaj, rohannom kell. Ja? És főzzél magadnak. A főzés megnyugtat, majd meglátod. Bablevest főz. A babot már tegnap beáztattam. Nagyon sietek haza. Vigyázz magadra. A csavargót meg majd elmondod, ha hazajöttem.
1: Milyen csavargót? Ahogy ott álltam apám mellett, fogtam a kezét is. Nagy szívszorító szállalom fogott el. Ahogy csak egy gyerek tud szánokozni. Csak nehogy azt mondja, hogy nem ad szállást. Főzés közben én mindig iszom. Csak úgy szeretek főzni, ha iszom közben. Bableves. És azt mondja, nem emlékszik. Nevetséges.
5: Hely, fiam, ha én minden kutyorgóra emlékeznék, aki a istállomban ott.
1: De erre az egyre emlékeznie kell. A kutyorgó lefeküdt a szénára. Biztos rögtön el is aludt, mert nagyon fáradtnak látszott. Maga meg elfújta a lámpát és bejött. És megfeledkezett róla.
5: Miről?
1: A csavargóról.
5: Már hogy feledkeztem volna meg?
1: De igen, mert lefekvés előtt kiment, ahogy máskor is. Hogy egy villa szénát dobjon a lovak elé. És nem gyújtott lámpát.
5: Miért gyújtottam volna? Eligazodtam én ott a sötétben is.
1: Éppen ez az. Megfogta a villát. Lépett kettőt vagy hármat, amennyi a szénakupacig kellett. És valamiért nem szúrt rögtön, ahogy máskor szokta, hanem meglapogatta a villa hátával a szénát. És egy döndülést hallott.
5: Döndülést?
1: Azt, mert nem a szénát lappantotta meg, hanem a csavargó melkasát.
5: A szentségét miket tudsz te kitalálni?
1: Nem érti. Ha akkor egyből szúr, megölte volna azt az embert.
5: Még hallani is rossz, ne beszéljenek.
1: De mikor magával történt, hát bejött, fehér volt, mint a fal. Szava is alig volt hozzá, hogy elmesélje. Még talán reszketett is. Nem emlékszik.
5: Nem. Nem emlékszem.
1: Hát akkor mire emlékszik az ember? Miket rostál ki az emlékezet? Nekem most is összeszorul a szívem, ha rá gondolok. Mit is? Jó, beasztotta a babot. Más lett tőle a szívem, talán az egész élete. Más lett attól a nyáresti döbbenettől. Ő meg nem emlékszik.
5: Tudhatja, hogy csak úgy szeretek főzni, ha iszom közben. Mégis azt mondja, főzzek. Talán próbálra akar tenni, hogy nehezebb legyen megállnom. Hát persze, hogy megállom. Kell, hogy legyen bennem ennyi erő. Erő. Erő. Most egy nagy íróról mondok maguknak néhány szót. Hattyányi ne faragja magának se járt, ha megtud valamit egy nagy íróról. Fitzgeraldnak hívták. Francis Scott Fitzgeraldnak. Olvasta maguk közül valaki a nagy Gatsbyt? Persze, hogy nem olvasta. Nem érdekes, nem tamanyok. Meg amúgy is az irodalom nem fontos. Mellőzhető. Hol is tartottam? Ja! Fitzgerald! Ez az ember, kérem, alkoholista volt. Úgy is mondhatnám, ivott szefetül. De nem akart inni. Minden áron le akart szokni az ivásról. Azt mondta. Ha az ember egy kortyot sem iszik, az semmi. Az nem bizonyíték. Az csak szűkölő félelem. Az igazi férfi, aki valóban le akar szokni az alkoholról, reggel megiszik egy fél decit, és utána állja meg. Értik? Utána. Persze, hogy nem értik. Ez csak azért, aki maga is iszik. Fitzgerald óriási író volt. Olvasták maguk, ahogy a nagy Gatsby tűnőd vál az esti kertben? Mit gondolnak? Megállta? Nem. Nem állta meg.
2: Elnézést, én itt a saját benyomásaimat mondom el. Az én értékítéletem egyetlen egy ember véleménye, de nem tudok szabadulni attól a gondolattól, hogy azokban a darabokban, melyek elsősorban a fennkölt teatralitást igényelték, őze sosem érte el azokat a kivételes pillanatokat, melyek az egyszerűséget, a közvetlenséget követelték a színésztől. Nagy komédiás volt, így sosem lógott ki a sorból a történelmi művekben, de sosem tudta úgy megrázni a nézőt, mint egyebütt. Igaz, ritkán volt módja történelmi szerepekben bizonyítani a képességeit. Ötvös Magyarország 1514-ben című művének hangjáték változatában ő alakította Dózsa Gergelyt.
6: És te, Dózsa Gergely?
7: Úgy látszik, Márton, vannak közöttünk, akik ez úgynevezett tanácskozásban eleve elhatározott szándékkal jelentek meg.
6: Úgynevezett tanácskozás? Ki meri azt mondani? Mi nem úgynevezett, de valóságos tanácskozásra gyűltünk össze. A Szent Keresztes Seregnek más törvényes tanácskozásai nincsenek, és ha Júdás volna köztünk...
7: Az az út, amelyen most járunk, a hazát szenvedésekhez, magunkat csak gyalázatos halálhoz vezethet.
6: Aki a haláltól fél, ne nyúljon vashoz.
7: Dicsőség lánként nem ragyog anélkül, hogy a tárgyat, amit körülfogott, föl nem észteni.
8: És te félsz, öcsém? Dózsa Gergely? És a haláltól remeg?
7: Én nem félek a haláltól. Nincs. És nem is lesz soha. Miért félulnod, öcsédő György? Adja így, hogy te öcsédet a bakók kezei között épp oly nyugodt szívvel lásd, mint én a bárdot, mely fejem fölött emelkedik.
8: Öcsém, te a bakó kezei között soha. Inkább tépjenek szét darabokra. Kínozzanak, hogy szenvedéseimet borzadással mondja el fiának az apa, még századok után is, hogy sem csak egy hajszálad a bántsák.
7: És mi más, mint ocsmány halál várhat rád, rám, és mindazokra, akik zászlóidhoz álltak, ha ez szörnyű embernek, Lőrincnek tanácsait követed.
9: Úgy van, mit remélhetünk a lázadás büntetésénél egyebet?
8: Szóval, Szálleres és te, Gergely, azzal vádoltok, hogy tanácsimmal vezérünket rossz útra térítem? De a tanácsaim csak ugyan rosszak. Miért nem mond hát Dózsa Gergely más valami lehetőséget, mint amelyet én felállítottam?
7: Igen.
8: Mondd el tanácsodat, Gergely. Csalódol, ha akárki vak eszközének tartasz, vagy ha testvéri szeretetemben bízva, nekem mások előtt így szemrehányásokat mersz tenni. Mondd el tanácsodat. Én azt teszem, amit legjobbnak tartok, és ne feledje senki, hogy az egész hadvezére én vagyok, és senki más.
7: Más lehetőséget mondjak, de szükséges-e, hogy ezt elmondjam? Nem érzi-e köztetek mindenki, hogy helyzetükben csak egy lehetőség van? A király parancsa szerint hadainkkal holnap a török ellen indulni, hogy az esküt, ennek emlékére a vörös keresztet ruháinkra felvarták, teljesítsük!
8: Hogy amíg mi az ország külső ellenségei ellen küzdünk, addig az ország belső ellenségei feldúlják házainkat és hátrahagyott testvéreink üldözése, nők megbecstelenítése, ártatlan gyermekek kínzásától bosszulják meg a bátorságot, mellyel ahelyett, hogy földeiket, műveljük, e hazát védelmezni merészeltük. A táborba költözők éhséget és az ínség minden nemét tűrték. De az urakat nem bántotta senki, és mégis nem támadtak-e meg bennünket száz helyen? Nem hurcolták-e sok testvérünket erőszakkal vissza? Nem követtek el hallatlan kegyetlenséget azoknak szülein és gyermekein, akik zsarnokaik felszólítására nem hagyták el a keresztszent táborát? És ki az, aki először fellázadt? Nem, de azok, akik miután a keresztes hadat a pápa nevében, a királyhegyben hagyásával kihirdették minket attól, hogy a felhívásnak engedjünk, erőszakkal visszatartottak? Kik nem hallgattak a király szavára? Kik vetették meg az egyházi parancsot?
10: És az istentelen nemesség velünk az úr felszentelt szolgáival sem bánik jobban. A szegény szerzeteseket szolgáiknak tekintik.
7: Ha valaki, akkor mi, székelyek, igazán tapasztalhattuk az urak kegyetlenségét. De a nép sorsa még sosem vált jobbra lázadás által. Emlékezzél vissza, György! 1505-re. Látszólag kedvezőbb körülmények szabadságunk visszaszerzésére sosem voltak, és mi volt a végső eredmény? Még nagyobb elnyomás!
2: Újra és újra eszembe jut az a dal, az az ügyetlen kis dal a monológiából.
11: Van egy világ, hol nincsen fájdalom. Minden eljátszottam már Tiborztól Biberáki.
2: Ez a rögtönzött és nagyon is teatrális dal, ez arra késztet, hogy visszatérjek mondandóm lényegéhez. Őze vallomásaiban összekeveredik a sokszor megélt szerep a valósággal. Térjünk csak vissza az önvallomására. Nem olyan ez a keserű morfondírozás, mintha valami fura és félikkész darabból idézne?
11: Mert már hallom, hogy vár, és röhögve röhög a rög, hogy betakarjon.
2: Ez bizony az utolsó betűig teatralitás. Ám egy olyan színész szájából, aki, ezt már említettem korábban, a színpadon, a mikrofon előtt, sőt, filmjeiben sosem volt hamis. Ha beleolvasunk a róla készült emlékkönyvbe, sok olyan kolléga már-már elmarasztaló emlékezésébe ütközünk, akik arról vallanak, hogy néha meg tudták volna ölni, amikor minden bizonnyal kótyagosan, fegyelmezetlenségével szétzilálta az előadást. Szerintem az ital már védőszer volt az ellen, a benne égő pokol ellen, melytől saját vallomása szerint is annyit szenvedett.
11: Van egy világ, hol nincsen fájdalom. Minden eljátszottam már, Tibor-tól Biberákig. Mindent eljátszottam már, Tibor-tól Biberákig.
2: Sokszor gyanúsítottam őzét azzal, hogy az élet legvulgárisabb pillanataiban is szerepet játszik. Nem hittem el neki, hogy minden kis ütéstől halálos sebet kap. Sokan nem hittek neki. Pedig ő volt az az ember, aki még a pózaiban is figyelemre méltó volt. Fájdalmasan kevés bizonyíték maradt utána arról, hogy a legnagyobbak között van a helye. Én esküdni mernék rá. Lángokban álló ember volt. Lángolva égő ember. Mint nagyon sok kivételes tehetség.
11: Van egy világ, hol nincsen fájdalom. És higgyék el, van egy világ, hol nincsen

time their catchers were not there. Skunk. Fool. Crow.

Ooh. Oh, dear.

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé, lépegetünk.

Tilos Rádió. Az irodalmi lépegetőt halljátok. És angol nyelvű műsor következik. Mégpedig a fő motivum Iceberg Slim Reflections lesz, ami mindjárt indul, és figyelem, kiskorúak, főleg akik angolul is tudnak, csak szülői felügyelettel hallgathatják. Tudjátok, tőle vette Ice-T a nevét. Jó hallgatást!

Tilos Rádió. Az irodalmi lépegetőt hallgatjátok. Angol nyelvű műsort. Tovább folytatjuk. Iceberg Scene. Reflections. Című spoken word albumát. És figyelem. Kiskorúak. Főleg angol felsőfokúval rendelkezők. Csak is nagykorú felügyelete mellett hallgathatják. További jó szórakozást!

Tilos Rádió. Az irodalmi lépegetőt hallgatjátok. És benne angol nyelvű szövegeket, kabarét és spoken word-et. Az előforduló csúnya szavak miatt kiskorú hallgatók kérjük, hogy csak nagykorú felügyelete mellett hallgassa. És mindjárt folytatjuk Iceberg Slim Reflections című nagylemezét. További hallgatást!

lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé, lépegetünk. Előre.

Tilos Rádió. Az irodalmi lépegetőt hallottátok. És benne François Truffaut beszélgetett Alfred Hitchcockkal 1962-ben. Általában Hitchcock filmzenékkel. További jó tilosozást!

0: Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé, lépegetünk. Előre.
1: Vanek úr lassan nélkülözhetetlen lett. Senki sem tudta, hogy miben és miért, de az volt. Esténként már várt ránk Macskaláb című törzs vendéglőnk, ahol hazamenetel előtt váltakozó anyagi helyzetünkhöz képest egyesek közülünk köretet vagy sört szoktak fogyasztani. Ezen az estén velünk jött Nedda is. Valamennyien bemutatkoztunk, és természetesen beleszerettünk. De ezt nem lehetett közölni vele. Nyomban látszott, hogy krakérel hajlandóságok szunnyadoznak benne, és a kutyakorbácsot nem csak nőies hiúságból, mint díszt hordja magával. Párizsban ez a műszer bizonyos jelentőséget kap egy hölgy kezében. Különösen, ha suhogtatja, mihelyt valaki szépen ránéz. Különben elszánt, harcias, bűbájos szabad gondolkozó volt, különösen, ha komor ráncokat vont a homlokára, és nagyképű kijelentéseket tett, és sűrűn tett ilyeneket. Úgy látszott, hogy nem volt társasága, és most végre elszánta magát, hogy mégiscsak felveszi a társas érintkezést emberekkel. Már ezen az első estén szinte Vanek jogait sértő módon elnökölt közöttünk. Maguk, mondta, szentimentálisan érzékenyek és dühösek az emberiségre, mivel nem veszik tekintetbe hiúságukat. Holott ez egy harctér. Mennyire igaz, bólogatott Vanek úr, aki időnként megszólalt, holott sohasem hallotta, amit beszélünk, de leplezni akarta ezt, tehát a felriadt a merengésből, tagadott vagy állított valamit, hívott a söréből, vagy másnak a söréből, és tovább merengett a pajzsmirigyeinek jellemző mélabújával tekintetében. Mademoiselle író? Nem vagyok Mademoiselle, hanem Nedda. És nem vagyok író, csak írok. Kárpát Renét annyira felvillanyozta a nő jelenlét, hogy felugrott és azt ajánlotta. Rendezzünk szerzői estet. Nem érdekel senkit. Ezt Zombori Sálkrodóf mondta, aki szintén beleszeretett Neddába. Tehát rossz néven vette a Walpurgis Éj című balett szerzőjének kezdeményezését. Rendezzetek 5 órai teját, vagy Miss Európa választást, azt talán érdekel valakit. Kárpát René kérte, hogy ne haragudjon, amiért tömören lónak fogja nevezni, de az elmondottak tökéletesen kimerítik e bús igavonóból képzett melléknévnek a lóságnak ismertetőit. Mert hová jutnánk, ha művészek a divat és a különb anyagi lehetőség miatt állandóan korunk felszínén mozognának? Ez nagyon helyes megállapítás, bólintott Vanek úr. Tekintsenek engem úgy, mint művésztársukat, aki szintén küzd Párizsban, tanul és ír, és azt akarják, hogy eljárjak ide, fogadják meg, hogy egyikük sem lesz szerelmes belém. Ezt valamennyien ünnepélyesen megfogadtuk. Nyugodtan tehettük, ugyanis ekkor már, mint említettem, valamennyien szerelmesek voltunk. Viszont a hölgy jövő időben vette ki a fogadalmunkat. Ekkor azonban váratlan dolog történt. Hirtelen kicsapódott az ajtó, és egy hatalmas, csontos állú, jóképű fiatalember lépett be, aki társaságunk kirobbanó, meglepett lelkesedéssel üdvözölt. Sába! Itt a Sába! A viszontlátás boldog percei voltak ezek. Általános ölelés, hátveregetés és kartapogatás következett.
2: Sába István, nagyon tehetséges színművész, nemrég a Szahara színpadon egy rémdrámában az egyik legionárius közlegényt alakította.
1: Mutatta be barátunkat Saroltai Rezső, a kitűnő szobrász. Én is voltam a légióban, szólt Vanek úr. Ez egy jó hely, nem is értem, miért szöknek sokan onnan el. Nekem nagyon jó dolgom volt, leszámítva egy Mehár nevű törököt, akinek egyszer azt mondtam, szép idő van ma, és attól fogva minden étkezés után felrázott és megpofozott, mintha kamalas orvosság lennék. De úgy különben kellemes. Gyakorlatozni alig kell, harc sosincs, csak az a kínos, ha az ember megszökik, és egy művésznő szekrényébe bújik el, mert ezek énekelnek. Valahogy egyszerre feszült lett a hangulat. Sába nem beszélhetett arról, hogy honnan jött. Nedda idegesen mozgolódott, és Kárpát René a noteszben kotta fejeket írt. Bizonyára a jelenlévő medikáról egy titkos kompozíciót, amit a kutyakorbács következtében nem lehetett közölni. Fizetni? Elkísértük Neddát. Mikor elbúcsúzott tőlünk, megígérte, hogy máskor is eljön, mert jól érezte magát. Sába csodálkozott, amikor Vanek úr elővette a kapukulcsot, kizárt, köszönt a lánynak, aztán velünk jött tovább. Vanek úr itt a házmester, aki lakását elvesztette, de állását nem. Közöltük a Szaharából érkezett fiatalemberrel, akinek ez szemmel láthatólag sok volt egy estére. Azon felül, mondta Vanek úr, közölnöm kell önökkel, hogy amatőr házmester vagyok. Keftelésből űzi? Akkor bolond lennék, és nem amatőr. Amatőr szerintem annyit jelent, hogy egy házmester erőre megkapja az évi fizetését, eljátsz a ruletten, de tudja, hogy mi a becsület, és továbbra is használja ezt a címet, amely itt tiszteletbelivé vált, mint egy konzulátus. A definíció, szólt elgondolkodva az örökké flegmatikus nagymogul, kisé pongyola. De ha meggondoljuk, hogy éjszaka van, és a házmestereknél ez a viselet nem ritkaság, úgy belenyugodhatunk. Ön szakképzett ember, bólintott Vanek úr, és pedánsan alsó karjára tette esernyőjét. Sába bevallotta, hogy az afrikai katonáskodás alatt rájött, hogy semmitől sem fél. Itt azonban úgy érezte, hogy tévedett, mivel félt tőlünk e társalgás közben. Amikor megpillantotta főhadi szállás nevű albérletünket, kissé meghökkent. Almási, te azt állítottad, hogy itt forr valami, hogy itt van még lehetőség. Hallgattam, Sír Lajos felelt helyettem. Mit akarsz, ha nem is forr valami? A fejünk az fő egész nap, és bőven van rá lehetőség, hogy ne táplálkozzunk. Most már Sába, különösen miután Vanek úr elaludt, jobban feloldódott, és mesélte hihetetlennek tűnő élményeit. Csodáltuk Sábát. Éreztük, hogy férfi lett. Hogy valamivel erősebb, szomorúbb, okosabb. Hogy valamiben fölöttünk áll. Tatár szemével, bronzszínű arcával, szűkszavú nyugalmával. Mit tesz a légió az emberekkel? Bükk Iván vagy én, vajon hogy állnánk most itt, Sába helyében? Csillogó szemekkel hallgattuk. Micsoda élmények, veszélyek, kalandok, Szahara, szökés, nincs víz. Van valami terved? Kérdezte Ribári, aki az ágyból hallgatta Sába elbeszéléseit. Szeretnék megélni valamiből, mondta Sába csendesen. Nézd, itt nem megy egyszerre a siker. Jól meg kell ragadni, amihez hozzákezd el. Ti mit csináltok? Kérdezte hirtelen. Mivel Tulai már aludt, senki sem tudott válaszolni. Az, hogy a Rotondba és a Dómba járunk, sokszor csak úgy átmedőben, ezt nem nevezhettük valaminek, amihez hozzáfogtunk. Én például, kiáltott most harciasan Bükk, már is tudok valamit, ami egyedül Sábának jelenti a sikert, Párizst és mindent. Te megírod élményeidet a Szaharáról, Almási könyvet csinál belőle. Az élményeket már leírtam, mondta Sába. Itt vannak ebben a piros füzetben. És átnyújtott nekem egy vaskos piros füzetet, amelyről lekaparta a kincstári jelzést. Ilyen pedáns volt. Feljegyzései nem hivatalosak, tehát levakarta. Közösen elhatároztuk, hogy folytatásos regény formájában, mert ez most keresik Párizsban, feldolgozom az élményeket, és rövidesen valamennyien meggazdagodunk belőle. Elmeséltem Sábának Annával való találkozásomat. Mikor utazott el Anna? Kérdezte Sába hirtelen, és látszólag közömbösen, de valamiért tűzvörös lett. Talán 2 héttel ezelőtt, válaszoltam. Bolondul szeret az a nő. Istenem, ha engem valaha úgy szeretne egy asszony, hogy hajlandó lenne otthagyni a karrierjét, az ünneplést, és eljönne velem a szegénységbe, amiről épp olyan nyugodtan írnak a regényekben, mint a Szahara borzalmairól. Pedig az életben még sohasem hallottam világhírű színésznőt, aki ilyet tett volna.
3: Azt hiszed, hogy komolyan otthagyna mindent, értem? Kérdezte Sába.
1: Utána szaladna a világ végére.
3: Lehet, mondta válatvonva.
1: De ha én nem tudok utána szaladni az érvényesülés útján, akkor mégsem. Nem lehet az, hogy az ember mindig alázattal és bűntudattal nézzen egy asszonyra, hogy mit hagyott ott érte? Ha volt szíve elszerződni mellőlem, hát ha rábeszélted, te mit csináltál volna? Hallgattam. Természetes, hogy az ember rábeszéli, és menjen, ha akar. És akarjon, ha mehet. De ne tudjon menni, akkor sem, ha akar. Különben kell a kutyának az egész. Fiú, szólt hirtelen Sába. Nekem még egy sürgős elintézni valón van, ami néhány napot igénybe vesz. Aztán jövök közétek. Ne nagyon emlegessétek, hogy találkoztunk, mert az is lehet, hogy egyesek kutatnak majd utánam.
3: Sába ezután eltűnt a szemem elől, és már csak igen különös körülmények között találkoztam újra vele. Nedda pedig valóban sűrűn eljárt közénk, és én egyre jobban beleszerettem. Már izgatottan vártam, mikor jelenik meg újra közöttünk. Egyik este nagyon idegesen érkezett. Mialatt beszélgetett, többször is rám nézett zavartan. Talán érzi, hogy tudok valamit. Vagy talán feltűnik, mert úgy látszik jó megfigyelő, hogy egy pillanatra sem veszem le róla a tekintetem.
4: Ha nem csalódom, szólt hozzám,
3: maga kolléga.
4: Úgy van, felelte Bükkiván.
3: Szintén kollégája, akár csak mi. Neki sincs egy vasa sem.
1: Hol szokott szórakozni Párizsban? Kérdeztem.
4: Nem szoktam szórakozni,
1: mondta is ajbigyeztve vállat vont. Aztán horpadt plédobozból egy cigarettát vett elő, oda ütögette a fedeléhez, és rágyújtott.
4: Szóval leszögezhetjük, hogy ez a maguk társasága csupa első rangúnak minősített kezdőművészből áll?
1: Úgy van, felelte Sír Lajos fél száján örök fanyar iróniáinak egyik jellegzetes mosolyával. Mégis lehet, hogy akadt közöttünk egy igazi is.
4: Emelem poharát, szólt hozzám lelkesítően Banek úr, és sajnos már emelte is, mielőtt megragadhattam volna. Fel a fejjel, fiatal barátaim! Az élet olyan, mint az asszony.
3: Ingatag!
4: Úgy van, kiáltott Feri Bári. Banek úr ért a filozófiához. Valaha nagyon imbecilis lehetett.
1: Meghiszem azt, vállalta a megjegyzést Banek úr azon hitben, hogy Ribári nagy tisztelője, és túlértékelte őt a megjegyzéssel. Neddát figyeltem. Végre is lehet, hogy Ribári pimassága idős férfi rokonával szemben sérteni fogja. De nem. Elfojtott mosoly vonaglott át a száján, és ő is ivott egy kort sört.
4: És most valamennyien együtt vannak?
3: Kivéve Pataki Máriát, szólt Kárpát René.
1: Almási Péter méltatlan mennyasszony az illető, aki jelenleg körünkből egy polgári, tehát jobb létre szenderül. De nem csak szenderül, hanem kereskedik és táplálkozik is, amiért illően meggyászoltuk.
3: Kétségtelen, hogy Nedda egy futó pillantást váltott Vanek úrral. Miért? Lehet, hogy most már a felizgatott képzeletem gyanakvással reagál mindenre? De valamennyiünket rendkívül izgalomba hozott a szenzációs esemény.
4: Nő van közöttünk. Hát, ha még tudnák a rejtélyes ház, a vándorló világítás rejtélyét.
1: Akkoriban szerencsére izgalmas mellékkörülmények nélkül is alkalmas volt a társaság, lelkileg arra, hogy kissé megőrüljön egy nőért.
4: Nő nélkül sem volt itt sok normális ember. Így azonban csupa lázas, inkább lelki élményre, mint szellemi kalandra kiéhezett tekintett tapadt Neddára.
1: A bulmisnek rövidített szemmiselen álltunk rossz kedvűen.
4: Ne kísérjenek haza, mondta Nedda röviden, megalázó udvariaskodás.
3: Na de most egyedül?
4: Nem vagyok egyedül. Korbáccsal járok, jó éjszakát. És elsietett.
1: Visszhangosan kopogtak léptei. Amikor a társaság befordult a sarkon, lemaradtam is. Csúf dolog, de be kell vallanom, Nedda utánosontam. Ütött kopott utcákon át zegzúgó sikátorok között sietett. Talán egy óráig is eltartott, hogy így, egyenletes, de gyors léptekkel ment, egyszer sem nézett hátra.
3: Pedig hol jár? Belville-ben. Ez volt Hajdan Párizs hírneves apacs negyede. És ma sem polgáriasodott el nagy mértékben. Nem, szó sincs róla. Így éjfél után, amikor lezajlott az esti turistaforgalom, legkevésbé sem biztonságos ez a környék. De Nedda megy. Határozottan, céltudatosan kopogó léptekkel egy pincehelyiséghez. A olyan romantikusan piszkos és félelmetes vendéglő. Illetve lebúj. Harmónika nyekereg benne búsan. Most odaér. Csak az ajtót nyitja ki, és megáll a lépcső előtt. Mit keres itt? A szomszédos kapu mélyedésben állok, amikor ismét megjelenik egy rongyos, ősz egyénnel, köpcös, züllött külsejű emberrel. A legfeltűnőbb ezen az emberen a homloka. Görbe. Mintha behorpasztották volna, olyan a formája. Elvétve egy-egy szót hallok abból, amit beszélnek.
5: Ne törődjön a pénzzel, súgja izgatott a Nedda.
3: 2 évet ülhetek ezért, hallom a bizonytalan feleletet. Ez a görbe homlokú toprongyos püffet jassz olyan a lány mellett, hogy megfájdul az ember szíve. Suttognak. A férfi ezt mondja. Miről tudom? És Nedda válaszának csak a töredékét hallom. A robbanógránát. Ez a jel. Nem török így be, hallatszik tisztán, amint a férfi suttog. Gránát? Betörés. Mi ez? Merénylet? Anarchisták? Ki ez a nő? És megy ismét messzi, hosszú útvonalakon, sietve, öntudatosan, erélyes, csizmás léptekkel. És már a Boulevard de Sevastopol drója átcsap a Rivolira egyre nagyobb sietséggel. Valahol a Madeleine templom környékén befordul, és megáll egy kapu előtt. Kulcsot vesz elő, kizárja a kaput, bemegy. Tehát itt is lakik. Rue Forbin 18.
4: Állok, folyam a kaporál rosszagú füstjét, és az ember úgy megérti egyszerre, hogy milyen az, amikor egy nőért valaki cserben hagy barátot, testvért, sőt, olykor még gyermekeit is. Lassanként elindulok hazafelé. Most, mintha roppant denevér szárny kavarná fel a levegőt, finom mesz keletkezik, és befordul a sarkon egy impozáns, csillogó, fekete túrakocsi előkelően, szinte vattázott motorral, és odakördül a Rue Forbin 18 elé. Megáll, de járatja a motort. Már nem is ér váratlanul, hogy Nedda kilép a kapun, és beszáll az autóba. És attól sem haltam meg, hogy káprázatos estély ruhában van. Belépőjéről derékig lógnak a legértékesebb szörmék. És az elzúgó túrakocsiban ott ült mellette egy nagyon előkelő őszférfi. És ez mindenek felett a legborzasztóbb volt. Ha egy nő hazudik, csal, bűnöző, gyilkos, tébolyult, züllött, még nem a legrosszabb. Hát akkor mi a legrosszabb? Ha mást szeret, az a legrosszabb. Azt nem lehet kibírni. Az elviselhetetlen. Az befejezett kín, mint a halál. Nincs kiengesztelés. Mert más szeretni nem bűn, tehát megbocsáthatatlan. A barokk villa. Megindult a rajzás a Szajna parton. Párizsban tavasz lett. Szép, zöld, boldog tavasz. A manzárdok népe boldogan élvezte a hirtelen támadt ragyogást. A Boulevard Mitch, a Saint-Germain és a Pantheon környéki kis szálok népe előzönlötte a Szajna partját, és a korlátokon üldögélve lógázták lábaikat a víz felett. Tanultak és verekedtek, és vitatkoztak vagy fütyüréztek, míg a folyómenti lépcsőn félvállukra dobott kabáttal, orrukra húzott sapkájuk alatt szundítottak a hajósok. Némelyik szájharmonikázott. Igaz, még eléggé hűvös a tavasz, de már csillagokat bontogat fenn az alkony, ahogy szépi a színekbe süpped a nappali fény, és a szél jó ízű szagokkal járja be a várost.
3: A sok nyilvános kert és valahány hosszú ódon utca most mind benépesedik, nyüzsgő, zsibongó, százféle nyelven hadaró, rongyos, elegáns, rikító és fantasztikus külsejű egyénekkel. Valószínűtlenül sovány művészek rohannak itt, karonfogva elmebajos medikákkal. Lázbeteg feltalálók sietnek lelkentezve és cél nélkül. Modellek, apostolok, anarchisták és közelebbről meghatározhatatlan egzisztenciák zagyva macszája, mint hosszú télből szabaduló méraj óriási tetvágyjal elözönli a környéket, izgatottan, hisztériásan, hadarva és gesztikulálva. Ekkor történt a katasztrófa. A házi asszonyunk az egyik tavaszi reggelen kopogtatás nélkül nyitott be hozzánk, és megállt az ajtóban, mint az eleven végzett. Bizonyos, hogy Augiász istálója sokkal rendesebb hely lehetett, mint ezen a reggelen a mi szobánk, ahol mindettől eltekintve kétszer annyian voltunk, mint ahány ember ennyi légköbméteni területen józan számítás szerint elfér. A házi asszony álláspontja röviden ez volt. Szemet hunyt afölött, hogy öt ősbérlő felhozta két barátját. Nem szólt semmit, amikor a két barát idehozta három újabb cimboráját. Miután azonban most már nyilvánvaló előtte, hogy züllött alakok menhelyévé óhajtjuk alakítani a lakást, a következő alternatíva elé állít bennünket. Vagy kiürítjük a bérletet délután két óráig, vagy elmegy a rendőrségre és bejelenti, hogy a lakásában foglalkozás nélküli és pénztelen külföldi állampolgárok garázdálkodnak, akik nagyrészt bejelentési kötelezettségüket is elgalasztották. Ismerve a rendőrség rideg magatartását, ilyen minősítésű külföldiekkel szemben kénytelenek voltunk elhagyni a lakást. Délben a nyomor különítmény tagjai férfias, de megható búcsú után távoztak a szélrózsa minden irányába. Kárpát René, régi hálótársam, együtt maradt velem, és kettesben haladtunk szegényes cókmókjainkkal a Basti irányába. Hogy miért pont arra? Nem tudom. Célunk nem volt tehát minden irány a miénk. Itt megpihentünk, hogy haditanácsot tartsunk, míg körülöttünk leírhatatlan sokféleséggel morajlott a déli forgalom. A Walpurgis Éj című balett komponistája kétségbe esetten álltott a siketítő lárma közepén, olyan tanácstalanságban, olyan keservessé törpülten a hatalmas emlékoszlop alatt, szőkeségével, túlérzékenységével, energiátlanul és remegő térdekkel, mint aki halni készül. Azután tétován rám nézett. Azt gondolom, a menhely. Először nem bírtam szólni, de erőt vettem magamon. Igazad van, feleltem szinte közömbösen. Aludj a menhelyen. Lehet, hogy holnap már én is ott leszek. Ezt természetesen csak megnyugtatásul mondtam. A menhely szörnyű és félelmetes valami volt a szemünkben. Csak tudná az ember, hogy miért. Talán a magánélet teljes, megdöbbentő hiánya. Vagy mert este annyi ember üldögél hozzátartozói között szegényes otthonában, vagy fényes palotában, oly mindegy, de éppen ilyenkor aránylag kitaszítottabbnak érzi magát az ember. Most azonban bátorítani akartam Kárpátot. De látom, hiába. Ő tudja jól, gyáva dolgot művel. Letört a küzdelemben. Leghamarabb mindnyájunk között. Ne haragudj, motyogta és ment. Lecsüggett fővel ingatagon, életének-e világosi haditénye után roskadozva a menhely felé. Én ott maradtam közepén a nagy térnek, ahol hajdan az előkelő és világhírű börtönintézmény állt egy föld alatti villamos helyén, az emlékoszlop alatt, a Járda szigeten, mely akkor az egész körülöttem zajló élettől határolt el, mintha puszta sziget lenne. A Rue Royale végén összetalálkoztam Sír Lajossal. Utolsó frankunkkal betértünk egy bisztróba. Mennyire vagy a regénnyel? Kérdezte Sír Lajos, a melegtől nyomban bóbiskoló fejjel. Sajnos a meleg helységek morfiumként hatottak rá. Vagy két fejezetet megírtam. Nagyon érdekes.
6: Régen gondolom, mondja úgy szólván álmában, hogy nekem a regényírás valahogy jobban menne, mint a költészet.

0: rákos szomorúsággal teli világból. Sába feljegyzéseit, a piros füzetet Sír Lajos zsebébe tettem, és kifizettem 2 viándót. Sír Lajos már aludt. A bisztró megtelt füsttel, zajjal, csörgéssel, ahogy érkeztek a kofák, és a hangzavarból néha kirikoltott az ellenőrző pénztár csengése. És Sír Lajos, a költő, aludt. Halálosan sápadt arca, sírásra görbülő ajkainak gyerekes kifejezése, és a felső zsebéből kikandikáló fogkefe szőrös vége jelképes látványnak rémlett előttem. Szája szögletében egy ott ragadt golóház blő vége füstölgött, és olyan volt így, mint a tréfás emberek illesztették volna ezt az elhamvadt cigaretta véget egy alvó gyerek szájába. A Concordon álltam, mikor valaki nagyot csapott a vállamra. Hátrafordultam. Vanek úr állt mellettem, mosolyogva, rövid szürke felöltőben, és olyan vakító sárga cipőben, hogy káprázott az ember szeme. És a cipő ragyogásán felül Párizs forgalmi lármájával versenycsikorgott. Levette alsó karjáról az esernyőr fogantyúját, maga elé rakta jó messzire, és elindult. Nincs lakása, mi? Kérdezi egy tőkepénzes pártfogó hangján. Csak ugyan nincs?
1: Semmi az egész. Velem fog hálni.
0: Vanek úr hol alszik?
1: Még nem tudom.
0: Jó, este ott leszek. És búcsút intek. Halló, ne szaladjon! Felel és visszahúz. Maguk fiatal emberek úgy belerohannak a világba, türelmetlenül és idegesen, mint a rakéta. Úgy áll a helyzet, hogy van lakásom. De kérdés, hogy megfelele magának. Már is menjünk oda. Érdekel, hogy milyen hely lehet az, ami e pillanatban nekem nem felel meg. Hová vezet? A barokk villához.
1: Én itt végre is házfelügyelő vagyok, mondja, és tudok egy zugot, ahol ha megfelel önnek egy szerény ágy,
0: de igazán nagyon szerény ágy. Mégis milyen szerény? Egy teknő. Nincs benne mosott ruha, vagy ha van, akkor megkísérelheti a mángorlóval. Közben odaértünk egy kis ajtó elé, melyen ez áll egy táblára írva. Mosókonyha, vigyázat! Ne ingereljük a bestiát! Ön itt egy közveszélyesen ingerlékeny mosónőt tart rabságban? Még ez esetben sem neveznék bestiának egy hölgyet. Nekem volt gyerekszobám. Felelte önérzetesen, és már is fölényes tréfálkozásából vállon veregetve. Jöjjön, fiatalember! Benyitott. És most megéltem a legfélelmetesebb csodák egyikét. A mosókonyha sötét mélyéről halk morgás hallatszott. Egy bizonytalan, lomha árnyék mozdult, és vontatott egyforma járással előtűnt a sötét homályból. Nem, ez álom! Egy oroszlány nyújtózott el 2 melső talpára lapulva, roppant száját ásításra tátva, majd fölegyenesedett, megnyalta gyorsan az orrát, és nagyot tüsszentett. Egy élő oroszlán! Lassan odajött egész elénk, és kíváncsian rám nézett, majd kérdően Vanek úrra. Úgy festett, mint aki nyomban vállat van, és így szól.
1: Miféle pasasokat cipel maga haza? Ez az ifjú velünk fog lakni, csebegett a Nestorunk a dúvaddal. Legyen hozzá barátságos, Vendréner úr. Urifiú, nem dicsekedhetem hősi tettekkel, de a gyávaság nem tartozik egyébként számos emberi gyarlóságom közé. Most mégis a meglepetéstől, de az is lehet, hogy a rémülettől dermedten álltam ott. Teljesen egyedül, a mosókonyha küszöbén egy oroszlán és egy őrült társaságában. Önkéntelenül hátra léptem. Valamibe beleakadt a lábam és hanyatt testem. Vanek úr mosolyogva hátrafordult, és nem értette a dolgot. Ennyire csodálkozik. Nagyon ártalmatlan lény ez a Vendréner ragadozó, és rendkívül koros. Se foga, se körme. Az izma teljesen elsorvadt. Megjárta 2 Európát, megjárta Afrikát, de legjobban megjárta a gazdámmal, aki rám bízta. Ha továbbra is fekve marad a föld,

0: Kihozok egy párnát. Meg sem mertem moccanni. Minden ember tudja, legalábbis ösztönösen érzi, hogy nyugodtan kell maradnia, ha vadállat tartózkodik szabadon a közelében. Jól lakott bestiától nincs mit tartani, ha nem ingerli egyetlen mozdulattal sem az ember. És Vendriner úr kicammogott a mosókonyhából. Lassan odaléptetett hozzám, körüljárt, megszagolgatta a kezemet, az arcomat, végig húzta nyelvét a homlokomon, a fülembe szusszantott egy csomó port, azután, mintha jó ötletemet utánozná e hellyel kapcsolatban, szépen odasüppett mellém, úgy, hogy roppant feje pontosan a hónom alá került. Igyekezte szemmel jelezni Vanek úrnak, hogy megnyugtatása ellenére helyzetemet tűrhetetlennek tartom, de árnyékban volt a fejem. Vanek úr úgy látszik nem sejtette, hogy milyen tragikusan fogom fel a dolgot, mert kihozott egy párnát a mosókonyhából és odadobta. Aztán az ajtó mellett egy felfordított hombárra ült, és mintha csak úgy békésen hevernénk ott az oroszlánnal, derűs csevegésbe kezdett. Ő gazdám az állatkertbe adta Vendriner urat, de közben tönkrementem. Ugyanis a saját fenntartásomra szánt összeget egy véletlen szerencsétlenség elvitte. Véletlenül mindig egy másik szám jött ki a ruletten, mint amire én tettem. Napokig. Vártam, hogy a rulett megunja, de nem. Elvesztettem mindenem hazárdjátékon. Hát hallott már ilyet. Mit tegyek? Saját emeleti szobámat kiadtam Neddának. Vendriner urat pedig elhoztam az állatkertből. A bestia ott úgy is hisztérikus lett, mert a frászt kapja, ha a pávák rikoltoznak. És azt a régebbi ötletemet, hogy az oroszlán nyugalma érdekében a pávákat szájkossára lássák el, az állatkert ridegen elutasította. Ez jó ok volt arra, hogy kivegyem Vendriner urat, és az ellátására folyosított összegből magamat is fenntartsam. Természetesen a mosónő azóta nem jár ide, mert a ragadozó fél tőle. Csapkod a ruhákkal, meg kiabál. Mindezek ellenére nem mertem moccanni. Végül is Vanek úr véleménye nem 100%-ig megnyugtató. Vanek úr azonban azt hitte, hogy esti beszélgetésünkhöz helyezkedem el ilyen közvetlen módon egy virágágyban, mert a nedves tavaszi föld jót tesz a hűlésemnek. Az a szörnyű érzésem támad, hogy nyomban köhögnöm kell. És nem merek. Feszül a tüdőm, szinte szétrobban, és ott fekszem a földön mozdulatlanul az oroszlán mellett. Vanek úr előhúz a zsebéből egy szivart, megnyalja oldalt, hogy visszatapadjon egy elváló barna levél, rágyújt és füstölve mondja. A gazdámnak jó, oroszlán vadászaton van. Igazi globetrotter, csak roppant rigolyás. Úgy félti a bútorait meg a holmiait, állandóan azt követeli, hogy minden szobát, minden ajtó zárját ellenőrizzem, mintha megenné valaki a holmiát. Jól fekszik ott? Tudja, a nagyanyám volt ilyen. Ha nem volt vendég nálunk, csak állni szabadott a szalomban, hogy ne rongáljuk a székre alkalmazott védőhúzatot. Reszket, hogy én esetleg lakót engedek ide, vagy nyitva felejtek valahol egy ajtót, nem zárom jól az ablakot, és ezért állandóan hosszú leveleket irkál, és vallat és faggat, meg ilyesmi. Most kérdem én önt, mint okos ember, hiszen író, mi az érdekes számára abban, ha a mosónő fia, ha elismerem, hozzá egy gengszter, nem vitás, beveri az ablakot valahol? Erre tüzetesen ír és faggat, hogy melyik ablak tört be. Tán nyitva volt valamelyik emeleti ablak, pedig ott ugye csak én lakom. Hát megírom neki, hogy olyankor csak kinyithatják az ablakot, ha meleg van. Erre visszaír, hogy kinek van melege és miért. Én azt felelem, hogy ilyenkor mindenkinek melege van, mert kitavaszodik. Erre roppant dühöseget ír, hogy biztosan nem értesítem alaposan. Azonnal menjek végig a ház valamennyi szobáján, és mindenről írjak pontos, részletes jelentést. Erre küldtem neki egy leltárt. Képzelheti, hogy ehhez értek. Pontos, jó leltár volt. Beállítottam a patkányokat is. Kérdőjellel, mert nem lehet megszámolni őket. Azt hiszi, örült a leltárnak? Fenéket. Pattogó választ írt, hogy ha csak egy szobát is kinyitok, vagy valakit a házba engedek, azonnal értesítsem. Különben így meg úgy. Erről nem nyitok ki egy szobát sem. Talapzatokon alszom. Mert ezek sistelegnek és pukkadnak ott a Szaharába, mint a balondok. Megdöhödnek, mint a rakéta. Közben én itt a saját emeleti szobámat, amihez igazán senkinek semmi köze, kénytelen vagyok kiadni, mert nincs betevő falatom. De nem merek kinyitni egy szobát magamnak, mert ez mint az őrült ír, hogyha csak egyetlen szobát is kinyitok, azonnal írjam meg. Kénytelen vagyok talapzatokon aludni, szobrok és kétes egyének társaságában. Züllött alakok menhelyén, de szobát nem nyitok ki. Na, csak ugye olyan jól fekszik? Igazán örülök, hogy ennyire otthon van. A köhögés szörnyen préselte a tüdőmet, és ilyen félelmet még nem éreztem, mint amivel ott feküdtem egy két méteres szuszogó oroszlán mellett, egyedül Vanek úr kétes értékű tájékoztatására bízva. Csak a fejem ne volna árnyékban, hogy pislloghatnék a beszélő felé. De Vanek úr a szivarja füstjébe merengve valahova a távolba néz, és meglazít a mellényén két gombot. Ha egy fiatalember ennyire oda van a bútoraiért, hát rendben van. Még azt is írta, hogy a rám bízott lakrészekbe, ha csak egy órára is befogadok valakit, írjam meg. Nekem végre is csak az én szobám áll rendelkezésemre. Tehát tisztességem úgy diktálja, hogy a tilalom alá tartozó mosókonyháról tájékoztassam. Még Vendréner urat illetően is. Mert ebben nem ismerek tréfát. Egy embert a becsületéről ismerünk meg. Megírtam, hát, hogy igenis a mosókonyhában van egy lakó. És ravaszul mosolygott. Gondolom, most majd a holmiát félti, s a házigazda dühével követeli, hogy azonnal rúgjam ki az illetőt. Hogy mertem tilalma ellenére befogadni valakit, aki esetleg rongálja a teknőt? Amit mondtam, legutóbb nevek említése nélkül megírtam, hogy tartózkodik valaki a mosókonyhában, aki nagyon a szívéhez nőtt. Gondoltam, a szemrehányást tesz, megírom a nevét, és jól blabálja magát. És én, mint egy galilei, kivágom neki a magas szét. Vendréner úr volt, voilà, ime az állat. És a tarkom alatt egy kavics kis híját megőrített. Az ember ilyen szörnyű fájások akkor érez, ha már huzamosabban fekszik, és az enyhe nyomás tűrhetetlen erőszakká fokozódik. És a köhögés... Mi van, ha téved, Vanek úr? Ha köhögök, és a bestia rám csap a talpával könnyedén, és nincs minden izma elsorvadva, csak mondjuk összes izmának a fele. És Vanek úr azt fogja mondani a temetésemen. Ki hitte volna erről a bestiáról? Természetesen az oroszlánt említem, és nem a megboldogultat. Csak arcomra sütne a hold, hogy inthetnék. De képzelje, két héttel ezelőtt jött egy levél tőle. Tajtékszik. Ne is írjak nevet. Nem kíváncsi a névre. De jól tudja, kiről van szó. Megírták. Biztos a kertész áskálódott. Szeretne házmester lenni. Azt hiszi, az csak úgy megy. Szóval gazdám tajtékzott. Sose hittem volna, hogy ennyire bolondul ezért a bestiáért. Képzelje, rám parancsol, hogy minden további levelezés, kérdezősködés nélkül azon percben, ahogy levelet kapok, nyissam ki a bal szárnyát a villának, és költöztessem oda a mosókonyha lakóját. Hát én hallottam már állatbarátról, nekem is van szívem, jól tudja, milyen barátjuk voltam. De hogy valaki így zabálja ezt a bestiát, hogy beköltözteti éppen a legfinomabb szobába, megjegyzem, ennek az embernek mindig voltak hóbortjai. De nekem semmi közöm hozzá. Én itt alkalmazott vagyok. Teljesítem a kötelességemet. De ez a dög, már illetve az oroszlán, ez vagy nem kultúrált állat, vagy nem olvasta a gazdám levelét. Az Istennek nem akart beköltözni a három szobába, könyvtárral, fürdőszobával és napozó terasszal. Volt itt hetsz, amíg én ezt bevonszoltam. Egy ilyen oroszlánt. És állandóan rettegtem, hogy megijed. Szívdobogást kap, és az állatorvos 20 frank, nem szólva, hogy mindig kezet mos, és az egy tiszta törülköző. Már ajánlottam neki, hogy vizsgálat előtt megfürdetem azt a dögöt. De ezek az állatorvosok a metában dolgoznak, gőzmosodákkal. S ez még semmi. Ilyesmiket ír a gazdám. Zseppénz, reggeli, újság. Hallott már ilyet? Ahogy így kényelmesen csevegünk az estében, folytatta Vanek úr egy szivarja végét megnyálazva, egy borostyán szipkába szorította azt, El sem hinné valaki, hogy akad egy olyan rossz hiszemű, gyanakvó őrült, mint az én gazdám. Mit félt ezen a nyugalmas, békés házon? Az úri polgárok negyedében. Jegyezze meg jól ezt a mondásomat. Senki ne akarjon többet tudni mindenkinél. Diadalmasan körülnézett, ásított. Az egyetlen, amit elhallgatok előtte, hogy saját szobámat, amelyet semmi köze. Egy finom hölgy lakó rendelkezésére bocsátottam. Tehát merem én ezt megírni. Ha valaki ilyen mániákusa a bútoroknak és a szőnyegeknek. Ön okos ember, pedig író. Mondja meg őszintén. Hát merhettem én ezt megírni. Pedig igazán semmi köze hozzá. Megkímélem hát az idegességtől, mert a jó titkár kitalálja gazdája legrejtettebb gondolatait is. És mi ennek az ifjú fiatalembernek a legrejtettebb gondolata? Világos. Csak ez a Vanek úr, ha még olyan alapos, tisztességes és ügyes titkár is, ne fogadjon be valakit bútoraim rovására. Ásított. Tegyük el, illetve holnap is lesz egy nap. De mert látom, hogy milyen kellemes itt heverészni önnek. Cseveghetünk még? Elég érdekes élménynek voltam részese, amiből az ifjak okulhatnak. Szemérmes mosolyjal húzogatta bajuszát. Valamikor nagy nő barát voltam. Sokat csaptam a szelet, és tudtam a nőkkel bánni. Na, ha ráér néhány órát, elmondanám önnek egy kalandomat. Igazi pikáns, érdekes kaland. Amikor én a bécsi gyorssal jöttem Passau felé, hol vannak ezek a régi szép idők? Mikor én még nem. Szívesebben lefeküdnék, de hát legyen meg az akarata, ezt még elmesélem. Hosszú história, de érdemes meghallgatni. Innsbruckig nem történt semmi. Az úgy kezdődött, hogy a határon kértem a kalauzt, keltsen fel a legközelebbi állomáson, mert elfogyott a szivarom. Akkor én ezeket a gyűrű, sötét szivarokat szerettem, és nem minden állomáson lehetett kapni. Most képzelje magát a helyembe, Innsbrucknál! Várjon, nem is Innsbrucknál volt még, hanem előbb, amikor azt a kutyás vidéki nőt leszállították. Szóval Feldkirchen előtt azt mondja egy utas. Várjon, ez mégis Innsbrucknál volt már, mert hozták a szivart. Ebben a pillanatban, mielőtt megfulladtam volna, kirobbant belőlem a köhögés, és egyben végig bizsergett a rémület, de már nem bántam. Harsogva köhögtem is. Az állat riadtan elugrott, és vadul zihálva, lesunyt fejjel beügetett a mosókonyhába. Te jó Isten! Milyen lazán csüg róla bőre és húsa! Úgy imbolyog az egész állat, mint egy halom rongy, és én fuldokolva köhögök. Na mi az? Torkán akadt az elbeszélés? Ne féljen, Vendriner úr, mondom, hogy ez úri fiú. És hozzám fordul. Akar egy kis vizet? Rettenetesen elszégyeltem magam. Vanek úr tévedett. Az oroszlán nem árnyéka önmagának, ez az oroszlán egy fenevad árnyékának az árnyéka. Jól fekszik ott? Kérdezte Vanek úr. Igen, feleltem halkan. Nagyon kellemes itt heverészni a rózsákon. Most már dehogy mondom meg neki az igazat, hogy dermedten, mozdulatlanul feküdtem, pedig egész átnedvesedett a ruhám. Nyugodtan visszafekszem. Hol is hagytam el? Szóval Buxnál. Nem, ez még Innsbrucknál volt. Illetve Feldkirchennél, mert emlékszem, felhúztam az ablakot. A nedves kertszag, a csillagos égbolt és Vanek úr egyhangú előadása lassan álomba ringatott. Felnyitottam a szememet. Jó sokáig alhattam, mert lenyugodott a hold. Néhány óra is eltelhetett, és Vanek úr hangja változatlanul durusol. Mi? Még azóta beszél? Már Bécs közelében jártunk, amikor ilyen előzmények után a nő azt mondja, hogy a férje esetleg eléje jön Semmeringig. Képzelheti ezek után, amiket elmondtam? De ha azt hiszi, hogy ez volt a legizgalmasabb, akkor téved. És megint elaludtam. Mikor újra kinyitottam a szememet, már halványodtak a csillagok, és néhány madár csicsergett. Teljesen átáztam a harmatos fűben. Én nem tudtam, miért kapom a pofont, mesélte hével Vanek úr. A bajuszos elment, és azóta is egyre töröm a fejemet, hogy mi volt az. Maga érti? Legalábbis sejtem. Feleltem, és sejtelmem sem volt az átalud históriáról. Ha egyszer éjfél után tudta, hogy a nőférje Semmeringig jön, miért várta meg a pofont? Nagyon örülök, hogy ennyire odafigyelt. A tévedésnek Geishuber volt az oka. Há, ezt gondoltam. Miből? Kérdezte csodálkozva. Hát, amikor a szivart hozatta. De hiszen a Schaffrenek akkor még aludt. Én is. De nem szólhatta, mert Vanek úr csodálkozó hangsúlya szerint Schaffrenekről tudnom kéne. Úgy éreztem, lázas vagyok. Kitérően ásítottam, de úgy maradt a szám félig nyitva. Vanek úr mögött a távolabb álló barokk épület lakatlan szárnyának egyik ablakából fény szűrődött ki a zsaluhasadékán, és nyomban kihúnyt. Senki sem fordul meg Neddán kívül ebben a házban, kérdeztem, és lassan feltápászkodtam. Már lázborzongatott, annyira átfáztam. Hát persze, hogy senki. Elhagyatott ház, mióta a tulajdonos, a gazdám édesapja főbelőtte magát. Olyan nyugodt helyez kérem, itt hét számra nincs semmi izgalom. Legfeljebb a teljessel, mert ez mindig a kerítésnek támasztja a kannát, pedig ezerszer megmondtam, hogy leveri a festéket. De hát ezeknek beszélhetek. És kioldozta a nyakkendőjét, és ásított. És mögötte a sötét ház ablakai, mintha figyelnének bennünket, mozdulatlan sötét zsaluikkal. Kettő csáncsokba gombolta kézelőit, és újra ásított.
1: Ha jól kiheverészte magát itt fiatalember, jöjjön be hozzám aludni, van ott egy baldahínos teknő, csak ne lépjen rá, Vendréner úrra.
0: Ez az egyetlen, ami nagyon veszélyes. A pék kisfia rálépett a múltkor, és hetekig járt ide az állatorvos, olyan szívdobogása volt a bestiának. Na, most jól nézek ki. És az üres gombjukat fogva cirkált tekintete a virágok felett. Bement. Lázasan, köhögve, és átnedvesedve álltam ott a kertben. Nézem a hatalmas fák mögött meghúzódó finom barokkház oszlopdíszes ablakait. Az erkély ablakban hirtelen világosságot látok. Óvatosan megkerülöm az épületet. A hátsó kapu nyitva volt. Elcsigázva idegesen állok az ajtó előtt. Most valaki kotorászik belülről az ajtón. Az első pillanatban ilyetten hátralépek. A bordó függöny elhúzódik, és egy bajuszos, szomorú, közönyös arc jelenik meg az üveg mögött. Piros feszt visel a titokzatos lakó. Egy török. Nézzük egymást. A török ravasz pislogással hátra néz, aztán kinyitja az ajtót, és ott áll előttem, földig érő hálókabátban.
2: Jó estét, uram!
0: És ugyanolyan nyugodt, közönyös arccal néz. Elől két platina foga van, és elővillan, amikor mosolyog. Mosolyog, liheg, és a vállamra teszi a kezét. Jó estét, mondom én is. Almási Péter vagyok.
2: Tudom,
0: feleli szomorúan.
2: Magát meg fogják ölni.
0: Baj? Kínos volna, ha megölnének, de hogy határozottan baj volna, azt nem állítom.
2: Ön bolond?
0: Kérdezte buzgó érdeklődéssel.
2: Nem te semmi, mert azért éppen úgy megölik, mintha esze volna.
0: Ezekét kérem, mindenkit megölnek. Fejezte be csügget részvéttel. Ezután leült a kapu lépcsőjére, és szép, hosszú szálú török dohányból cigarettát csavart. Különben Emin pasa vagyok. És ötször egymás után flössöm volt. Érti? Ötször! És ha valakinek ötször flössöm van, akkor vége. Ezt jegyelsze meg, uram. Izgatott és suttogó lett a hangja.
2: Ha valaha életében háromszor flösse lesz, hagyja abba. Abba hagyni. Mert az a jeladás, hogy jöhet a halál. Az ötödik flössre biztosan megkondul a halálharang. És ölnek. Muszáj meghalni.
0: Elmebeteg. Ez látszott. De ahogy hátrafelé mutatott, kimerett szemmel, nekivörösödött arccal, valami szörnyűt éreztem. A nyitott ajtó mögött tátongó sötét felől. Nyugodtan fújta a füstöt, és valamerre az ég aján kirajzolódó Eiffel karcsú fekete sávja felé nézett. Most megláttam, hogy valami nedvesen csillog a tenyerén. Valami vöröses.
2: ez vér? Valaki meghalt bent? Hát persze, bólintott élénkkel, és kezét a falhoz törölte. Csak ezt kell még eldobni valahova, mondta, és előhúzott egy csomó véráztatta holmit. Egy ugrással az erkélye szobában voltam, aztán a másikban, és ott feküdt. A derengésben jól látszott egy mozdulatlan emberi test körvonala. Félrelököm a bolond Emin pasát, és rohanok ki az utcára. Sehol egy rendőr. Rohanva elérem két utcával lejjebb a kerületi kapitányságot. Ott állok az ügyeletes előtt ziálva. Néhány másodpercig nem tudok szólni. Álmos arccal nyitott hamus zubbonyban ül a kapitány egy bőrszagú dohos helyiségben. Elmondom, amit láttam. Figyelmesen végighallgat. Aztán feláll, lenyom egy gombot, és halkan beledünnyögi a telefonba.
0: Alarm!
2: Mire kiérünk, már ott áll a riadó autó, és rajta a legénység. Felszállunk mi is. Néhány perc, és ott vagyunk. A kapunál leugrálunk. Vezetem a kapitányt. Csodálkozva állok ott. Emin pasa, a véres rongyok, sehol. Érdekes. A véres rongyokat ide dobta. Nyoma sincs. A hal zárva. Állkulcssal könnyen nyitják. Gyerünk tovább. Mindenütt felgyújtják a villanyt. Csak ámulok. Az áldozat nincs. Nincs sehol. Letérdel. Sem a szőnyegen, sem a padlón nem talál vérnyomot. Átvizsgálják az erkélyes lakrészt. Senki. Fullasztóan köhögök. Tüzel az arcom. A kapitány rám néz. Az örmester is. Hiszen maga lázas. Alaposan körülnéztek, és nyoma sem volt mindannak, amit én állítólag láttam. Nem erősködtem. Úgy sem hinnék. És mi közöm? Emberi kötelességem volt a rendőrséget értesíteni. A többi az ő dolguk. És a barok villáé. Maga lázas, barátom, és ivott istán. A rendőrök nem dühösek, pedig azt hiszik, hogy csak ide bolondítottam őket. Nagyon köhögök. Maga kicsoda? Kérdezte a kapitány.
1: Író.
2: Szóval nincs lakása, persze, és influenzás.
1: Egy barátomnál lakom a... ugyanis...
2: Ismerem azt a barátját, bólogatott a kapitány komor grimasszal. Annál sokan laknak. Adok magának 20 frankot, és menjen el a barátjától valahová, ahol fedél alatt állhat. Az autó elrobogott. Ott álltam a rácsos kapunál, és néztem a villa sötét ablakait. Derengett. A halott üvegtáblákon kemény, fehér foltok csillognak. Az erkély ajtaja csukva, ahogy a kapitány betette maga mögött. Most világos lesz az erkély, és megjelenik az egyik ablakában Emin pasa arca. Ő az. Mosolyogva kinéz, bólogat felém. Aztán két másik kéz becsukja a zsalut. És sötét lesz. Visszapotorkáltam a mosókonyhába. Panek úr és a Vendriner úr aludtak. Lefeküdtem a teknőbe, amelyben egy párna is volt. Magas lázam lehetett, bágyat voltam, és mélyen elaludtam. Zakatol, robog, rohan a vonat hirtelen, Innsbruckot kiáltanak. Most Emin pasa rohan hálókabátban, és ezer rendőr üldözi. Az egész nagy elmosódott robogásban időnként Vendriner úr feje, a mosókonyha teteje is feltűnik, havasok, erdők és kalauzok zavaros csoportja mögött. Két kezemmel a teknő peremén befutok a déli pályaudvarra, de a vonat tovább megy a vérmezőn át. Lili, a Ferenciek tere, ahol a galambok tipegnek, és ismerős hangon duruzsol a villamos kereke. Kossuth Lajos utca, aszfaltján kopog a lábam. Régi ismerősök jönnek szembe, vidámon kiáltozunk, nevetgélünk, és mégis olyan nyomasztóan, rettenetesen fáj valami. Talán a teknő széle, ahogy időnként a markomban érzem, mint valóságot, vagy Vendriner úr itt maradt illata, amely tized másodpercekre belekeveri ebbe a gyönyörű államba a valóságot. De a vonat rázása most már állandó. Kinyitom a szememet.
3: Nem érti? Péter! Péter! Mióta fekszik itt?
2: Szent Isten, hiszen maga lázas. valami káoszból visszadöccenek a valóságba. Nettát látom. Ott térdel mellettem. Jöjjön, mondja a lány. Panek úr mondta, hogy beteg. Feküdjön le az én szobámban.
4: Köszönöm. Az messze van, és nem is biztos, hogy én...
2: Most velem jön, és iszik egy teát. Ne beszéljen. Nem akarok udvarias ostobaságokat hallani. Fel tud kelni?
4: Arra emlékszem, hogy a karom a nyaka körül volt, és az nagy szerület volna, de végül kiderült, hogy csak vezet. És valahol ledőlök, és újra visszavonat. Alagútba értünk, vagy éjszaka lett, a titokzatos ház kertjében, és köhögve, fuldokolva, forrón rohanok, fújtatok és szakatolok, mert én vagyok a mozdony, és röpülök a rám kapcsolt kupékkal hegyen völgyön. Kinyitottam a szemem. Sokáig alhattam. Este volt. Rózsaszín ernyős lámpa barátságos fénye világított az asztalnál, egy lány ült és olvasott. Lassan megismertem Neddát. Olmos fáradtság sajgott a tagjaimban. Csak nagy erőfeszítéssel tudtam felkelni. Jobban van? Teljesen. Azt hiszem, hogy csak álmos voltam. A kalapomért nyúltam. Most hová megy? Kérdezte. Hová készül?
2: Nem kószálhat megint reggelig. Ostobaság lenne a maga most etikett kérdések miatt betegen kimenne a semmibe, a hűvös éjszakába holott. Holott itt a meleg szobában van egy üres kanapé, amin hálhat.
4: Érthető volt. És mégis megdöbbentünk mind a ketten. Együtt maradni éjszakára? Minden kapcsolat nélkül pusztán kényszerhelyzetben, mint barátok? Egy férfi és egy nő? Két ember becsületét nem döntheti el egy szituáció, melybe kerültek. Ha jellemesek, akkor úgysem történhet semmi. Ha nincs bennük erkölcsi tisztaság, akkor ennyi kísértés sem kell. Kérem, maradjon itt nálam, hiszen beteg. Mit felelhettem? Maradtam. Zavartan ültünk ott, miután megittunk egy teát. Őrülten szerelmes voltam. Ahhoz, hogy jó barátok lehessünk, szól Nedda, ígérje meg, hogy soha nem lesz szerelmes belém. Ez fontos. Kérem, feleltem könnyedén, ez ne okozzon önnek gondot. Magasra felfutott a két szemöldöke, és idegesen döfkötte ceruzájával az asztal oldalát. Kizártnak tartja tár, hogy belém szeressen valaki? Nem, kizártnak nem tartom, de úgy érzem, hogy magáért még a lehetetlenre is habozás nélkül képes lennék. Tehát habozás nélkül feleltem. Amikor ismét felém fordult, ünnepélyesen megszólaltam. Kérem, Nedda, magának is meg kell ígérnie, hogy soha nem lesz szerelmes belém. Várjon, hová megy? Ugyanis, ha ez az elemi csapás bekövetkezne, aminél sokkal jobb ízlésűnek tartom, én nem tudnék ünnepélyes ígéretemnek megfelelni, és visszavonnám. Ó, maga nagyon léha ember. És most? Közömbösen körülnézett a szobába, mint aki jelentéktelen mondani valói közben mással is törődik. Most majd lefekszünk aludni. Késő van. Na igen, szóltam én is olyan elfogulatlanul, mint egy tehetségtelen színész. Ez szörnyen buta volt. Nedda eloltotta a villanyt. A sötétben mindketten elfoglaltuk hálóhelyeinket, ő az ágyban, én a szoba túlsó oldalán egy szófán. Rövid csend. Egész távoli autókürtök hallatszottak figyelmeztetően. Egy gyufa lobbant Nedda ágya felől. Rágyújtott.
2: Magának élnek a szülei? Kérdezte.
4: Igen, és nagyon szívesen elvinném magát hozzájuk. Rövid szünet.
2: Én árva vagyok. Eddig Londonban éltem a nénémmel.
4: Sokat forgolódtunk, amíg elaludtunk. Hajnaltájt felébredtem. És most? Világosan hallom, az alattunk lévő szobában valaki jár. Nem is túl óvatosan. Egyforma lépésekkel fel és alá. Aztán csend. Mit nem adnék érte, ha tudnám, hogy ki az? Mi történik itt? Rejtély? Bűn? Valaki jön fel a lépcsőn. Megáll az ajtónál. Fülel. Háromat koppant, és valami zizeg a küszöb alatt. Nedda felugrik, oda siet, magához veszi a levelet, mert ezt adták be az ajtó hasadékán. Az illető távozik. Netta tétován néz a dívány felé, de nem láthatja, hogy félig nyitva van a szemem. Visszasiet az ágyhoz, cigarettára gyújt, és a gyufát addig tartja a levél fölött, míg átfutja. Aztán gyorsan felöltözik, és lábújjegyen elmegy. Most utána. Nem! Kövessem és leskelődjem, miután befogadott igaz részvéttel, gyengéd jó szívvel. Befordulok a fal felé, és erőszakkal lecsukom a szememet. Nem akarok tudni erről. Nem akarok semmi rosszat megtudni Neddáról. Nem akarok semmit sem tudni. Egyáltalán semmit. Oda megyek az ablakhoz. Egy kis levegőért. Füllett ez a szoba. Kinézek. Krétaszínű fehérségben dús fák között fekszik a néma kert. Nagyon halkan kavicsok zörgése. Most megjelenik a fák között egy árny. Két ujját a szájába teszi, és halkan füttyent. És egy félelmetes, kísérteties menet közeledik a kert felől a keramitos úton. Két ember egy hordággyal, amit lepel borít. És a takarón egy mozdulatlan test nehéz körvonalai, a hátra csuklott fej, a púposodó mellkas. Elmegy a kísérteties menet. Hajnalban visszaköltözöm újra a mosókonyhába. Sem Banek úr, sem Vendréner úr nincs otthon. Izgatott a barokk villatitka. Biztos, hogy összefügg Neddával. Végére kell járnom. Talán, ha betörnék a villába. Úgy látszik, ez másnak is eszébe jutott. Az egyik redőnyt valaki félig felhúzta. Ez csak betörő tehette. Oda megyek, felágaskodom, és felugrottam a párkányra. Amit láttam, az olyan volt, hogy minden groteszk és különleges eldörpül mellette. Olyan, amilyet 100 évben, ha egyszer lát valaki. Eltátottam a számat. Nagy ég! A szobában két személy tartózkodott. Vendréner úr, az oroszlán, akit Vanek úrnak végre sikerült végleg új szállására költöztetnie, és az a horpat homlokú csavargó, aki Neddával beszélt a gránátról. Az ablak mellett a földön ült a horpat homlokú jassz, szánalmas állapotban, mint aki megtépolyodott, úgy guggolt a sarokban. Kimerett szemei egy pontra irányulnak, halott sápat, reszket, és milyen furcsa, ez galamb ősz. Megőszült valamitől, és úgy fest az egész, mintha most élte volna át a borzalmat, amitől ilyen lett. Rám néz, de szólni nem tud, mint aki megnémult rémületében. Csak hápog, csak a szeme jelez valamit. Követem tekintetét. Szemben vele kényelmesen elnyúlva, egy perzsa szőnyegen, Vendréner úr. Igen, ő az. Érdeklődve pislogott a horpat homlokura, nyugalmasan, mélyeket hunyorítva, és ahogy tudomásul veszi jelenlétemet, az ablakpárkányon bágyattan megbillentette a farka végén kihullott bojt helyét, mint egy szórakozottan kalapot emelve, aztán ásít és másfelé fordul, mert egy kocsi zörög kint. A csavargó kinyitotta a száját, de hang most sem jött ki a torkán. Szép kis ecc, ecit betört, aztán szembe találkozott Vendréner úrral, és nem mert többé moccanni. Majd a rémülettől megőszült reggelig. Hallja ezt, Vendréner úr, bravo! A tragikomikumnak olyan ellenállhatatlan felső határa volt a képtelen látvány, hogy nem bírtam magammal, akkor átnevettem, hogy lebuktam az ablakból. Vendréner úr riadtan felugrott, és a szoba sarkába vonult. A csavargó erre fejrezgésben nyilvánuló tünettel reagál rémületében, és csuklana, de nem mer. Csak a fejét emelgeti, és a mellkasa rándul. Hogy került maga ide? Ne féljen, nem bántja az állat, ha itt vagyok. Nem árt, gondoltam, ha fél egy kicsit tőlem. Betörtem, felel vacogva. Mióta ül itt? Este 10 óta. Ez az ember kis hián megőrült, mert azt hitte, hogy egy Grand Guignol főszereplője, holott egy világhírű bohózatot játszott.
1: Ha maga itt van, nem bánt?
4: Kérdezte bátor, talanul vacogva, és felemelkedett kissé, mire Vendrinner úr egy lassú fejmozdulattal megszemlélte a változást. A betörő visszaült, épp oly kevéssé bízott az én biztatásomban, mint én Vanekében. És úgy ült, mint egy viasz bábú. Vendrinner úr rám nézett, szinte vállat mond, mint azt mondaná. Ki érti ezt a pasast? Szomorú, roppant élő, de teljesen elhordott komódcipő az öreg Vendrinner. Ez faktum, mint a nap. Minden esetre maradjon nyugodtan, mondta fölényesen, mert ebben az alattomos dögben sosem lehet biztos az ember. Arra figyelmeztetem, hogy a csettintek az ujjammal, úgy nyomban széttépi. A csettintés ellenállhatatlan uszító hatással van rá.
1: És elenged?
4: Kérdezte könyörgő szemmel. Attól függ? Elengedem, ha megmondja, miféle gránátról tárgyalt a hölgyel, akihez betört.
1: Nézze, jön!
4: Vendrinner úr e puszta megjegyzése visszafordult, de újabb rémület érte. Mi ez? Érdekes. Az udvar felé néző ablak redőny hasadékán bedobtak egy matent. Az oroszlán számára. Egy matent. Riadtan elugrott és odajött hozzám. Szegény már egész hisztérikus lett a sok zaklatástól. Megveregettem a fejét, és a horpat homlok kékült, reszkető ajakkal kuporodott a közelben.
1: Ne féljen, amíg én itt vagyok, addig nem bántja.
4: De ha nem felel arra, hogy mi dolga volt a hölgyel és a gránáttal, akkor csettintek, és a fenevad önt készséggel megrohanja. Felemeltem összeszorított mutató és hüvelykujjamat.
1: Várjon, mondta reket súgással, és ibolya színű lett. A robbanó gránát, az idegen légió jelzése, minden kincstári holmiban, benne van.
4: És miért nem teljesítette, amit a nő kért?
1: Mert akkor még...
4: Kimerett a szeme, és szinte elájult. Vendrinner úr ugyanis némi érdeklődéssel megszagolgatta, nyájasan az arcába tüsszentett, majd felén fordította fejét, megnyalta a száját, aztán odabaktatott a sarokba, mint valami öreg sánta mosónő, leheveredett, állát a matelne helyezte, és gyanakodva nézte a vezércikket. Minden pillanatban várható volt, hogy rágyújt egy szivarra, vagy felteszi a szemüvegét. Álljon fel, és ne féljen, amíg nem csettintek. Megjegyzem, bárki zavarba jött volna, ha azt kívánja Vendrinner úrtól, hogy akárcsak az előtte fekvő maten példányát széttépje. Vendrinner úr kíváncsian idegesen felemeli a fejét, és a horpat homlokú kis híján a frászt kapja. Lépések. Most valaki a kerti ablaknál azt kiabálja. Hoppla, Vendrinner! És szerencsétlenségemre nagyot csettint két ujjával, Vendrinner úr felugrik, és a betörő nyomban ájultam terül el.
1: Tehetek én erről?
4: Vendrinner úr feláll, és melső talpaira lapulva megropogtatja elhasznált csontozatát. Ez az állatoknál várakozást jelent. Gyorsan behúzom a zsalut, és lebújok.

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé lépegetünk. Előre!

először. Nem mondhatom el senkinek, elmondom hát mindenkinek. Próbáltam súgni szájon és fülön, mindnyájatoknak egyenként külön, a titkot, ami úgyis egyre megy, s amit nem tudhat más, csak egy meg egy. A titkot, amiért titokban világra jöttem, vérben és mocsokban, a szót, a titkot, a picin csodát, hogy megkeressem azt a másikat, s fülébe súgjam, add tovább. Nem mondhatom el senkinek, elmondom hát mindenkinek. Mert félig már ki is bukott, tudom, de mindig megrekedt a félúton. Az egyik forró és piros lett tőle, ő is szólni akart, csók lett belőle. A másik jéggé dermedt, megfagyott, elment a sírba, itt hagyott. Nem mondhatom el senkinek, elmondom hát mindenkinek. A harmadik csak rám nézett hitetlen, nevetni kezdett, és én is nevettem. Gyermekkoromban elszántam magam, hogy szólok Istennek, ha van. De nékem ő égő csipkefenyérben meg nem jelent, se borban és kenyérben. Hiába vártam, sóvár irigyen, nem méltatott reá, hogy őt higgyen. Nem mondhatom el senkinek. Elmondom hát mindenkinek, hogy fájt, amikor kínoztak és csúfoltak. És sokszor jobb lett volna lenni rossznak. Mert álom a bűn és álom a jóság, de minden álomnál több a valóság, hogy itt vagyok már, és még itt vagyok, s tanúskodom a napról, hogy ragyog. Én Isten nem vagyok, s nem egy világ, se éjszakfény, se álló évirág. Nem voltam jobb, se rosszabb senkinél, mégis a legtöbb ember, aki él, mindenkinek rokona ismerőse, mindenkinek utódja őse. Nem mondhatom el senkinek, elmondom hát mindenkinek, elmondom én, elmondanám, de béna a kezem és dadog a szám. Elmondanám, az út hová vezet, segítsetek hát, nyújtsatok kezet. Emeljetek fel szólni, látni, élni, itt lent a porban nem tudok beszélni. A csörgőt eldobtam és nincs harangom, itt lent a porban lossz a hangom. Egy láb mellemre lépett, eltaposta. Emeljetek fel a magasba. Egy szószéket a sok közül kibérlek. Engedjetek fel lépcsőjére, kérlek. Még nem tudok, mit mondok majd. Nem én. Úgy sejtem, örömhírt hoztam. Örömhírt. Jó hír, titkot és szivárványt, nektek, kiket szerettem, állván tátott szemmel, amit nem mondhatok el senkinek, amit majd elmondok mindenkinek.

A vers olyan emberi beszéd, ami a dallal, az ősi dallal rokon, rokon avval a kimondhatatlannal, ami már-már titkos, sámáni mesterség. A vers az ember legtöményebb megnyilvánulása, leganyagtalanabb röpülése, legforróbb vallomása a létről, a legszentebb, a legszebb játék, a kifejezhetetlen körbetáncolása, megidézése, ritka szertartás, míves fohász. Valami, ami születésének pillanatában a halhatatlanságra tart igényt. A jellel jelölt magyar költőket próbálom versenni.

0: Korinti Frigyes. Először.
1: Nem mondhatom el senkinek.
0: Meg. Elmondom.
1: Elmondom hát mindenkinek. Próbáltam súgni szájon és fülön mindnyájatoknak egyenként külön a titkot, ami így is egyre megy. És amit nem tudhat más, csak egy meg egy. A titkot, amiért egykor titokban világra jöttem, vérben és mocsokban, a szót,
0: a titkot,
1: a picin csodát,
0: hogy
1: megkeressem azt
0: a másikat,
1: s fülébe súgjam, attól. Nem mondhatom el senkinek. Elmondom hát mindenkinek, mert félig már ki is bukott, tudom, de mindig megrekedt a félünk. Az egyik forró és piros lett tőle, ő is súgni akart.
0: Az egyik forró és piros lett tőle.
1: A másik jéggé dermedt, megfagyott.
0: A másik jéggé dermedt.
1: Elment a sírba, itt hagyott. Nem mondhatom el sem.
0: A harmadik csak rám nézett, hitetlen.
1: Elmondom hát
0: nevetni kezdett.
1: A harmadik csak rám nézett, hitetlen.
0: Nem mondhatom el.
1: Nevetni kezdett, és én is nevetni.
0: Elmondom hát.
1: Gyermekkoromban elszántam magam, hogy szólok Istennek, ha van.
0: Szólok.
1: De nékem ő égő csipkefenyérben, meg nem jelent sem borban és kenyérben. Hiába vártam Sóvár ügyen. Nem méltatott reá, hogy ő vigyett.
0: Nem.
1: Nem mondhatom el senkinek.
0: Nem mondhatom.
1: Elmondom hát mindenkinek, hogy fájt, mikor súfoltak és kínoztak, és sokszor jobb lett volna lenni rossz, mert álom a bűn,
0: és sokszor jobb lett volna
1: és álom a jóság, de
0: mert álom a bűn, több a valóság,
1: hogy itt vagyok már,
0: de minden álomnál több a valóság,
1: és még itt vagyok,
0: hogy itt vagyok,
1: tanúskodom a napról, hogy ragyog.
0: S tanúskodom a nap.
1: Én Isten nem vagyok, s nem egy világ, Isten se éjszak, nem fény, se álló
0: se éjszak,
1: nem voltam jobb, se rosszabb senki
0: nem
1: nélkül,
0: voltam
1: a legtöbb
0: se
1: ember, aki él. Mindenkinek utódja őse, mindenkinek rokona ismerőse, nem mondhatom el senkinek,
0: mindenkinek.
1: Elmondom hát mindenkinek, elmondom én.
0: Nem mondhatom el senkinek.
1: Elmondanám, de béna a kezem, s dadog a szám.
0: Elmondanám, de bína a kezem,
1: padolosszám.
0: Elmondanám az út, hová vezet. Segítsetek.
1: Emeljetek fel szólni, látni,
0: élni.
1: Élni.
0: Itt lenn a porban nem
1: marangol. Itt lenn a porban rossz hangot. Egy láb mellemre lépett, feltaposott.
0: Egy láb mellemre lépett.
1: Emeljetek
0: fel. Emeljetek fel a
1: magasba,
0: egy szószéket a sok közül.
1: Engedjetek fel lépcsőjére.
0: Engedjetek fel lépcsőjére, kérlek.
1: Még nem tudom,
0: mit mondok majd, nem én. De úgy sejtem, öröm.
1: De úgy sejtem.
0: Öröm. Jó hír. Titkó.
1: Öröm hírt hoztam én.
0: Neked. Kiket szedem. Álvány. Tátott szemben.
1: Titkot és szivárványt. Nektek, kiket
0: nem
1: szerettem,
0: senkire.
1: Álván tátott szemmel, csodára várjuk, amit nem mondhatok el senkinek.
0: Radnóti Miklós.
1: Amit majd elmondok mindenki.

Oda az Albatrosz. Olykor matrózi nép, kit így csíny kedre hangol, Albatroszt egy rabul, vizek nagy madarát, mely egykedvű utas hajók nyomán csatongol, míg sós örvényeken lombásul.

csőrével legény pipát dugdosva ércel, másik majmolja a tört szárnyú vicegés. A költő is ilyen. De légiherceg párja, kinek tréfa a nyíl, s a vihar dühe szép. De itt len, búsra bő, csak vadhahota várja, s megbotlik óriás két szárnya.

Charles Baudelaire, az Albatrosz. Olykor matrózi nép, itt így csín kedvre hangol, Albatroszt ejt rabul, vizek nagy madarát, mely egykedvű utas hajók nyomán csatangol, még sós örvényeken lomhán suhannak át. Alig teszik le a fedélzet padlatára, a kéklő jég ura esetlen bús beteg. Lejti két felé fehér szárnyát az árva, és mint két nagy evezőt vonszolja csükketek. Szárnyán kalandra száll, most sártit sut a félszel, még tegnap szép csoda, marút, röhelyre készt. Csőrébe egy legény pipát dugdosva élcel, másik majmolja a tört szárnyú picegést. A költő is ilyen, e légi herceg párja, kinek tréfa a nyíl, s a vihar dühe szép. De itt len bús rabrő, csak vadhahota várja, s megbotlik óriás két szárnyában, ha lép. Kapcsolatok. Templom a természet. Élő oszlopai időnként szavakat mondnak összesúgva. Jelképek erdején átvisz az ember útja, s a vendéget szemük barátként vizsgálja. Ahogy a távoli visszhangok egyre mondanak, valami titkos és mély egység tengeri, mely mint az éjszaka, oly nagy, és mint a fény. Egymásba csendül a szín és az illat. Vannak gyermeki húst utánzó friss szagok, oboa édesek, zöldek, mint a szavannák, s mások, győzelmesek, romlottak, gazdagok, melyek a végtelen kapuit nyitogatják. Mint az ábra, mosolsz, tömjén és benzoé. Test s lélek mámor a zengben. Ég felé. Őszi ének. Sötétség és hideg vesz körül nem sokára. Tündöklő nyaraink gyors tüze, égve. Hallom, kopogva hull már házunk udvarára a fa, s visszhangosan dől. Visszajön az egész télbeli. Vadrobotban gyúr tű és gyűlölet, undor és félelem. S mint a lemenő nap a sarki pokolban, vörösen ragyogó jégtönk lesz a szívem. Borzongva hallom a hasábok, hogy zuhognak. Ha vérpad épül, az sem áld így hangokat. Felkem torony, amely lassanként összeroskad az ostromgép nehézítései. Úgy tetszik, még ez a kopogás sír alattam, hogy koporsót szeg.

Élsz. Hogy siet? Tegnap nyár volt, ma ősz van. A zaj titokzatos, mint egy elutazás. Szeretem hosszú zöld szemeid ragyogását, szép gyönyörem. De ma oly keserű vagyok. S nem szomjazom szemed, szobácsa tűzvarázsát, csak a napot, amely a tengeren ragyog. De azért légy anyám, szeress, hajolj szívemre. Még ha rossz vagyok is, hálátlan sűtelen, szeretőm vagy húgom, légy édes naplemente, vagy őszi glória tűnő életemen. Rövid szerep. A sír már les az áldozatra. Ó, vond öletve, vond s ölelt homlokomát. Hadd élvezzem fehér s forró nyarok sírtól, az ősz utó

0: Charles Baudelaire, az utazás. Részletek. A kisdiák mereng mappán és tarka képen, s a mindenség neki, mint lelke éhe, tág. Ó, mi nagy is a föld a lámpák fölkörében, s ha már emlékezünk, mi kicsi a világ. Egy reggel indulunk, és velünk teli tűzzel, és fájó dacdagaszt, s keserű vágyizem, megyünk, s a kósza kedv táncos habokra űzel, ringatva végtelen lelkünk, véges vizet. Van, akit futni kézt megutált hona szennye, van, kit bölcsője zord titka űz, s van olyan, ki csillagot figyel, s behult egy női szembe, s most vészes illatú kirkéjétől rohadt. Hogy ne bűvölje őt állatta a boszorkát, fut és teret iszik, fény és égi parást, husába jégharaps a réznap rája forván, lassan lemossa majd arcán a csókmalást. De igaz utazók, azok csupán kik mennek, hogy menjenek, s szívük, mint léggömb ringodább, kik bolygó végzetük sodrától nem pihennek, s ezt hajtják egyre csak, nem tudva miért. Tovább! Kikben száz alakot, mint a felhők szeszélye ölt a vágy, s mint újonc harcost ágyuk heve, vonz új és változó titkos kélyek veszélye, miknek még emberi nyelven nem volt neve. Hely, fanyar lecke ez, leckéje az utaknak. Ma, tegnap, holnap és örökre a világ egyhangú kicsi hely, rossz ketrecet mutat csak, unalom sivatag fájó oázisát. Menni? Maradni? Maradj, ha tudsz te tűrni. Menj, ha kell. Van, ki fut, és van, ki sútba ül, s az éber és gonosz ellent le tudja gyűrni az időt. Jaj, de hány lohol szünetlenül bolygó zsidó gyanánt. Apostolként rohannak, nekik már se vasút, se hajó, nem elég az átkos bajvívó elől elfutni. S vannak, kik ott vívnak, ahol bölcsőjük a vidék. Ám ha nyakunkra hág végül a gladiátor, megint remélhetünk kiállva. Vár az út, s mint mikor kínai vizekre vont a bátor vágy, s néztük a habot, s a szél hajunkba fut, megyünk majd. Vár reánk az árnyak óceánja, s mint ifjú utasé szívünk friss lesz, s vidám. Hallga, figyeljetek az édes búzs danára, ez zengi. Erre mind, aki enni kíván lótuszt, mely illatos. Csodák gyümölcs szüretje, amelyre szívetek éhes itt vár csupán. Gyertek, halk s különös mámorral a szívekre, csak itt vár a soha nem szűnő délután. S a kísérteti hang mind ismerősebb, s hívebb. Holt piládészeink karja tárul ki ránk. Elektrádhoz evezz, itt megfrissül a szíved, zengi a nő, kinek térdét csókolt a szánk. Halál. Vén kapitány, horgonyt fel, itt az óra. Ó, untat ez a táj, halál, fel, útra már, bár várjon tintaszín, ég s víz az utazóra, tudod, hogy a szívünk mégis csupa sugár. Tölts bőven italod, üdítsen drága mérge, így akarunk, amíg agyunk perzselve gyúl, örvénybe szállani. Mindegy, pokolba, égbe, csak az ismeretlen ölén várjon az új.
1: Őszi. Sötétség és hideg vesz körülem sokára. Tündöklő nyaraink gyors tüze ég vele. Hallom, kopogva hull már házunk udvarára a fa, s visszhangosan dördül a környezet. Visszajön az egész tévelé. Vadrobotban gyúr dű és gyűlölet, undor és félelem, és mint a lemenő nap a sarki pokolban, vörösen ragyogó jégtönk lesz a szívem. Borzongva hallom, a hasábok hogy zuhognak. Ha vérpad épül, az sem áll íjhangokat. Lelkem torony, amely lassanként összeroskad, az ostromgép nehéz ütései alatt. S úgy tetszik, míg ez a kopogás sír alattam, hogy koporsót szegez itt valahol az ács. Ki lesz? Hogy siet? Tegnap nyár volt, ma ősz van. A zaj titokzatos, mint egy elutazás. Szeretem hosszú zöld szemeid ragyogását, szép gyönyöröm, de ma oly keserű vagyok, s nem szomjazom szemed, szobád, s a tűz varázsát, csak a napot, amely a tengeren vagy. De azért légy anyám, szeress, hajolj szívem, még ha rossz vagyok is, hálátlan, sűtelen. Szeretőm vagy húgom, légy édes naplemente, vagy őszi glória tűnő életemen. Rövid szerep, a sír már les az áldozatra. Ó, vond öledbe, vond, s ölelt homlokom át, hadd élvezzem, fehér s forró nyarunk siratva, az őszutó szelíd és sárga sugarát.
0: Az idegen. Kit szeretsz te legjobban, mondd, titokzatos ember? Apádat, anyádat, bátyádat, vagy a húgodat? Se apám nincs, se anyám, se bátyám, se húgom. Barátaidat? A szónak, melyet használsz, mindmáig ismeretlen maradt előttem a jelentése. Az ádat? Nem tudom, melyik szélességi fokon fekszik. Szívesen szeretném, csak lenne istennő és halhatatlan. Az aranyat? Gyűlölöm, ahogy te Isten gyűlölöd. Mit szeretsz át, különös ideg? Szeretem a felhőket. A vonuló felhőket. Ott, messze. A csodálatos felhőket.
1: Le Comte de Lille.
2: Irodalmi lépegető. Csak is előre. Jó van.

lehet egy arc ígérete. Szeretem sápatlány lágyív szemöldököt, mely alul éjjárat sötéten. Szemed sötét, de mit sötét szemed mögött olvasok. Nem gyász semmiképpen, szemed, mely éppen oly színű, mint hajzatod, rugalmas hajzatod erdője, szemed bágyattan így biztott. Ha akarod, plasztikus múzsa szeretője, követni vágyait, s reményed csillagát, melyet kigyújtott ritka fényünk. Köldöktől a farig, győződj meg sorra át, hogy mindig az, amit ígérünk, két bronzérmet találsz a mell csúcsaira kiszögezve, nyúlni előre, s a drága has alatt, mely bársony, és sima, és barna, mint a hindu bőre, prémet lesz gazdagon, mely, mint a dús hajak testvére, sűrűn terped széjjel, s épp oly lágy és tömött, s épp oly

0: Füstnyi lám. Hosszú ideig a nyugat körül lebegett. Míg nem a szerkesztő feltalálta füst nélküli nyugatot, azóta csak gyéren jelentkezik. Az 1905-ös olimpiai versenyen egy 35,4 méteres versorával ő nyerte meg a távköltés világbajnokságát. Első verse is pulnira csavarva jelentek meg. Kritikusai még nem végeztek a lebonyolítással, így versorainak még csak az elejét ismerjük, hátulról visszafelé állítólag így van értelmük. Aggok a hideg vízben című drámájának alapgondolatát a leküldött bányászoknak még eddig nem sikerült felhozni. Jelenleg egy hosszabb versoron dolgozik, visszavonulva birtokaira a sarokasztalhoz, közvetlen a fizetőpincér hófölte csúcsai mögött. Epigram. Első sor. Jaj, uram, engem bántanak. Második sor. Nekem hideg nyállal keni homlokom is. Harmadik sor. És bizonyos tekintetben mindig rúgnak. Hátulról. Negyedik sor. Jaj, roppant hideg hagymákat ezek. Ötödik sor. És nekem kezeim ragadnak. Hatodik sor. Jaj, tele van a föld bélűről, kukacokkal. Hetedik sor. És most jut eszembe, hogy az ember nem él örökké. Nyolcadik sor. Jaj, Istenem, szerkesztő úr, mit tetszik szólni hozzá, hogy az ember meghal? Kilencedik sor. És fekete földben sötét homokot eszik, ragadós gombócokba összeragadva. Tizedik sor. Jaj, keserű így az élet. Azért mondom, szerkesztő úr, kérem, borzasztó nehéz az ember életén ezen a földön. Bizony, bizony. S a súlyos angyal letorpad. 11. sor. S fákáját lefelé fordítja.
1: Az volt a véleményem, hogy ilyen cipőket még nem látott soha senki. Mert a cipő talán kétszer akkora is lehetett a kelleténél, ennél fogva sűrű és kemény redőbe borult tulajdonos a lábfejére. Ám ez még nem is elég. Mert széltében tehát holmi csatornák is keletkeztek rajta, és ezeknek a csatornáknak, illetve tektonikus redőknek mélyén zöldes színű por volt látható, arra lehetett tehát következtetni, hogy a szakadékokban nem nyújt még soha senki, még ez sem elég. Mert az ember szeme onnan netán feljebb siklott, tekintete könnyed megdöbbenésére egy porcellánadrág száraiba ütközött. És nem is egy nadrág sokféle színe miatt mondom én azt, hogy megdöbbenésére, hanem mert Uramisten, még nem volt itt a tavasz, tél volt még, keserű tél. És az embere vászonnadrág láttán kicsi megborzongott, nem, de mert arra gondolt, hogy milyen hideg is lehet ez így télen, ugyebár hóolvadás idején. De a fiatalember, aki a furcsa ruhadarabokat hol nyugodt és elutasító méltósággal, hol izgatott garral hordta magán, nem látszott borzongani. Nagyon meg volt elégedve mindennel, vagyis úgy öltözékével, mint önmagával. Készülő nagy művéről beszél, melynek címe már meg is van, a címe ugyanis ez lesz, a felelős ember. Tartalma pedig a következő lesz, hogy minden rossz ér, ami a földet keseríti, az ember felelős. A haláláért is felelős, kérdeztem én szigorúan. Persze megvető pillantást kaptam rá feleletül. Azért nem felelős, de a többiért válaszolt a nagy fölénnyel a fiatalember. Hogy az egyik okosnak, a másik ostobának, az egyik jó akaratúnak, a másik gonosznak születik. Azért is felelős, kérdeztem én most már prófétai szigorra. A fiatalember hunyorgó szemmel nézett rám, mint ha olyan semmiség volna előtte, amelyet még észrevennie sem érdemes. Majd olvassa el művemet, akkor már megtanulhatja, mi mindenért felelős. Válaszolta nékem egy nagy önbízalom. Itt ugyanis a paradicsomnak kellene lenni ezen a világon, tette még hozzá, és ezt fogom én művemben bebizonyítani, önnek is, másnak is. Magam én, mint árva gyerek, úgy nevekedtem, hogy a nálam idősebbeket tisztelnem kell, és ha csak egy évvel idősebb is az illető. S hogy ezt ő mint vette észre rajtam, mindjárt megismerkedésünk első perceiben ma sem értem. Mindvégig arra kényszerített ugyanis, hogy legintíme barátságunk ellenére mindvégig, mint bátyámat tisztelem őt, ez így történt. Maga hány éves kérdezte tőlem közvetlen megismerkedésünk után? Miért maga hány kérdeztem én? Előbb maga mondja, ragaszkodott kíváncsiságához Karinti Frigyes. Megmondtam tehát, mikor születtem, amire ő egy évvel korábbi dátumot mondott születési évekén. Tehát bátyám gondoltam én, s ez a tudat, mondom, kihatott egész további együttes életünkre. És mikor meghalt, aznap egyik újság szerkesztője felhívott, hogy ugyan mondanám meg, hány éves volt hát a szegény Frigyes, mert e körül viták vannak náluk. Eskü alatt vallottam tehát, hogy biztos tudomásom szerint nálam ő egy évvel idősebb volt, ezek szerint 51 éves lett épp most. Egy óra múlva újra felhívtak, hogy íme a lexikonban is úgy van, de egy saját kezű levelében is, hogy 88-ban született, s nem 87-ben. S végül a koporsójára is ezt írták fel, és magam külön is meggyőződtem róla, hogy ez így igaz. Nyilván azt akarta tehát, hogy jobban tiszteljem őt, s ma már nem mondhatom meg neki, hogy erre semmi szüksége se volt, mert én így is szívesen tiszteltem, és mondhatom, igazán nem csak a korannak.

0: Móri Zsigmond, miskároló. A gazda hatfele indult korpára malacnak, még kisé tudmékolt a ládarekezben, csetvet, pisztomált, mint akinek nem sietős. Mi a fenét miáskol annyira? Vetette az asszony, zsörhetnék-e támadva. Igaz is, mit kell neki reggeli-reggelé, hogy éppen annyira? De csak úgy inkább tisztességadásból. Láthatná, pitymázik a napocska. Mit nem lel? Azt az izé miskároló csaklit te, hogy a hernyó nyűvessze. Hová a korságba kajta bajtátok? Ott nézzekend, ahol van, nem ahol nincs. Bökte az asszony a szemivel a láda fenekére. Ott is volt. No, Leli! Ez a... Biccent a hiteses, már fente a lábszíhoz, s rakta csak úgy hanyagul kenyér meg pityóka közé a déli elemózsiához. Mint akinek oda kell csak arra. Már döbörgött, loholt kifelé. Lasszony nem szólt, csak úgy gondolvást hagyintott utána. Minek a neki? A tehén már medvedzett idén, kétszer is, az emsemet tyúknyi. Nem kell annak még miskárolás. Add meg csak ballagot hunnokba, höppönve, a pipával. Igaza van a csorosziának, gondolta magának. A nap is hányja bogarát, odafent jó kis szellő vakaródzik. Jó is lesz az a repcének, majd ha dűlni kezd. Eközben az útra ért, ahol ágadzik, de nem a rétség felé fordult, mint különben. Átbakkant jobbra, a márga föld irányába. Ott volt a kis kulipintyó, a haragosáé. Az ablakon át meg is látta mindjárt. Otthon volt, pöszmét sajkált. Bérnapszámnak kellett volna, de nincs munka. Csak úgy ajtórúd mentén tisztelt be hozzá. Hogy Isten! Lötyintette a kalap szederjén. Ha csak morgott valamit, ütek, pipáztak. Déltájra megbukkant az ember. No! Hát így?
1: De nem a... Amma nem... Nem én! Hát márga kubikus kend vagy cservesz!
2: Az anyád!
0: Pipázott, felállt, egyet bökött a bicskával, szépen egyenesen. A hasa alá annak, meg se nyiffant az ember. Leuppant lassan. A fejőszékre budjant a béle, rángott egy párat, aztán nem izgett többet. A másik próbálta a miskároló csukódike. Csóválta a fejét. Ki jár a szöge ennek? A fene vigye. Be kell kalapálni. Indult a kovácshoz. Az ágadzásnál érték utol a magyar csendőrök. No, gyűjönkent gazda, szíveskedtek neki. Az már értette. Ment szépen. A kovács előtt vitték, ott megállt egy szuszra. Az egyik csendőr, szikár, csutkás, nagycsontú ember, szöszmételte, hogy akar valamit. Na, Miké! Hát csak, ha nem törvény túlsó, mert be kéne adódjék ez a miskároló itten, ki jár a szöge ennek. Nagycsontú bólintott, ősipari munkás volt. Állatszámadó, hát csak adja kend, majd béviszem. Úgya, aztán szóljanak majd az asszonynak, hogy vigye haza. A Sándornak kell majd jövő ilyenkor disznóra. Isten mint nap, s ballagtak tovább a törvény felé.

0: Móri Zsigmond népies. Turidori ostán mégis hazakódott, de a lelke fenekén meg a feneke lelkén. Nagy-nagy keserves fenekedésekkel győzte az életjét. Áj, muram is, tá, hódott a gyermekére. Bétökkel vágtál csülökbe. Meg aztán is a felesége eszmélkedett a jobb érzésébe, és attól úgy, de úgy összefancsargott a lelke levese, hogy szinte pörzött. Akkor mint a kanaroszlány, kibicsapt a nyakát, a szeme is megnyikkant bele. Aztán akkor úgy ment Turidori, szélesen, peckesen, nagy tehetemséggel, úgy ment végig araszolva a nagy utcán. De közben tarai horgas, úri befögés nyomta, nyefegette a torkát, azt meg legyűrte keserűen. Izgatta, vágta, gyömöszölte, gyomrintotta a nagy érzés. Nagy fene érzés, hogy az erei úgy taggantak a nyakcsiggájá, mint téli keplince a vágáskor. Az a szegény asszony. Az a szegény asszony. Egyszerre Bila jön vele szembe. Az meg csak ránézett, megnézte a testébe, egészbe, és csak úgy suncsutjából odapislantott a nagy erős hím szemébe. Csak úgy a hóna alól nézte. De a cippes gyerekán végig riszálkolta valami forty meleg. Muram is, te Bila, merre lófrálsz? Beszélt Dani. De a szemé már elöntötte a hímes vér haza.
1: Merre?
0: Rüstő taján nyelvestése.
1: Merre, hát miért azt mondja ke? Amerre fekete érce jár a lábán.
0: És megrisszantotta újfent a derek hajlását. Tari akkor nem szólt, hanem egyszer csak nagy büszke hím dagadát fogta rá. A két szeme elnyállat, betaknyadzott a hívtő, kicsúrdott a pörösös duzzakérvizája. Anyakere fél méterre kilógott, és úgy megszorította az ekéjét, hogy kicsottant a golyvás átúja. Azzal csak fejkézbe kapta a ját. Egyet roppantott, és megcsóválta a feje fölött. Úgy lett meg a ját. Aztán visszaesett, mint a rongy. Nyafla, szétnyúlva, kehesen. A férfi megnézte, és már torlakodott a torkába a nagy utálat. Valami erős, mélységes látság fogta el. Ej, muram is, te állá fogta. Péköpött, odapökött az erős, széles tenyeribe, egy fél liter, azt hozzácsapta a jához, hogy csak úgy licsent. Úgy ment el, mint az Isten. Kimeresztette a nyakát, vitte a nagy erős lelket. A tábla végébe meg ott állt
2: a Velszi herceg felesége.
0: Annak a törékeny testén végig bizsembozongatta valami borsózás. Habzás úgy nézte a férfit, hogy málott tőle a fehér melle, különösen a köpés nézte. Ilyen szépen, igazi, hímesen még nem látta. Ilyen igazi erős férfi. Az meg csak jött felé.
3: Mi áradban erre, Túri urám?
0: Kérdengette a herceg asszony. Isten bucse, asszonyok, bucskor, lölkem, mondta Turidori makacs mered. Egyszer csak fogta, akkorát böbben, ordantott a torkával, hogy a szája két oldalt kirepett a füléig. A hím sok ilyen förtelem személy kalázsára. Összebágyat, lecsuppan, odarigyent a férfizek és mellette egyre. Először látott igazi férfi. Erős, ősösztönök, nagyszerű, igazi, fél liter köpő, fülig repett szájú, füstös férfi. Az igazi. A nagyar. A kérlelhetetlen, az ősösztönök.
3: Te szép, te én, uram, uram, uram!
0: Nyögte el a lény. Pihegve, mint a nyaratszaki csípve. Dani megnézte. Aztán egyetlen morcos mozdulásával a körme feketéjének fölhasgatta végig a herceg asszonyát. Úgy hagyta ott, kibudjanva. Az még akkor is szerelmetesen tátogat, tipegett utána.
4: úgy ment el, döngve, vitt a nagy lötyös indulat. A férfit. Két uralkodó herceg jött vele szembe három bölénnyel. Dani oda se szottyant nekik, áttaposott rajtuk, belerúgott, átrúgta hozzá, sziszegett a fogával, keresztül a fogahúsán. Három másik ember jött, a Tömörkei, meg a Gárdai, meg a Vixa.
1: Mi áradban, mondta Tömörkei. Mi áradban, gazduram? Itt nem lehet átmenni, gazduram, drám. Dani csak nézte.
4: Vérbe nyikhant a szeme, nagyot keservesett, fohászkodott a gyomra veleje. Két kezébe, oda kapott, megfogta a népiest, és csak úgy szörmentét, risálva odakente a palánkhoz. Még be is úszta, paprintott a kevéssé. Egyet rapigott a fogába, s leharapintotta a két másik népies fejét. Úgy meningét tovább száll. Népies irámba.

0: Karinti Frigyes paródiái. Kemény Simon a drága kőműves. Karpelet. A szeretőmnek arca kék legyen, és két oldal csurogjon lefelé. Hideg barackot egyék véresen, mesztelenül egy kémény tetején. Két lábúja közt tartson egy topázt, és a fején öt drum smaragd, szájában régi drága türkizek, s röhögjön sírva, szóljon így, harabd. Langyos teában üljön homlokig, és énekeljen régi éneket, és zongorázzon régi hegedűn, amíg a türkiserleg szétreped. Hajába főtt gyémántok üljenek, egyik füléből lógjon két agát, másik füléből lógjon öt narancs, s ha megunja,
1: akassza fel magát.
0: Móricz Zsigmond a tőzsgyökeres. Részlet.
1: Turi Dani aztán mégis hazakódódzott, de a lelke fenekin, meg a feneke lelkin nagy-nagy keserves fenekedésekkel győzte az élet. Hey, muramista, muramista, ódódzott a nyelvje neki. B tökkel vágtál csülökbe. Meg aztán is a felesége eszmélkedett a jobb érzésbe, csatul úgy, de úgy összefancsorgott a lelke levese, hogy szinte bőrzött. Akkor, mint a kanoroszlány, kibicsakta a nyakát, a szeme is megnyikkadt bele. Aztán akkor úgy ment Turida, szélesen, peckésen, nagy tehetemséggel. Úgy ment végig, araszolva a nagy utcán. De közben tarajos, hargos, úri befögés nyomta, nyefegette a torkát. Azt meg legyűrte keserűen, izgatta, vágta, gyömöszölte, gyomrintotta a nagy érzés, nagy fene érzés, hogy az erei úgy daggantak a nyakacsigáján, mint a téli teplince a vágáskor. Az a szegény asszony, az a szegény asszony, egyszerre Bira jön vele szembe. Az meg csak ránézett, megnézte a testivel egészbe, és csak úgy súsutjából oda pistangolt a nagy erős hím szemébe. Csak úgy a hón alól nézte, de a cippes derekát végig riszálkolt a valami fort meleg. Hey, muramista, de Bira, merre lófrász? Beszél Dani, de a szemét már elöntötte a hímes réhal.
0: Merre? Rüstölt a jár nyelves késen. Merre? Hát mi? Azt mondja ke. Amerre a fekete érce jár, a lábán. S megrisszantotta új fent a dereka hallását.
1: Dani akkor nem szólt,
2: hanem egyszer csak nagy büszke hindagadás fogta el. A két szeme elnyállott, betagnyadzott a hévtűl, kicsurgott a pörses, duzzadt férfi szája. A nyakere fél méterre kilógott, és úgy megszoringatta az ekéjét, hogy kicsattant a golyvás hátul. Azzal csak félkézbe kapta a jányt, egyet roppintott és megcsóválta a fejet.
1: Úgy lett meg a jány. Aztán visszaesett, mint a rongy, nyaflán, szétnyúlva, kehesen. A férfi megnézte, és már torlakodott a torkába a nagy utána.
0: Valami erős, mélységes látság fogta el. Hey, muramiste! Muramiste! Azzal fogta, béköpött, odapökött az erős, széles tenyerébe egy fél litert, azt hozzácsapta a jányhoz. Csak úgy licsett. Úgy ment el, mint az Isten.
3: All of your belongings when leaving this taxi and ask the driver for a receipt. Thank you for riding with us. the light that you needed so that you could see. So right. See, right, you need light. You know what light is? I'm gonna tell you what light is. Let me tell you something. Oh, but sooner or later, you're gonna understand. You'll understand. No, listen. It's like a sponge. It's a sponge. Mine's a sponge. Because mine, it just absorbs. It absorbs the creation. It absorbs the creature. It absorbs everything.
4: It absorbs everything.
3: No, but I'll tell you.
4: You got a fucking sponge for a brain.
3: But you got a rock.

koponya feltörése után viszonylagos csend lett. De a csend nem megnyugtató. Gyöngeség fog el, ugyanakkor villámszerű rémület. Szent Isten, nem szabad elvesztenem az eszméletemet. Mit is mondott a feleségemnek egy beteggel kapcsolatban? Európai embert nem altatok el, nekem éber betegnél 25%-kal kisebb a rizikóm. Igen, együtt dolgozunk. Nekem éppen úgy vigyáznom kell, mint neki. Milliméterek ezred részén múlik minden. Abban a pillanatban, ha elvesztem az eszméletemet, azzal együtt az életemet is. Tehát figyeljünk. Akarnom, produkálnom kell a figyelmet. Gondolatokat kell termelnem, gépiesen, értelmesen. Eszméletnél kell maradnom. Lássuk csak. Ébren vagyok. Tudom, hol vagyok. Operálnak. Most valószínűen az agyburkot nyitják föl. Szép, rendesen, egyenletesen. Egy vágás, egy csipesz, és így tovább, mint a szabónő. Logikusan, mégis váratlanul Cushing jut eszembe, amit nőkedvelő filmen néztem végig. Igen, tiszta, rendes munka volt. Azt mondtam akkor, előkelő szállod a konyhacsarnokában a fehér ruhás főszakács, velőt tisztít, velő krokettet készít. Nem, ez ostobaság. Gyorsan valami mást. Miről is van szó? Igen, ez az. Ha most meg tudom határozni, hova raktam el a töltőtollamat a szobámban, az éjjeli szekrény fiókjában, akkor eszméletem vagyok. Nem. Ez se jó. Szivattyúznak. Valamit szivattyúznak megint. Valamit csapolnak. Valami szörcsög. Meddig tart ez a kotorászás? Hoho, uraim! Én szépen udvariasan hallgatok, láthatják, de meddig tart a kaparászás? Talán mégis megtisztelhetnének valamit velem is közölni. Végre én is itt vagyok, ha szabadna kérnem. És egy kicsit engem is érdekelne, bevallom, hogy meddig tart még ez a puha, lucskos kotorászás. Engem! Igen, engem! Ez itt. És önök, uraim, voltunk-e valaha, leszünk-e valaha ilyen közel egymáshoz? Mert nagyon jól tudom, hogy az agyvelőnél tartanak. Azon babrálnak valamit, miután újból kiszivattyúzták, hogy hozzáférjenek. Agyvelőm. Valószínűleg lüktet. Fáj? Nem fáj. Egyáltalán nem fáj az agyvelőm. Egy műszer éles csörrenéssel az üveglapra esik, az fáj. És fáj egy átsuhanó gondolat, ami nem ide tartozik, és amit nem tudok visszatartani. Előtérbe akar tolakodni, visszaszorítom. Fáj. Nem. Az agyvelőm nem fáj. Fáj? Hát nem kietlenebb ez, mintha fájna. Inkább fájna. Ijesztőbb minden fájásnál, hogy valószínűtlen. Valószínűtlen, hogy ember itt feküdjék az asztalon, felbontott koponyával agyveleje a külvilágban. Valószínűtlen, hogy itt fekhessék élve. Valószínűtlen, nem való ez, illetlen ez, hogy mégis él. Nem csak, hogy él, ébren van és gondolkodik. Nem illik ez, nem szép. Nem természetes, mint ahogy nem volt természetes akkor 5000 méter magasan egy súlyos, súlyos tárgy, és nem zuhan le, ahogy kellene. Nem, uraim, hogy is mondta a kis kacsa, szelíden és szégyenkezve, ahogy hátrahajtották a nyakát,
ez a kés nem való ide, ebből nagy baj lesz. Ne suttogjunk, uraim! Mindent hallanék, ha nem resteleném magam figyelni. Ne suttogjunk! Hallom, egyre sebesebb suttogás, egyre sebesebb és zsémbesebb, és szemérmetlenebb. Ne suttogjunk, ez nem méltó. Én nem tehetek róla. Szégyellem magam. Gyerünk, gyerünk! Takarják már be mesztelen agyvelőmet. 11 óra volt, 2 órája folyt a műtét.

0: Nagyon fáradt vagyok már, amikor a vonat berobog Stockholmba, csak annyit látok, hogy tengerparton vagyunk, öblök és csatornák közt futottunk, autóba csomagolnak, az ablakon keresztül csak aszfaltot látok. Igazán úgy látszik, kész vagyok, nem vágyom többé semmire. Fehér tiszta lépcső előtt állunk meg, a homlokzaton fekete betűkkel Serafimer Lazaretted. Feltámogatnak a lépcsőn, amelyen soká nem fogok visszajönni, ha visszajövök. A folyosón közel a lépcsőhöz egyszerű betegszoba, egy személyre. Két sudár termetű ápolónő vesz át, levetkőztetnek és az ágyba ejtenek. Irataimat elveszik. A maratoni futó átadta az üzenetet. Hát igen, kétségtelen, ez már a vakság. Az utolsó fény, amit még láttam, tompán és bizonytalanul a kupola villanása volt reggel. Azóta homály van körülöttem. A lecke, amit feladtam magamnak, így szólt. Akarsz, vagy tudsz-e élni vakon? A GPS válasz mindig így hangzik, akarok és tudok. De ezt nem érzem megbízhatónak, újra kezdem, érvek és ellenérvek jelentkeznek, egyik se győz meg. Igen, elég idős vagyok, hogy a látható világból megszereztem légyen mindent, amire láthatatlan világomban szükségem lehet. Akkor hát, ami hátra van, csendes feldolgozása az anyagnak, végre nyugodtan és zavartalanul. Talán nem is olyan szörnyű. Éppen felülök, hogy mégis megtapogassam a pulzusom, mikor kattan a villany és a nyíló ajtó mellett ismeretlen éjjeli ápolónő jön be.
1: Tessék bevenni az altatót, dupla adag.
0: Hány óra?
1: 9:45, most verte a 9-et.
0: Mi ez, amit a fejem alá tesz?
1: Gumipárnok, hogy magasabban legyen a feje. Nyugodtan kell aludnia. Holnap reggel operálják.

0: több nyelven nyilvánosságra hozni, hogy ő is hallhassa, ha bent van a szobában. A pillanatnyi meghökkenés diadalnak könyvelve elfelültem, és kajánul követelőzni és fenyegetőzni kezdtem. Észrevettem, hogy a legnagyobb rémületet azzal váltom ki, a fejemet mozgatom. Tehát a legkisebb ellenállásra lóbálni és lengetni kezdtem a nyakamon ingó behemót búvárharangot. Feleségem esküszik rá, hogy balackpálinkát is kértem, igen határozottan, és miután rám hagyták, hogy kapok barackpálinkát, vérszemet kaptam, és kijentettem, hogy teniszezni akarok, ami annál meglepőbb, mert soha nem teniszeztem, és nem is éreztem hiányát. Ezek után nyilván fogyatékos tárgyilagosságon büntetéseként altatót kaphattam, mert harcias kevésségem egyelőre szünetelni látszik. Magamhoz térve nagyon örültem, hogy világos van, és számolni kezdtem a magam szakállára. A számítás alapjául világosság és sötétség váltakozását figyeltem, csak semmi mást. Ebből lett aztán az űrzavar és keserves veszekedések forrása. 12-szer lett sötét és megint világos, és én egyre fokozódó önérzettel számoltam tovább, további kombinációk érdekében. Az se tett gyanakodóvá, hogy milyen egyformák ezek az időközök, és hogy Olive Krona is 5-ször vagy 6-szor mindig ugyanígy jelenik meg, az ajtóban nem jön közelebb, biztatóan is elégedetten bólint és eltűnik. De az utolsó felriadásnál valóban homályos volt már. Mikor veszik le a kötést?
1: Jaj, maga ébren van? Fáj valamilyen?
0: Nem fáj semmi. Mikor veszik le a kötést?
1: A kötést? Kicsit korán kérdezi. Hát majd, ha kell. Hát majd, ha kell.
0: Csak holnap?
1: Holnap. Majd 8-10 nap múlva.
0: 3 hét?

0: Írják a továbbiakra való tekintettel. Azt hiszik, most mindent beveszek, mert az agyam sérült? Úgy teszek, mintha elaludtam volna, alig várom, hogy feleségem kimenjen. Rögtön hátamra fordulok, csengetek.
1: Ne tessék erőlködni.
0: Jó, jó, csukja be az ajtót, Kerstin nővér. Jöjjön közelebb és mondja meg nekem, de keltelés nélkül, mikor operáltak engem?
1: Hogy hány órakor kezdték? Hát 8-kor.
0: Azt tudom, de mikor 8-kor?
1: Hát ma reggel.
0: Köszönöm. És milyen nap van ma maga szerint?
1: Hétfő.
0: Úgy. Na jó. Nem kell semmi.
1: Megigazítanám a párnát.
0: Hagyja csak, jó lesz.
1: De tessék csak hagyni.
0: Kerstin azt állítja, hogy egy darabig szótlanul tűrtem a párna igazítást, aztán egyszerre villám gyorsan kinyújtottam karom a paplan alól, és a kezére csaptam. Ő azt hitte, fájdalmat okozott, bocsánatot kért, és gyorsan kiment. Olive Krónát már ravaszabbul fogadtam. Nem tettem fel neki egyenes kérdést. Köszönöm, tanár úr, jól érzem magam. Kérem, szabadna egy percre? Nem tudom, jól fejezem-e ki magam. Bizonyára méltózhatik ismerni Kant disziplináit, tér és időérzékletünk formáiról. Mint orvos lehetségesnek tartja tanár úr, hogy időérzékletünk adottsága, amely a szemlélettől függetlenül...
2: Na, látom, egészen jól van. Viszontlátásra.
0: Üveglapján ott feküdt a kikészített könyv, Thomas Mann Józsefe, magam elé tettem a paplanra, felvettem rendes szemüvegemet, amit 3 éve használok, aztán lapozni kezdtem dobogó szívvel, mint a kártyás, mikor gusztálja a lapot, amire élete legnagyobb tétjét feltette. A 237. oldalon megálltam. Mikor feleségem bejött, csendesen azt mondtam neki: most pedig ide figyelje. A következőket üzenem a vikingnek, és még kissé akadozva és vontatottan, de már összefüggően olvasni kezdtem. Sebei elvarrasodtak, és meglehetősen begyógyultak odalenn, és szemeinek duzzadása is annyira lelohadt, hogy ki tudta nyitni, ferdén feltekintett alóluk, kíváncsian nézett megmentőire, még mosolygott is csodálkozás. 4 óra múlva lent voltam a szemészeti osztályon. A tartózkodó modorú szemész szótlanul vizsgált hosszú percekig, aztán ezt mormogta: Ein Wunder. Ez csoda. Május 25-én, 3 héttel a műtét után a benyitó Olive Krónát azzal fogadtam, hogy megbolondulok, ha nem enged felülni legalább. Lecsendesített és elment. Sejtelem se volt, mi lesz velem. Másnap, május 26-án délelőtt jött be váratlanul.
2: Na, mi újság?
0: Fel szeretnék ülni, tanár úr.
2: Elülni? Miért éppen felülni? Álljon fel és járjon.
0: Olyan volt, mint egy álom a Bibliából. Felültem, egymás után emeltem fel lábaim, letettem a padlóra, aztán kiegyenesedtem. A kötéltáncos áll így fel a produkciója csúcspontján, egyensúlyozva a Niagara fölött. Aztán 2 lépést tettem, megálltam, megint tettem 2 lépést.
2: Na, hiszen egészen jól megy. Mikor akar kimenni?
0: Holnap.
2: Ahogy tetszik. Holnap reggel elhagyhatja a kórházat.
0: Grand Hotel Salcedo-Badet. 10 napja üdülök itt a parkra néző földszinti szobában. Apró lázaktól eltekintve egész jól vagyok, csak hangulataimmal bírok nehezen. Olyan érzékeny lettem, mint egy csecsemő, és olyan érzelmes, mint egy kis cseléd. Úgy árad belőlem a részvét minden élő és élettelen felé, mint az influenzás nátha. Egy reggel sütkérezem a parton. Karcsú, szőke leány szaladgál izgatottan a közelemben, keres valakit, kérdezősködik, egyszer csak megfordul és szelesen felén fut. Uncle, uncle! Sírva és nevetve esik a nyakamba, összecsókol. A hall ajtajában ekkor jelenik meg egy őszülő hölgy, az édesanyja. 25 éve nem láttam Gizi nővéremet, hajszínén kívül keveset változott. Reggel érkeztek Oszlóból. Noémi most 21 éves. Sokáig sétálgatunk újszülött unokahúgommal a ligetben és a töltés szélén. Nini, is norvég rokon.

mit meséljek neked déli hazámról, hogy ábrányaidra is vigyázzak, hisz annyit álmodoztál róla, magyari Imre nótráit hallgatva rád. Egyet mást sorsunkról is beszéltek otthon, és rólam is, akinek legutóbbi kalandját ismered, és nyomait még láthatod rajta. Nini, kis norvég rokon, azt kérdezed, boldog és büszke vagyok-e most, hogy újjászülettem? Vagy talán megtörtnek és rokkantnak érzem magam, hajó töröttnek, akit egy irgalmas hullám partra vetett, megajándékozva őt a maradék élet alamizsnájával? Akár így volna, akár úgy, köszönöm a részvételt, kicsi, mert egy kicsit így is megérdemlem.

0: SS után.
1: Kert akarom.
2: Jó.
1: Kert akarom.
3: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Kert akarom. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap aktívosan.
4: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
5: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány ügye, ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass.
6: Kedves ifjak, felnőttek és idősek. Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt, vízszintes helyzet.
3: Tilos Rádió?
1: Jó.
7: Ez nagyon jó.
3: FM 90.3, hallgass.
1: Na kelt a karó. Kelt a karó.

Tilos Rádió. Folytatjuk Agatha Christie a három vakegér című krimiének rádiófeldolgozását. Jó hallgatást!

0: Trattőrőrmester bement Mullyhoz a konyhába. Örülnék, Mrs. Davis, ha bejönne velem a könyvtár szobába. A többiek jelenlétében szeretnék fölvenni minden egyes vallomást. Mr. Davis volt olyan kedves, és már be is ment, hogy előkészítse a terepet. Rendben, de hadd fejezzem be a krumplit. Néha azt kívánom, Sir Walter Raleigh sose hozta volna be ezt az utálatos dolgot. Trattőr őrmester helytelenítését azzal fejezte ki, hogy csöndben maradt. Molly mint egy bocsánatkérésképpen hozzátette. Látja, igazából nem tudom elhinni, annyira fantasztikus ez az egész. Nem fantasztikus ez, Mrs. Davis, csupán közönséges tény. Van személy leírása a férfiról? Kérdezte Molly kíváncsian. Középmagas, vékony testalkatú, sötét felöltőt és világos kalapot viselt, suttogva beszélt, az arcát sál takarta el. Láthatja, ez akárki is lehet. Tartott egy kis szünetet, majd hozzáfűzte. Három sötét felöltő és világos kalap is lóg a hajukban, Mrs. Davis. Azt hiszem, a szóban forgó személyek közül senki nem jött Londonból. Nem? Mrs. Davis. Egy sebes mozdulattal a tálaló szekrénynél termett, és fölkapott róla egy újságot. Az Evening Standard február 19-i száma. A két nappal ezelőtti. Valaki idehozta ezt a hírlapot, Mrs. Davis. Ez aztán különös. Molly errévett, néhány emlékfoszlány kavargott a fejében. Vajon honnan kerülhetett ide ez az újság? Nem ítélheti meg az embereket a látszat alapján, Mrs. Davis. Lényegében semmit sem tud azokról, akiket beengedett a házába. És még azt is megkérdezte. Jól látom, hogy ön és Mr. Davis újak a panzió üzemeltetés terén? Igen, azok vagyunk, ismerte el Molly. Hirtelenében éretlennek, bolondosnak és gyerekesnek érezte magát. Ne talántán nem is olyan régóta házasok? Éppen egy éve. Molly halványan elmosolyodott. Egészen váratlanul történt. Szerelem első látásra, mondta Trattőr felügyelő barátságosan. Molly úgy érezte képtelen rendre utasítani. Igen, válaszolt, és még jobban megoldódott a nyelve. Csak két hete ismertük egymást. Visszagondolt arra a bizonyos 14 napra, együttjárásuk szélvészszerűen tomboló kezdetére. Nem voltak kétségeik, mindketten tudták. Ebben a nyugtalanító, idegborzoló világban fölfedezték egymásban a csodát. Halvány mosoly jelent meg a szája szögletében. Visszatért a jelenbe, ahol trattőrőrmester elnézően tekintett rá. A férje nem erről a környékről származik, ugye? Nem, mondta Molly bizonytalanul. Lincoln sírbe való. Oly keveset tudott Giles gyermekkoráról és nevelkedéséről. Szülei meghaltak, és mindig is kerülte, hogy beszélnie kelljen a kezdetekről. Molly úgy képzelte, boldogtalan gyermekkora lehetett. Mindketten igen fiatalok ahhoz, ha mondhatok ilyet, hogy egy ilyesfajta helyet működtessenek, mondta Trattőr őrmester. Ó, nem is tudom, én 22 vagyok, és... Félbehagyta a mondatot, mert kinyílt az ajtó, és bejött Giles. Minden elő van készítve. Nagy vonalakban elmondtam nekik, miről van szó, közölte. Remélem ezzel rendben is lesz, ugye, őrmester? Időt takarítunk meg vele. Készen van, Mrs. Davis. Négy hang beszélt egyszerre, amikor Trattőr őrmester belépett a könyvtár szobába. A legmagasabb és legrikácsolóbb Christopher Wrenné volt, aki kijelentette, hogy ez annyira, de annyira érdekfeszítő, és egy szemhunyásnyit se fog aludni az éjjel, s hogy kérem, kérem, megtudhatnánk minden véres részletet? Ezt Mrs. Boyle egyfajta nagybőgő kísérettel egészítette ki. Szégyen gyalázat! A hozzáértés tökéletes hiánya! A rendőrségnek nincs joga hagyni, hogy gyilkosok őgyelegjenek a környéken! Mr. Paravicini ékes szólása jobbára a mutogatásra korlátozódott. Gesztusai kifejezőbbek voltak szavainál, melyeket Mrs. Boyle kontrabasszusa nyomott el. Metcalf nagy időnként staccato vakkantásokkal járult hozzá mindehez. Ő a tények iránt érdeklődött. Trattőr várt egy-két percet, majd egy roppant határozott mozdulattal föltartotta a kezét, és bármilyen meglepő, csönd lett. Köszönöm, mondta. Na már most, Mr. Davis fölvázolta önöknek, hogy miért is vagyok itt. Egy dolgot szeretnék megtudni, egyetlen egyet, de azt viszont gyorsan. Melyik hőjüknek van köze a Longridge Farm esethez? A csöndet semmi nem törte meg. Négy üres tekintet szegeződött Trattőr őrmesterre. A néhány perccel ezelőtti indulatok, izgatottság, fölháborodottság, hisztéria, érdeklődés úgy tűntek el, ahogy a szivacs törli le a krétanyomokat a tábláról. Trattőr őrmester tovább beszélt egyre sürgetőbben. Kérem, értsenek meg! Okunk van feltételezni, hogy egy valaki önök közül veszélyben van. Halálos veszélyben. Meg kell tudnom, melyik őjük az. Változatlanul nem szólalt és nem mozdult meg senki. Trattőr hangjába valami ingerültség féle vegyült. Nos jó, akkor egyenként kérdezem ki önöket. Mr. Paravicini? Erőtlen mosoly futott át Paravicini arcán. Tiltakozása jeléül ideges mozdulattal fölemelte a kezét. De hát én errefelé nem vagyok ismerős, felügyelő. Én semmit, de semmit nem tudok az elmúlt évek helyi ügyleteiről. Trattőr nem vesztegette tovább az időt. Mrs. Boyle? Förmet rá. Valójában nem látom be, miért. Úgy értem, miért kellene nekem bármiféle kapcsolatban lennem ezzel a lesújtó dologgal. Mr. Warren? Christopher sipító hangján válaszolt. Még sok gyerek voltam abban az időben. Arra sem emlékszem, hogy hallottam volna róla. Metcalf őrnagy? Az őrnagy rávágta. Olvastam róla az újságokban. Akkoriban Edinburghben állomásoztam. Ez minden, amit elmondhatnak? Megint csönd. Trattőr ajkát fölbőszült sóhaj hagyta el. Ha valamelyiküket meggyilkolják, mondta, csak magára vethet. Sarkon fordult, és kiment a szobából. Kedveseim, mondta Christopher, milyen könyvfacsaró. És még hozzátette, nagyon jó képű, ugye? Igazán csodálom a rendőrséget, olyan kemények és könyörtelenek. Ez az egész dolog annyira izgalmas. Három vakegér! Hogy is van a dallama? Halkan fütyülni kezdte. Molly önkéntelenül rákiáltott. Ne! A férfi hirtelen megpördült és ránevetett. De drágám, kezdte, ez az én szignálom. Eddig még sosem néztek gyilkosnak, és én ezt iszonyúan élvezem. Érzelgő szamárság, mondta Mrs. Boyle. Egy szavát sem hiszem el. Christopher halvány szemében pajkos rosszaság villódzott. Várja csak ki, Mrs. Boyle, lehalkította a hangját, amíg maga mögé settenkedem, és megérzi a kezemet a nyaka körül. Molly összerázkódott. Giles mérgesen megszólalt. Megrémíti a feleségemet, Wren. Amúgy is átkozottul ócska vicc. Ez az ügy nem tréfa dolog, közölte Metcalf. Ó, dehogy is nem, mondta Christopher. Éppen hogy az, egy elmebeteg tréfája, ettől olyan elbűvölően kísérteties. Körbejáratta a tekintetét rajtuk, és megint nevetett. Ha látnák, milyen arcot vágnak, mondta. Aztán kisietett a szobából. Elsőként Mrs. Boyle tért magához. Ritka, faragatlan és gyenge idegzetű férfi, mondta. Alig, hanem lelkiismereti okokból megtagadta a katonai szolgálatot. Azt meséli, egy légitámadás alkalmával 48 órán át be volt temetve, mielőtt kiásták, mondta Metcalf őrnagy. Ez kétségkívül nagyon sok mindent megmagyaráz. Az emberek rengeteg kifogást találnak arra, hogy miért nem tudnak uralkodni az idegeiken, jegyezte meg élesen a nő. Biztos vagyok benne, hogy én is ugyanannyi mindent éltem át a háborúban, mint bárki más. És az én idegeim rendben vannak. Talán jobb is, Mrs. Boyle, mondta Metcalf. Ezt meg hogy érti? Metcalf őrnagy azt mondta csöndesen. Úgy tudom, ön ennek a körzetnek a szállásmestereként működött 1940-ben, Mrs. Boyle. Mollyra nézett, aki megfontoltan bólintott. Így van, Ugye? Mrs. Boyle elvörösödött mérgében. Na és, akkor mi van? Kérdezte. Metcalf szigorúan folytatta. A felelősség önterheli azért, hogy három gyermeket küldött a Longridge farmra. De igazán, Metcalf őrnagy, nem értem, milyen alapon vonhatnak engem felelősségre a történtekért. A farmon élő emberek nagyon kedvesnek látszottak, és alig várták, hogy megkapják a gyerekeket. Nem látom be, hogy hibás lettem volna bármiben, vagy hogy miért vonhatnak engem felelősségre. Megbicsaklott a hangja. Giles szemrehányóan megkérdezte tőle. Miért nem mondta ezt el Trattor őrmesternek? Nem tartozik a rendőrségre! Rivolt rá Mrs. Boyle. Tudok én vigyázni magamra! Metcalf őrnagy higgadtan figyelmeztette. Jobban teszi, ha nyitva tartja a szemét. Aztán ő is elhagyta a szobát. Molly azt mormogta. Hát persze, hogy maga volt a szállásmester. Emlékszem rá. Molly, te tudtad? Giles rábámult. A magáé volt az a nagy ház a legelő mellett, igaz? Rekvirálták, mondta Mrs. Boyle, és teljesen földulták, tette hozzá keserűen. Romba döntötték. Méltánytalanság. Ekkor Mr. Paravicini alig hallhatóan nevetni kezdett. Majd hátravetette a fejét, és fékevesztetten kacagott. Meg kell bocsátaniuk nekem, zihálta. Valóban annyira szórakoztatónak találom ezt az egészet. Jól mulatok. Igen, rendkívül jól. Ebben a pillanatban Trattor őrmester visszatért a szobába. Rosszallóan pillantott Mr. Paravicinire. Örülök neki, mondta gúnyosan, hogy mindenki viccesnek tartja a dolgot. Bocsásson meg, drága felügyelő, kérem bocsásson meg, semmibe vettem az ön rendkívül komoly figyelmeztetését. Trattor őrmester vállat vont. Megtettem minden tőlem telhetőt, hogy közöljem a tényállást, mondta. És nem vagyok felügyelő, csupán őrmester vagyok. Szeretném használni a telefont, Mrs. Davis. Meghunyászkodom, mondta Mr. Paravicini, eloldalgok. Távolról sem oldalogva, hanem azzal a könnyed és friss járással hagyta el a szobát, ami korábban Mollynak is föltűnt. Fura figura, jegyezte meg Giles. Bűnöző típus, mondta Trattor. Egy szemernyit sem bízom meg benne. Ó, mondta Molly, azt hiszi ő. De hát ő túlságosan öreg. Vagy egyáltalán nem is öreg? Arcfestéket használ, elég sokat. És a járása is fiatalos. Lehet, hogy azért sminkeli magát, hogy öregnek látszik. Trattor őrmester úgy gondolja... Trattor őrmester mogorván leintette. Haszontalan spekulációkkal semmire sem megyünk, Mrs. Davis, mondta. Jelentést kell tennem Hogben főfelügyelőnek. Átment a szoba másik felébe a telefonhoz. Az nem fog menni, közölte Molly. A telefon süket. Micsoda? Trattor hirtelen megfordult. Az az erős riadalom, ami a hangjából hallatszott, mindannyiukra nagy hatást gyakorolt. Süket? Mióta? Metcalf őrnagy éppen azelőtt próbált telefonálni, mielőtt ön megérkezett. Nyilván azt megelőzően kifogástalanul működött. Megkapták Hogben főfelügyelő üzenetét? Igen. Gondolom a telefondrót úgy 10 óra tájt leszakadt a hó miatt. Ám Trattor változatlanul komor képet vágott. Elképzelhető, mondta, hogy elvágták. Molly elámult. Úgy gondolja? Megyek, és megbizonyosodom róla. Kirohant a szobából. Giles tétovázott egy kicsit, majd utána ment. Molly fölkiáltott. Édes Istenem, mindjárt ebédidő van, muszáj haladnom a főzéssel, különben nem lesz mit ennünk. Miután kiszaladt a hallból, Mrs. Boyle ezt pusmogta. Gyakorlatlan csitri! Micsoda hely! Ezért én nem fizetek heti 7 guineát. Trattor őrmester lehajolt, követte a vezetékeket. Van másik készülékük? Kérdezte Giles-tól.
1: Igen, fönt a hálószobánkban. Fölmenjek, hogy megnézzem?
0: Ha, lenne olyan szíves. Trattőr kinyitotta az ablakot, s hogy megvizsgálhassa, lesöpörte a párkányról a havat. Giles fölloholt a lépcsőn. Mr. Paravicini a nagy szalomban tartózkodott. Oda ment a hangverseny zongorához és felnyitotta. Leült a zongoraszékre, és finoman egy ujjal elpötyögött egy dallamot. Christopher Warren a hálószobájában időzött. Élénken fütyörészve járkált föl alá. A fütyszó egyszerűen akadozóvá vált, majd elhalt. A férfi leült az ágy szélére. Kezébe temette az arcát és zokogni kezdett. Gyerekesen azt motyogta. Nem bírom tovább. Aztán megváltozott a viselkedése. Fölállt, kihúzta magát. De, bírom, mondta. Végig kell csinálnom. Giles a telefonnál állt Mollyval közös hálószobájukban. Lehajolt a szegély léchez. Molly egyik párkesztyűje hevert mellette. Fölvette. Egy rózsaszínű buszjegy esett ki belőle. Giles ott állt, és nézte, ahogy lehullik a földre. Amíg ezt figyelte, az arc kifejezése megváltozott. Mintha egy másik ember lett volna, aki mint egy álomban odabotorkált az ajtóhoz, kinyitotta, és megállt egy percre, hogy kikémleljen a folyosóra a lépcső felé. Molly elkészült a krumplival, beleszórta a serpenyőbe és rárakta a tűzre. Vetett egy pillantást a sütőre. Minden elő volt készítve, s a terv szerint haladt. A konyhaasztalon az Evening Standard két nappal korábbi száma feküdt. Amikor meglátta, összevonta a szemöldökét. Bárcsak vissza tudna rá emlékezni. Kezébe temette az arcát. Ó, nem, mondta Molly. Ó, nem! Lassan leeresztette a kezét. Akárha idegen helyen lett volna, úgy tekintett körbe a tágas konyhában, mely melegséget és nyugalmat árasztott, s a készülő ételek incsiklandó illata járta át. Ó, ne! Ismételte elhaló hangon. Oly tétován közeledett a hal ajtajához akár egy alvajáró. Benyitott. Néma volt a ház, csupán csak egy valaki fütyült. Azt a bizonyos dallamot. Molly megborzongott és visszaszaladt. Néhány percet várt, aztán még egyszer végig pillantott jól megszokott konyháján. Igen, minden rendben van, s megy a maga útján. Újból megindult a konyhajtó felé. Metcalf őrnagy csöndesen lebaktatott a lépcsőn a halba. Várt még egy rövid ideig, majd kinyitotta a lépcső alatti nagy szekrényt és belenézett. Nyugodtnak tűnt minden. Senki nem volt a közelben. Éppen ez volt a megfelelő alkalom arra, hogy véghez vigye, amit eltervezett. Mrs. Boyle a könyvtárszobában ingerülten tekergette a rádió gombját. Az első kísérlete nyomán a gyermekversek eredetéről és fontosságáról szóló fejtegetésbe csöppent. Erre aztán végképp nem volt kíváncsi. Türelmetlenül tovább keresgélt, ekkor egy kulturált hang arról tájékoztatta, a félelem lélektanát alapjaiban kell megértenünk. Mondjuk egyedül vagyunk egy szobában. Mögöttünk észrevétlenül kinyílik egy ajtó. Kinyílt egy ajtó. Mrs. Boyle hevesen fölpattant, és hirtelen megfordult.
2: Ó, maga az, mondta megkönnyebbülten. Csupa bárgyú műsort adnak. Semmi olyat nem találok, amit érdemes volna hallgatni.
0: Én nem törődnék a rádió hallgatással, Mrs. Boyle. Mrs. Boyle felhorkant.
2: Mi más tudnék itt csinálni? Kérdezte. Összezárva egy potenciális gyilkossal. Nem mintha egy pillanatra is elhinném ezt a hatásvadász mesét.
0: Nem, Mrs. Boyle.
2: Miért? Mire céloz ezzel?
0: Az esőkabát öve oly váratlanul csusszant a nyaka köré, hogy föl sem fogta, mi történik. Valaki nagyobb hangerőre állította a rádiót. A nagytudású előadó a félelem lélektanáról szóló megállapításai ordították tele a szobát, elnyomván ezzel a Mrs. Boyle haláltusájával együtt járó esetleges zajokat. De nem igen voltak ilyesfajta zajok. A gyilkos nagyon is értette a dolgát. Mindannyian a konyhában zsúfolódtak össze. A gáztűzhelyen vígan rotyogott a krumpli. A rostélyos és a vesepástétom sütőből kiáramló illata nyálcsorgatóbb volt, mint valaha. Négy megrendült ember merett egymásra. Az ötödik, Molly holtsápat volt, reszketett, s egy pohár viszkit kortyolgatott, amit a hatodik, trattörőrmester próbált belediktálni. Maga trattörőrmester merev és mérges arccal nézett végig az összegyűlteken. Mindössze 10 perc telt el azóta, hogy Molly halálra vált sikolyára ő és a többiek betódultak a könyvtárszobába. Éppen azelőtt ölhették meg, mielőtt rátalált, Mrs. Davis, mondta. Biztos benne, hogy senkit nem látott vagy hallott, amikor keresztül ment a hallon?
3: Valaki fütyült, válaszolta Molly erőtlenül. De az korábban volt. Azt hiszem, nem vagyok biztos benne, hallottam, hogy becsukódik egy ajtó diszkréten valahol, amint bementem a könyvtárszobába.
0: Melyik ajtó?
3: Nem tudom.
0: Gondolkozzon, Mrs. Davis. Próbáljon meg gondolkozni. Fönt, lent, jobbra, balra?
3: Már mondtam, nem tudom, sopánkodott Molly. Abban sem vagyok biztos, hogy egyáltalán hallottam valamit.
0: Nem hagyná abba a gyötrését? Fakadt ki Giles dühösen. Nem látja, hogy teljesen kikészült? Egy gyilkosság felderítésén dolgozom, Mr. Davis. Ezer bocsánat, Davis parancsnok. Nem használom a katonai rangomat, őrmester.
3: Vagy úgy, uram.
0: Trattör szünetet tartott, úgy, mint aki érzékeny pontra tapintott. Amint mondtam, egy gyilkosság felderítésén dolgozom. Egészen mostanáig senki nem vette komolyan ezt a dolgot. Mrs. Boyle sem. Elhallgatta előlem az információit. Önök mindannyian ezt teszik. Nos, Mrs. Boyle halott. Ha csak nem hatolunk az ügy mélyére, és pedig hamar, figyelmeztetem önöket, újabb haláleset történhet. Újabb? Képtelenség miért?
3: Mert, mondta trattörőrmester zordan, 3 vakegérke volt.
0: Giles kétkedően így szólt. Mindegyikre jut egy gyilkosság. Akkor kapcsolatnak kell lenni. Úgy értem, valaki másnak is kapcsolatban kell lennie az esettel.
3: Valóban.
0: De miért itt történne még egy gyilkosság? Azért, mert csak 2 cím szerepelt a jegyzetfüzetben. A Culver Street 74-ben csak egy lehetséges áldozat lakott. Meghalt. Ám a Monkswell udvarházban nagyobb a választék.
2: Képtelenség, Trattör! Az már olyannyira hihetetlen véletlen egybeesés lenne, hogy 2 embert is ide vezérelt a sors azok közül, akik benne voltak a Longridge Farm ügyben.
0: Az adott körülmények között nem lenne igazán véletlen egybeesés.
3: Gondolja át, Mr. Davis.
0: A többiek felé fordult. Megkaptam a beszámolóikat arról, hogy hol voltak, amikor Mrs. Boyle-t megölték. Ellenőrizném őket.
3: Ön, Mr. Wren, a szobájában tartózkodott, amikor meghallotta Mrs. Davis sikoltását?
2: Igen, őrmester.
0: Mr. Davis, ön fönt volt a hálószobájukban, és éppen a másik készüléket vizsgálta meg?
2: Igen,
0: válaszolta Giles.
3: Mr. Paravicini valami dallamot zongorázott a szalomban. Ha már itt tartunk, hogy senki nem hallotta önt, Mr. Paravicini?
2: Nagyon-nagyon halkan játszottam, őrmester, csupán egy ujjal.
3: Melyik is volt az a dallam?
2: A 3 vakegér, elmosolyodott. Ugyanaz, amit Mr. Wren fönt fütyült. Az, amelyik ott motoszkál mindannyiunk fejében.
3: Iszonyatos dallam, mondta Molly.
2: És mi a helyzet a telefondróttal? Érdeklődött Metcalf. Szándékosan vágták el?
4: Igen, Metcalf őrnagy. Kint az étkező ablaknál vágta ki belőle egy darabot. Pont akkor fedeztem föl a szakadást, amikor Mrs. Davis sikoltott.
2: Hiszen ez őrület. Hogy is remélheti, hogy megúszhatja?
0: Az őrmester alaposan végigmérte.
4: Talán nem is igazán foglalkozik vele, mondta. Vagy ő is egészen biztos abban, hogy jóval okosabb nálunk. A gyilkosok hajlamosak az ilyesmire. És még hozzáfűzte. Tudja, a kiképzésünk során részt veszünk pszichológiai tanfolyamon. A skizofrének mentalitása roppant érdekes.
1: Mellőzhetnénk a bonyolult szavakat, mondta Giles.
4: Hogyne, Mr. Davis. E pillanatban két egyszerű szó foglalkoztat bennünket. Az egyik a gyilkosság, a másik pedig a veszély. Ezekre kellene összpontosítanunk.
1: Akkor hát, Metcalf őrnagy, hadd legyek tökéletesen tisztában a hadműveleteivel. Azt mondja, a pincében volt.
4: Miért?
2: Széjjel néztem,
4: felelte az őrnagy.
2: Belekukkantottam a lépcső alatt álló szekrénybe, és akkor észrevettem benne egy ajtót. Kinyitottam, és megláttam egy lépcsősort, és lementem.
4: Szép pincéjük van, mondta Giles-nak.
2: Azt mondanám, egy hajdani monostor kriptája.
1: Most nem végzünk régészeti kutatásokat, Metcalf őrnagy. Egy gyilkosság ügyében nyomozunk.
2: Ide figyelne egy percre, Mrs. Davis! Nyitva hagyom a konyhaajtót.
4: Kiment. Alig hallható nyikorgás közepette becsukódott egy ajtó.
2: Ez volt az, amit hallott, Mrs. Davis?
4: Kérdezte, miközben ismét megjelent a nyitott ajtóban.
3: Igen, úgy hangzik.
4: A lépcső alatti szekrény volt. Lehetséges, tudja, hogy a gyilkos, miután megölte Mrs. Boyle-t, a hallon átmenekült. Meghallotta, mint ön kijön a konyhából, bebújt a szekrénybe, és behúzta maga után az ajtót.
2: Akkor viszont ott lesznek az új lenyomatai a szekrény belsejében,
4: kiáltotta Christopher.
1: Az enyémek már ott vannak, mondta Metcalf őrnagy.
2: Ott bizony,
4: szólt Trattor őrmester. Ám mindenre kielégítő magyarázatunk van, ugye bár? Tette hozzá mézes mázusan.
1: Na, ide figyeljen, őrmester, mondta Giles. Minden kétséget kizáróan magát bízták meg ezzel az üggyel. De ez az én házam, ezért bizonyos fokig felelősnek érzem magam a benne lakó emberekért. Nem kellene óvintézkedéseket tennünk?
4: Úgy, mint Mr. Davis?
1: Nos, őszintén szólva, azt a szemét kellene elzárni, akiről egész nyilvánvalóan sejthető, hogy ő a legfőbb gyanúsított.
4: Egyenesen Christopher Wren szemébe nézett.
1: Christopher Wren előreugrott, felemelte hangját, mely ettől még sipítóbbá és hisztérikusabbá vált.
2: Nem igaz! Nem igaz! Mind ellenem vannak! Mindig mindenki ellenem van! Hamis vádak alapján fognak elítélni! Ez üldözés! Üldözés!
1: Lassan a tester, fiam!
4: Mondta Metcalf őrnagy. Minden rendben van, Chris. Molly előrejött. Rátette a kezét a férfi karjára. Senki sincs maga ellen.
1: Mondja neki, hogy minden rendben van, kérte Trattor őrmestert.
2: Nem ítélünk el senkit hamis vádak alapján,
4: közölte Trattor őrmester. Mondja meg neki, hogy nem fogja letartóztatni.
2: Nem áll szándékomban senkit letartóztatni. Ahhoz bizonyítékra volna szükségem. Jelenleg nincs bizonyíték a kezemben.
4: Giles fölkiáltott.
1: Azt hiszem, megbolondultál, Molly.
2: És maga is, őrmester.
1: Csak egy személy van, akire illik a leírás, és...
4: Várj csak, Giles, várj! Szakította félbe Molly.
2: Ó, maradj már csöndben!
4: Trattor őrmester, beszélhetnék önnel egy percet?
1: Maradok,
4: jelentette ki Giles. Nem, Giles, te is menj ki, légy szíves! Giles arca elsötétült, akár vihar előtt az ég.
1: Nem tudom, mi ütött beléd, Molly, mondta.
4: Követvén a többieket kiment a szobából, és becsapta az ajtót maga után.
3: Igen, Mrs. Davis? Miről van szó?
4: Trattor őrmester, amikor beszámolt nekünk a Longridge Farm ügyről, úgy tűnt, azt gondolja, hogy az idősebbik fiú felelős az egészért. De ugye nem tudja.
1: Tökéletesen így van, Mrs. Davis. Ám a lelki kiegyensúlyozatlanság, a hadseregből való dezertálás, a labilis idegrendszer, valamint az elmeorvos jelentése miatt nagy a valószínűsége.
4: Ó, tudom, és ezért látszólag minden jel arra mutat, hogy Christopher az. Én akkor sem hiszem, hogy csak ugyan ő volna. Kell lenniük egyéb eshetőségeknek is. Annak a három gyereknek nincsenek rokonai, szülei például?
1: De, igen.
4: Az anyja meghalt. Viszont az apa külföldön teljesített szolgálatot.
3: Akkor hát mi van vele?
1: Ő hol van most?
4: Erről nincs információnk. Tavaly kapta meg a leszerelési papírját.
3: Márpedig, ha a fiú gyenge idegzetű, akkor előfordulhat, hogy az apja is az.
1: E
4: Ez így van. Tehát a gyilkos akár középkorú vagy öreg is lehet.
3: Emlékszem, amikor közöltem Metcalf őrnaggyal, hogy a rendőrség telefonált, rettenetesen földült lett. Tényleg?
4: Trattor őrmester higgadtan azt mondta. Kérem, higgyen nekem, Mrs. Davis, már a kezdet kezdetétől minden eshetőséget számításba vettem. Legyen szó a fiúról, Jimről, az apáról, vagy akár a lánytestvérről. Lehetséges, tudja, hogy nő volt. Nem néztem utána mindennek, még ha a szívem mélyén biztosan is érzem, tudni nem tudhatom egyelőre. Igazán nehéz bármiről vagy bárkiről értesüléseket szerezni, kiváltképp a mai világban. Meglepődne, miket tapasztalunk rendőrségi munkánk során. A házasságokkal kapcsolatban meg különösen. Elhamarkodott házasságok, háborús házasságok, mindenféle háttér nélkül, érti? Nem találkoznak a szülőkkel vagy a rokonokkal. Az emberek megbíznak egymás szavában. A fickó azt állítja magáról, hogy vadászpilóta, vagy gyalogsági őrnagy. A lány fenntartás nélkül elhiszi neki. Néha egy-két évig föl sem tűnik neki, hogy a férje egy szökésben lévő, nős és családos banktisztviselő, vagy egy dezertőr. Tartott egy kis szünetet, majd tovább folytatta. Jól tudom, hogy mi jár a fejében, Mrs. Davis. Csupán egy dolgot mondhatok önnek. A gyilkos jól szórakozik. Ez az egyetlen, amiben biztos vagyok. És elindult az ajtó felé. Molly szálfa egyenesen, mozdulatlanul állt, arcát sötét pír égette. Néhány percig ebben a dermedt pózban maradt, majd elindult a tűzhely irányába, letérdelt és kitárta a sütő ajtaját. Jól ismert, étvágy gerjesztő illat szállingózott felé. Földerült. Mintha csak egy hirtelen szellő visszaröpítette volna a mindennapi teendők kedves, megszokott világába. Főzés, a háztartás vezetése, a lakás rendben tartása, az élet közönséges, szürke velejárói. Így van ez időtlen idők óta, az asszonyok főznek a párjukra. A veszélyes, mi több őrült világ tova tűnt. Asszony a konyhában, egyet jelent a biztonsággal, öröktől fogva. Kinyílt a konyhaajtó. Odafordította a fejét. Christopher Wren lépett be. Kissé lihegett.
5: Drágám, mondta.
2: Micsoda kalamajka? Valaki ellopta az őrmester sílécét.
4: Az őrmester sílécét? De miért tenne bárki is ilyet?
2: El se tudom képzelni. Úgy értem, ha az őrmester elhatározná, hogy távozik és itt hagy bennünket, azt gondolnám, egyes egyedül a gyilkos örvendezne neki igazán. Mármint ennek nincs értelme, nem de?
4: Giles bepakolta a lépcső alatti szekrénybe.
2: Akárhogy is, most nincs ott. Rejtélyes, igaz?
4: Vidáman kacagott.
2: Az őrmester iszonyúan dühös miatta. Harapós, mint a kutya. Az imént neki rontott szegény Metcalf őrnagynak. Az öreg fiú köti az ebet a karóhoz, hogy nem figyelte meg, ott voltak-e vagy sem, amikor éppen Mrs. Boyle meggyilkolás előtt belenézett a szekrénybe. Trattor állítja, hogy észre kellett vennie.
4: Ha engem kérdez... Christopher lehalkította a hangját és előrehajolt. Trattor őrmesternek kezd elmenni a kedve ettől a dologtól.
3: Ezzel mindannyian így vagyunk, mondta Molly.
2: Én nem. Rám kifejezetten serkentőleg hat. Annyira pompásan valószerűtlen az egész.
4: Molly szemrehányóan megjegyezte.
2: Nem mondana ilyet, ha maga találta volna meg. Mrs. Bolt, úgy értem. Állandóan eszembe jut, nem tudom kiverni a fejemből. Az arca püffett és szederjes.
4: Vacogott. Christopher odament hozzá. Vállára tette a kezét.
2: Tudom, idióta vagyok. Ne haragudjon.
4: Nem akartam. Mollit a sírás folytogatta.
2: Az előbb úgy tűnt, minden rendben van. A főzés, a konyha...
4: Zavarosan, összefüggéstelenül beszélt.
2: És akkor váratlanul megint minden visszatért, akár egy rémálom.
4: Furcsa kifejezés ült Christopher Wren arcán, amint ott állt és lenézett Molly lehajtott fejére.
2: Értem,
4: mondta.
2: Értem.
4: Arrébb ment.
2: Hát, jobb lesz, ha eltakarodom és nem tartom föl.
4: Mikor megfogta az ajtó gombját, Molly följajdult.
2: Ne menjen el!
4: A férfi megfordult és kérdően tekintett rá. A
3: aztán lassan visszajött. Komolyan gondolja? Mit? Biztosan nem akarja, hogy elmenjek? Mondom, hogy nem. Nem akarok egyedül lenni. Félek az egyedül léttől.
0: Christopher leült az asztal mellé. Molly lehajolt a sütőhöz, egy ráccsal följebb rakta a pástétomat, becsukta a sütőajtót, aztán visszament hozzá.
3: Ez roppant érdekes, mondta Christopher nyugodtan. Micsoda? Hogy nem fél velem kettesben maradni. Nem fél, ugye?
0: Megrázta a fejét.
3: Nem, nem félek.
0: Miért nem fél, Molly?
3: Nem tudom. Nem félek.
0: Pedig én vagyok az egyetlen személy, aki szóba jön. Egy gyilkos szerepel a listán.
3: Nem, mondta Molly. Vannak más eshetőségek is. Épp az imént beszéltem ezekről Trattor őrmesterrel.
0: És egyet értett magával?
3: Nem mondott ellent, válaszolt lassan Molly.
0: Bizonyos szavak újra meg újra a fülébe csengtek. Különösképpen az utolsó mondat.
1: Pontosan tudom, hogy mi jár a fejében, Mrs. Davis.
3: De csak ugyan tudta-e? Létezik az, hogy tudta? Azt is mondta, hogy a gyilkos jól szórakozik. Igaz ez?
0: Így szólt Christopherhez.
3: Maga nem szórakozik kifejezetten jól, igaz? Annak ellenére, amiket az előbb mondott.
1: Édes Istenem, dehogy, mondta Christopher elrévedezve. Milyen különösen hangzik?
3: Ó, nem én mondtam, hanem Trattor őrmester. Gyűlölöm azt a férfit. Mindenfélével teletömi az ember fejét, olyan dolgokkal, amik nem is igazak. Nem lehetnek igazak.
0: A tenyerét az arcához emelte, hogy eltakarja a szemét. Christopher egészen gyöngéden elhúzta a nő kezét.
1: Ide figyelje, Molly! Mi ez az egész?
0: Molly hagyta, hogy a férfi szelíd erőszakkal leültesse az asztal mellé. A modoraim már nem volt sem hisztérikus, sem gyerekes.
1: Mi a baj, Molly? Mondta.
0: Molly hosszasan fürkészte a férfit, és eltérvén a tárgytól azt kérdezte tőle.
3: Hány napja ismerem magát, Christopher? 2?
1: Körülbelül. Nem gondolja, hogy bármennyire rövid is ez az idő, mégis olyan, mintha régóta ismernénk egymást?
3: De, igen. Furcsa, ugye?
1: Nem is tudom. Valamiképpen rokon szenvezünk egymással.
3: Talán mert mind a ketten szerencsétlenül jártunk.
0: Nem kérdés volt ez. Kijelentés.
3: Csak úgy kimondta.
0: Molly nem is reagált rá. Ő is inkább kijelentette, semmint kérdezte.
3: Ugye, igazából nem is Christopher Wren a neve?
1: Nem.
3: De miért
1: választottam ezt a nevet?
3: Ami azt illeti, elég hóbortos ötletnek látszott.
1: Az iskolában Christopher Robinnak, azaz Robert Gidának csúfoltak.
3: Robin Wren.
1: Képzett társítás volt, gondolom.
3: Mi a valódi neve?
0: Christopher higgadtan válaszolt.
3: Szerintem ne menjünk ebbe bele. Nem mondana semmit magának. Nem vagyok építész, valójában katona szökevény vagyok.
0: Egy pillanatra heves aggodalom tükröződött Molly szemében. Christopher észrevette ezt.
1: Igen,
3: mondta.
1: Csak úgy, mint a mi ismeretlen gyilkosunk. Megmondtam magának, én vagyok az egyetlen, aki megfelel a kívánalmaknak.
3: Ne legyen ostoba, mondta Molly. Mondtam már, nem hiszem, hogy maga a gyilkos.
0: Folytassa, mesélje magáról.
3: Mi késztette arra, hogy megszökjön? Az idegei?
1: Úgy érti, a félelem?
3: Meglepő módon nem.
1: Nem féltem.
3: Azaz nem jobban, mint a többiek.
1: Sőt, híres voltam arról, hogy milyen hidegvérrel viselem a golyózáport.
3: Nem, egészen más volt az oka.
1: Az anyám.
3: Az anyja?
1: Igen.
3: Tudja, meghalt egy légitámadás során.
1: Be volt temetve.
3: Ki kellett ásni.
1: Nem tudom, mi ütött belém, amikor meghallottam a történteket. Gyanítom, hogy beleőrültem egy kicsit.
3: Értse meg, azt hittem, ez velem esett meg.
1: Úgy éreztem, sürgősen haza kell mennem, és ki kell ásnom magam.
3: Nem tudom megmagyarázni. Teljesen összekuszálódott minden. tenyerébe temette az arcát, és folytott hangon beszélt tovább.
2: Hosszú időn át azon töprengtem, utána kutatok, vagy saját magam után, nem tudtam eldönteni. Később, amikor kitisztult az agyam, már nem mertem visszamenni, vagy jelentkezni. Tudtam, hogy soha nem lennék képes megmagyarázni. Azóta nem vagyok semmi sem.
3: Rábámult Mollira, kisfiús arcát beesetté tette a kétségbeesés. Nem szabad így éreznie, mondta Molly szelíden. Maga képes rá, hogy újra kezdje.
2: Egyáltalán képes arra bárki is?
3: Hát persze, hiszen maga nagyon fiatal.
2: Igen, de láthatja, a végét járom.
3: Nem, mondta Molly. Hogy járná már a végét? Csak azt hiszi. Szerintem mindenki átéli legalább egyszer az életben azt az érzést, hogy itt a vég, s hogy nem bírja tovább.
2: Maga már átélte, igaz, Molly?
3: Biztosan átélte, ha így tud beszélni róla.
2: Igen.
3: És magával mi történt?
2: Az, ami meg annyi emberrel. Eljegyeztük egymást egy vadászpilótával, és megölték.
3: Nem történt több is ennél?
2: De, azt hiszem igen. Egyszer, fiatalabb koromban durva megrázkódtatásért, valami egészen kegyetlennel és állatiassal találtam szembe magam. Hajlamos voltam azt gondolni, hogy az élet úgy szörnyű, ahogy van. Amikor Jacket megölték, ez is csak azt a hitet erősítette bennem, hogy az élet egészében véve erőszakos és gyarló.
1: Tudom.
2: És ha jól sejtem, mondta Christopher, s közben Mollit fürkészte, ekkor tűnt föl Giles.
3: Igen. Látta az ajka körül táncoló lágy, majdhogy nem szégyellős mosolyt. Föltűnt Giles, és mindent jónak, biztonságosnak és boldognak éreztem.
2: Giles!
3: A szája szögletéből tovarebbent a mosoly, mintha még a hideg is kilelte volna.
1: Mi a baj, Molly? Mi az, ami ennyire megrémíti? Mert meg van rémülve, ugye?
3: Molly bólintott.
1: Valami, ami Giles-zal kapcsolatos? Azzal, amit mondott, vagy tett?
3: Igazából nem Giles-ról van szó, hanem arról a félelmetes emberről.
1: Milyen félelmetes emberről?
3: Christopher meglepődött.
1: Paravicini-ről?
3: Nem, nem. Trattor őrmesterről.
1: Trattor őrmesterről?
3: Sugall egyes dolgokat. Célozgat rájuk. Szörnyű gondolatokat ébreszt bennem Giles-ról. Olyanokat, amik eddig meg sem fordultak a fejemben. Ó, gyűlölem, gyűlölem!
0: Christopher meglepetésében fölhúzta a szemöldökét, amint elmerengett a hallottakon.
2: Giles! Giles! Hát persze!
1: Ő meg én nagyjából egyidősek vagyunk. Ugyan sokkal idősebbnek látszik nálam, mégsem hinném, hogy az is.
2: Igen,
1: Giles-ra ugyanúgy illik a leírás. De ide figyeljen, Molly. Képtelenség ez az egész. Giles itt volt magával azon a napon, amikor Londonban megölték azt az asszonyt.
3: Molly nem válaszolt. Christopher élesen rápillantott.
2: Nem volt itt?
0: Molly izgatottan beszélt. A szavak zavaros összevisszaságban törtek elő belőle.
2: Egész állónap úton volt. Autóval elment a megye másik végébe valami dróthálóért, amit ott árultak. Legalábbis ezt mondta. És én is ezt hittem, amíg
1: micsoda?
3: Molly odanyúlt az Evening Standardért, amely beterítette a konyhaasztal egy részét, és ujjával aláhúzta a dátumot.
0: Christopher odanézett, és így szólt.
2: 2 nappal ezelőtti londoni kiadás.
3: Giles zsebében volt, amikor visszajött. Biztos,
2: hogy Londonban járt.
3: Christopher nagy szemeket meresztett először az újságra, aztán Mollyra.
0: Fütyre csücsörítette a száját, ám azon mód megfékezte magát.
3: Nem volna ildomos éppen most ezt a dallamot fütyülnie.
0: Nagyon óvatosan válogatta meg a szavait, és elkerülte Molly tekintetét, úgy mondta.
1: Tulajdonképpen mennyit tud Giles-ról?
3: Ne! Könyörgött Molly. Ne! Pontosan ezt mondta az a szörnyetek Rutter is, vagy célozgatott rá, hogy a nők sokszor nem is tudnak semmit arról az emberről, akihez férjhez mennek. Különösképp a háborús időkben. Csak elfogadják azt, amit a férfi saját magáról állít. Ez szerintem nagyon is igaz. Ne mondja ezt maga is! Nem bírom elviselni. Pusztán azért, mert mindannyian ilyen földult állapotba kerültünk. Elhinnénk bármilyen elképesztő sugalmazást. Ez nem igazság. Én...
0: Abba hagyta. Kinyílt a konyha ajtó. Giles jött be. Meglehetősen mogorva volt a tekintete.
1: Megzavartam valamit? Kérdezte.
3: Christopher fölugrott az asztal mellől.
0: Éppen leckét veszek főzésből, mondta.
1: Valóban? Na, ide figyeljen, Wren! A négy szem közti együttlét nem kifejezetten kívánatos mostanság. Maradjon kívül a konyhán, hallja?
0: Ó, de biztosíthatom,
1: tartsa távol magát a feleségemtől, Wren! Ő nem lesz a következő áldozat.
0: Pontosan ez az, mondta Christopher, ami miatt aggódom.
3: Bár szavai jelentőségteljesek voltak, Giles ezt nyilvánvalóan nem vette észre. Egyedül az arcszíne vette föl a téglavörös, még sötétebb árnyalatát.
1: Az aggódás az én dolgom, mondta. Tudok vigyázni a saját feleségemre. Takarodjon ki innen a pokolba!
3: Molly jól érthetően azt mondta. Kérem, menjen el, Christopher. Menjen! Christopher elindult lassan az ajtó felé.
0: Nem megyek messzire,
3: mondta a szavait, melyek ezúttal roppant egyértelmű jelentéssel bírtak Mollyhoz intézve.
1: Eltakarodna végre!
3: Christopher magas, gyerekes hangon vihogott.
0: Értettem, parancsnok,
3: mondta. Becsukódott mögötte az ajtó. Giles neki támadt Mollynak.
1: Az Isten szerelmére, Molly! Elment az a maradék eszet is? Bezárkózol ide egy közveszélyes őrült gyilkossal?
0: Nem ő a...
3: Gyorsan helyesbített. Nem őrült. Egyébként is résem vagyok. Tudok vigyázni magamra. Giles bántóan nevetett.
1: Mrs. Boyle is tudott.
0: Ó, Giles, ne!
3: Bocsáss meg, drágám. Úgy begurultam. Az a szánalmas gyerek. El sem tudom képzelni, mit látsz benne. Molly vontatottan így szólt.
0: Megsajnáltam.
1: Megsajnáltál egy féleszű gyilkost?
3: Molly talányosan pillantott rá.
0: Én egy féleszű gyilkost is meg tudok sajnálni, mondta.
1: S az is, hogy Christophernek hívod. Mióta szólítjátok keresztnéven egymást?
0: Ó, Giles, ne légy nevetséges. A mai világban mindenki keresztnéven szólítja a másikat. Tudod te is?
1: Akár pár nap elteltével. De talán többről van szó. Talán már azelőtt is ismerted Mr. Christopher Wrent, az állépítést, mielőtt idejött. Talán te tanácsoltad neki, hogy ide kellene jönnie. Talán ti főztétek ki ezt az egészet?
3: Molly rábámult.
0: Giles, elvesztetted a józan eszed? Mi a csodára célozgatsz?
1: Arra célozgatok, hogy Christopher Wren régi barátod, akihez annyira szoros szálak fűznek, hogy nem szeretnéd, ha tudnék róla.
0: Giles, te megőrültél?
1: Gondolom, kitartasz amellett, hogy nem láttad őt korábban. Elég furcsa, hogy pont egy ilyen istenháta mögötti helyre jön megszállni, nem?
0: Furcsább volna annál, hogy ez a Metcalf őrnagy és Mrs. Boyle ide vetődött?
1: Igen, szerintem feltétlenül. Mindig azt olvastam ezekről a dünnyögő dilinyósokról, hogy különleges vonzerőt gyakorolnak a nőkre.
0: Úgy fest, ez igaz.
1: Hogy ismerkedtél meg vele? Mióta tart?
3: Tisztára nevetséges vagy, Giles. Soha nem láttam Christopher Wrent, amíg ide nem érkezett.
1: Ezek szerint nem mentél föl Londonba két nappal ezelőtt, hogy megállapodjatok abban, hogy mind idegenek fogtok itt találkozni?
3: Nagyon jól tudod, Giles, hogy hetek óta nem jártam Londonban.
1: Nem! Érdekes!
3: Kihalászott a zsebéből egy fél pár szörmebéréses kesztyűt, és oda nyújtotta neki.
1: Ez az a kesztyű, amit tegnap előtt viseltél, igaz? Aznap, amikor fönt voltam Salehamben, hogy megvegyem a dróthálót.
3: Aznap, amikor fönt voltál Salehamben, hogy megvedd a dróthálót, mondta Molly, és lesen vette a szemét Gilesről,
0: igen, ezt a kesztyűt viseltem, amikor elmentem.
1: Azt állítottad, a faluba mentél? Ha kizárólag oda mentél, akkor mit keres ez ebben a kesztyűben?
3: És mint egy

Azt hiszem, mondta Molly, utállak. Én nem utállak, mondta Giles megfontoltan. De majdhogy nem azt kívánom, bár csak utálnálak. Egyszerűen úgy érzem, nem ismerlek többé. Semmit sem tudok rólad. Ugyanezt érzem én is, mondta Molly. Nem vagy más, csak egy idegen. Egy férfi, aki hazudik nekem. Mikor hazudtam én neked? Molly nevetett. Azt hiszed, elhittem a dróthálóról szóló mesédet. Te is Londonban voltál azon a napon. Megláttál, ha jól sejtem, mondta Giles, és nem bízol bennem eléggé. Bízni benned? Nem bízom senkiben. Soha többé. Egyikőjük sem vette észre, amikor halkan kinyílt a konyha ajtó. Mr. Paravicini köhintett egyet. Iszonyúan kínos, motyogta. Remélem, fiatalok, nem mondanak olyat, amit később megbánnának. Az ilyesfajta szerelmi cívódások során hajlamos rá az ember. Szerelmi cívódások, ismételte gúnyosan Giles. Ez jó. Úgy is van, mondta Mr. Paravicini. Pontosan tudom, mit érez. Magam is átmentem mindezen, amikor fiatalabb voltam. Azért jöttem azonban, hogy közöljem, ez a felügyelő féle feltétlenül ragaszkodik hozzá, hogy mindannyian menjünk a szalomba. Úgy látszik, van egy ötlete. Mr. Paravicini óvatosan kacarászott. A rendőrség nyomon van. Igen, ezt gyakran hallani. De hogy van egy ötlete? Ebben erősen kételkedem. Vitathatatlan, hogy buzgó és lelkiismeretes rendőr ez a mi trátörőrmesterünk, mégsem gondolnám, hogy túl sok ésszel áldotta volna meg az ég. Menj, Giles, szólt Molly. Nekem a főzéssel kell törődnöm. Trátörőrmester nélkülem is boldogul. Ha már a főzésnél tartunk, mondta Mr. Paravicini, és fürgén átszögdécselt a konyha másik végébe Molly mellé. Kóstolták már a csirkemájat libamáj pürével, vastagon megkent pirítóson, francia mustárral megbolondított, egészen vékonyka szelet angol szalonnával? Manapság nem igen látni túl sok libamájat, jegyezte meg Giles. Gyerünk, Paravicini! Itt maradhatok, hogy segítkezzem önnek, drága hölgy! Maga velem jön a szalomba, Paravicini, jelentette ki Giles. Mr. Paravicini halkan kuncogott. A férje félti magát? Teljesen természetes. Nem tetszik neki az ötlet, hogy egyedül hagyja önt velem. A szadista hajlamaim miatt félti, nem az alantas ösztöneim miatt. Engedek az erőszaknak. Elegánsan meghajolt, és csókot lehelt az új végeire. Molly kényelmetlenül érezte magát. Így szólt. Ó, Mr. Paravicini, biztos vagyok benne... Mr. Paravicini megrázta a fejét. Szavait Gileshoz intézte. Ön roppant bölcs fiatalember. Nem kockáztat. Be tudom-e bizonyítani önnek, vagy akár a felügyelőnek, hogy nem vagyok mániákus gyilkos? Nem tudom. Igen nehéz dolog valaminek a tagadását bizonyítani. Derűsen dudorászott. Molly összerezzent. Kérem, Mr. Paravicini, ne ezt a borzalmas dallamot! Három vakegér! Tényleg az volt. A dallama belemászott a fülembe. Most jövök rá, milyen hátborzongató versike is ez. Egyáltalában nem kedves versike. Talán már önöknek is föltűnt? Vérbeli angol rigmus, az idillis, brutális angol vidékről. Levágta késsel a farkukat ám. Persze, egy gyermeknek tetszene. Tudnék mesélni a gyermekekről. Kérem, ne! Mondta Molly erőtlenül. Szerintem maga épp olyan brutális. Hangja hisztérikussá vált. Nevetgél is, mosolyog, úgy játszik velem, mint macska az egérrel. Igen, pont úgy! Nevetésben tört ki. Nyugalom, Molly, mondta Giles. Gyere, bemegyünk mindannyian a szalomba. Trátör már egyre türelmetlenebb. Ne törődj a főzéssel, a gyilkosság fontosabb, mint az evés. Nem hiszem, hogy egyet tudok érteni önnel, mondta Mr. Paravicini, aki apró pipiskedő lépésekkel haladt mögöttük. A halálra ítélt, bőséges reggelit fogyasztott, ahogy mondani szokták. Giles haragosan nézett Christopher Brennerre, aki a halban csatlakozott hozzájuk. Gyors, aggódó pillantást vetett Mollyra, ám az a fejét fölszegve egyenesen előre nézve lépdelt. Akár egy körmenet úgy vonultak be a szalomba. Parányi

0: veszélyival, Mr. Paravicini volt a sereghajtó. Trattőr őrmester és Metcalf őrnagy a szalon ajtajában állva várakoztak. Az őrnagy rossz kedvűnek látszott. Trattőr őrmester szinte kicsattant a tetvágytól. Helyes, mondta, amint beléptek. Azt akartam, hogy mindnyájan itt legyenek. Szeretnék elvégezni egy bizonyos kísérletet, és ebben valamennyiük együttműködésére számítok. Sokáig fog tartani? Kérdezte Molly. Elég sok dolgom van a konyhában. Elvégre lassan ennünk kellene. Igen, mondta Trattőr. Tisztában vagyok vele, Mrs. Davis. De ha megbocsát, fontosabb dolgok is vannak az evésnél. Mrs. Boyle példának okáért nem tart igény több ennivalóra. De kérem, őrmester, fakadt ki Metcalf őrnagy, rendkívül tapintatlanul fogalmaz. Sajnálom, Metcalf őrnagy, de azt akarom, hogy mindenki részt vegyen benne. Megtalálta a sílécét, Trattőr őrmester, érdeklődött Molly. A fiatalember elvörösödött. Nem találtam meg, Mrs. Davis. Ám azt mondanám, nagyon alapos gyanú van arra nézvést, hogy ki vitte el, és hogy miért. Jelen pillanatban nem mondhatok többet. Kérem, ne tegye, könyörgött Mr. Paravicini. Mindig is az volt a véleményem, hogy a megoldást a legeslegvégére kell tartogatni. Tudják, az izgalmas zárófejezetre. Ez nem játék, uram. Nem az? Ebben azt hiszem téved. Szerintem igenis játék valakinek. A gyilkos jól szórakozik, mormolta Molly maga elé. A többiek döbbenten néztek rá. Elpirult. Én csak azt idéztem, amit Trattőr őrmester mondott nekem. Trattőr őrmester láthatólag nem volt túl boldog. Ez mind nagyon szép, Mr. Paravicini, hogy zárófejezeteket említ, mintha csak egy detektív regényről lenne szó, mondta. Azonban ez a valóság. Itt és most történik. Egészen addig, amíg ez, mondta Christopher Wren, és közben a mutatóujját végighúzta lassan a torka előtt, meg nem történik velem is. No hát, mondta Metcalf őrnagy, elég ebből, ifjú barátom. Az őrmester most készül elmondani, mit kíván tőlünk, mit tegyünk. Trattőr őrmester megköszörülte a torkát. Hivatalos hangnemre váltott. Röviddel ezelőtt bizonyos vallomásokat vettem föl valamennyiüktől, kezdte. Ezek az önök tartózkodási helyére vonatkoztak abban az időben, amikor Mrs. Boyle meggyilkolása bekövetkezett. Mr. Wren és Mr. Davis a hálószobáikban voltak. Mrs. Davis a konyhában. Metcalf őrnagy a pincében. Mr. Paravicini itt volt, ebben a szobában. Megállt, aztán folytatta. Íme az önök által tett vallomások. Nem áll módomban ellenőrizni ezeket. Lehet, hogy igazak, lehet, hogy nem. Hogy egészen világosan fejezzem ki magam, 4 ezek közül igaz, 1 hamis. De melyik? Tekintete arcról arcra vándorolt. Senki sem szólalt meg. Önök közül 4 igazat mond, 1 hazudik. Van egy tervem, amely talán segít abban, hogy rábukkanjak a hazudozóra. És ha rábukkantam arra az egyre, aki hazudott nekem, tudni fogom, ki a gyilkos. Giles élesen megjegyezte. Nem feltétlenül. Valaki hazudhatott egyéb okból kifolyólag is. Ebben erősen kételkedem, Mr. Davis. De mi az ötlete, ember? Hiszen épp az előbb mondta, hogy nem tudja ellenőrizni ezeket a vallomásokat. Nem, de tegyük föl, hogy mindenki elvégzi ugyanazokat a tevékenységeket másodszor is. Szólt Metcalf őrnagy becsmérlően. A bűnügy rekonstruálása. Külföldi módszer. Nem a bűnügy rekonstruálása, Metcalf őrnagy, hanem látszólag ártatlan személyek tetteinek rekonstruálása. Mégis mit vár? Mit fog ebből megtudni? Nyilván megbocsát, ha nem fejtem ki most mindjárt. Azt akarja, kérdezte Molly, hogy ismételjük meg az előadást? Többé-kevésbé, Mrs. Davis. Csönd lett. Valahogy olyan zavart volt ez a csönd. Csapda, gondolta Molly. Csapda, de nem látom hol. Az ember azt hihette volna, hogy 5 bűnös tartózkodik a szobában, noha csak 1 volt az, a többi 4 ártatlan. Valamennyien gyanakvó oldalpillantásokkal méregették azt a magabiztos, mosolygó fiatalembert, aki feladta ezt az ártatlannak tűnő feladatot. Christopher rikácsolva kifakadt.
1: De nem tudom fölfogni! Egyszerűen nem tudom fölfogni! Mégis miben reménykedik? Mire jöhet rá? Kizárólag azáltal, hogy arra kényszeríti az embereket, tegyék meg ugyanazokat a dolgokat, mint korábban. Nekem ez egyszerűen abszurdnak tűnik.
0: Annak, Mr. Wren?
2: Természetesen, válaszolta Giles vontatottan, úgy lesz, ahogy mondja őrmester. Együttműködünk. Mindannyiunknak pontosan azt kell csinálnia, mint akkor?
0: Igen. Ugyanazokat a tevékenységeket fogják újra végrehajtani. Metcalf őrnagy szeme villant egyet a megfogalmazás enyhe kétértelműségének hallatán. Trattőr őrmester folytatta.
3: Mr. Paravicini elmondta nekünk, hogy a zongoránál ült, és egy bizonyos dallamot játszott. Mr. Paravicini, esetleg volna szíves megmutatni pontosan mit is csinált?
1: Hát hogyne, drága őrmester!
0: Mr. Paravicini fürgén odaszökelt a szoba másik végében álló hangverseny zongorához, és elhelyezkedett a zongoraszéken.
1: Most pedig a mester előadja a gyilkosság szignálját,
0: mondta, miközben karjával kacskaringós mozdulatot tett. Elvigyorodott, és szándékosan mesterkélt gesztusokkal egy ujjal elpötyögte a három vakegér dallamát.
4: Plim, plim, plim, plim, plim, plim.
0: Jól szórakozik, gondolta Molly. Jól szórakozik. A lágy, tompított hangok csaknem hátborzongatóan hatottak a tágas szobában.
1: Köszönjük, Mr. Paravicini, mondta Trattőr
0: őrmester. Feltételezem, előző alkalommal is pontosan így játszott el a dallamot.
1: Igen, őrmester, háromszor ismételtem meg.
0: Trattőr őrmester Mollyhoz fordult.
3: Tud zongorázni, Mrs. Davis?
0: Igen, Trattőr őrmester.
3: El tudná hallás után játszani a dallamot pontosan ugyanolyan módon, ahogy Mr. Paravicini tette?
0: Természetesen el tudnám.
3: Akkor legyen szíves, fáradjon oda, és üljön le a zongorához, és álljon készenlétben, hogy amikor jelt adok, elkezdhesse.
0: Molly, mintha a kicsi zavarba jött volna. Oda ballagott a zongorához. Mr. Paravicini harsány tiltakozás közepette emelkedett föl a zongoraszékről.
1: De őrmester, ha jól értette, mindenkinek a korábbi szerepét kell megismételnie. Én itt voltam a zongoránál.
3: Ugyanazokat a tevékenységeket fogják újra végrehajtani, mint az előző alkalommal, de nem okvetlenül ugyanazok a személyek fogják végrehajtani.
2: Én nem látom ennek értelmét,
0: mondta Giles.
3: Pedig van értelme, Mr. Davis.
0: Annak az egyik módja ez, hogy ellenőrizzük az eredeti vallomásokat. Fogalmazhatok úgy is, konkrétan egy vallomást.
3: Nos, hát kérem, kiosztom önöknek a különböző tartózkodási helyeiket. Mrs. Davis itt marad a zongoránál. Mr. Wren, lenne szíves kimenni a konyhába? Éppen csak, hogy rajta tartsa a szemét Mrs. Davis készülő ebédjén.
0: Mr. Paravicini, átmenne Mr. Wren hálószobájába?
3: Ott kamatoztathatja a zenei tehetségét azáltal, hogy elfütyüli a három vakegért ugyanúgy, ahogyan ő.
0: Metcalf őrnagy, fölmenne Mr. Davis hálószobájába, és megvizsgálná az ottani telefont?
3: És ön, Mr. Davis, belenézne a halban lévő szekrénybe, és utána lemenne a pincébe?
0: Egy pillanatig csönd volt. Aztán négy ember tétován elindult az ajtó felé. Trattőr követte őket. Átnézett a válla fölött.
3: Számoljon el 50-ig, majd kezdjen el játszani, Mrs. Davis, mondta.
0: Kiment a többiek után. Mielőtt becsukódott az ajtó, Molly meghallotta Mr. Paravicini hangját, amint harsányan megjegyzi.
1: Fogalmam sem volt róla, hogy a rendőrség ennyire oda van a társas játékokért.
0: 48, 49, 50. Molly a számolás befejeztével szófogadóan elkezdett játszani. A brutális kis dallam ismét lágyan hömpölygött a nagy, visszhangos térben. Három vakegér, nézd csak, hogy szalad! Molly érezte, hogy a szíve egyre hevesebben és hevesebben ver. Ahogy Paravicini mondta, különösen kísérteties és hátborzongató versike volt ez. A gyerekek szánalomra való képtelenségét tükrözte, amely olyan ijesztő, amikor felnőttnél találkozik vele az ember. Föntről egészen halkan ugyanazt a dallamot hallotta fütyülni.
3: Paravicini az emeleti hálószobában Christopher Wren szerepét alakította. A szomszédos könyvtárszobában váratlanul megszólalt a rádió. Bizonyára Trattör őrmester kapcsolta be. Ezek szerint ő maga játszotta Mrs. Boyle szerepét. De vajon miért? Mi értelme ennek az egésznek? Hol van a csapda? Mert hogy valahol csapda van, afelől nem volt kétsége. Hideg levegő legyintette meg a tarkóját. Villámgyorsan hátrafordította a fejét. Az ajtó nyílt ki biztosan. Valaki bejött a szobába. Nem, a szoba üres volt. Mégis hirtelen ideges lett, félt. Ha mégis bejönne valaki. Tegyük föl, hogy Mr. Paravicini az ajtó körül ólálkodik. Oda settenkedik a zongorához, hosszú ujjaival görcsösen szorongatja és folytogatja. Lám, lám, a saját gyászindulóját játsza, drága hölgy, felemelő gondolat. Képtelenség, ne légy ostoba, ne képzelődj. Különben is hallod, amint a fejed fölött fügyürészik. Csak úgy, ahogy ő is hall téged. Kis hián abba hagyta a zongorázást, amikor belehasított a felismerés. Senki nem hallotta Mr. Paravicini játékát. Ez lenne a csapda? Netán az is elképzelhető, hogy Mr. Paravicini egyáltalán nem is játszott, s hogy nem is a szalomban, hanem a könyvtárszobában volt. A könyvtárszobában folytogatta Mrs. Boyle-t. Bosszús volt, igencsak bosszús, amikor Trattör úgy rendelkezett, hogy Molly zongorázzon. Paravicini nagyon ügyelt arra, hogy halkan játssza a dallamot. Hát persze, hogy ügyelt rá, hiszen azt remélte, talán annyira halk lesz a játéka, hogy ki se hallatszik a szobából. Mert ha ez alkalommal bárki is meghallja, aki legutóbb nem hallotta, nos, akkor Trattör megkapná, amit akar. Azt az embert, aki hazudott. Kinyílt a szalon ajtaja. Molly egész testében megfeszült, azt várva, hogy Paravicini az, és már-már fölsikoltott. De csak Trattör őrmester lépett be, éppen akkor, amikor Molly harmadszor is eljátszotta a dallamot. Köszönöm, Mrs. Davis, mondta. Rendkívül elégedettnek látszott magával. A viselkedése is élénk volt és magabiztos. Molly levette a kezét a billentyűkről. Megkapta, amit akart? Kérdezte. Meg bizony! Diadalittas volt a hangja. Pontosan azt kaptam, amit akartam. Melyik őjüket? Kit? Nem tudja, Mrs. Davis? Akkor rajta. Nem olyan bonyolult. Egyébként, ha mondhatok ilyet, mérhetetlenül buta volt. Hagyta, hogy kutassak mindenfelé a harmadik áldozat után. Ennek eredményeként most komoly veszélybe került. Én? Nem értem, mire gondol. Arra, hogy nem volt őszinte hozzá, Mrs. Davis. Titkolódzott előttem, akárcsak Mrs. Boyle. Nem értem. Ó, dehogy nem. Hiszen amikor először említettem önnek a Longridge Farm ügyet, maga már mindent tudott róla. Hát persze, hogy tudott. Föl volt dúlva. És ön volt az, aki megerősítette, hogy ennek a környéknek Mrs. Boyle volt a szállásmestere. Mindketten innen származnak. Így, amikor elkezdtem töprengeni, ki lehet a harmadik áldozat, rögtön ön mellett döntöttem. Elárulta, hogy első kézből származó információkkal rendelkezik a Longridge Farmi dologgal kapcsolatban. Tudja, mi, rendőrök, nem vagyunk olyan tökkel ütöttek, mint amilyeneknek látszunk. Molly erőtlen hangon szólalt meg. Maga ezt nem érti? Nem akarok emlékezni rá. Ezt megértem. Egy kissé megváltozott a hangja. A lánykori neve Wainwright, ugye? Igen. És egy kicsivel öregebb annál, mint amilyennek mondja magát. 1940-ben, amikor ez az egész történt, ön az Ebbéveli iskola tanítónője volt. Nem! De, igen, az volt, Mrs. Davis. Nem voltam, mondom. Annak a fiúnak, aki meghalt, sikerült postára adni a levelet, amit önnek írt. Lopta hozzá a bélyeget. A levelében segítségért könyörgött. Szeretett tanítónője segítségért. A tanárnak a dolga, ugyebár, hogy utána járjon, miért nem ment a gyerek iskolába? Ön nem járt utána. Tudomást sem vett a szegény kis ördög leveléről. Háj! Molly arca lángolt. A nővérem az, akiről beszél. Ő volt a tanítónő. És nem arról van szó, hogy nem vett tudomást a leveléről. Beteg volt. Tüdőgyulladást kapott. Nem is látta a levelet mindaddig, amíg a gyerek meg nem halt.
1: Irtózatosan kiborult tőle, irtózatosan, ugyanis szörnyen érzékeny. De nem az ő hibája volt. Azért nem bírtam soha elviselni, ha emlékeztetnek rá, mert hogy ilyen borzasztó módon a szívére vette. Örökös lidérc nyomás ez nekem.
3: Molly fölemelte a kezét, hogy a szemét eltakarja vele. Amikor elvette, Trattőr őrmester őt vizslatta. A férfi csöndesen így szólt. Szóval a nővére volt az. Na de mindegy is. Hirtelen furcsa mosolyra húzódott a szája. Már nem sokat számít, igaz? Az ön nővére, az én öcsém.
0: Kivett valamit a zsebéből. Most már boldogan mosolygott. Molly rámerett a férfi kezében lévő tárgyra.
3: Mindig is úgy tudtam, hogy a rendőrök nem hordanak pisztolyt maguknál, jegyezte meg.
0: A rendőrök nem, mondta a fiatalember. De tudja, Mrs. Davis, nem vagyok rendőr. Jim vagyok. Georgie bátyja. Azért gondolta, hogy rendőr vagyok, mert fölhívtam önöket a falu telefonfülkéjéből, és azt mondtam, Trattőr őrmester úton van. Aztán elvágtam a ház külső telefonvezetékeit, amikor ideértem, hogy ne tudjanak visszaszólni a rendőrkapitányságra.
3: Molly mereven nézte őt. A revolver most rászegeződött.
0: Nem mozduljon, Mrs. Davis, és ne sikítson, mert rögtön meghúzom a ravaszt.
3: Még mindig mosolygott, egy gyermek mosolyával, amint Molly elborzadva döbbent rá az igazságra. Még a hangja is gyerekessé változott beszéd közben.
0: Igen, mondta, Georgie bátyja vagyok. Georgie a Longridge farmon halt meg. Az a gonosz nő oda küldött minket, és a gazda felesége rossz volt hozzánk, és maga sem segített rajtunk, 3 vakegéren. Megfogadtam, megölöm mindegyiküket, ha fölnövök. Komolyan gondoltam. Azóta egyfolytában ezen jár az eszem.
3: Hirtelen összevonta a szemöldökét.
0: A seregben sokat nyaggattak. Az orvos egyfolytában kérdezősködött. Meg kellett szöknöm. Attól féltem, hogy megakadályoznak abban, amit tenni akarok. De most arra fölnőttem. És a felnőttek azt csinálják, amihez kedvük van.
3: Molly összeszedte magát.
0: Beszélj hozzá, mondta magának. Tereld el a figyelmét.
3: Hanem Jim, ide hallgasson. Soha nem fog innen biztonságban kijutni.
0: A férfi arca elkomorult. Valaki eldugta a sílécemet. Nem találom, nevetett. De majdnem biztos, hogy ezzel se lesz gond. Ez a férje pisztolya. A fiókjából vettem ki. Állítom, azt hiszik majd, hogy ő lőtte le magát. Különben is, mit érdekel engem? Akkora móka ez az egész. Szerepet játszani. Az a nő Londonban, az arca, amikor fölismert, és ma reggel az az ostoba tyúk.
3: Bólogatott. Jól kivehető, de nem kevésbé kísérteties fügyszó hallatszott. Valaki a 3 vakegér dallamát fütyülte.
0: Trattőr összerezzent, a revolver megremegett a kezében. Egy hang azt kiáltotta. A földre, Mrs. Davis!
3: Molly lehuppant a padlóra, miközben a rejtek helyéről az ajtó melletti kanapé mögül előlépő Metcalf őrnagy rávetette magát Trattőrre. A revolver elsült, a golyó pedig a néhai Miss Emory egyik meglehetősen silány, bár a szívének oly kedves olajfestményébe fúródott. Egy pillanattal később óriási zűrzavar támadt. Giles berohant, utána Christopher és Mr. Paravicini. Metcalf őrnagy, aki továbbra is keményen fogta Trattőrt, rövid, pattogós mondatokban beszélt.
0: Az alatt jöttem be, amíg zongorázott. Bebújtam a dívány mögé. Kezdettől fogva figyelem. Tudtam, hogy nem rendőrtiszt. Én vagyok az. Tanner felügyelő. Megegyeztünk Metcalffal, hogy én veszem át a helyét. A Scotland Yardon célszerűnek tartották, hogy ott legyen egy emberük a helyszínen. No, fiacskám!
3: Egészen finoman beszélt az ekkor már engedelmes Trattőrhöz.
0: Most velem jössz. Senki nem fog bántani. Nem lesz bajod. Majd vigyázunk rád.
3: A lesült arcú férfi hangja olyan volt, akár az ilyet gyermeké.
0: Georgie nem fog haragudni rám? Kérdezte. Nem. Georgie nem fog haragudni.
3: Felelte Metcalf. Amikor elhaladt Giles mellett, odasúgta neki.
0: Teljesen bolond a szegény pára.
3: együtt mentek ki. Mr. Paravicini megfogta Christopher Warren karját.
0: Ön is, barátom, mondta. Jöjjön velem.
3: Giles és Molly egyedül maradt, és csak néztek egymásra. A következő pillanatban már ölelkeztek.
1: Drágám,
3: szólalt meg Giles.
1: Biztos vagy benne, hogy nem sérültél meg?
3: Nem, nem, egészen jól vagyok. Giles, én irtózatosan összezavarodtam. Már-már azt hittem, te... Miért mentél aznap Londonba?
1: Drágám, ajándékot szerettem volna venni neked a holnapi házasság évfordulónkra. Nem akartam, hogy megtudd.
3: Hát ez nagyon különös. Én mentem Londonba, hogy ajándékot vegyek neked, és nem akartam, hogy megtudd.
1: Eszelősen féltékeny voltam arra az idegbajos tökfejre. Biztosan meghibbantam.
3: Bocsáss meg, drágám.
0: Kinyílt az ajtó, és Mr. Paravicini ugrándozott be a maga kecskeszerű módján. Szinte sugárzott.
1: Megzavarom a kibékülésüket. Minő szívmelengető jelenet, de ó, jaj, Isten hozzádot kell mondanom önöknek. Egy rendőrségi terepjárónak sikerült átjutnia. Meg fogom győzni őket, hogy vigyenek magukkal.
3: Odahajolt Mollyhoz, és titokzatosan a fülébe súgta. Elképzelhető, hogy a közeljövőben egy kissé meg leszek szorulva, de bízom benne, hogy el tudom rendezni a dolgokat. Mégis, ha jönne egy csomag, benne egy libával, egy pulykával, néhány libamáj konzervvel, egy sonkával, több pár nejlonharisnyával, nos, értülje, hódolatom jeléül egy roppant bájos hölgynek.
0: Mr. Davis, a csekkem ott van a hall asztalán.
3: Kezet csókolt Mollynak, és kiszökkelt az ajtó. Nylon harisnyák, dünnyögte Molly. Libamáj, ki ez a Mr. Paravicini?
0: A Mikulás?
2: Gyanítom, a feketéző fajtából,
3: tette hozzá Giles. Christopher Wren szégyellősen bedugta a fejét.
0: Édeseim, mondta, remélem nem veszik tolakodásnak, de borzasztó éget szag terjeng a konyha felől. Kellene tennem valamit az ügy érdekében?
3: Molly elgyötört kiáltást hallatott.
0: A pástétom!
3: Majd kiviharzott a szobából.

Tilos Rádió. Agatha Christie, a három vak egér című művének feldolgozását hallhattátok. Az előző kezdő rész múlt héten ment le, aki lemaradt volna róla, az archívumból lepótolhatja. További jót!

0: SS után.
1: Kert akaró.
2: Jó.
1: Jó.
3: Jó. Jó.
1: Kert akaró.
4: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Kert akaró. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
5: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
6: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány minden, ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass, hallgass, hallgass.
7: Kedves ifjak, felnőttek és idősek! Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
4: Tilos Rádió.
1: Jó.
0: Ez nagyon jó.
4: FM 90.3. Hallgass.
1: Na kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó.

mivel ajkamhoz ért. Mivel ajkamhoz ért, színültik teli kelyhed, és sápat homlokom kezedben nyughatott. Mivel beszívtam én nem egyszer drága lelked lehelletét, e mély homályú illatot. Mivel titokzatos szíved nekem kitárult, s olykor megadatott beszédét hallanom. Mivel ott zokogott, mivel mosolyra lágyult szemed szemem előtt és ajkad ajkamon. Mivel hogy sugarát üdvözült főmre szórta örökké fátyolos világú csillagod, és nyaradból lehult egy gyenge szirmú rózsa, amelyet életem árja elringatott, most azt mondhatom az időnek, míg tovább száll. Vágtas, ha jól esik, az én időm örök. Vidd hervadt csokrodat magaddal, szebb virágszál nyílik lelkemben, az soha le nem töröd. Nem dönthetik fel a friss vízzel teli korsót, vad szárny csapásaid, minden hamut kevés. Lelkemnek lobogó mágiáját ki nem oltod. Szerelmes szívemen nem győz a feledés.

0: Hugo. Bűnhődés. Részlet. Hult a hó. Üzte a hódítót, hódítása. Fejét a sas íme először megalázta. Zordnapok, a császár hátrált. Háta megett Moszkva füstje tüze nyaldosta az eget. Hult a hó, dőlt alá lavinaként a bőszég. Fehérmező után újabb fehérmezőség. Zászlók, parancsnokok, ugyan kibánta már. Tegnap még nagy sereg, ma futó birkanyáj, egybe kavarodott közepe zöme, szárnya, hult a hó, bújtak a döglött lovak hasába a sebesültek. A sírnéma táborok őrhelyén nyergükben ültek a megfagyott, fagytukban megmerett kürtösök, zúzfehéren tartva részkürtjüket kőajkuk szögletében. A perhek közt golyó, Kartács, bombatorút, ment, meglepetve, hogy ő is vacog, vonult a gárda komoran, jégcsapa szürke bajszon. Hult a hó szünetlen, fújt panaszlón a szél, s a vad helyen kifogyott télidő derekán a kenyér, leszakadt a cipő, nem eleven szívek, nem fegyvert forgatott had, a ködben lábra kelt rémálmok imbolyt, ilyen hosszú lidérc menet, s körül a puszta, a látni is rettenet kietlenség, bosszút jövendőlt minden innen, és szőtt, és borított a halk ég, mind sűrűbben az óriás hadra, óriás szemfedő. S ki maga maradt, tudván végperce jött. Bajós birodalom, szabadulást mi hozhat? Két ellenség, a cár, a tél a rosszabb. Ágyú, el a csövét, tűzre a kerekét. Meghalt ki lefeküdt, sereg, vadcsőcserék menekült, s nyelte csak, nyelte be mind a puszta. Meglátszott, mert a hósíkot ráncosra húzta, ahol egy-egy ezred szunnyadt. Ó, másnapok, minőket Hannibál, Attila láthatott. Hídon lősze, sebesült épp, rohant mielőbb odatúrra. Lefeküdt 10 000, felébredt némi 100. Nej, akire nemrég egész hadtest vigyáz, órájáért csatáz 3 kozák legénnyel. És állj, ki vagy, jönnek, riadó, minden éjjel. A köt kísértetek elszedték fegyverük. A sötétből félvad népek, a kesejük szörny vikácsaira nyitva iszonyú szájuk, lovas forgataggal örvénylettek királyuk. Egy egész hadsereg hult el, egy éj alatt. A császár állt csak, és nézett csak hallgatag. Olyan volt, mint a fa, melyet ver már a fejsze. A balsors, a komor favágó törni kezdte fölhágva rá a nagy hatalmas terebét, és ő, a büszke tölgy, a bosszúrája mért zuhataga alatt, mely eddig elkerülte, csak nézte, ágai hogy hullnak el körülte. Pusztul tiszt közlegény, ahogy sora kerül, de rajong mind, míg él. A fősátor körül lesik, hogy jár le föl a vásznon az az árnyék, kinek jó csillaga hiszik, magasra száll még. Felségsértő a sors, szerintük az hibás. Ám a császár szívén most rémület cikáz, s lesújtva, ó, kiben hihessen még ezen túl, e látványtól köves szemével égre fordul. A dicsőség fia remeg. Napóleon vezeklés idejét érzi, sápatagon légiói előtt a hóba szórt vetésen. Hadak istene, szól, ez hát a büntetésem. És akkor valaki nevén nevezi fenn, és a sötétből azt feleli neki. Nem.
1: Gitár. A csónak sem jó, mondták halkan ők, a férfiak. Megyünk a vad halálnak, a partokon zsandárok állnak. Evezzetek, mondták a nők. Ó, hogy lehetne? Mondták halkan ők, a férfiak. Felednünk, hogy veszélyek, nyomor vár, harc, s úgy fél a lélek. Aludjatok, mondták a nők. Ó, hogy lehetne? Mondták halkan ők, a férfiak. Megkapni drága ékültiteket, bájitalok nélkül. Szeressetek, mondták a nők.
2: Kézen fogva a két kicsit. Kézen fogva a két kicsit elindulok. Az erdőt szeretem, hol őzbak andalog, és foltos szarvasok űznek fehér ünőket, felágaskodva, ha egy ág rettenti őket. Mert a vadállatok olyan izgékonyak, lomb lágy neszétől is félve iramlanak. A fáknak az a mély, nagyszerű tanúsága, hogy van éden, s a szív ott lel szívbéli társra, s hogy semmi mit sem ér, csak a fészek s a csók. Hajdan Teokritosz az isteni bozót mélyén hallotta, hogy suhannak a menádok. Sétámra jó helyet majd én is ott találok a két kicsivel. És közben kihallgatom, mit magyaráz a kis Zsannak Zsorzs oly nagyon, s mikre tanítja Zsann Zsorzsot. Mint pátriárka, kit a gyerek vezet sétálva, s megmegállva, ahogy étvágyuk és játékuk rendeli, léptem picike kis léptüket követi. Virágot szednek, és ezegetik a szedret. Ó, erdők, óriás nyugalma, drága zeng, április illata és békéje lebeg. Egyetlen dolgom-e földön a szeretet.
1: Gérard de Nerval,

mert minden földi lélek. Mert minden földi lélek valakibe átszáll, mint illat, ének, láng vagy zene. Mert minden élet annak, amit szeret, rózsákat mindig ad, vagy töviseket. Mert április a lombnak víg zajokat, s az alvó éj a gondnak nyugalmat ad. Mert vizet a virágnak az ébredő hajnal, cinkét a fáknak a levegő, s mert a keserű hullám, ha partra hág, a földnek rásimulván csókokat ád. Én csügve karjaidban, az ajkadon, a legjobbat, amin van, neked adom. Gondolatom fogad hát, csak sírni tud, ha nincs veled, s te hozzád zokogva fut. Vágyaim vándorolnak mindig feléd, fogad minden napomnak árnyát, tüzét. Üdvöm gyanútlanul és mámorosan hízelgő darra gyúl és hozzád suhan. Lelkem vitorla nélkül száll tétovas, csak te vagy íme végül a csillaga. Vedd múzsámat, kit álma házadba visz, s ki sírni kezd, ha látja, hogy sírsz te is. S vedd, égi szent varázskincs, vedd a szívem, amelyben semmi más nincs, csak szeret.

Tilos Rádió. A Keltakarót hallgatjátok. És az első blogban Viktor Hugóra emlékeztünk, aki 1802-ben ezen a napon született. Most pedig vitorlázunk tovább. Jó hallgatást!

Verhagytej. Indul. A mozdon sürget már dohogva, és a tavaszba messze fut vele. Ne vidd a vádat és a bút magaddal, hogy hűvös szóval megsértettele. Vers vagy tej, ezért van harc közöttünk, rég vívom érted a művész tusát. Ki a hibás, ha túlságos közelből nem hallom lelket tiszta ritmusát? Ki a hibás, ha néha feltorulva egy kúsza hang harmóniádba tép, és gunnyalint szivárványos magasban a büszke, győzhetetlen eszmekét? Vers vagy tej, a harcban meg nem érzed, hogy míg hozzád ér, bennem fáj a gáncs. A fájó gáncs nem céltalan szívódás, céltalan szívódás, s kedves, nem ok, hogy érte visszabánts.

amatőr voltam. Pénzért verset sohasem írtam. Hogy lírám túlságosan is én líra, én tudom legjobban. Hallom az aktivitást követelő kérdését, hol van benne a kor? Nem az én feladatom, hogy erre a jogosult kérdésre megfelelj. Hiszem azonban, hogy az 1850-es évek fájdalmas aranylírájában is ott van a kor, még akkor is, mikor Ossiánt idézi mélabúja. Hiszem, hogy nem csak a türtájoszi vers, vers, ha a fiait féltő Laokon jaja versé változnék, millióké lenne az a laokoni jaj. Hiszek Arany János igazságában, a bölcs tanácsban, melyet élet elvilladott tanítványának, ember lenni mindig, minden körülményben. Hiszem, hogy a hazaárulás mellett az ember elárulása is Dante legmélyebb pokol budrába tartozó bűn. Vajda Jánosról, a nagy bizalmatlanról olvastam, hogy 50 éves írói jubileuma napján meghatva ezt felelte az írók küldöttségének, mely üdvözölte. Bevallom, régóta azzal a hittel élek, hogy körülöttem mindenki gazember. Nem volt igazam. Én szerettem az embert. Sok ezer fiatal fiú és fiatal leány nevelte és őrizte meg hitemet az emberben. Ők mutatták meg nekem az ember arcát. Mindig az volt az érzésem, hogy több szeretetet kaptam embertársaimtól, mint amennyit nehéz életsorsom miatt viszonozni tudtam. Ami kevés bántás ért, elfeledtem. Tudom, hogy a 70. év, melyhez közeledem, nem tető. Kifutó hegyhát, mely a mélység felé ereszkedik, és sötétedő völgyek felé mutat. De olyan magaslata van még, ahonnan átfoghatom az életemet. Megölelhetem a sok tetővel integető földet, melyen születtem, s mely emberré nevel. Átölelhetem a nemzetet, melyhez tartozom, s csokonai nemes szavával élve az emberiség kertjét, mely felé egész életemen át, sokszor fájó, sokszor lelkesedő, de mindig tiszta szívvel törekedtem.

reggeli rapszódia. Bartalis István bátyámnak, B. mesternek szeretettel. Ezek olyan nem szeretem, nem is igazi versek, mondja a feleségem, mint ahogyan az esztéta is mondotta nemrég. Ó, a nőknek semmi sem igazi, mert az esztéta már maga a szó is nőnemű, olyan kifinomult, legalábbis latens. Még akkor is a férfi ember a művelője, hát persze, hogy nem igazi békebeli versek. Miért éppen a vers legyen igazi, amikor minden egyéb? Hogy adná ki magát, ha éppen a vers kezdene költeménykedni, hivalkodni igaziságával, a végén luxusadó tapasztalának mind a termelő, mind pedig a fogyasztó nyakába? Miért éppen a költőktől várnátok barokkosan billegő és jól táplált vigaszt, mikor a mi atyánk egy-két aszkéta igéjével is évekig elvagytok, ami mindennapi kenyerünket ad meg nékünk ma, és ne vigy minket a kísértésbe? Miért nekem kellene krisztusi vérhullatás árán is valódi költeményeket szereznem? Te még az ezüst karkötődet sem mered viselni, pedig csak fél drága kő.

vetkezetlen volna, lenne volnék, ha lennék akár a pók, s mesterien szőt hálóval lesném, várnám a mi mindennapi legyünket európai rím és mérték szerint, avagy ősi, a másik jelzőt már említeni sem merem, milyen nyolcasokkal, antikváriumokba is ritkán kapható antik hexapláne pentaméterekkel, amikor ma minden mikro a vers is elemi, részecskék fölszabadulása, hasonlat, metafora, szó, szótag, etc. teljes önállósulása, potenciális energiájú, teljes igénybevétele érdekében, így hát ne várjon tőlem senki, gőtevém, gőtemény. Ezt a luxust nem engedhetjük meg magunknak, mert társadalomban élünk. Ami társadal, mi helyzetünkben meg éppenséggel nem kell elkeseredned. Azért benne van ezekben a nem szeretett versekben is, ott van, ott bujkál valami antik, valami ősi, majdnem európai szándéklejtés, s akár a víz alatt úszó olykor kikibukkan levegőt venni, az értő érti, a látó látja, és csettint, és mosolyint elégedetten, s még a versben kevésbé járatosak is föl-fölélegeznek egy-egy jobban sikerült levegő vételentől. Egészen eltikkadtam, adj egy korty valamit, én kárpótlásul, vigaszul fordítok neked valami igazit, à la chic parisien, à la Baudelaire, à la Rimbaud, vagy legalábbis à la fin de siècle. Vagy két világháború közti módon, ha úgy tetszik, mert azt még azért úgy, ahogy kell, ahogy illik, testhez állunk, és mégis lezserül, ahogyan B-mester az ország talán még egyetlen élő reverenda és palászszabója szokott, de csak nekem és családomnak, mint magam a velünk együtt élőkéből magunknak fordítani és foltozni is, ha éppen kifeslik valami. Én rendkívül büszke vagyok B-mester kitüntető barátságára. Csettin, hamiskáson, huncuta, hunyori, mintha érezné, hogy a versben az émlét, a néma et is ki kell ejteni méghozzá önnek, és röviden. Csettin és hamiskáson hunyori olyan formán, mint amikor nincsen otthon bénémi, és mi lesonfordálunk a pincébe titkon kocintani. Ő bízik bennem, biztat, csettintve, hunyorítva, már-már képes volnék magam is, à la Baudelaire, legalábbis à la fin de siècle, meg tudnám én is, 20. század végi módra, ki tudnám én is eredeti, jó, békebeli anyagból azt a néma hangot, amit ki kell ejteni. Öreg iskola ünnepére. Bennünk is vásnak a lépcsők, bennünk is öregednek, újulnak a falak. Halálunkig halljuk a csengőt, nyelvünk magányos márványtenger partján, millióm rodostóban zágont. Dúlások, üszkös falak, karantén, könyvtelenné árvított bibliotékák, istens ember csapása. Mi minden volt, s mi jöhet még, ünnep előtt, ünnep után. Addig vagyunk, leszünk, amíg a lépcsők bennünk is vásnak, vénülnek, s újulnak a falak, amíg halljuk a csengőt, s benne a tengert, és minden rodostóban zákont. Harang fölírat. Azért harang a harang, hogy hívja az élőket, temesse a holtakat, s hogy árvíz, jégverés, tűzveszély idején, s hódító horda láttán félreverni. Történelem óra. A történelmet próbáltam magyarázni a köveknek. Hallgattam. Próbáltam a fáknak. Bólogattam. Próbáltam a kertnek. Szelíden rám mosolyog. A történelem négy évszakból áll, mondtam. Tavaszból, nyárból, őszből és télből. Most éppen tél jön. Isten háta mögött. Üres az istálós a jászol,
idén se lesz nálunk karácsony. Hiába vártok, nem jönnek a három király. Sok dolga van, ő sem törődhet, messzi a csillag. Mindenüvé nem világíthat. Megértjük persze, mit tehetnénk, de olyan sötétek az esték, s a szeretetnek hiánya nagyon diderektet. Előrelátó vagy, de mégis. Nézz, uram, a hátad mögé is. Ott is lakoznak, s örülnének a mosolyodnak. K. barátomnak. Korszerű hősiesség az enyém. Végig merlek kísérni, ha nem is a főtérig, de mégiscsak a legforgalmasabb, Európában úgy mondanák a Bahnhofstrasszén, kiteszem magam az árgus tekintetek, s atán még árgusabb rejtett kamerák prédájául, és bólintok, biccentek a mellettünk elsandító ismerősök felé, leleintve magamban a mindegyre föl-föl nyűszülő félszet, mégiscsak két gyerek és egy asszony többé-kevésbé biztosnak mondható jövője, jelene, sőt múltja, de mégiscsak alávaló fráter volnék, ha még ennyire se futná a merzből, ha nem is a főtérig, mosolyogni való, sőt nevetséges az én hősi, oldaladó kutyagolásom. Láttam egyszer, mondom útközben, hogy mondjak én is valamit, láttam egy hős ledöntött szobrát hányódni a tyúkudvar szemetében. Mosolyogni való, sőt nevetséges volt, ahogyan a kakas a szobor tetemen végig parádézott, s a lenyakazott fejre pottyantva egyet kukorékolt. Mosolyogni való, sőt nevetséges volt a hős, rohamra vezénylő karlendítése. Ott a tyúkudvar szemetében, ám ha egyszer majd letisztogatják szétesett tagjait, s lenyakazott fejét visszaillesztve méltó helyre állítják, csodálattal néz föl rá, s megilletődve megy el előtte az akkori arra járó. Könyvjelző. Van, amikor mágiákba gyűjtve folytogat áldozati füstje, úgy érzed, amíg könyvre könyv ég, mintha agyvelőt pörkölődnék. Van, amikor a megmaradtra vadásznak, mint a ritka vadra. Becsöngednek éjnek évadján, és besurrannak, mint a patkány, szimatolnak, szaglásznak körbe, majd polcostól döntik a földre, és gyanúsított könyved örvén elhurcol téged is a törvény. Van, amikor finomabb módját eszelvén ki, nem indokolják, miért, s miért nem, mint a zúzzák, a bebegyelt ocsút bezúzzák, mielőtt még világot látna, átpréselik a más világra. Valamikor csak lipve, lopva, elfelejti hozni a posta. Ha merszed volna, s tudakoznád, Pilátusként kezüket mossák. Valamikor szemük serebben, csak ráböknek, hogy mi van ebben, s mi amabban, leszedni mindet. Átnedvesül a gatyád, inged. Megszégyenültem, mint a tolvaj, maradsz a szennyes kis motyóddal. Mintha velődet vették volna, szédelek ki a folyósóra. Reszkető kézzel, matarászva, fordítva gyújtsz cigarettára, s egész életed kesernyéje harap tikkat szád szögletében. Elmondhatom. Elmondhatom én az emberiségnek, ahhoz a szűk, nem tudom hányadához tartozom, akik igazán fajra, felekezetre, sőt nemzetiségre való tekintet nélkül a legfelső emeleteken élnek, laknak. Nem kopog, topog, csoszog senki sem a fejünk fölött, csak az esők dobolnak a tetőn, gyermekkoromat lopva vissza egy valaha szénával teli, s ma már üresen roskadozó szénapadlásról. Ránk forróban tűz a nap, hozzánk közelebb vannak a csillagok, és fohászunk is forban van az alattunk lakókéhoz viszonyítva. Jaj, csak tót, ágas ne álljon egyszer ez a ház, ezzel ébredek minden hajnalban, és amilyen csöndben csak lehet, úgy lopakodom ki a fürdőszobába, és amilyen óvatosan csak tudom, éppen csak meghúzintom a láncot, dehogy is akarom én magam ellen ingerelni az álmatlanságban szenvedő történelmet.

Kania di Sándor. Bántani nem akarlak. Bántani én nem akarlak. Szavaimmal betakarlak. Elelnézlek, ami alszom. Én sohasem rád haragszom. De kit bántsak, hanem téged? Az én vétkem a te vétked. Mert akarva, akaratlan, halálom hordod magadban. S a fiammal, akit szültél, halálom részese lettél. És történhet már akármi történhető e világi. Oldhatatlanul köt hozzá, de magasztos bizonyosság. Világrészek, galaktikák távolából is mindig rád emlékeztet ez a vétked. Kit szeressek, ha nem téged? Zelk Zoltán. Vers a lehetről és a nem lehetről. A nem lehetről. Mondjad, még lehet másképp lehet? Vagy már csak így lehet, hogy nem lehet más, csak a nem lehet? Kimondanám már, hogy Isten veled, de fölsikolt bennem a nem lehet. Mert hajad, orrod, szájad és szemed, mert az leszek, jaj, megint az leszek, az a csordából kimart, seblepet, kölykese volt, nöstény elveszett csikasz, ki nyugtat csak akkor talál, ha puska végre fogja a halál. De este lett, és olyan este lett. Megleltem újra arcod és kezed. Egymás szájába sírtuk, nem lehet. Hogy már csak így, hogy másképp nem lehet. És hajad, orrod, szájad és szemed. S ki azt hittem, hogy élni ébredek, megint csak itt, megint a dérlepet falak között, megint a nem lehet. Vacog a szív, veri a perceket, veri, hogy nem, hogy nem, hogy nem lehet. Ha megyek már az utcán, úgy megyek gázolva, folyó, ziálva hegyek. Mert voltak folyók, és voltak hegyek, és voltak évek, voltak emberek, és mi volt még? Mi volt? És azután egy nyári perc, december udvarán, a vén remény, és voltak reggelek, mikor veled, melletted ébredek, és hajad, orrod, szájad és szemed, s az ing, s a váll, s a paplanok kezed. Úgy szól a szó, mint az emlékezet, hát nincs szavam több, és nem is lehet.

Nagy László kiviszi át a szerelmet. Létem, ha végleg lemerült, ki imád tücsök hegedűt? Lángot kilehel deres ágra, kifeszül föl a szivárványra, lágyhantú mezővé a sziklacsípőket, kiöleli sírva, kibecéz falban megerett hajakat, verőereket, s dúlt hiteknek kicsoda állít káromkodásból katedrálist. Létem, ha végleg lemerült, kirettenti a keselyűt, s kiviszi át fogában tartva a szerelmet a túlsó partra. Ladányi Mihály, de mihez kezdjen az? De mihez kezdjen az, akinek nincsenek látomásai? Csupán a jövőről volt valami elképzelése. Mihez kezdjen, aki körül emberek nyüzsögnek, akik nem akarnak megdögleni az ég legendái alatt semmiféle kereszten? Váci Mihály, valami nincs sehol. Sűvítnek napjaink a forró sortüzek, valamit minden nap elmulasztunk. Robotolunk lélek szakadva jót tevőn, s valamit minden tettben elmulasztunk. Áldozódunk a szerelemben egy életen át, s valamit minden csókban elmulasztunk. Mert valami hiányzik minden ölelésből, minden csókból hiányzik valami. Hiába alkotjuk meg, s vívunk érte naponta, minden szerelemből hiányzik valami. Hiába verekszünk érte halálig, ha miénk is, a boldogságból hiányzik valami. Jól lakhatsz fuldoklásig a gyönyörökkel, az életedből hiányzik valami. Hiába vágysz az emberi teljességre, mert az emberből hiányzik valami. Hiába reménykedsz a megváltó egészben, mert az egészből hiányzik valami. A mindenségből hiányzik egy csillag, a mindenségből hiányzik valami. A világból hiányzik a mi világunk, a világból hiányzik valami. Az égboltról hiányzik egy sugár, felőlünk hiányzik valami. A földből hiányzik egy talp alatnyi föld, talpunk alól hiányzik valami. Pedig így szólt az ígéret a múltból. Valahol, valamikor, valami. Hitették a bölcsek, hitték a hívők, mióta élünk, e hitetést hallani. De már reánk tört a tudás, valami nincs sehol, s a mi dolgunk ezt bevallani, s keresni azt, amit már nem szabad senkinek elmulasztani. Újra kell kezdeni mindent, minden szót újra kimondani, újra kezdeni minden ölelést, minden szót újra kimondani. Újra kezdeni minden ölelést, minden szerelmet újra kibontani. Újra kezdeni minden művet és minden életet. Kezünket mindenkinek újra oda nyújtani. Újra kezdeni mindent e világon. Megteremteni, ami nincs sehol. De itt van mindnyájunkban mégis. Belőlünk sürgetve dalol. Újra hiteti, hogy eljön valami, valamikor, valahol.

őskori motívum. Fönn csillag orsón szövik a sorsot, lenhűs habokon vezetik a ladikot, kishal, nagyhal, előtte, mögötte. Zong. A napsugár szikrázva dől, borzong a víz, lágy szél legyint, sás árnya táncol, mint a láng, s az út felől reám tekint a kék szirmú katáng. Ó gyönge szél, ó gyönge szél, ó halkuló, ringasd levél a lelkemet, ringasd levél a lelkemet, mint habsörényt a tó. Magyar népdal variációk. Tudom én már, mit csinálok, üveges inasnak állok, apró tükröket csinálok, annak örülnek a lányok. Tudom én már, mit csinálok, gerencsér inasnak állok, apró babákat csinálok, azon nevetnek a lányok. Tudom én már, mit csinálok, asztalos inasnak állok, apró ágyakat csinálok, abban álmodnak a lányok. Rock and roll. A taxi, a praxi, a gyerünk szabálni, a füstölgő tüzes kotopaxi, a jöhet akármi. Lórima, kiköpöm az agyvelőm, fölakasztom a hátgerincem, fazékba kilúgozom a tüdőm, de a tollas bőrödet is kimosom, a csinos ing meg a nyakkebeleidet én ma kitaposom, meg a bádok minták is mi vagyunk. A taxi, a praxi, a gyerünk szabálni, a füstölgő tüzes kotopaxi, a jöhet akármi. Hegyi táj, szimbólum az emberről. A patakos völgyben madárhangok kuszasága. Fölötte a csend, ahol az Isten arcú függősziklák honolnak. És legfelül a senki éneke, a hegytetőn köszörükő sivítás, élesen reped a jég. Ablak az éjbe. Szűzarc égi vánkosán, át a vércsék városán, lehajolt szárnyak és csőrök felett gömbölyű tér megrepett penge hold, várás ablak négyszöge, bámuló illatzene, libegő kerete négy széle fog, szélből épült bástyafok, égi kő. De ha te hámba fogod, nyergeled az ablakot, paripád, vihar villám szoroson, fénylő szűzarc eloson, ködön át. Ablak négyszög, aki vá, illatzene, aki bá, kerete, illa bá és villa bé, azért meghasad belé, de ha te... Nehéz óra. A sötét jóslatok kora elmúlt, a történelmi tél itt fütyül immár. Az ember tagjaiban öngyilkos hatalommal, vérében méreggel, fejében őrülettel, mint a veszett kutya, nem tudni, mi végzetre jut. Ha új pusztító eszközeivel végigboronál népein, eljut a kerék és tűz elvesztéig, a beszéd elfeledtéig, a négy kézlábig. Megmenekül, ha millióféle mindenáron akarás kukac nyüzsgése helyett, mielőtt a külső világban sürögve-forogva intézkedik, előbb felméri és rendezi benső világát. A megismert és rendezett bensők túlnőnek egyéni mohóságaikon, egymással összeférnek, külső világukat is harmonikussá alakítják. Ez az egyetlen járható út. A történelem eddigi véres sodra, bármennyi szépséget és fenséget hordott magában, immár a közös halál, vagy még rosszabb, továbbvergődés, folyton embertelenebb leszűkülésben. De ma olyik bölcsőben tűzcsecsemő ring, isteni hozománnyal, amilyenről alig álmodunk. Miképpen a most elmúlt korszakban feltárták az anyagi világ rejtett erőit, ők elkezdik feltárni a benső, testtelen hatalmakat. E kisnedek kezében az észlámpása nem uralkodik, hanem szolgál. Átsüti a tudatalatti életerőket, s a tudatfeletti szellemerőket, megmutatja és munkába fogja sorban.
A múltbeli ember mindig másokat hódított meg, de ó rezgő reménység, a jövőbeli meghódítja önmagát, ezért a sors maga meghódol előtte és a csillagok. Scherzo. Heisinga a nemzeti szocializmust a viceházmesterek forradalmának nevezte. Kemény papírból és zacskóból épülnek utcák és terek, sok csecsemő és rádió szól, s lógó füllel minden ajtóból ugatnak a gázmesterek. Karmuk tömpe, farkuk sörényes, szemük vérpásztás és kerek, gerincük szomjas, hasuk éhes, mindegyik elmúlt 3 éves, mind vizsgázott gázmesterek. Senki sem mondja imaháznak, honnan elősündörgenek, s csontot, szemetet lakomáznak, egymással játszva rongyot ráznak, mint többen a gázmesterek. Orruk rücskös, nézésük kancsal, útszélen dakszlit nem zenek, csordákba verődve haraggal, hosszú, lógó, bozontos farkkal loholnak a gázmesterek. Üvöltenek, hogy ne is élhess, éjjel-nappal dühöngenek, mind büszke, sértődő, fölényes, mind a becsületére kényes, söpörnek a gázmesterek. Kaput nyitnak, kapupénzt kapnak, bozontjukkal billentenek, de hirtelen nyílik egy ablak, s mosókonyhán lakó vadaknak bedobják a gázmesterek. Nevük Csömbör, Szerecke, Vájnok, kavargó füstből lett nevek, sosem éltek ilyen családok. Mint a szatírok és najádok származnak a gázmesterek. Meg nem születettek, kiontott magzatvízben fetrengenek, születnek orcátlan porontyok, fürgék falánkok, mint a pontyok, ők lesznek a gázmesterek. Robbanó szemétládák hullnak és megfullnak az emberek. Törmeléket, rongyot rabolnak, mohó hullahegyeket falnak, vigadnak a gázmesterek. Húzódja végső napsugárba, bár a nyarat nem menti meg. Plémajon mászik dinnyefára, kihal az emberek világa, és élnek a gázmesterek. Salve Regina! Ezentúl hadd maradjak közeledben, bár fátylad elmúlását nem ígéred. Csak orkánban felszáradt harmatot, ha két zöld csillagot tüzes hajnalba lebben, s durvább arany bevonja éjjel fényed, s a szörnymaszkot, melyben nyomot követtem erdőn, hol nincs kimélet, de puszta homlokod állandó tájra nyit fehér oszlopzatot. Omlásra szánt cikláid közt ülök a fenyvesen túl, mit érint havad, ott a hatalmak hűs márványú lába lecsügg a porladásba, jégtalpuk hömpölyög, tértől fel égrejti alakjukat, a mély völgyből feléjük füst pörög, oltári áldozat gyűrűzik a bokákra, eleven álruhák megszentelt lánghalála. Úrnő, ha végzetem szép csillagát, megvonod az ott égő maskarától, s adsz kardot, pajzsot a harcos kezébe, gyámságodból kilépve az elhalt sorson át, félek anyám jóságod nappalától, oly kedvessé szőtted az éjszakát irgalmad illatából. Az űr nagysága fénye összehúzódva bújt élő szirmok közébe. Zord átkelőhely fiad birodalma, mégis otthon, mert orsód otthona. Fátyladban tompul a fagy és a hév, ujjattól cseng az év, nézd, bár nem lát az alma. Te bájolsz, csalsz, szemfényem asszonya, marasztaló aranykor mész fuvalma. Hisz évezrek sora feledné, hogy a rév csempész csapszék, ahol nem nyit, csak zár a név. De járkált forróbb konyhán jelmezem a sokszarvú, sokkarmú árny alak idegen és saját vértől csorogva, zsoldjáért ácsorogva. Szolgálók hirtelen surrantak, tört tükörben láttalak. Szakácsnőben lehimbelt meztelen, főtt az ünő a bak. Lében puhult buzogva, húsom kifort velőm, s kivált szemem vakodva.
Most kőasztalt terít a pirkadat, és hív megfoghatatlan lakomára a semminek látszó első sugár, s föld, ég, látóhatár, elpattant foglalat, áthabzik rajta ékességed árja, s a tönk anyage tündöklés alatt mély forrását kitárja. Telt szerelem pohár, fölötte lengsz, nyitott szárnyú fehér madár. Élő testet falként körülövez, bizonytalan messze, mégis húsomban, s mindened egyszerre ajk, kéz, kebel, szem. Test, mely anyagi szellem, szellem, mely tiszta test. Minden tagot fátyol, s égkőburokban csonton áthat, s magához nem ereszt. Hívsz és hang mégse lobban, tánc, nyugvás együttemben, míg hajsátrad borít az öblös benti csendben. Fekete kánaáni fürteit kéken szikráznak a belső homályba, delejesen villint Éva rőt sörénye, vagy a bűvös Lilit minden csápasztó szőke koronája, e tel zsarátnok, mit vihar hevít. Hajfonatot sok ága függ, sárkány lakta mélybe, forog a rém körül és elcsitítja végre. A röpködő hajsudarak mögül ez anyai rojtbojt játékon át duzzogva sír a váz, nyugtott se lelhet, míg álomban nem ernyed, mint köt, ha szétrepül, de hallja az örök szüret dalát, orgánum, melyben minden elmerül, őrlik a garmadát, s a mámoros lehellet ívelve magasan diszkantuszban felelget. Mindjárt érez téged Isten áldott, a kezdettől való erős anyát, a mindenütt áramló ifjú nőt. Ha könnyű kék cipőd érint rögött virágot, látják rózsás ezüstány hímes aranypalástod, és mindahány ruhád léteddel egybeszőtt, piros köntösben állsz a pőre láng előtt. Égi alakjait közt múlt az éjjel, hajnalban látom völgyi kertedet, ime csodás rózsabogyó csúcsára saját termővirága ráford temhulva széjjel, tavasz örök rózsája integet, természete könnyen megküzd a téllel. Kis földi testedet nagy lényed áradása magába foglalja, és nincsen pusztulása. Zömök, mosolygó, barna bőrű lány, sok függő kormos varkocs keretében a kerek arc világító fehér, enyhén árnyalja vér. Keskeny vonású száj, lágyívű orr, csodálkozó sötét szem, egyszerű szépség, hétköznapi báj, piciny vagy gyöngeségem, de parányabb a tér, a sors, a lét, belé fájtlad egy csücskefér. Legyen a csontvász térdeplő szobor előtted, gyengéd látomás, e lárva régebben, mint én, ismerés szeret. Tőle tudom neved, s megilletődve forr az agy, a szem, a szív koldus családja a királynő látogatásakor. Pincében holdvilága, benhintett fényedet a háznépre, s felém, kit árnyuk eltemet. Vérlombos, vaskos formáik között lejtő madonna csendje, áthatod lázas tikkat, elnémulásukat, már nem vagy egymagad, öletben csecsemőd és ringatod, majd holtat tart karod, ő fekszik minden szemfedő mögött, pillantásod nyugodt, apád, aki fiad, magában oldja fel esengő szomjukat. Legyen az álca áldott s elhagyott, ha egyszülötted-e rombul, kikel, karodban ül, te tartod fény elé, így ér a szem elé kibomló alakod, lenge csipőhajlat, feszült kebel, imádott szűz arc, gyermeki nyugodt, jéghomlokot emel a mélységek fölé, a háromság kopár kék térdei közé. Hadd bízzam rád, világom Isten anyja, fonódva ráhulló holttest alatt, mikor lágyát vetkőzi a vadaknak, görcsét az áramoknak. Árnyékot fölkavarva énél zavarosabb a virradat. Már idegenbe küld uram parancs, aki néked is urad. Útján a lovasoknak megyek, amerre az ősi léptek kopognak. Kik lábad eltipor, a szomjú kígyó pusztul, de kéjben, mert érinti talpad.
Eves roncskörpöl, sóvár, sárga éjet, ott is szerelmed éget, ső esküdözne, így jó, meghatva könnyez, gyantája megalvad. Lidércem szégyenén a te vakító utat, ha átnyilalhat, szent szűz illesse lépted, hogy verejtékezzék álmában, áldva téged. De tőlem vedd el külön sorsomat, mihelyt méltó leszek rá, nem kívánom, elválaszt tőled, kis burokba vet, mely mint úszó sziget fátlat habján halad, s bár édes tengerez, szerelmes álom, száz buborék tükör veled mulat. Te légy az én halálom, add nékem életed, üszköm mágiádra tedd, égesd el a tied. Utolsó pillantásod iszonyat, a zöld szikrájú szerető sötét szem tompán dermed borostyánkő homályba. Nincs többé fénye, lángja, nem óv, nem kér, nem ad, villáma megfagy a szempilla résben, s minden kert egy gyümölcsöt széthasad a földön és az égen, végső kaput kitárva elhunysz gyámoltadért, a mindenség halála. A tiszta reggel rémlátás az éjnek, homlokod íve űr a félhomálynak, ahol vonulnak vértes századok, s hegyek közt imbolyog szüreti völgyi ének. E vértesek jutalmat sose várnak, mellükön címered, de rád se néznek, ki szebb vagy, mintha szárnyat forrás fölött lobog, s mint tartófonalat szövői csillagok. A kő és az ember, amerikai néger spirituel song. Rejtőzködnöm nem lehet, rejtőzködnöm nem lehet. Elmentem a kősziklához, hogy elrejtsem képemet. Szólt a szikla, soha el nem rejtelek. Ó, szólt a szikla, soha el nem rejtelek. Rejtőzködnöm, ha megindulok, eltiporlak, tágulj tőlem, megindulok, eltiporlak, tágulj tőlem, szólt a szikla, rejtőzködnöm nem lehet. Elmentem a kősziklához, ráhullattam könnyemet. Szólt a szikla, én is égek, szenvedek. Ó, szólt a szikla, én is égek, szenvedek, rejtőzködnöm nem lehet. Szólt a szikla, én is mennybe mennék, mint te, én is égek, én is mennybe mennék, mint te, én is égek, szólt a szikla, rejtőzködnöm nem lehet. Gyerekdalok. Futrobog a kicsi kocsi, rajta ül a haragosi, dindon diridongó. Ha kiborul az a kocsi, leröpül a haragosi, dindon diridongó. Fut a havon a fakutya, vele fut a retyerutya, dindon diridongó. Ha kiborul a fakutya, lepotyog a retyerutya, dindon diridongó. Bolygó, zápor, libben, táncol, suhog a fű sűrűjén, fa ágán. Kéklő, halvány, felhők alján kivirul a ragyogó szivárvány. Három egész napon át bújtam erdő vadon át, gombamező ciklatetőt bejártam. Három egész napon át faragtam egy furuját, vadrózsából tündérsipot csináltam. Túl, túl, messze túl, mi van a hegyen messze túl? Hely a hegyen messze túl, lófejszéles ibolya virul. Túl, túl, messze túl, mi van az ibolyán messze túl? Hely az ibolyán messze túl, Jancsi mosogat, Kati az úr. A rátóti ürgepásztor álmodott egy rőv kolbászról, aztán álmát felkötötte kéményben a rőzsefüstre. Majd álmodott egy kabátról, amely föllefut magától, a kéménybe is fölszaladt, elvitte a kolbászrudat. Dob és tánc.

Kiecsönd, fényes csönd, béke csönd, béke fény, béke csöndes fénye, fény csöndje, csönd csöndje, fény fénye, béke csönd fény. Lomban kő, csönd, köve, kövön, fény, csöndje, kőben, csönd, béke, kő, békéje, béke, köve, lomban, csönd, fényes, béke, kő, lomban, fény. Kút, csöndje, fű, kútra hajló, béke, csönd, kút, békéje, inda, fű, inda, kő. Lombhintája kúton, fény ingája kútban, csönd ajkája, csepp, csepp, kút, cseppje, cseppek, csengő, csöndje, csönd, cseppje, fény, kút, habja, kő, lombja, fény, csöndje, béke. Szél, víz, föld, kispatak, irama, fény halmai, földkeblei, kútkarjai, kőlábai, víztüdejű szél, lombtorkú csönd, fűruhájú fény, kőarcú béke. Reggel, dél, este, éj, hajnal, karéja, dél sziklája, alkony karéja, éj sziklája, csönd, béke, fény himzése, habszövése, szélfonása, füstrovása, tűzírása, örökös szálak verejtéke, só, orsó, koporsó, kop, kop, harkály, óriási csönd órája, sok külön kis csönd ingája, kövön gyík, fénylő néma bálvány. Béke veled, szeretőd lappang virágzó ág rejtekében, párod rejlik minden kapu hajlatában, rend, ünnep, béke, rend, köve, ünnep, lombja, csönd, füve, béke, kutya, szállj, békés lomb, csöndje, fényes, ünnep, ága, leng, ima, irama, unalom, fénye, csönd, ünnep, béke, rend, szállj, ima, fény, ünnep, leng, béke, fény, csönd, béke, csönd, csönd, béke, béke. Valstriszt. Hűvös és öreg az este, remeg a venyige teste, elhull a szüreti ének, kuckóba bújnak a vének. Ködben a templom dombja, villog a torony gombja, gyors záporok sötéten szaladnak át a réten. Elhull a nyári ének, elbújnak már a vének, hűvös az árny az este, csörög a cserje teste. Az ember szíve kivásik, egyik nyár akár a másik, mindegy, hogy rég volt vagy nem rég, lyukas és fagyos az emlék. A fákon piros láz van, lányok sírnak a házban, hol a szádról a festék, kékre csípik az esték, mindegy, hogy rég vagy nem rég, nem marad semmi emlék, az ember szíve válsik, egyik nyár, mint a másik. Megcsörren a cserje kontya, kolompol az ősz kolompja, a déra kökényt megeste, hűvös és öreg az este. Barbár dal, képzelt eredeti és képzelt fordítás. A képzelt eredeti így szól, egy nem létező nyelven. Gya gulbe rár kicsere, ajdi muszta szemó, ajni mankot vanta szemó, adeni marúva bató, jemen, ole gyűl.

they're dying here, Yemen. Va puto como ikede va im la gul mo bugla vier de valle li gul mo nidede va oda diaru mo e yemet. Ugyanez magyarul, szélvölgye, farkas fészke, miért nem őriztél engem, miért nem segítettél engem, most nem nyomnak kő, ajaj. Könnyemmel mosdattalak, hajammal törölgettelek, véremmel itattalak, mindig szerettelek, ajaj. Földet tüskét teremjen, tehened véres tejet adjon, asszonyod fiat ne adjon, édesapád eltemessen, ajaj. Ars poetica. Öröklétet dalodnak, emlékezet nem adhat. Ne folyton változótól reméld a dicsőséget, bár csillog néki sincsen, hát honnan adna néked? Dalod az öröklétből tán egy üszköt lobogtat, s aki feléje fordul, egy percig benne éghet. Az okosak ajánlják, legyen egyéniséged. Jó, de ha többre vágyol, legyél egyén fölötti. Vesd le nagy költőséged, ormótlan sárcipődet, szolgálja géniusznak, ad néki emberséged, mely pont és végtelenség, akkora, mint a többi. Fogd el a lélek árján fénylő forró igéket, táplálnak, melengetnek valahány világévet, s a te múló dalodba csak vendégségbe járnak. A sorsuk örök élet, mint sorsod örök élet, társukként megölelnek, és megint messze szállnak.

Kányádi Sándor, Pantarei. Az istenek is behódoltak. Zeus tűrte, hogy Jupiternek nevezzék, csak a rang, a tekintély, egy szóval az állás maradjon. Kivethet ezek után követ az együgyű kecskepásztorokra, hajósokra, mívesekre, kereskedőkre, akik továbbra is épp úgy adóztak, áldoztak, mint az előtt. Egy-két próféta hajlamú pap, spoéta még hetvenkedett az elején, de aztán őket is megvették az élelmes rómaiak. Fölvásárolták a múltat, kibérelték a mítoszokat. Így állt össze görög, etruszk és nevesen maradt kövekből a nagy plágium, Róma. Aztán Jupiter tonált. Amint azt a latinórán tanultuk, Afrodite Vénusz néven lett sztár a Cinecittában. S az etruszk váza szép néma leánya elment mosolygó manökennek egy modern áruházba. Ott nyelv nélkül is lehet boldogulni. Egyedül Poszeidon nem békül. Hiába emeltek új nevén szobrot majd minden városban. A zsongító szökőkutak sem tudják haragját csillapítani. Szelídebb óráiban kiáll Pestumi templomának parancsoló romjai elé. Háromágú a szent berkek pipevirágai közt legelésző bivaj csordát. Míg görög szertartásra gyűlnek az ámuló idegenek. Wunderbar, beautiful, merveilleux, kattognak a fényképezőgépek, surrognak a kamerák, s a légió veteránja ágálva mutogat. Majd alázatosan tartja markát, mosolyog, hajlong. Thank you, danke schön, merci, grazie, grazie tante. Ioan Alexandru, statiszták. Jancsik Pál fordítása. Turnéra megyünk a színészekkel. Mi statiszták a hátsó padokon ülünk, rang, bajusz, spofa lemez szerint. Az első felvonásban mind föllépünk. Martalócok egy kastélyban, a sötét feudalizmus legfényesebb fejlődési szakaszában. Páncélingben állunk, keresztbetett alabárdokkal, amelyeket füstszínű ezüsttel futtattak be. Kimért léptekkel járunk szörnyű gatyában, ahogyan a korízlés megkívánja. Ti is, mondta az egyik rendező, háromszor nősült és csudamód érti a dolgát. Ti is, noha egy szót se szóltok a színen, mozdulatokban, mimikában éljétek át a szerepet. Csak így sikerülhet a teljesség élményét adnunk a nézőnek. A második felvonásban szerzetesek vagyunk. Tarkóra húzott tonzurás parókában, kezünkben rózsafűzér, arcunk bepúderozva, komoran, töprengve és titokzatosan állunk, tisztünk a kordivat szerint, az elhalálozott hős baldahinos ágya mellett. A harmadik felvonásban a nép vagyunk, a széles tömegek, fáklyával a kézben. Vigyázunk, nehogy tüzet fogjon a díszlet. Hullámzunk, hódolunk, hangtalan, a kordivat szerint, a nemrég kikiáltott hős uralkodónak. A negyedik felvonás alatt megmosakszunk mind, a katonák, a papok, a nép, aki voltunk. A hátsó padokon rang és életkor szerint. Éjféltájt halkan énekelve érkezünk vissza oda, ahonnan elindultunk. Román Szlivonyik, figyelmeztetés, Gömöri György fordítása.
Állítólag én vagyok az a nélkülözhetetlen következő tégla abban az épületben, amit jövőnek hívnak a költők. Nem akarok tégla lenni!

Én írtam a Marseillest, Hiroshimára én dobtam le a bombát, én írtam a verset, amit olvastok, ezért ostobák, ne mondjatok engem téglának!

végesből végtelenre. Kardomra tűzött perre, halálos szerelemre, születtem életemre. Menet. Lobogom sejme, facsaró zápor. Fázom alatta. Záporos, zászlós kezemre látok, s lóra lovamra. Szomorú feje, szálas zuhogást vagdaló balta. Szomorú fejem lassan lehajtom lóra lovamra. Felhő meg zászló egyetlen omlás, éj van alatta. Földből világít, amiért szálltam lóra lovamra. Szakad dögökre, virágtövekre, szakad magamra, s minden örökre, szoborkövekre, hattyúi hangra, meredek zápor merev babákkal, koponyás dombra, ágyékra póját márványkőlapra, hogy megfoganna. Világi téren felejtett dobra, alvó harangra, szapor a zápor, szív szakadásos, lóra lovamra, riskobogásos üveges manna, végső vitézek páncélezüstje, lóra lovamra. Eladó. Csikók tündér sörénye, játék. A kedves meg a gyilkos szándék. S holnap talán a lobogó, eladó, minden eladó. Idegennek, kannak és kánnak, kopasznak és göndör meláknak, a szoknya meg a lobogó, eladó, minden eladó. Énekelsz tilalmasat bátran, vándorolsz a lompos kabádban, de kik eladódni akarnak holnap a flaszterba tipornak, s nem takar be a lobogó, csak hullik szívedre a hó. Sarkantyú hava most jön el,

áruház Európában. Felhőkarcoló zengés, fegyelem és kilengés. Áruház, magyar, részleg, ahol sodródva élek.

Vehetek ernyőt, cipőt. Láthatok bábut, férfit, nőt. És élünk ernyősen, cipősen, halállal ismerősen. Áruház, magyar, részleg. Körben a kozmosz, népek. Totális álmú térség. Belül néptükörőrség. Torzító tükörszerelme. Mindig gyanús vagy benne. Mindig meglopnak benne. Mindig elvérzel benne. Áruház, magyar, részleg. Kísérlet, kudarc, kísérlet. Mindegy forrongva, kérve, ha végül kalap levéve. Hősként kimentől kisebb, rajtad katonás rossebb. Rád nő a mohó agyáva, a féreg monarchiája. Vakhittel vagy anélkül, de vasököllel végül. Áruház, magyar, részleg. Jövőtlen örök élet. Minden tudással páros. Tudásunk is halálos. Almáját halva ettük. Értelmét is felettük. Ki se űzettünk érte. Izzunk édenbelésve. Civilben is vigyázban. Vakbolygók halmazában. Áruház, magyar, részleg. Mennyi szerelmes lélek. Históriások, hősök. Kivágott nyelvű regősök. Csöpp csillag, csöpp merénye. Magyar vesz és elakad zárvány. Koldus kapuszi várvány. Idegennek betérő, sose jön el a kérő. S ha ki vérünkből sarjad, tüzes trónusra hervad. S igézünk halálra váltan, sok szívű Európában. Áruház, magyar, részleg. Tető, alap, tenyészet. Felhő karcoló zengés. Fegyelem és kilenkés. Ragyog tengelyre szedve. Épült a félelemre. Civilben is vigyázban. Áruház Európában.

0: Lelérnünk ott szágul gyors fiákeren. Hősünk most beír a halba, a portásnak intést se szán. A márvány lépcsőkön nyilalva felszágult, igazít haján. Testőr sarkantyuk csengve pengnek, bájos kis lábak lejtenek. Bűvölt, heves tekintetek kísérik ott, amerre lengnek. És mit sok féltékeny dámas úr zenébe fúl. A szál a zúg. Barátaim, Diana keble és Flóra arca szép nagyon. De táncos Terpszihóra lenge lábát jobban csodálhatom. A szemnek, mely utána réved, a kis láb több gyönyört ígérget.
1: Anyegin, álmos, nyűtt a báltól. Most indul, hívja vánkosa.
0: Ébredj, mozdul a dobszavától, Pétervár munkás városa.
1: De Bázsivajtól elgyötörten éjjellé váltva nappalát, álom ringatja boldog ölben a pompas élvezet fiát.
0: És délfelé, új napra kelve, kész reggelig megint a terve. Mindig egyforma tarkaság, a holnap s tegnap összevág.
1: De boldog-e legszebb korában ő, kit még semmi sem kötött. Sok tündöklő siker között minden nap égő mámorában. Vajon egészség, akarat, sok mulatás közt épp maradt? Nem. Már kihűlt, s pihenni vágyik, megunta a világ zaját. A nők sem bűvölték sokáig, udvarlásban már célt se lát. Meg nem hatotta semmi sem, komoran járt s közömbösen.
0: Sok titkos útú ifjú hölgyem, kikné a késő esteken szálltok merész fiak kerülben Pétervári kövezeten, ti sem kaptok már hírt se róla.
1: A vad gyönyör cserben hagyója otthon maradt, ajtót bezárt. Ásítozott, ihletre várt, stollat fogott.
0: De hát utálja a szívós munkát, nem fakadt egyetlen szó a tollala, s nem lett a büszke cély csodája. Porlette polcát, könyveit, s ő rájuk gyászsejmet terít. Jött a gondja, uzsorás hat tört rá tolongva, s a per gyűlöltebb, mint a gond. Az apjától rászállt vagyont átadta, s vesztét meg se bánta. Bagytán érezte messziről, hogy vén nagybátyja is kidől.
1: Nagybátyám, elvek jámbor őre, komoly beteg lett, higgyük el. Jobb ötlet telhetnék-e tőle? Most már becsülést érdemel. Példája másnak is tanulság, de jaj, már több, mint életuntság mellette ülni ég napot, s még egy percig sem hagyja. S mi álnokság agyon becézni a félholtat késő korán, igazítgatni vánkosán, gyógyszert kínálni, számba nézni,
0: s titokban sűrűn nyögni fel.
1: Az ördög már mikor viszel?
0: Egy naplopó szólt így magában, kit porban postatrojka vitt, s mert pártfogót lelt Zeus atyában megörökli rokonait. S megérkezett, de lám lekésett. Kinyújtóztatták már. Lerótt a földnek minden búsadót. Így lett hősöm vidék lakója, szezgyár, víz, erdős, földura. S ki rendetlen volt és fura, s a pénz híres pocsékolója, örült, hogy most új útra tért, s valami célféléhez ért. Nagy, hallgató erdők varázsa, hűvös homályú tölgyvadon, patakhabok halk csobbanása, új volt. Az első két napon. Harmadnap már a táj, s a berke, s a dombs mező nem érdekelte. Aztán untatta rémesen. Aztán meglátta élesen, hogy a faluját is csak unja. Bár nincs körút, palotasor, bál, kártyajáték, verscsokor, itt is csak les rá mél a búja, mely mint árnyék kíséri rég, vagy mint hűséges feleség.

0: lelke göttingai szellem neveltje. Az ifjúság virága volt, Kant híve verselt és dalolt. Ködülte német földi tájról hozott új eszmét, új tudást, szabadságról szent áldomást, tűz lelket, mely lobogva lángol, hozta rajongás szép szavát, s vállára omló szökhaját. Vágy, mely a jóért harcra kelne, harag, jogsértések nyomán, részvét s a hír gyötrő szerelme megrezgették szívét korán. Lanttal kószált be sok vidéket, hol Schiller s Goethe napja égett, lelkét, mely lázasan liheg, költő tüzük gyújtott.
1: Hullám a kőtől, prózától vers, jégtábla hőtől íj élesen nem üthet el. A különbséget szokni kell.
2: Hová? Ej, poéta lélek!
3: Szervusz, nekem már menni kell.
2: Én nem tartóztatlak, de kérlek, az estédet hol töltöd el?
3: Larinéknál.
2: Hát ez csodálom. És nem terhes társadalmi járom, hogy náluk teljék minden este.
3: Csepet sem az. Nem értem ezt.
2: Elképzellek, hűkép, figyeld meg. Szemem a társaságba lát. Jós, egyszerű orosz család. Agyon kínálnak, úgy szívelnek, befőtt beszéd, sok, végtelen, s a tárgy. Esőzés, marha, len.
3: Ez még nem baj.
2: Az unalom baj, nem, de nem?
3: Ahogy ti éltek, én utálom. A házias kört kedvelem. Kört, ahol...
2: Megint ekloga?
3: Elég ebből, hagyd a manóba.
2: Mi az? Hát úgy sietsz ma. Kár. Mondd, Lenszky, láthatnám-e már fillíszedet vonzó körében, ki álmocs verset sugara, megríkatód, etc. Mutasd be.
3: Tréfálsz.
2: Semmiképpen.
3: Örömmel.
2: S mikor?
3: Most. Gyerünk. Meglásd, örülnek majd nekünk.
2: Indulhatunk.
1: S már droskin ülnek, s robognak. Már a cél is ér. Sok már a jóból úgy örülnek Larinék ős szokás szerint. Vendéglátásra is szabály van. Befőttet hoznak kicsit állban, az asztalon korsó bor áll, és áfonya levet kínál.

0: E de repente...
1: Hát most...
0: Most nincs tovább, nincs te pénzed.
1: Nincs.
0: Hát akkor nincs tovább. Vagy ha akarod...
1: Mit?
0: Becsület szóra.
1: Hozomra?
0: Na ne, nem hozomra, ne, majd lefogom.
1: Lefogod miből?
0: Hát majd a pénzből, vagy ha te nyersz, te fogod le. Aki nyer, az veszi el tőle a pénzt.
1: És azt fizeti ki a másikra.
0: Jó.
1: Hát akkor mennyi a bank?
0: Hát ha van nála 16 ezer, ebből 8 ezer az enyém, már 8 ezer a bank.
1: Jó.
0: Aki szerencsésebb, annak több lesz.
1: Hát, igen. 100 korona. Jó? Lap. Adj még egyet. Presto.
0: 21.
1: Dupla vagy semmi.
0: Dupla vagy?
1: Lap. Lap.
0: Presto. 21. Itt van. Keverek.
1: Te. Nem. Nem csalsz te.
0: Én. Hát úgy nézek én ki. Na itt a lapot.
1: 1000.
0: Korona.
1: Korona. Blatt. Blatt.
0: 1200-at.
1: 1200, jó. Dupla vagy semmi. Blatt. Dupla vagy semmi. Blatt. Blatt. Blatt.
0: Na, mutasd. 10, 14, 23. Kapok 2400-at.
1: Hát most?
0: Na, ez itt van a piros ász, duplázhatod.
1: Jó, még.
0: Presto. Jól megnézd, ám.
1: Jó.
0: De... 19.
1: Nyert. Te, Ficsú. Még egyszer. Még csak egyszer adj egy ászt. A zöld ászt ad ide. Ficsúr, ad ide a zöld ászt, dupla vagy semmi.
0: Na, azt nem lehet.
1: Miért?
0: Mert elveszted, azt már nem tudod kifizetni. Az már összesen 9600, és neked csak 8000 koronád van.
1: Hát akkor, te tudod, ez disznóság.
0: Csak 3200-at tehet.
1: Jó, 3200. Blatt. Blatt. Presto.
0: Én is ászra megyek, de ezt most már kihusztálom. Így. Gyere, picsi, gyere, picsi. 21! Na, elég, kész.
1: Hát, most, ha tudod, most mindent elvesztettem, most megmondom. Te egy utolsó. Te egy...
0: Harmas, te! Psst, te! Jöjjön! Jön a Lincmann. Menj, szólj meg. Na, erígy! Ott leszek melletted!
1: Jó. Jó estét kívánok. Kérem szépen, hány óra?
2: Elszenel, én nem akart.
3: Hagyd magad, itt vagyok.
4: Ha megmozdulsz, keresztül lőlek.
3: Vigyázz, ennek revolvere van.
4: Hány óra, fia? 5 perc múlva fél hét.
2: Szép kék madár. Éjek, neked valamivel kisebb szerencséd van, mint a Rothschildnak. No. Te meg te sunyi képű, ha csak a szemeddel pislogsz, keresztül vagy lőve kétszer egymás után. Nézheted a csövet, fiam, van benne mondva?
5: Erre szenel, én nem csináltam semmit.
2: Hát ez meg mi a kezedben? Ja, úgy tudom már, kés. Te tudod, hogy nekem van a zsebemben egy alma, azt meg akartad hámozni. Most már tudom. Bocsánatot kérek a tévedésre.
6: Kérem, én nem csináltam
2: azt
6: semmit.
2: Azt is tudom, fiam. Hát nem tudom, hogy én csak... hány óra. 5 perc múlva fél hét.
5: Hagyjon minket, méltóságos urán, nem bántottuk.
2: Először is, fiam, nem vagyok méltóságos úr, másodszor is ezért a pénzért már kegyelmes urat is mondhattál volna, és harmadszor behízelegni most igazán nem fogod magad nálam.
6: De én csak nem csináltam semmit, kérem.
2: Nézd csak hátra egy kicsit, fiam, csak bátran. Nézd hátra, de nehogy de... próbálj elszaladni, mert akkor lelőlek. Kik jönnek ott olyan gyorsan?
6: Rendőrök.
2: Hányan vannak azok a rendőrök?
6: 2.
2: És min ülnek a rendőrök?
6: Lovakon.
2: És mi tud jobban szaladni, egy ló vagy egy ember?
6: Egy ló.
5: És mit akar az a lóval?
2: Azt, hogy most már hiába is szaladnád. Még én ilyen pettyes két raplógyilkost nem láttam. Becsület szalmára mondom, ennél nagyobb pettyet nem is lehet elképzelni. Direkt nálam volt a Browning. És ha nincs nálam a Browning, jöhettetek volna 4-en is a Lincman bácsi ellen. És ha még ez volna az egész, nem is néztétek marhák, hogy honnan jöttem. Hát honnan jöttem? Már visszajöttem a gyárból. Mikor oda mentem, 16.400 korona volt nálam. Most nincs nálam egy pas.
5: Álljatok rendesen!
2: Hé, rendőrök! Jöjjenek már! Mert ez itt nagyon mozog. Nem fogtasd a kezelemben.
5: Utcaj,
2: nem hallják! Ez a súlyi képi elszökött. A másik. Te hittás! Meg nem osztulj, meg keresztül lőlek!
7: Megálljuk! Mi történt?
2: Egy már meglépett. Na öregem, kérem szépen, hány óra? Mi? 10 esztendő, de börtön. Vigyázzon, biztos úr, kés van nála. Én meg megyek a másikra.
6: Én titeket itt hagylak mostani. Julika, kisbaba, Celle, Júlia, mindenes cseléd.
2: Eltűnt a csirkefogó. Mi történt?
7: Összeesett.
2: Megszúrta magát?
7: Meg az alaposa.
2: Én megyek, telefonozok a mentőknek.
8: A Heisler fűszereshez menjen, onnan telefonáljon a gyárba. Ott is van orvos.
7: De Mihály, kivegyem a melléből a kést.
8: Ne vedd ki te, mert akkor elfolyik a vére.
7: De Mihály, sok itt a szúnyog.
8: Igen.
7: Nincs egy szivarod?
8: Nincs.
7: Hát, ahogy mondom, Mihály, ezzel az új fizetési rendezéssel úgy vagyunk, hogy a régi skála szerint én most már sokkal előbbre tartanék. De hát, emelték a fizetést, és így most nekem kevesebb van, mint volt. De hát én hogy magyarázzam meg a miniszternek? Kínlódok tovább. De glődök, kínlódok, szomorkodok.
8: Jaj, jaj.
7: Bizony, bizony.

0: pénzt vagy életet?
1: Életet.
0: Idióta, pénzt vagy életet, nem hallottam?
1: Ne tordít, miután szabad volt választanom, az életet választottam.
0: Hát a komédiázik porul jár, én most 3x számolom.
1: Maga egy számtan tanár, becsület szavamra. Mondtam, hogy az életemet megkaphatja, mert én egy ingyen élő vagyok, és így arra nincs rezsim. De honnan veszek másik 50 centet, ha ezt odaadom?
0: Hát kérem, utoljára figyelmeztetem, és aztán...
1: Ne adjon terményosokat. Maga rám bízta a választást. Tessék lőni. Verje ki a fejéből tisztelt martalócul, hogy én magának akárcsak egyetlen vasat is adja. Nincs rá eset, higgyel, drágám.
0: És drágám? De kérem, hát ha maga hülyéskedik, én főbe lövöm.
1: All right. De siessen, mert nem érek rá itt átsorogni. Na? Maga egy nagy áldozat nálam.
0: Micsoda?
1: Egy alig züllött martalós.
0: Züllött martalós?
1: Az ilyen 50 centért nem öl embert. Két dollárral alul nem teszi ezt. Na? Az öreg Wagner nagy ember ismer.
0: Egy moccanás semert!
1: Ne ordítson maga ló. Ló? Ide csődíti nekem a csendőröket. Ilyen ideges rablót életemben nem láttam. Mi képes is a legnagyobb kellemetlenséget csinál.
0: Fel a kezekkel!
1: Na ide hallgasson, Rablovics úr. Adjon egy dollárt és futni hagyom.
0: Tessék?
1: Hát mit vitatkozunk itt, nem igaz?
0: Mi? Mi sehogy? Futni hagy? Hát örüljön, nem bántom is, én most elmegyek.
1: Adjon egy dollárt és menjen a fenébe. Egy ilyen hülye sztrócse.
0: Na de értse meg, nincs pénze. Ellopták a tárcámat. Nekem pénzhez kell jutnom, ember. De viszont sajnálom lelőni magát.
1: Maga ne legyen jó az én egy dolláromért. Tessék lőni.
0: Nem. És figyelmeztetem, hogy ha most oda megyek...
1: Tudja mit? Ha nincs pénze, fizessen természetben. Elfogadom a revolvert. Ha majd csak adnak érte egy kis pálinkát a 3 dugóhúzóban. Na, adja egy eszébe. Ilyen egy pekes Rablovics. Szép álmokat, drágám, szép álmokat.
2: Valami kellemetlensége volt, ura.
0: Semmi nem fontos.
2: Kihez van szerencsé?
0: Lord Bradfield.
2: Trevich.
0: Mi? Mondja? Ön egy szóra elhiszi, hogy én Lord vagyok?
2: Miért ne, ha ön is elhiszi, hogy én Trevich vagyok?
0: Hát én az igazi Lord Bradfield vagyok.
2: Hát, akkor hát tudja meg, hogy én is az igazi Trevich vagyok, de kérem, hogy ez maradjon köztünk.
0: Kérem.
2: Lordságod átutazóban rokonait látogatta meg a külvárosban.
0: Vigyázzon magára. Lehet, hogy holnap talán az egész a rendőrség engem keres.
2: Hát itt jól elbújhat, amíg elalszik az ügy. Megbocsát,
0: igen?
2: Nézzen csak egy pillanatra ide a homlokomra. De csúcs! A jobb kezem még a régi. De most aztán cipelhetem. 3 dollár.
3: Csak lassan. Előbb megnézem. Sok a panasz rád, buzgó mócsi. Mostanában sorra meghal az áru.
2: Hát ez prima minőség van nek. Jól táplált, kisé hibbant, de ez csak az előnyére válik.
3: 2 dollár. Az arcán össze-vissza repett a bőr.
4: Na, nem virágváza ez, hogy levonjon az értékéből.
3: 2.
4: 2,80.
3: 2,50. És ez az utolsó eset, hogy hibás árut átveszek tőled. Na, locsold fel.
2: Igen.
0: Szép bánásmód, mondhatom.
3: Figyelj, én legénységet toborzok hajókra. Az út hosszú, az ellátás prima, és valamit fizetnek is, ha beüt a dolog.
0: Igen?
3: Te most aláírod szépen a szerződést, és holnap beáll.
0: Nem írom alá. Törbe csaltak.
3: Akkor ütni foglak.
0: Figyelmeztetem, hogy én Batáviából szabadultam, és a klubok számára hozok üzenetet.
3: Mit beszélsz?
0: És az apám révén tagja vagyok a Hűséges Almáklubjának.
3: Te mócsi, én azt hiszem, hogy agyon verlek. Miféle árut hoztál? Te megmond csak. Igazat beszél?
0: Nem hazudom. A tüskés vanekot keresem.
3: Ismered?
0: Ismerem. Vezessen hozzá.
3: Nem fontos.
0: De nekem fontos üzenetem van a számára.
3: Mondd el nekem.
0: De én személyesen neki akarom átadni.
3: Azért mondom. Én vagyok a tüskés vanek.
0: Hát azt üzeni a cimborát, hogy indulj hosszú útra, mert Ádámban kiszabadult a hobófiser.
3: Látom, tudsz a dolgaimról. Bár ami a hobófiset illeti, a fene fél tőle.
2: Mondd el, milyen a falfestés a belső folyoson Batáviában?
5: Igen. Zöld olaj. Jobbra a főfoglár szobája. Balra lejárata a munkaterem.
2: Rendes ember, oda a pénzem.
5: Van-e kult? Nem mondaná meg, hogy jutok innen a belőtanyához?
3: Ne menj te oda.
5: De oda kell mennem.
3: Maradj csak itt. Jót akarok neked.
5: Marha.
3: Hogyan?
5: Mindössze megemlítettem, hogy ön egy marha.
3: Szép vissza.
5: Nem tehetem. Rövid ismerettségünk alatt ez a felismerés meggyőződésemmé vált.
3: Nekem meg az a meggyőződésem, hogy szétlapítom a fejedet.
5: Én piszkos Fredhez jöttem.
3: Te? Ismered Fredet? Csak úgy, mint engem, mi?
1: Ez tévedés. Amiről csak ugyan ismer engem.
2: Fred.
1: És nem mer megölni.
3: Miért?
1: Én ölem meg. Ez az ember a balmorálon utazott, ahogy ott vagyok egy látában. Mégis rám rakott egy csomó nehéz pontjás, mielőtt
3: szállt. Ez nagyon jó. A fiú mától kezdve a barátom.
1: A fiú megölöm.
3: Tőnyeli nép, véntetű fészek.
1: Végzekre.
2: Honnan szagolt ez ki, hogy itt van a fiú?
3: Nem érdekel. Nagy örömet szereztél nekem, gyerek. Jutalmul elengedlek a belőtanyára, hogy elintézd az ügyedet.
5: Köszönöm.
3: Bócsink veled megy, aztán szépen visszajöttök. Nagy üzletet ajánl. El kell rabolnunk valakit. Egy emberem állandóan figyeli a szállót, ahol az illető lakik. Bemenni látta, kijönni még nem. 4000 fontot fizet érte a professzor.
5: Milyen professzor?
3: Hamilton.
5: Hamilton. És ki az, akit el akarnak rabolni?
3: Valami Lord Bradfield.
5: Ah.

egy pár pancser elzuhan. Kittenglengő van, elestél kis bután. Várlangy tangó, és körül fog lágy puhán. Hallgasd de dal, egy hű leány énekét. S így áll kadart, mert szárazon mégse szép.

amit éjek is, könyáztattal ám a hang, s végezzem is, és boruljon rám a hand. Csak szív és kés, e kettő mi kell nekem, s ha ez kevés, hát semmi az életem, hát semmi.

de mérdek furcsaság is létezett. És luxus helyen még az is felvágott, ki otthon csak felvágottat evett. Ma pont ellenkezőleg minden ember tagadja, ha kissé jól megy neki. És például

0: 2000-rel.
1: Szívesen nyomorgok én. Sajnos mindenkinek az kellene, ami a másé. És senki se gondol arra, hogy mások meg pont azt irítik, ami a miénk. Hát én például magával asszonyom ékszert cserélnék. Mert nékem minden ékszerem hamis. De férjet nem, mert hál' Isten nincs férjem. Bár hogyha lesz, hamis lesz majd az is. Ó, uram, kegyeddel vagy, mit is tehetnék? Eszmét cserélnék minden délelőtt. Magával kedves jeggyűrűt cserélnék. Egy gyors anyakönyv vezető előtt. Cserélnék magával a sejmes hajával.

0: mondjukat megvenném én.
1: Ön Bridges kapitányra emlékeztet engem. 2 éve, hogy tévedés áldozata lett szegény, de én azért hűségesen várom. Ezt megkérdezheti mindenkitől itt a velőtanyában.
2: Inkább nem, Ophelia.
1: Mr. Fülig, az ön tekintetében van valami különös vonzás. Mondták már önnek, hogy szuggesztív.
2: Azt szeretném látni.
1: Csillagokat nem szeretne látni.
2: Fenyeget művész.
1: Önnek mindenről a pofon jut eszébe, Mr. Fülig. Pedig a világon más szépségek is vannak. Jöjjön. Tekintsük meg a csillagokat.
2: Csillagokat? Tudja, ki az az ember, aki most belépett az ajtón?
1: Úgy vélem, valami tiszteletre méltó tengeri medve.
2: Tiszteletre méltó? Ez a szőrmócsink feltűnően emlékeztet engem egy piszkos Fred nevű közés életveszélyre. Nyugtalan vagyok.
1: Ezt el is láttam.
2: Emiatt a piszkos Alfred miatt. Ez csak 3 dolog érdekli. A pénz, és más semmi. Meg a velem való kitolás.
1: Jimmy, édes. Nem szöknénk meg együtt Olaszországba.
2: Hogy kerül a csizma az asztalra?
1: Az azúr kék ég alá, a narancsligetekbe. Ha elszöknénk, mindig együtt lennénk, és én énekelnék magát.
2: Ezt még valahogy kibírnám, de üzleti renomémat nem kockáztathatom, Ophelia.
3: Talán kolostorba vonuljak.
2: Ezt én nem mondtam.
3: De gondolta, menj kolostorba, Ophelia, menj! Hát hogy képzeli ezt maga? Hogy különös érzésem van, ha magára néz.
2: Ez a legkevesebb.
3: A maga sorsa mögött egy nőlap.
2: Meglepő dolgokat mond, hogy mennyi egy ilyen nőlappangás ideje, és mitől múlik el?
1: Csak egy nő építheti azt fel magában, amit egy másik nő rombad.
2: Ez igen szép gondolat volt. Ön kitűnő szerzők műveivel foglalkozhat, ha nem énekel. De most engedelmével nézzünk a kapitány után, mert úgy látom, nem lett hűtlen önmagához.

0: Ennél a fiúnál aztán nincs pardon, Jani.
1: Azt elviszem.
0: Ez nem csak megmutatja nektek, hogy hol lakik a jóisten, de el is vezet hozzá.
1: Hát, köszönöm.
0: Nem olyan közönséges megyház töltelék, mint a hozzá hasonló. Ehhez érdemes elszegyülni.
2: Mit kavargat már megint maga vésátán?
0: Várthatod, fiam. Málna szőt.
3: Sose bántotta magát mégis mindig ócsáról.
0: Itt a Jenő a talu rá, hogy dicsértelek. Elnehezült a lelkiismeretem. Rájöttem, hogy nem is vagy te rossz fiú.
1: Hát ez a baj, látod, hogy dicsér. Ez nehéz kibírni.
3: Miket dicsért maga itt rólam?
0: Vér. Hát az előbb méltatlankodtál, hogy szidlak most üvöltesz, mert dicsérlek. Hát mit csináljak én, hogy te végre megelégél?
3: És mit mókázik azzal a málna szőrrel?
0: Nem hallottad, fiam, hogy orvosnál voltam.
3: Ki tartja azt számon, hogy kinél tör be maga?
0: Nem ihatott több iszeszes pálinkát, mert kikezdte a tüdőmet a szívbaj. A szív megnagyobbodik, nem jut hely a tüdőnek. Nyomorult szarkazmusnak hívják ezt a szörnyű kort, és azt már túlval.
3: Már. Nem bírom nézni.
0: Éle, Jimmy. Maga is művész.
1: Én is leülhetek? Köszönöm.
0: Valami kezdődik velem. Aki az óceánon él, megérzi a halált. Sima a víz, derült az idő, mégis nehezebb kicsomózni a kötelet. Akár mennyit iszol, nem rúgsz be.
4: Viszkit!
0: Én fizetem.
3: Maga tényleg.
0: Szélcsend van, a tenger csendben alszik. Fedélzeten semmi ne sem alszik. És mégis a gőz kazán felrobban egy éjszakán. S a vízen egy matrósakka úszik. Valami készül. Érzem a halált, kuglisztam bele, kilencet talált.

0: Freddy bátyám, igazán fáj, hogy el kell válnunk magától, de nem jöhet velünk a hajóra ilyen állapotban.
1: Nincs nekem semmi bajom, fiam. De te aligha fogsz embereket szerződtetni arra a hajóra, amit kibéreltetek.
0: Na, miért nem?
1: Mert ellopták.
0: Ki?
1: Hamilton.
2: Lord Bradfield.
3: Te tényleg Bradfield Lord vagy?
4: Én mindig mondtam.
3: Jimmy, ez az ember 4000 fontot ér. Neked is leesett valami.
0: Kinek ér 4000 fontot?
3: Valami Hamilton Bradfield.
0: Látod azt a táblát?
3: Aki erős akar lenni, úgy jár, mint a vas.
0: Addig lesz ütve, amíg meleg.
3: Igazször, bocsánat az alkalmat,
4: miért? Mr. Piszkos meg azt mondta, hogy végez vele.
3: Mikor?
4: Amikor tüskés van, meg agyon akart venni.
1: Megmentettem az életét, ha meg tud nekem bocsátani. Az én szeretetem ölbutit és nyomorba dönt, de az utálatom egy főnyeremé.
3: Ször, ellopták a hajót, amit béreltünk.
4: Kicsoda?
3: Hamilton. Figyelmeztettem, ször.
1: Én hozhatok egyet.
4: Nincs egy vasam se. Kilopták a tárcámat. Egy koldus nem bérelhet hajót.
5: Miért ne, ha megfizeti?
1: Jimmy, nálad van a toborzásra szánt összeg, igaz?
0: 3000 font.
4: És miféle hajót hoz maga?
1: Lordságodénál ócskábbat nem. Az biztos.
0: Ez egy kutya. De amit mondasz, szentírás.
4: Én ezt az embert ingyen se alkalmaznám.
0: Hát aranyat ér sajnos. Egyéb iránt itten van egy művésznő, ször, aki pártfogásomat kegyesen élvezi, és csodálatomat szeretve bírja, sőt, még külnyelveket is tud.
4: Mit akar ezzel mondani?
0: Vigyük a hajóra Pepita Ofíliát, ször. Nem élhetek nélküle.
5: Az expedícióban sem muszáj unatkozni.
4: Ezt hogy érti?
0: Még szivarodik is, ször.
6: Nem akartam lekésni a hajót.
0: Miféle hajót?
6: Amit Fred fog hozni. Az öreg Wagner előtt nincs titok. Ki tudja, mikor indul. A következő expedíció. És ezek itt mind jópofák. Nyugalom, nyugalom. Nem a kocsma himbálódzik, én szépülök. Hello, Strovacek.
7: Te hülye, ez a Bradfield Lord.
6: Nekem akarod bemutatni ezt a fegyháztölteléket? Delhiben kilopta a 3000 éves Buddha rubin szemét, és egy sorompó piros üvegjelzőjét rakta a helyébe.
7: Na de ki?
6: Nagy botrány lett. Mikor a Buddha belsejében fellobogott az örömtűz, az Isten szeme ezt hunyogta a hívők, hogy
5: Stop. Nézzenek ki az ablakon!
3: Az ördögbe is! Ez a hajó itt akar horgonyozni!
7: Hát akkor innen nem indulunk. A Fred meglátja ezt a kivilágított luxushajót, holnap sem mer ide állni.
1: Majd előtt beszállás!
3: Hol a hajó?
1: Kívülj a szemed, fiam! 30 csomóval megy. Egy évre való szén, olaj és pókerkártya van benne. A gyerünk! Mert lopott luxus hajóval itt nem szabad parkírozni.
7: Loptad?
1: Éresen állt a karanténban. Kihoztam csendesen a járványzónából.
0: Ezért felkötnek mindnyájunkat.
1: Kicsinyes vagy. Hajólopásért nem adhatnak becsületrendet. A nyomást nem szeretnék késéssel indulni.
4: Nem indulunk. Az expedíciót befejeztük. Nem akarok becsapni senkit, az első kikötőnél átadnám az egész társaságot a rendőrségnek.
1: Micsoda! Fogjuk, ször! Indulás!
0: Hol a 3000 font, Freddy bátyám? Nem vette a hajót, lopta?
1: És a kezelési költség? A semmi, fiam.
5: Mennyi csillag! Istenem, mennyi csillag!
6: Mit tudom én, kérdezze azt, aki rovancsolni szokott oda fönn.
5: Magának mi jut eszébe a csillagokat? Ha?
6: Hogy miféle magas rangú katona lehetne ez az ég ennyi csillaggal?
5: Hogy maga mindig ilyen szellemes, Wagner úr, hát erről az oldaláról még nem is ismert.
6: Ó, forduljak meg.
5: Igen, nézze. Mi fenségesek a bőgő habok alattunk.
0: Szeretem magát, Ophélia. Kilépek a fedélzetre, és mit hallok? Holmi fenséges bőgő habok. Ide figyeljen, Wagner. Ez nem egy olyan lány, akinek csak úgy el lehet csavarni a fejét. Mert ez egy olyan lány, hogy aki ennek el akarja csavarni a fejét, annak én verem be a fejét szenes lapáttal. Ez egy olyan lány.
1: Magoly, mondja az asszonyról, hogy ingatag.
0: Mindjárt áthajítalak a korláton a tengerbe.
1: Nagy kunst. Próbálj áthajítani a korláton keresztül a szárazföldre.
5: Mr. Fülig édes, mondja maga, miért kergeti úgy ezt a szegény?
0: Túl kell érnünk Hamilton hajóját, Ophélia. Különben Hamilton előbb ér Tongára, mint mi.
1: Éphez, levendi a bőst.
0: Miféle tréfa ez már megint, Fred?
1: Hát, fiam, és figyeld a tenger.
0: Nyakunkon a cikla.
1: Ez a helyzet. Lehet rágyújtani.
3: Sajték forra hullámokon a hajótest megremeg. A kötelek az árbócon éles hangon pengenek.
8: A kormányos a pipa helyett a fogait kezdi szívni, s a szenteket oda föntről lehívni.
7: Fred! Segítséget kérlek! Fél mérföldre észak-észak-keletnek süllyed egy hajó.
1: Irány a süllyedő hajó. Kereső reflektorokat bekapcsolni.
9: Vihar ellen, vihar ellen, vihar ellen nem lehet. Viharban vagy vihederben, legjobb a vihar szünet. Vihar ellen, vihar ellen, vihar ellen nem lehet. Viharban vagy vihederben, legjobb a vihar szünet.
7: Ketten egy csónakban, Fred. Egy férfi meg egy nő.
1: Rákcsolt leengedni. Adjátok fel őket a fedélzetre.
3: Piszkos Fred most fenn a hídon a köldökét vakarja. Úgy fest, hogy nem is a ciklon a tengert, ő kavarja.
8: Az idő kissé szellős lett momentán, ez nem fontos. Rendít ide jó erős, hát a szélvész így komfortos.

0: vihar ellen, vihar ellen nem lehet. Viharban vagy viederben, legjobb a vihar szünet. Vihar ellen, vihar ellen, vihar ellen nem lehet. Viharban vagy viederben, legjobb a vihar, legjobb a vihar, legjobb a vihar szünet.
1: Mr. Hamilton, üdvözlöm szerencsés megmenekülése alkalmából.
2: Ön kicsoda?
1: Piszkos Fred kapitány. S a hölgy?
2: Utitársam, Terézia a nővér. Milyen hajó ez, Mr. Piszkos?
1: Ó, igen kényelmes és célirányos. De úgy látom, az önöké kissé meglazult a túlnyomóan nedves időjárástól.
2: És hol a lord? Csak nem tartják fogva.
1: Mert lassanként felhasználja egy utazóriporter egész évi kérdéskészletét. Jelő, fiam!
3: Tessék, Freddy bátyám!
1: Kísérd a professzort a kabinjába. Aha. És szóljál Jimmynek, hogy jöjjön ide.
3: Jó.
1: Honnan jön, nővér?
4: A liverpooli irgalmas rendből küldte Tonga szigetére térítőt.
1: Ott magát?
4: Először egy dominikánus atyát jelöltek ki, de aztán mégis mellettem döntöttek. Hosszas rágódás után.
1: Hasonló kedvességre a benszülöttek részéről is számíthat. Na gyere csak, Jimmy! Magatok ragylak a hölgyel. Gondolom, lesz hozzá egy-két szabad.
3: Á, verre. Maga az.
4: Mit kíván tőlem, kedves fiam?
3: Mit mond?
4: Valami közlendője van a számomra?
3: Mondja, jól van.
4: Most már igen. Hogy megmentettek az elemek dühét.
5: Bántotta valaki?
4: Engem senki.
5: Mert hogy valami elemeket emlegetett. Mi ez a maskara magán?
4: Maga Pater Familiás jelölt ki arra a nemes feladatra, hogy Tongára menjek téríteni. Nem ismeri véletlenül Pater Familiás. Igen életerős öregember. Frissen mozog.
5: Én csak Pater Nostert ismerem, az egyenesen meg sem áll.
4: Nos, rendben van, Mr. Fülig. Játszunk nyílt kártyákkal. Hol tartják fogva a lordot?
5: Nem tudom, nővérke.
4: Ha csatlakozik Hamiltonhoz, a lordhoz és hozzám, nem fogja megbánni.
5: Honnan tudja, hogy a lord Hamiltont választja?
4: Maguk ellopták az angol admiralitás egyik hajóját. A lord nem lehet a szövetségesük, ezért is tartják fogva. Hamilton nem tehetett más, mint amit tett. Maguk teljesen beállították a lordot.

0: teljes alávalóságomat, de én most távozásba lépek. Kelt, mint fent, Don Fülig di Saint James.
1: Mr. Piszkos, úgy tartanak itt engem, mint valami foglyot, pedig nekem tongára érve feltétlenül be kell szereznem néhány nélkülözhetetlen dolgot, amiben a lopott...
2: Hogy mondta?
1: Bocsánat, jogosan igénybe vett hajón nem található meg...
2: Mondjon egyet!
1: Száraz tészta.
2: 5 tonna tarhonyánk van. Olyan száraz és olyan kemény, hogy sörítes puskával annyi krokodit lőhet vele, amennyit csak akar.
1: Személyes kérdésem is van. Beteg ember vagyok, sürgősen szükségem volna legalább 100 adag kombinált porra.
2: Ó, semmi akadálya, majd az orvosunk elintézi. Hát éppen itt jön, Jenő, vizsgáld meg az urat.
1: Mr. Piszkos, maguk valamennyien nagyon rá fognak fizetni erre a kis kirándulásra.
2: Megható az aggodalma. Ezért cserébe megígérem, hogy olyan betegséget választan, amilyet csak akar. Évedlen.
3: Na, nyújtsa ide a csuklóját. Kissé siet.
1: Súlyosnak találja, Mr. Verhagen?
3: Na, az ön korában nem. Elvégre is meddig akar élni? Nem szakadt el aludni a fürdőkádban?
1: Nem.
3: Akkor lepra. Uram, ennek vége.
4: Mi van? Mi van, Strobacek? Téged ismerlek.
1: Engem?
4: Ez Dakarban kiremolta a sógora üzletét, és rágyújtotta. Szevasz, vénbetörő!
5: De ez több a soknál! Vége a játéknak, tisztelt rablóbanda! Ütött az óra!
4: Hé, te, hova rohansz? Strobacek, mondd meg, hogy meg mi
3: szükség? Állj meg, Wagner! Hajóorvosi vizsgálat!
4: Ezt a tüket meg nem hallottam. De nálam egy vasat se találsz.
3: Na, mondja csak, beteg dohányzik.
4: Inkább innék valamit.
3: Apja, miben halt meg?
4: Bucsú van. Ebben lövöldözés, meg ilyesmi.
3: Mennyit iszik?
4: Ha most, hogy meghalt, nem sokat.
3: Ne vezesse félre a hatóságot maga, itt most vizsgálati beteg. Borzasztó, hogy milyen nehéz szakma.
6: Fiúk!
3: Mi van?
6: Eltűnt egy csónak, no. Meg a Lord, meg az apáca, meg Hamilton.
7: Tonga a láthatárom!
8: Ez a nevezetes Tonga.

0: Esas Jimmy. Vigyen ördög minden lordot, kit a föld a hátán hordod, és ha netán közben morgod, már is kap egy csapot horgot.
1: Nobel-díjjal vagy a nélkül, csak a pénzszolgálcsa létkül. Fiatal és aki vénül, mint a gazdagságra készül. Készül, készül.
2: Nesztek, itt van nektek tomba, ez az üzlet, mint a bomba. Bár az én hajlott koromba, némi képen már goromba. Menj csak, Jimmy, ne nézz hátra, viszok Alfred, meg a bárka vár. Majd látok, mint az árka, az ő szeretett rumat, fog még többet járra.
3: Maga egy gazember, Hamilton.
4: Ne érzelegjünk, hölgyem. Ez üzleti kérdés. Én azt hitte, hogy én a lordot képviselem. És hogy a hajót is csak azért loptam el, mert ez a banda hatalmába kerítette Sir Bradfieldet.
3: Ha nem ezért tette, akkor miért?
4: Mert nem szeretek osztozkodni. Se a mangánbányán, se máshol.
3: És velem mit akartam?
4: Magával semmi bajom, egyszerűen rosszul választottam az úti célját. Nem volt szerencséje. Sajnálom. A három csavargó, Fülig, Pofa és Wagner biztos helyen vannak. Embereim vigyáznak rájuk. Frednek jó orra volt, ott maradt a hajón. Azóta már Isten tudja, hol jár.
3: Ó, Istenem, ször, hogy így kellett találkoznunk.
5: Kisasszony maga, nem?

0: Igazi apáca, ugye?
1: Nem.
2: Nem?
0: Maga akart velem jönni az expedícióra, ugye?
1: Igen.
0: Mit gondol? Szeret maga engem?
1: Igen.
0: És ugye megmondja, hogy ki maga?
1: Igen. Maxwell professzor lánya.
3: Micsoda? Kinek a lánya maga? Fiúk?
4: Igen, föl.
2: Vigyétek a lányt és zárjátok be. A lordot pedig ahhoz a csavargóhoz, aki szállást kért ma éjszakára.
5: Meg lehet.
6: Boasson vagyok, és a kegyetbecses neve?
7: Az enyém teljesen mindegy, Tintoretto.
6: Mintha hallottam volna már valahol ezt a nevet.
7: Festő vagyok.
6: Igen, ez rémlik.
7: Hová való is ön?
6: Cinquecentóba.
7: Az valahol Szicíliában van.
6: Kisközség, 40 kilométerre Quattrocentótól.
7: Ha jól emlékszem, a kettő között van egy kis falucska.
6: Igen, Intermezzo. Szép kilátás nyílik innen a völgybe fekvő Cantilénára.
7: Ott született Dante, ha jól tudom.
6: Igen, atya az ősz ígéri, még ma is él. De nagyon megviselte az idő. Árnyéka önmagának. Már alig ígéri.
7: Nem emlékszik? Ért ott maguknál Cinquecentóban egy rokonom bizonyos sovány ember. Írnak volt a városházán.
6: Á, ismerem, a Petrarca.
7: Nem B betűvel kezdődött a neve?
6: Botticelli?
7: Á, az, azt hiszem.
6: Persze, a Sandro. Mit csinál most az öreg?
7: Cserépipákat fest.
6: Ő az, jól ismerem. Nem ő festette azt a fogyókúrát?
7: Fogyókúrása?
6: Igen, azt a fogadalomtételt, hogy holnaptól nem eszem.
7: Az utolsó vacsorára gondol.
6: Az, az valóban.
8: Üdvözlöm az urakat. Fáradjanak ki.
9: Örülök, hogy látom, szőr.
10: Nem kevésbé.
11: Na, mi van? Strovacs?
7: Nekem szólt.
1: Apa.
7: Kislányom. Köszönöm, Fred. A remek munka volt.
6: Attól félek, nem találom a szavakat, Maxwell professzor.
8: Lefegyvereztük az őrséget.
12: Korán örül, minden biztos. Körül vannak véve.
8: Ez az angol királynő csatahajójának a lágyúja. Elvesztette a játszmát, Hamilton. 100 000 fontot kapok ő felsége hadügyminiszterétől, a megmentett pangábányáért és Maxwellért, na meg magáért. Minusz 10 000 a hajónoklás.
13: Risotto nélkül nincs haszon.
12: Nem játszottak felül. Maguk a fogalmuk sincs a jó modorról. A tisztességről. Egyikesről.
8: Hogy nekünk nincs fogalmunk.
14: Vagány, hogy életed hosszú és kellemes, magánytól mentes és szajrétól tetemes, hecegtől hemzsegű, hepajtól tetejes legyen, az illemet tudni vagy köteles.
8: Etiket nélkül ma senki sem boldogul, se báról, se csóról nem élhet boldogul, s a konstelláció akárhogy alakul, csak is az etiket szolgálhat alapul.
14: Ezért most kavargók, homók és matrózok, banditák, zsebmetszők, holvajok, vadorzok, kikötői rémek, kémek és kalózok, mindaz, kit illet, hozzátok szólok.
8: Nem adod vissza a rumos üvegemet? Sose lehet tudni, mit, miért és hogyan. Az élet nem áll meg, sőt, mondhatnám, rohan. Tudni csak egyet kell, s ez hatalmas vagyon, hogy mindent tudni kell, de aztán az nagyon.
12: Etiket nélkül, ha senki sem boldogul, se várul, se csúrul, nem élhet boldogul. A konstelláció akárhogy alakul, csak is az etiket szolgálhat. Alakul! La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la

Tilos Rádió. Az irodalmi lépeketőt halljátok. Most P.H. Ward műveiből Vágó Péter írta ezt a rádiójátékot. Piszkos Fred. Utazunk tovább, még egy fél órát. Jó hallgatást!

0: A fazék. Egyszer egy ember elindult a vásárba, hogy eladja egyetlen tehenet. Útközben találkozott egy másik emberrel, aki egy birkát vezetett. Megálltak és megegyeztek abban, hogy cserélnek. Így aztán a tehene helyett a birkát hajtotta az ember a vásárba. Ahogy ment, mendegélt, megint találkozott valakivel. Annak meg egy libája volt. Megegyeztek, hogy cserélnek, és most már a libával ment tovább az ember a birka helyett. Végül egy vénasszonnyal találkozott, aki egy fazekat volt. Hát azt is elcserélték. A vénasszony vitte a libát, az ember pedig megkapta a fazekat. De azt már el sem vitte a vásárba. Visszafordult, hazament a feleségéhez a fazékkal. No, eladta de a tehenet? Kérdezte az asszony. El, felelte az ember. Ezt a fazekat kaptam érte.
1: Fazekat egy tehénért? Kiáltotta az asszony. Hiszen az édes kevés.
0: Kevés, felelte az ember. Tehát a vásárt megkötöttük, s nem lehet már visszacsinálni. Így aztán a fazék felkerült a polcra a többi fazék mellé. Egy darabig meghúzódott csöndben, de egyszer aztán megszólalt.
1: No, mondta, most eltityegek, totyogok.
0: Hová tityegsz, totyogsz? Kérdezte az asszony. Fel az urasághoz, mondta a fazék, és eltityegett, totyogott. Ahogy odaérkezett az urasághoz, bement egyenest a konyhába. A szakásnő meglátta, rögtön megtetszett neki a fazék.
1: Szép fazék, gondolta, jó lesz kását főzni benne.
0: Beleöntötte hát a kását. Na, én most eltityegek, totyogok, szólalt meg ismét a fazék.
1: Hová tityegsz, totyogsz?
0: Kérdezte a szakácsnő. A szegény emberhez, elviszem neki a kását, felelte a fazék, és csak ugyan visszatityegett, totyogott a szegény emberhez. Elvitte neki a kását. A szegény ember meg a felesége megette a kását, az asszony szépen elmosta a fazekat, és visszatette a polcra. Ott állt megint egy ideig, míg újra meg nem szólalt.
1: Na, én most eltityegek, totyogok.
0: Hová tityegsz, totyogsz? Kérdezte az asszony. Fel az urasághoz, felelte a fazék, és eltityegett, totyogott az urasághoz. Odaérkezett, egyenest a konyhába ment. A szobalány meglátta, megtetszett neki a fazék.
1: No, gondolta magában, ez igazán szép kis fazék, éppen jó lesz a vajnak.
0: Bele is tette a vajat. Megszólalt megint a fazék.
1: Na, én most eltityegek, totyogok.
0: Hová tityegsz, totyogsz? Kérdezte a szobalány. A szegény emberhez, elviszem neki a vajat, felelte a fazék, és eltityegett, totyogott. A szegény ember kivette a vajat a fazékból, aztán a fazékot szépen elmosták, és feltették újra a polcra. Kis idő múlva megszólalt a fazék a polcon.
1: Na, én most eltityegek, totyogok.
0: Hová tityegsz, totyogsz? Kérdezte a szegény asszony.
1: Fel az urasághoz, mondta a fazék, és eltityegett, totyogott.
0: Ahogy az uraság konyhájába ért, meglátta a konyhalányt.
1: Szép fazék, gondolta. Jó lesz ezüstöt mosogatni benne.
0: Azzal belerakott egy nagy csomó ezüst kanalat.
1: Na, most én eltityegek, totyogok, mondta a fazék.
0: Visszatityegett, totyogott a szegény emberhez, az kiszedte az ezüst kanalakat, a fazekat szépen elmosta, és feltette a polcra.
1: Egyszer megint megszólalt a fazék. Na, én most eltityegek, totyogok.
0: Hová tityegsz, totyogsz? Kérdezte az asszony.
1: Az urasághoz, mondta a fazék, és eltityegett, totyogott megint.
0: Ahogy az uraság meglátta, nagyon megtetszett neki a fazék. Azt gondolta, legjobb lesz, ha ebben tartja ezentúl a pénzét. Tele is hordta mindjárt, minden pénzét belerakta.
1: Na, én most eltityegek, totyogok, mondta a fazék.
2: Hová tityegsz, totyogsz?
0: Kérdezte az uraság.
1: A szegény emberhez a pénzzel,
0: felelte a fazék, és eltityegett, totyogott. A szegény ember kiszedte belőle a pénzt, a fazekat meg újra feltette a polcra.
1: Na, én most eltityegek, totyogok, mondta kevés idő múlva a fazék.
0: Hová? Kérdezte az asszony.
1: A paphoz, mondta a fazék, és eltityegett, totyogott a paphoz.
0: Ahogy a paphoz ért, átváltozott, véka lett belőle.
1: A pap kukoricát darált, azt mérte, s amikor tele lett, megszólalt a fazék, vagyis a véka. No, én most eltityegek, totyogok. Hová tityegsz, totyogsz? Kérdezte a pap. A szegény emberhez. Elviszem neki a kukoricadarát, mondta a véka, és eltityegett, totyogott. A szegény ember kiöntötte a darát, a véka visszaváltozott fazékká, és újra a helyére került, fel a polcra. Kis idő múlva megint megszólalt. Na, én most eltityegek, totyogok. Hát most meg hová tityegsz, totyogsz? Kérdezte az asszony. A paphoz, felelte a fazék. De a pap ezúttal bolondá akarta tenni a fazekat, a fazék meg a papot. Úgy tett a pap, mintha megint darát öntene a fazékba, de igazában moslékkal akarta megtölteni. Ahogy lehajolt és kezdte volna a moslékot belelapátolni, a fazék hirtelen megnőtt akkorára, hogy a pap beleesett fejjel előre. No, mondta a fazék, és most eltityegek, totyogok.
2: Hová tityegsz, totyogsz?
1: Kérdezte a pap.
2: Viszlek a pokolba.

Többet ésszel, mint erőnnel. Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy szegény ember. Ennek a szegény embernek volt két tehénkéje, és egy földecskéje az erdő szélben. Egy napon, amint szántogatta a földjét, hallja, hogy az erdőben nagy dörömbölés és makogás van. Félbehagyja a szántást, és elmegyen, hogy megnézze, mi lehet az. Ahogy odaér, látja, hogy egy nagy medve verekedik egy kicsi nyúllal. Na, még soha életemben ilyet nem láttam, mondja a szegény ember, és olyat kacagott, hogy az egész erdő csengett beli. Megharagudott erre a medve, és azt kérdezte a szegény embertől, hogy mit kacagott. Hát, hogy ne kacagtam volna, mondja a szegény ember, amikor életemben ilyet nem láttam, hogy egy nagy medve verekedjék egy kicsi nyullal. No, azért, szegény ember, hogy kacagtál, megeszlek a két teheneddel együtt, mondja a medve. Megijedt a szegény ember, s könyörgött a medvének, engedje meg, hogy legalább szántsa meg a földecskéjét. No, jó van, szegény ember, mondja a medve. De ha elvégezted a szántást, visszajövök, és megeszlek a két teheneddel együtt. A szegény ember megint nekifogott a szántásnak. Közbe-közbe leült az ekére, és azon búslakodott, hogy mit évő legyen. És amint így búslakodott, arra ment Róka Miska, s azt kérdezte tőle, mit búsulsz, te szegény ember? Hogy ne búsulnék, mikor a medve meg akart enni a tehenkéimmel együtt? És elmondta, hogy mi történt vele. Azt mondja erre Róka Miska. Mit fizetsz, te szegény ember, ha segítek rajtad? Azt mondja erre a szegény ember. Otthon 9 tyúkom van és egy kakasom, azt mindeked adom, ha segítesz rajtam. Azt mondja erre Róka Miska. Ide hallgass, te szegény ember. Én elbúvok ebben a közeli bokorban, és mikor a medve idejön, elkezdek kürtölni. A medve megkérdezi, miféle ez, mire te mondjad azt, hogy jönnek a vadászok. A medve meg fog jedni, és arra kér majd, hogy bújtasd előtt. Te mondd azt, hogy ott van egy nagy szenes zsák, bújjon belé. Kösd be jól a zsák száját, és a többit pedig bízd reám. Így is történt. Mikor a szántással végzett a szegény ember, oda ment a medve, és azt mondta, no, itt vagyok, szegény ember, hogy megegyelek a két teheneddel együtt. Akkor a közeli bokorból kürt szó hallatszott. A medve megijedt, és azt kérdezte, mi ez, te szegény ember? Jönnek a vadászok, mondja a szegény ember. A medve könyörögni kezdett, hogy bújtassa el valahova. A szegény ember elévette egy szenes zsákot, belé bújtatta a medvét, és jól békötötte a zsák száját. Oda ment Róka Miska, és azt kérdezte, mi van ebben a zsákban, te szegény ember? Ebbe bizony szenes tuskó. No, akkor add ide a fészédet. A szegény ember odaadta, és Róka Miska úgy belévágta a fészét, hogy a medve rögtön szörnyet halt. No, szegény ember, mondta Róka Miska, ne feledkezz meg az ígéretről, ma éjjel eljövök a 9 tyúkért és a kakasért. Éjszaka arra ébredt fel a szegény ember, hogy valaki kopog az ajtó. Ki szól, hogy ki az? Én vagyok, Róka Miska. Eljöttem a 9 tyúkért és a kakasért. Mindjárt jövök, csak felöltözöm, mondta a szegény ember. De meg sem mozdult az ágyból, hanem elkezdett csaholni. Megijedt erre Róka Miska, és azt kérdezi. Mi ez, te szegény ember? E bizony két kopó. Itt benn vannak a házba, megérezték a szagodat, és alig bírok velik. Jaj, inkább nem kell sem a tyúkot, sem a kakasod, csak tartsd vissza a kutyákat, amíg elszaladok. A szegény ember pedig jót kacagott a markába.

0: Kecskére, bízta a káposztát. Zelg Zoltán mesélje. Egyszer volt, hol nem volt, csodálatos ország volt, az erdőben sok fa volt, rókajukban róka volt, libapásztor libát hajtott, ágról ágra csillagot szakajtott, mire hazatért estére, tel is tele a köténye. Hát ebben a szép országban, annak is egy falujában, a falunak is a szélén, de egészen a legszélén, ottan is egy domb tetején éldegélt egy szegény legény. Vizet forralt, teli üstel, fennhangon beszélt a füsttel. Füstöcske, szállj fel az égbe, kérdezd meg, mi lesz ebédre, vagy kérdezd meg egy fűszáltól, fűszál kérdezze bogártól, bogár kérdezze madártól, madár kérdezze fűzfától, nincs nekem más, csak kolbászom, nincs is nekem maradásom. Így szólt a szegény legény, aztán hármat füttyentett, mire rögtön mellette termett fehér szőrű, piros nyelvű kiskutyája. Meg is kérdezte a szegény legénytől. Édes gazdám, miért füttyentettél hármat?
1: Azért, kedves kutyám, mert éppen hármat gondoltam. Először azt, hogy aki éhes, annak enni kell, másodszor azt, hogy elmegyek egy fazék káposztáért a szomszéd faluba, harmadszor azt, hogy rád bízom ezt a fél rőv kolbászt, vigyázzál rá, míg megjövök a káposztával. Akkor aztán olyan kolbászos káposztát főzök, hogy 9 napig sem éhezünk meg utána.
0: Ezzel aztán útnak indult a szegény legény. Bal füle mellett egy fehér lepke szállott, a feje fölött egy rigómadár énekelt, így haladt az úton a szegény legény. Fehér szőrű, piros nyelvű kiskutyája meg ott állott a félrő kolbász mellett, nézte, nézte, aztán így szólott gazdája másik jószágához, az udvar végében legelésző kecskéhez. Mit gondolsz, fehér szakállú, megkóstolhatnám én ezt a finom kolbászt?
2: Meg,
0: felelte a kecske, mire a kiskutya leharapott egy jó darabot a kolbászból. Nyalta is utána a száját, mert ilyen jót még nem evett sohasem, és még egyszer megszólalt. Mit gondolsz, szép szakállú pajtás, megehetném én ezt a finom kolbászt?
2: Meg,
0: felelte ismét a kecske, mire a fehér szőrű kiskutya megette az egész félrőv kolbászt. Alig, hogy a kolbász végére ért, megérkezett a szegény legény a káposztával.
1: Hű, ilyen meg olyan kutyája, hát mit tettél velem, most aztán mit főzök ebédre? Takarodj a házadba, ne is gyere elő onnan 3 hétig.
0: Kiabált, veszekedett a szegény legény, de egyszer csak gondolt egyet, és odahívta magához a kecskét.
1: Ide figyelj, édes kecském! Én elmegyek a szomszéd faluba egy köcsök tejfelért, hadd főzzek egy kis tejfeles káposztát ebédre. Erre a haszontalan kutyára nem bízhatom, te rád bízom, vigyázz a káposztára, míg visszajövök.
0: Ezzel aztán útnak indult a szegény legény. Bal füle mellett egy ezüst légy, jobb füle mellett egy arany légy szállott, feje fölött egy pacsirta énekelt, így haladt az úton a szegény legény. A fehér szakállú kecske meg ott állott a fazék káposzta mellett, de ő bizony nem kérdezett semmit, hanem rögtön nekilátott a káposztának. Mikor a szegény legény hazatért a köcsök tejfellel, már csak az üres fazakat találta a földön.
1: Hű, te csúf, gonosz kecskéje! Hát mit tettél velem? Takarodj az óladba, ki sem ásszál onnan 3 hétig!
0: Így kiabált a szegény legény, de aztán megint gondolt egyet, és odahívta magához a fehér szőrű kis cicáját.
1: Ide hallgass, édes cicám! Sem a kutyára, sem a kecskére nem bízhatok semmit. Te rád bízom, vigyázz erre a köcsök tejfelre, míg elmegyek a szomszéd faluba egy rostcipóért.
0: Ezzel aztán útnak indult a szegény legény. Bal füle mellett egy ezüst darás szállott, jobb füle mellett egy arany darás szállott, a feje felett fülemüle énekelt, így haladt az úton a szegény legény. A fehér szőrű cica meg ott állott a köcsög mellett, és megkérdezte.
2: Miau! Miau!
1: Tejfel, felelte a kutya és a kecske, mire a cica így szólt. Ha tejfel, akkor megeszem. Meg is ette. Már a köcsög alját nyalt, amikor a szegény legény megérkezett a rostcipóval, de a szegény legény már nem kiabált, nem is veszekedett, csak búsan leült az üst mellé, és így szólt a füsthez. Füstöcske, szállj fel az égbe, kérdezd meg, mi lesz ebédre, vagy kérdezd meg a fűszáltól, fűszál kérdezze bogártól, bogár kérdezze madártól, madár kérdezze fűszfától. Fűszfa így szólt a madárhoz, madár így szólt a bogárhoz, bogár így szólt a fűszálhoz, rostcipó lesz ma ebédre. Nosza, itt a mese vége.

0: ez után.
1: Kert akaró.
2: Jó.
1: Jó. Jó. Jó. Kert akaró.
3: Sanyi, Adhesz és Varek.
1: Kert akaró. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
4: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
5: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány minden, ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass, hallgass. Hallgass.
6: Kedves ifjak, felnőttek és idősebbek! Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
3: Tilos Rádió?
1: Jó.
0: Ez nagyon jó.
3: FM 90.3. Hallgass.
1: Na kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó.

kortársak, még 20 év, 10, talán 30, esetleg 50, de tám csak egy, vagy annyi se, mindegy, végez velünk a betegség, az undor, vagy a véletlen fegyvere, még 20 év, 10, talán 30, esetleg 50, és megbékélve mind együtt leszünk a földben. Irítség, szeretet küszködött sírva bennünk, s gyötörtük egymást szomorú testvérharcban, amely sokszor ma is olyan már, mint egy színpadi háború. Irítség, szeretet küszködött sírva bennünk, s kapocs volt még az is, hogy ellenség lehet. De hozzád mi közünk titokzatos jövendő. Ami különbség most akad ember s ember között, sosem olyan kegyetlen, amilyen idegen te vagy. A sírból mi közünk hozzád örök jövendő. Te neked, ami volt, mind semmi és egyenlő. Az igazi haza az időé, nem a földé. Az időből halunk ki mind, az időből, amely hazák fölött hazánk lett, új és nagyobb közösség szerint. Az igazi haza az időé, nem a földé. Meghal az egy idő, de a föld él örökké, s akár egy idegen planéta is lehetne, ahogy tovább forog, s viszi hátán új népeit, míg minket összerágnak uha fekete fogai. Akár egy más világ csillaga is lehetne, úgy száll majd temetőnk a tilos végtelenbe. Még 20 év, 10, talán 30, esetleg 50, s tetszik, nem tetszik, látni kell, ellenségünkkel is közösebb sors köt össze, mint azután majd bárkivel. Még 20 év, 10, talán 30, esetleg 50. Béke, miért vagy csak a halottaké a földben?

Hobbit, üz és tavasz között. Elzengett az őszi boros ég, megfüllett már hűsen pincének, szél s víz csap a csupasz szőlőtőre, lúd bőrzik az agyagos domb bőre, elomlik és puha sárra rothad, mint meziklen teste halottnak. Este van már, sietnek az esték, álnokul, mint a tolvaj öregség, mely lábhegyen közeledik halkan, míg egyszer csak ugrik egyet, s itt van. Nem tudjuk már magunkat megcsalni. Ó, jaj, meg kell halni. Meg kell halni. Leesett a hó a silány földre, talán csak, hogy csúfságát befüggje. Most oly fehér, mint szobánkban este fekvei, a készen bár megvetve, puha dumnánk makulatlan párnánk, s mintha a saját ágyunkon járnánk, mint a pajkos gyerekek, ha még nem akaródszik lefeküdni szépen, sétálnak az ágy tetején a ringba, míg jó anyuk egyszer meg nem unja, s rájuk nem szeng. Paplan alá hajts! Ó, jaj! Meg kell halni! Meg kell halni! Már az év, mint homokúra fordul. Elfogy az ó, most kezd fogyni az új, s mint únt homokját a homokóra, hagyja gondját az ó ég az új. Mennyi munka maradt végezetlen, s a gyönyörök fája megszületlen. Türelmetlen ver a szívünk strázsát, mint az őr, ha tudja már vártás. Idegesen nyitunk száz fiókot, búcsú ízzel izgatnak a csókok, öreg-öreg, nem tud vigasztani. Ó, jaj, meg kell halni, meg kell halni. Olvad a hó, tavasz akar lenni, mit tudom én, mi szeretnék lenni. Pehely vagyok, olvadok a hóval, mely elfoly, mint könny, elszáll, mint sóhaj. Mire a madarak visszatérnek, szikkad a föld híres csatérnek. Csak az én telem nem halandó, csak az én halálom nem halandó. Akit egyszer én eleresztettem, az a madár vissza sose lett. Lombom, ami lehull, sose hajt ki. Ó, jaj, meg kell halni, meg kell halni. Barátaim egyenként elhagytak, akikkel jót tettem, megtagadtak, akiket szerettem, nem szeretnek, akikért ragyogtam, eltemetnek, ami betűt ágamált a parda, a tavasz sárvize elsodott. Száradt tőke, únt tavalyi vendég, nekem már a tavasz is elmesett. Csak te borulsz rám, azt mond jóság, mint a letört karóra a rózsák, rémült szemem csókkal eltakarva.
Ujjaj meg kell.

mindig valami ellenmondást láttam ebben a szóban gyászmenet. A halál gondolata rettenetes, a gyász nyomasztó és hívár érzés nem ünnepre van. De mikor egy író hal meg, a halál sem teljes halál, s a gyász sem marad sokáig puszta gyász. Az író élete nem múlik el, csak befejeződik, elkészül, mint egy könyv. Ez éppen annyira kezdet, mint vég. Búcsút mondok, úgy érzem, indulásnál vagyok jelen. Kosztolányi Dezső indul el, én már végleges és teljes ragyogásban a jövőbe, a magyar messzeségbe. Elindul, amerre Ady Endre és Tóth Árpád már előtte elindultak. A magyar költészet század elejé megújulása így lesz szinte szemünk láttára az irodalom történetét, s mi, akik még tanulni és munkásai voltunk, egyre magányosabban érezzük magunkat az élők között. De személyi fájdalmunkat el kell most folytanunk. Ami az irodalom történeté, az nem okvetlen a múlté még, s aki meghalt, az sokszor elevenebb az élőknél. Az ember meghalt, a mű él, szokták mondani. De ez nem egészen van. A műben is az ember él. Igazából ő tartja életben a művet is, amely mint egy második teste lett neki, szavakból épült test, az elvesztett sejtekből és rostokból épült test helyett. Kosztolányi Dezső szavai éltek, mint az egészséges testek, s jól tartanak, mint az erős test rostjai. Szilárdok, a magyar nyelv legjobb anyagából valók, s kibírják a korok időváltozását is.

nyörgés az igaz. Ha meghalok majd, mélyre ássatok, gyarló valómban meg ne lássatok, kötként inogjon eltűnt társatok, s nekem szegénynek megbocsássatok. Ne nézzétek karomat, térdemet, csak szándokom, és ne az érdemet. Mi vérzik és fáj most mellem megett, azon lehet akkor megmérnetek. Önváddal és mérgekkel olykoron vertem magam füstös boros toron, mindig a kín volt ólmos ostorom, mindig magány a mély monostorom. Vétkeztem itt, s vétkeztek ellenem, bár senki úgy, mint lázadt szellemem, az sarkantyúzott szünös szüntelen, s ezért vagyok én bűnös bűntelen. De a komor szemet el nem bírom, örök gyehenna lesz attól sírom. Nézd, fél a lelkem, mint hulló szirom, legyen az irgalom az én bírom. Azzal mi biztos és szilárd igaz, holtomban új halálba taszítasz. Aki halandó, folyvást botlik az, számomra csak a kétes, ami igaz. A kancsal emlék szépítsen tovább, mint hold, mely a felhőkön oson át, s széthordva megbocsátó mosolyát, ezüsté bűvöl minden.

Minha podia anticipar que a gente lá tu chuoscenti. Volte gremme finchi per che scagnocca di un certo modo tipo i ginovi con sciagu. Ma mi va a son fila, shop cocolop, cilcio, pudo, ragno, un va feire, a me smindem fontos, a mosso iaro la caroxulan. Ma ti antiva, ta ti antuni, che in mosso ti inchivi la mi scenchi nel salato, quando ne mi schibi, zelta. E sa mosso ia ponto, so noi a un volto, in più, ma va e gissi. Mi to tifo can, anas, ozon kellene, egyen fiesi a magat, viszont miért lesz így, onnan bele zuhan a semmibe. Valami maniákus ravasság is volt a mosolyba kifejezve, ezt fejezte ki. Csak én tudom a titkát, hogy miként kell egyensúlyoznom magam a saját egyetlen életembe. Továbbá még ez is volt benne. Ebben a pillanatban persze gondolok valamit, de nem kezeskedem azért, amit a következő pillanatban gondolni fogok. Ez a maniakus vonás azonban valószínűleg nem csak eredendő vérmérsékletéből származott, hanem rendkívül értelmességéből is. Ez a kettő úgy látszik benne kölcsönösen támogatta egymást, ingatag temperamentumát, minden impulzusra reagáló fogékony elméje és viszont. És mi származhat ebből egyéb, mint folytonos életbe vágó habozat? Mert jaj, annak, aki mindent tud, vagy ha nem is minden, de majdnem. Például azt is, hogy a napfény az emberi testnek nem csak jótevője, hanem ártalma is. Ugye gyerekeket nevelni okvetlen szükséges, de legtöbbször alig-alig jár eredmény. Hogy szeretet nélkül élni nem lehet, viszont a szeretet alig, hanem csak a szív ábránja, ideálja, vagy mondjuk úgy, a lélek mítosza talán, hogy a húsevés csúnya dolog, a vegetarianizmus pedig alig, hanem eszelőség, és így tovább a végtelenségig. S ő mindezt tudta, mert mondom, éber és nyughatatlan szellemiségű volt, ő azok közé

Magam én is amellett kardoskodtam még akkor, hogy a gyerekeket nem szabad túl korán igába fogni. Minél később kell például a társadalmi konvenciók nyugével megkötözni szegényes szabadságokat. Én nem arra tanítom a kisgyerekeket, hogy köszönjenek nekem, mondottam Dezsőnek, éppen ellenkezőleg. Arra bátorítom őket, hogy nyakon verjenek. Mert akkor nevetünk, és akkor boldogok. A gyerek ugyanis csak akkor igazán boldog, ha szilaj lehet, ha szabadon rosszalkotat. Ez számára a szabadság ne továbbja. Ilyesmiket mondtam neki is, Dezső szeliden, bűnbánóan hallgatta, s a megszólalt csak azért tette, hogy hathatósan igazat adjon nekem. Útban voltunk egy kórház felé, ahol egy beteg kisfiút kellett meglátogatnom, Dezső is bejött velem. A kisfiú 2 éves volt, s koponyáját 3 nap előtt mindkét oldalán trepanálták középfülgyulladása miatt. S persze az ilyen gyerek hamar rendbe jön. Már is ott ült a kis ágyán, s bepújált fejére mutatva, azt magyarázta nekünk, hogy milyen szép hósapka van az ő fején. Hát nem köszönsz, hogy kell köszönni, te haszontalan, kérdezte tőle rendkívül ostoba édesanyja. Ugyanaz Istenért mondtam én, mit kínoz maga egy 2 éves gyereket, aki tegnap előtt operált. Mondd azt, hogy taknyos embácsi, biztattam a kölköt, amire persze boldogan kiáltott fel, taknyos embácsi, mondta rögtön, és szemei tüzesen villogtak, mint a kis ördögökéi. Általános volt a megrőkönyödés között. Maga egész elrontja ezt a gyereket, szólt rám ekkor a rendkívül ostoba édesanyja. Majd így folytatta, igen nagy egyszerűség. Egy gyereknek hamar hozzá kell szokni a társadalmi kötelezettséget. Bizony, bólintott rá barátom is készségesen. Egyedül maradtam tehát véleményemmel a világűrben. A 10 perccel előbb velem még egy véleményen levő barátom ezek szerint cserben vagyott. És már most, hogy kinek volt igaza, a rendkívül ostoba édesanyának-e, vagy nekem, ezt ma már nem firtatom, ez már öreg vagy. Inkább lobogóhajú ifjú lángelmékre bízom, hogy 5 perc alatt oldják meg, amit anyjunknak, öreg pedagógusoknak ebben az évezredben nem sikerült még megoldani. De minden már akkor is felmerülő kétségeimtől, reménytelenségeimtől eltekintve így szóltam aztán hazafelé menet kosztolányhoz. Én már csak egy dologra kérlek, arra, hogyha valamely véleményeddel fordulsz hozzám, s én netán ellenkező véleményen volnék, akkor tedd meg nekem a szívességet. Tartsd ki saját véleményed mellett legalább 5 perc. Csak 5 perc múlva fogod el az én véleményemet. Ne gyíjél! Nekem nincs véleményem, vallotta ekkor Kosztolányi Dezső. Egy kicsit mégiscsak elcsodálkoztam ezen, s megálltam az úton. Semmiről kérdeztem én? Azt nem mondtam, de majdnem semmiről vallotta meg én. S nyakát szokása szerint félrehajtotta, arcán pedig megint megjelent a ma titokzatos mosolya. Hamiskás, kamaszos, kicsit pitangos, de mégis finom. És amelyről oly sokszor jutott már eszembe Hadrián császárnak az a verse, hogy animula, vagula, blandula. Némek azt mondják, hogy a tigris szelidítendő, mások azt, hogy akkor igazi tigris, ha nem szelidíti. Némek azt, hogy a pénz mindent tette hozzá, én utálom ezeket, de hát ha igazuk van. Mert hogy viszont azoknak semmiképp sincs igazuk, akik a pénzt hetje affektációval semmibe se veszik, abban biztos. Mert vegyél egy nagyon szegény embert, akinek a gyereke épp úgy operálandó volna, mint ez a fiú a kórházban, és nincs egy vasa se. Légy szíves, magyarázz el annak hetje affektációval, hogy a pénz semmi, bízon a Szentlélek. Szóval valami véleményed úgy látszik, mégiscsak van-e tárgya, jegyeztem meg én. Mert a véleménnyel mi úgy vagyunk, folytattam.
hogy a végtelen gondolatsor egyik pontján szívünk megállítja az eszünket,

Így szól hozzá, már pedig ez legyen a véleményed, te ostoba. Nem így valahogy van ez? Szóval esettől esete butítsa meg magamat, kérdezte Kosztolányi Dezső, majd így folytatta, mert jól vigyázz, nem csak a szív, sokszor az önzés is megállítjám a gondolatsort. Néme hajnalom, jó munka után például azt gondolom, na lám, ma mégiscsak szépet írtak. Akkor tehát mégiscsak jogom van különbnek éreznem magamat ennél az anyagyilkos nőnél, ennél a Haverda Mariskánál. Ezzel szemben délután azt gondolom, szégyen és gyalázat volt ez a hajnali dicsekvés. A tehetségem vajon az én érdemem-e? Szóval Haverda Mariska bűnének csak is ő maga volt-e okozója annak, hogy ez a gyilkos gyalázat beférkőzhetett a szívébe. Tudjuk mi ezt? Be tudunk mi hatolni ebbe? Ilyenkor délután, tehát azt gondolom, hogy én ugyan olyan rongy vagyok, mint a többi ember, vagyis sorsomnak dibdább áldozata vagyok. Amellett határozottan bájos ember volt. Véleményem szerint a bája legszebb tulajdonságok egyikes az Istenek legritkább adománya. Leginkább gyermekeknek és nőknek adatik, ez utóbbiak közül is csak kevésnek, mert nem a bájolgást értem ezen, nem is az örökös kacarászást, némely gyermek akkor legbájosabb, mikor sír, és némely asszony akkor, ha szomorú. A férfi báj még ritkább dolog, ő néki ebből kétségtelen adatot valami. Könnyed mozgású szellem volt, aki életének legsúlyosabb pillanatában is szívesen menekült bele valamiféle huncutságba, amely voltaképp jellemezhetetlen. Halála előtt pillanat így szólt hozzá. Az élet az élet. És még fejét is csóválta ehhez, de aztán észrevette, hogy a kezeit tördeli, erre elnevette magát, de milyen kedves. Milyen kedves fiú vagy, igazán mondtam neki, amire ő. Súgok neked valamit. Nem szabad nagyon komolyan venni semmit, a halált se, mondta, és huncutul pislogott, ami nem csekélység, mert a halálos ágyán. De jut eszembe, hisz egyszer már előzőleg is így szólt hozzám. Tegnap egy hajszárnyia voltam az örök élettől, már meg voltam fulladva, de megmentettek, és mondhatom neked, ebben semmi rossz nem volt. Közben azt álmodtam, hogy egy kávéházban vagyok, és éppen menni akarok onnan, felállok és hívom a főpincért. Úgy látszik tehát az életből is csak úgy fogok elmenni, olyan egyszerűen, ahogy egy kávéházból, aztán még hozzátette, én szerettelek. És itt úgy elkezdett sírni, mint a gyermekek, épp oly bájosan. Az volt a véleményem, hogy ilyen cipőket még nem látott soha senki.

Látjátok, feleim, egyszerre meghalt, és itt hagyott minket magunkra. Megcsalt. Ismertük őt, nem volt nagy és kiváló, csak szív, a mi szívünkhöz közel álló. De nincs már, akár a föld. Jaj, összedőlt a kincstár. Okuljatok mindannyian e példán. Ilyen az ember, egyedüli példány. Nem élt belőle több, és most sem él. S mint fán se nő egyforma két levél, a nagy időn se lesz hozzá hasonló. Nézzétek e főt, ez összeomló kedves szemet. Nézzétek itt e kéz, mely a kimondhatatlan ködbe vész, kővé meredve, mint egy erekje, s rák ékírással van karcolva, ritka, egyetlen életének ősi titka. Akárki is volt ő, de fény, de hő volt. Mindenki tudta és hirdette, ő volt. Ahogy szerette ezt vagy azt az ételt, s szólt ajka, melyet mostan lepecsételt a csönd, s ahogy zengett fülünkbe hangja, mint vízbe süllyedt templomok harangja a mélybe lenn, s ahogy azt mondta nemrég, édes fiacskám, egy kis sajtot ennék, vagy bort ivott, és boldogan merett a kezében égő olcsó cigaretta füstjére, és futott, telefonált, és szőtte álmát, mint színes fonált, a homlokán feltündökölt a jegy, hogy milliók közt az egyetlen egy. Keresheted őt, nem leled, hiába, se itt, se fogföldön, se Ázsiába, a múltba sem, és a gazdag jövőben akárki megszülethet már, csak ő. Többé soha nem gyúl ki halvány furcsa mosolya. Szegény a forgandó tündér szerencse, hogy e csodát újólag megteremtse. Édes barátaim, olyan ez éppen, mint az az ember ottan a mesében. Az élet egyszer csak ő rája gondolt, mi megmesélni kezdtünk róla, hol volt, majd rázuhant a mázsás szörnyű mennybolt, s mi ezt meséljük róla sírva, nem volt. Úgy fekszik ő, ki küzdve tört a jobbra, mint önmagának termet. Nem kelti föl se könny, se szó, se vegyszer. Hol volt, hol nem volt a világon.

tökéletes hajdan a vers az ujjam alatt. Ahogy az Úr alkothatott valami szárnyas, fényes, páncélos, ízelt bogarat. Úgy született később az ajkamon, mint a trombita hang, mint a trombita hang, katonák szomjas, cserepes ajkai. De ma már oly halkan elfolyva renegve jön, mint beesett szemek gödreiben remegve fölcsillan a könyv. Nem magamért sírok én, testvérem van millió, és a legtöbb oly szegény, még álmából sem ismeri, ami jó. Kalibát ácsolna magának az erdőn, de tilos a fa, és örül, ha egy nagy skatujás házban jut neki egy városi zord kis skatuja. És örül, hogyha nem bírja már, s minden összetört, átléphet az udvari erkély rácsán, s magához rántja jó anyja a föld. Szomorú világ ez, s a vers oly riadva muzsikál, mint cigány a síralomházban. Hes-hes kisok verdeső zümmögő fényes bogár, a holtakat nem ébreszt, mit ér a trombita szó? Csak a könyv hull, s nem kérdi,

0: Onnan jöttem, hol jó bor és búzaterem, kerek dombok és bársonyos mezők hazájából, a gyönyörű völgységből, a sár mellékéről. Íme felülök az időgépre, vissza-vissza, s újra itt vagyok az otthoni tájon. A szekszárdi szőlőhegyen állok, amely életem első felének központja és pihenőhelye volt. A város, mint egy álmos ebb hever domb alatt, sík felett. Kisváros, nagy falu, korán fekvő, korán kelő, fehér fal és piros tető, zöld fák és zöld zsalu. Röpülj lelkem, keresd meg hazámat! Áll a régi ház még, zöld zsaluja mögött halkul anyám mélabúja. Őszhajú, de gyermek arcú bánat. Röpülj lelkem, keresd meg hazámat! Itt a szoba, melyben megszülettem, melyet szemem legelőször látott. Itt a kert, amelyben építettem homokból az első palotákat. Amit én emeltem, mind homok volt. De nagyapám háza bizton áll még, s éveimből e folytó romokból, hogy a révébe meneküljek, vár még. Járok a vén szobákban, ahol a nagyanyám lakik szegény magában. Kályha táblái közt kopogva hull a gipsz, s az ócska bútoron kopik a régi ripsz, és minden fák dobognak és ropognak. Szekrény ajtó sóhajt, a rossz padlók zokognak, pattog a nagy sifón, sikít a kisfiók, sírnak az ablakon a titkos szélvonó. Mindennek hangja van. Útjaidat akármerre bolygod, egy országot hordozol magaddal. Veled jön egy makacs íz, egy halk dal. Viszed, mint a kárhozott a poklot, de halálig, mint ki bűn között él, várja híven az éden sugáros türelme. Úgy vár reád a város és a kisház, melyben megszülettél.
1: A nyugat költői Kosztolányi, Tóth Árpád és Babits már a modern nagyváros lírikusai.
2: Rég elmaradt a fény, a körút, a villanyos a sötétbe fut. Ó Istenem, megint egyedül, az ég, a föld megint megürül. A villanyos az éjbe szalad, kék villanások a sín alatt. Ó távoli villany, száz régi est, rideg hátad mögött, Budapest.
3: Ez a rákospalotai vidék, amely már nem főváros, de még nem falu, hanem szomorú, mint a főváros és szegény, mint a falu, alkalmas arra, hogy a poéta lámpája mellett visszautazzon a múltba. Egy elátkozott kastélyban, vagy egy világító toronyban az óceán közepén nem lehetne jobban egyedül. Ablakából egy palánkra látok ki, és egy fára, mely a széles égbe mered fel egyedül. Elhagyott ágain lebeg a magány és a meditáció.
4: Kosztolányi Dezső írta-e sorokat Babits Mihályról, aki ebben a házban lakott. Itt látogatta meg költőtársa. Íme így helyezkedik el Budapest térképén a 15. kerület, Rákospalota és Pestújhely. Elhatároztam, hogy vasárnap felviszem a gyereket az esztergomi Babits házhoz. Bonyolult vállalkozás. Úttalan utakon, kiszolgált irányjelzők mentén hágunk egyre magasabbra. Elmagyarázom a gyereknek, hogy az autogramfal olyasféle, mint Hollywoodban a lábgyűjtemény múzeum, amit egy régi híradóban már láttunk. Csak ott a híres színészek kéz és lábnyomát őrzik betonba merevítve, itt e század magyar íróinak, költőinek aláírásait őrizzük a Babits ház veranda falán. Őrizzük?
5: Mostan csak a vendégeket fogadom, akik Babits Mihályhoz jönnek látogatóba. Minden fal romlandó. Tehát ez is hull, a madara kivésik, a nevekét mások név le van kaparva. Tóth Árpád, Nagy Endr, Kosztolányi, Tolnai Gábor. Tartósítani kellene ezt a falat.
6: Most fölvetődött itt több gondolat, hát egyebek között olyan, hogy valami üveglapot helyeznének elé, vagy plexilapot helyeznének pontosan rá, vagy néhány centiméterrel eléje. Mindegyiket elvetették éppen szakmai szempontokból, tudnélik az üveg mögött egyrészt más lenne a pára viszony, mint a külső levegőben, és ez rontaná tovább, még gyorsabban rontaná a falat, úgyhogy végül amellett döntöttek a szakemberek, hogy a falnak így kell maradni, ahogy van, és olyan 5-6 évenként, ahogy szükségeltetik, úgy egy kicsit fel kell javítani. Úgyhogy ennek megfelelően 1968-69-ben mi restauráltattuk a falat ismét.
7: Eddig a hivatalos vélemény. De vajon a tudományos-technikai forradalom az űrrandevú korában elfogadható-e, hogy egy vályogfal megmentésére nincs megoldás?

0: Ez a vidék Csécse. Parányi kis falu Szatmár megye északi sarkában, a Tisza partján. A falu szélén áll Móricz Bálint zsugfedeles háza.
1: Amikor belépünk a házba, akkor a konyhát látjuk magunk előtt. Ez bizonyára mindenkinek érdekes lesz, hogy szabadkéményes olyan edényekkel, amelyekhez hasonlókat Móricz Zsigmond édesanyja is használhatott. Az oldalt levő szobában a bölcsőt úgy látjuk, ahogy az Móricz gyerekkorában volt. Ez a kamra pedig tartalmazza azokat a dokumentum képeket, egy csomó könyvnek a bemutatását, amely szükséges ahhoz, hogyha valaki Csécsén jár, felidézze azokat a műveket, amelyeket Móricz írt, felidézzen olyan életrajzi adatokat, amelyek ehhez a szatmári tájhoz fűződtek. Ez a szatmári táj meghatározta Móricz művészetét. Ez a templom az a kis templom, amelyik Móricznak a keresztelésekor is állt már, és ma is hirdeti Móricz emlékét.
2: Ez a híres kollégium, amely annyi nagy költőt és tudóst adott a nemzetnek, nevelte a modern szép próza egyik legjelesebb íróját, Ady Endre barátját, Móricz Zsigmondot. Miként élt a komor falak között, egyik legszebb ifjúsági regényében írta meg. Szobra, mely a Déri Múzeum parkjában áll, a debreceni születésű nagyszobrász Medgyesi Ferenc alkotása.
0: Üllői út 95. Itt laktak 20 évig. Itt írta a Hét Krajcárt, a Sárarant, a Sári Bírót, a Nem élhetek muzsika szó nélkült. A Nyugat munkatársa lett.
3: Első nagy irodalmi sikeréről így vall Móricz Zsigmond.
4: 1908. Elmúlt a nyár. Messze jártam már, nagyon messze. Már második fiamat tettem koporsóba. Egy elroncsolt, egészen borultra és kétségbe esetre fordult írói élet utolsó vonaglása volt, hogy egy enyhe kis paraszti tréfát novellává írtam, s átadtam Osváth Ernőnek.
3: Ez a novella a Hét Krajcár volt.
0: A lányfalusi csendet szerette legjobban. Az üde hajnalokat, a munkás nappalokat. Ez a kicsi emlék amatőr felvétel, keskeny filmből nagyítottuk. Második felesége Simonyi Mária, Lili, Virág, Gyöngyi már férhez ment, a harmadik lánya. Milyen szerényen ballag a kerti út szélén. Ilyen volt mindig, csendes, félrehúzódó. A fiatal almafa első termése. Olyan vagyok, mint a rakott almafa, szokta mondogatni. Az egész rokonság rajta csüngött.
5: Magyar föld első népi írójának, Móricz Zsigmondnak halála évfordulóján emlékünnepet rendeztek a kiváló író sírjánál. Veres Péter a Nemzeti Parasztpárt nevében, Millog Sándor a Szociáldemokraták, Sukka Géza a Demokrata Párt, Réva József a Magyar Kommunista Párt és Ortutai Gyula a Magyar Rádió nevében emlékezett meg Móricz Zsigmondról. Az erdélyi írók nevében dr. Jordák Lajos kolozsvári egyetemi tanár mondott emlékbeszédet.
2: Tíz esztendeje halt meg Móricz Zsigmond, a magyar prózaírás egyik legnagyobb mestere. Tiszacsécsén, a kis szalmazsuppos Vert falu házikónál, ahol Móricz Zsigmond született, sokan gyűltek össze azok közül, akikért a nagyíró élt, harcolt, alkotott. Itt voltak falujabeli iskolatársai, gyermekkori barátai, akikről regényeinek, elbeszéléseinek hőseit mintázta. A Kerepesi úti temetőben ünnepélyes keretek között lepték le síremlékét. Népi demokráciánk kegyelettel ünnepli meg a nagy író emlékét. A Néphadsereg színházában rendezett emlékünnepségen Révai József elvtárs megnyitó beszédében többek között a következőket mondotta.
6: Móricz kritikai realizmusával is, humanista optimizmusával is a mi elődünk és útmutatónk előfutárja a szocialista realizmusnak. Ami a magyar dolgozók pártját és a Magyar Népköztársaság kormányát illeti, mi teljesíteni fogjuk kötelességünket Móricz Zsigmond emléke, élete, munkássága iránt.

Született direktor az, aki meg tud szökni az ákontó, vagyis az előlegadás elől, aki le tudja vonni az összes levonhatókat, próbakészés, fegyelemsértésre megállapított és még ezer színen előállítható apró büntetéseket, aki olcsón tud vásárolni és színház jeggyel tudja azt is fizetni, a mély tengerek igazi lakója, az a színigazgató, aki kövére tud hízni az átlátszóan sovány gázi névtől. Egyszer csak a színész asztalnál déltájban megjelenik egy vidám vendég. Szürke úriember, nagyon kellemes, sőt nagyon előkelő megjelenésű. Megsúgják, hogy daltárszulati igazgató, ami közönséges nyelven azt jelenti, hogy falusi direktor. Olyan direktor, aki minimális létszámmal, nehányad magával a legkisebb falvakat látogatja. Vendéget keresett, vendégművész, aki kiránduljon hozzá, és a gyalázatosan rosszul menő színházába vendégeket hozzon be. Mondja a direktor panaszkodott, rekett, agyonjátszott hangon, mert a társulat minél kisebb a játék annál fél. Azt mondja a direktor, hogy hősferit nem adja ide, mert az orlovot akarom játszani, és abban sejem trikóba kell egy felvonást csinálni, és hideg van nálunk, nem fűtenek, megfázik, akkor neki nagy kára van, hősferi nélkül nem tud műsort csinálni. Annyi baj legyen, mondtam neki, mondja a vidéki direktor, itt tűzöm a tatárjárás. Abban huszármentébe játszik, nem fázik még. Mindenki neve zseniális megtartott. Kérdem, hogy hát éppen műsoron van a tatárjárás? Nálam minden műsoron van.

Móri Zsigmondot már 10 éve ismertem, amikor 1939 táján igazán találkoztunk. Az irodalomtörténész gyakran bámulhatja, mennyire nem érnek rá a kortársak egymást megismerni. Mindnek megvan a munkája, annyiféle célon, gyanún, idegenségen át pillantanak egymásra, hogy még ha barátoknak mondják is magukat, akkor is csak bennünk barátkoznak össze, akik eltüntetjük közülük az idő szétszóró közegét, s megértésünkben fektetjük őket egymás mellé. Móri Zsigmondra csak előkészíthetett a fiatalságom, s mégis egy évtizedbe került, amíg a barátság akadályait elhárítottuk. Háromszor annyiba, mint ameddig a barátság tarthatott. Amikor a nyugatnál 14 évvel ezelőtt megismert, abba az emberfajtába tartoztam, amelyik őt a legkevésbé érdekelte. Esztétikus voltam a Babits Mihály oldaláról. Ez valami borzalmas jelző volt az ő szájában, az esztétikus. Már mögöttem volt a tanú 2 éve, amikor nyájasan szemembe mondta, hogy ő a cikkírás csak szórakozásnak tartja. Halála előtt nem sokkal a lányával volt egy előadó estén, ahol teleolvasták a fejét szociológiával. Ő a 7 krajcárt olvasta fel. Másnap nevetve újságolta, hogy Virág mit mondott. Most látom csak, milyen nagy dolog egy novella apuka. Az igaz, tette hozzá, egy novella, ha jó, megél a maga lábán a világ végéig. De ezek a reflexiók. A reflexiók, az is egy borzalmas szó volt a szájában. Nos, én ilyen reflexiós ember voltam, folyóiratba kell az ilyen, azok pezsgetik meg, de a Babits esztétikusai, azok még pezsgetni se tudnak. Irántam külön oka is volt a bizalmatlanságra. Pályám elején én is azok közé tartoztam, akik Csészabó szavával azt hitték, hogy a magyar irodalmat móricztalanítani kell. Azaz fölszabadítani az ő vastag hatása alól, s levegőt teremteni más, finomabb törekvéseknek. Jogos ez persze csak annyira volt, mint az ifjúság minden helycsikarása. Móricz nagy tanítása a látása. Az ő igazmondó szeme ellenáll minden értelmi, sémás sugalmazásnak. Ebből az igazmondásból nem lehet eleget tanulni. Ebben a magyar irodalomnak még óriásit kell móricosodnia. Akkoriban azonban Tamási költészete és Proust 1001 éjszakája volt előtte. Móricz érezte ezt, s tán a bőrében is volt egy-két bírálaton karistolása. Azt hiszem, a különösen veszedelmes úri fiúk közé sorolt. A nyugatnál rajjal volt akkor az ilyen. Ő még nem ismert minket, nem tudta, milyen új találmányaink vannak, de féltette tőlünk a vetését. Móri Zsigmondot elég megnyugtattam, mint másokat. 1935-ben, mint a rádió új irodalmára, hozzáfordultam először. A múzeum kávéházba egy sor városképet beszéltünk meg. Utazta és írta is remekbe őket. Nem magamról akarok fecsegni, az ő képzeletét jellemze. Móri Zsigmondnak novella agya volt. Novella alakként, novella csíraként tette el az embereket, az eseményeket. Egyszer Ripl Rónairól mesélt, hogy látogatta meg Kaposvárot. Ott ült az öreg egy karos székbe, és azt mondta, no. Móricz is jó vontatott orhangon mondta ezt a nót, és elnevette magát. Látszott, hogy ez a nó olyasmi a számára, mint egy mnemotechnikai jel, az egész alakot ki tudná bonyolítani belőle. Ő is észrevette magát, s Ripl Rónai után most már magán nevetett. Ami nem volt szokása, egy fél mondatban a tehetségét magyarázta. Én mindig ezeket a novellisztikus dolgokat jegyeztem meg, sohasem a gondolatokat. S úgy is volt,
akit ő egyszer megnézett, abból azonnal novella pete lett. Millió ilyen pete nőtt az agyában, mint egy ováriumban. Minden találkozás, hír, újság tovább fejlesztette őket. Némelyik órák alatt nőtt írásérekre, a másik 30 év alatt, a legtöbbet magával vitte a más világra. Az ő látásának az volt az ereje, hogy mindenkibe a legfeltűnőbb pontján akaszkodott bele, onnét indult el, ahonnét a legegyszerűbb pillantás. Csak amit kihúzott, az volt a zseniális. Az én novella tulajdonságom a fiatalos külsőm volt. Egy gimnazista arc a komor kritikusok. A nyugatnál is ezt kérdezte, hány éves vagyok. Amikor megmondtam, hogy 30, elgondolkozva nézett. Én nekem ennyi idős koromban a sára ranymára tarsolyomban volt. Nekem is az emberi színjáték, de arról ő nem tudott. A múzeum kávéházban is ezzel állított meg, mikor a terveim közt röpdöstem kipirulva. Az üdeséged, így nevezte tapintatosan ezt a természeti különösséget. Én akkoriban húztam a fejemre életem első nagy botrányát az ember és szereppel. Móricznak megvolt a könyv, s mondta, hogy úton, otthon kortyolgat belőle. Mulattata, hogy ilyeneket merek megírni. Ahogy a másik mesterről írta, a világ legszemlébb képével. Pont, amennyitől megvész az ebb. Különösen a házas bátorságom szórakoztatta, hisz én is azért a néhány oldalért írtam az egész Erdélyt, de hogy ilyen tömören üzenjen az ember a feleségére. A nagy fölháborodásban azt hiszem csak az ő mosolygása látott világosan. Az üdekölső és a szókimondás, a lelkesedés, s az érzékenységi rohamok közt az ő látásában megvolt az összefüggés. Nem valami alkattani vagy lélektani séma a valóság titkával s harmatával. Hogy a novella hogy fejlődött tovább, kiderül abból a levélből, melyet 1935 nyarán intézett hozzá. A levél így hangzik. Kedves László, Szabó Lőrinccel beszélgettünk, s ő mondja, hogy elköltöztök november 3-án a lakásotokból, s hogy az jó és olcsó lakás. Mi november 1-re lakást keresünk, s kérlek, írd meg, hogy érdemes-e az a lakás. Hány szoba, fekvés, ár. De azért is ragadtam meg az ürügyet, hogy írja, mert ami nálam igen szokatlan, kívánkozom most, hogy pár szót beszéljek vele. Tegnap olvastam el, s fejeztem be Sanremói naplódat, s koronként nagyon el voltam ragadtatva. Az az egyéni közvetlensége, hogy az élmény gondolattá jegecül, egészen szokatlanná. Téma anyagban legtöbbször igazat adtam, illetve elfogadtam, amit kaptam, néha vitatkoztam, s az íróra appelláltam a mai értéstől a leendő új értésig. Mindenképpen szép, tiszta, okos, olykor bölcs, s olykor gyermekektől szeretettel. Szeretném, egyszer kijönnétek a feleségeddel hozzánk leánkalóban. Nincs olyan messze, mint a tenger, de tenger szép ez is. Kis belföldi tenger, de nem a méret, a méreg a fő, ami ölt. Készcsóks, üdvözlet, igaz barátsággal, Móricz. Én akkor nem voltam már a rádiónál. Nem csak, hogy hatalmasság nem voltam, de akkor vartak be a zsákba, amelyből nem is kerültem ki éppen soha többet. Móricz Zsigmondnak sehogy sem hittem el, hogy a Sanremói napló valóban tetszhessen neki. Vigasztalás, nyájas nyugta az előadásokért, vagy a lakásügyhöz szánta kellemes borítékú. Nem is mentem el Leányfaluba. Nem volt igazam. Ő az irodalom manővereit észre sem tudta venni. Viszonya emberekhez és írókhoz független volt a szellemi és politikai élet hullámzásától. A dicséretesen volt, ha írónak adta fenéki igaz,
de egészen felelőtlen sem. Halála előtt mondta nekem a tanulmányaimat. Nálam a kritika sohasem volt egészen halálos dolog. Inkább, hogy kitűzzem a bokrétát. Kafka Margitot például sohasem szerettem, de a színek és évek meglepett. Körülbelül így volt ő Adit kivéve minnyájunkkal, akiket megdicsért. Hanem ha nem tetszett neki valami, akkor inkább megszökött, mint hogy hazudnia kelljen. A hetedik Gergely bemutatója előtt az előcsarnokban találkoztam vele. Majd megmondom őszintén, hogy tetszik-e, mondta készfogás közben. Az első felvonás szünetjében azonban nem volt már sehol. Az sem lehetetlen, hogy a Sanremói naplót elolvasta. Móri Zsigmond sokkal műveltebb, elfogulatlanabb olvasó volt, mint ki kiáltották. Nem igaz, hogy csak a maga stílusában föltállott dolgokhoz fért hozzá. A mi nemzedékünkben például Szabó Lőrincet becsülte legtöbbre. Nagyon jó költő, hagytam helybe egyszer a lelkesedését. Nem jó költő, nagy költő, mondta nyomatékkal. Máskor Prusztról vitatkoztak előtte. Amit ő ott leír, az mind valóságos élmény, szólt közbe nagy meglepetésünkre. Neki ez volt a fontos, nem a realizmus külsőségei, a valódiság. De némi írói becsületet mégiscsak szép irodalommal lehetett előtte szerezni. Annyi voltam én is haláláig a szemében, amennyi a gyász villámfénynél, meg később a másik mester jó voltából lette. Könyvdedikálásnál mindig azt mondták a kiadóban, Móri Zsigmondnak, minek ő nem olvass el úgysem. De ez is csak beszéd volt, mint a műveletlenség. Arról, ami számított, tudott ő ott kincs, idehaza is. A gyászt például ijésen kívül csak ő olvasta hozzáértőképpen. Az azonban, hogy mégsem hallhatunk meg egymás bővebb ismerete nélkül, csak a villámfénynél előadásán derült ki. Móri Zsigmond nagy témája mégis a házasság volt. Az igazi nagy házasság szenvedők közé tartozott, akinek az élet a házasságban kezdődik, s ott is lesz haláltusává. Erre célzott az egyik színházi lapban a naplója. Villámfénynél. Mi az oka, hogy az ember semmiben olyan nagy örömet nem tud találni, mint a rokon gondolkozásban? Ellenpróbálja, a legnagyobb szerelem is azon bukik meg, ha kiderül, hogy a két fél nem rokon gondolkozású. Zárójelben, milyen remek darab a villámfény, el vagyok ragadtatva, Németh László, rokon gondolkozású. Egy kicsit talán sajnált is érte, hogy ezzel a diákos arccal ilyen rokon gondolkozású lehetek. Én akkor már rég elhánytam vele szemben a literátori tegezem. Nem csak az Erdélyt tartottam a legnagyobb magyar regénynek, sőt a legnagyobb élő írónak. Az egyetlen ember volt ebben az országban, akinek fiául tudtam volna a lába elé ülni.

0: Két részlet a hármas könyvből, találkozásaim Móricz Zsigmonddal és Tanya a hegyen című fejezetek. Pihenésképpen, közben beszélgetés. A hangfelvétel 1976-ban készült.
1: Ha közben köhögök, az kivágja.
2: De ez hülés, Károly bátyi, ez hülés?
1: Nem. Ez egy régi, 15 vagy 20 esztendős hörghurut.
2: Cigarettától? Nem.
1: De igen. Ha szabba hagynék, akkor talán elmúlna, de miért hagyjam abba? Hát köhöghetek, van idő.
2: Most is háromba vágja a cigarettát?
1: Háromba. Azért négybe vágtam, de nem lehet jól elvágni, akkor kihullad mindegyikből a dohány.
2: Hány szippantás? Egy?
1: Hát egy vagy kettő vagy három, attól függ. Attól függ, hogy töltik azt a bitam cigarettát. Mert nem, meg úgy töltik, hogy egybe elvágom, fel is dobom. Mert alig ló benne valami. Máskor meg van benne vagy egy finánc, az összetöri a többi részt. Megszoktam viszont ezt a cigarettát, és nem tudom megváltoztatni. Ha kapok drágább cigarettákat, azokat rendesen elkínálom vendégeknek. Van jó bolgárizi, algéri cigarettám, van amerikai cigarettám.
2: Hány éves korától cigarettázik vajon?
1: Én amióta meg van engedve, 7. gimnázista koromban. Akkor nálunk megengedték.
2: Az 16 éves korától.
1: 7. gimnázistáknak meg volt engedve a cigarettát.
2: És erős cigarettát szívott mindig?
1: És azóta a tanárok, a régi tanárok is nem tegeztek el magáznak. Ez volt a régi rend. És a kisfiúknak Dominék voltunk, urak. Dominék. Úgy kellett megszólítsanak.
2: Na, hát akkor lássuk látok. Ezt.
1: Én
2: jól lát, Károly bácsi?
1: Én jól akkor... látok. Ki kell köhögni magamat. Mondom, ez nem hűlés. Ez nem hűlés.
2: Ez egy örök hörkurut.
1: Egy örök hörkurut. Nappal kevesebbet köhögök, és ha itt ülök, még cigarettát sem. De este és reggel. 1914-ben nem csak a világháború tört ki, hanem abban az esztendőben volt a sztánai református bál is. Nem kicsi dolog ez, mert háború volt akkor még, és lesz még, de sztánai református bál soha azelőtt nem volt, és úgy látszik, hamarosan nem is lesz. A bál kitalálója én voltam, és szervezője, rendezője, vezérkari főnöke, sógorom Balázs, vagyis a Dufla, úgy nevezték. Aki mulatos, aranyos, vidám, legény ember volt akkor, akit mindenki egyszerre megszeretett, és aki ma is nagyon-nagyon kedves jó atyámfia. A bált február 1-ére tűztük ki, és olyan meghívót rajzoltam neki, hogy a díszítő művészet grafikai száma azonnal reprodukálta, és ezért a klisét, papírt, nyomást ingyen csinálta meg, és így jótékony célunk egyik leglényegesebb kiadási tételét takarította meg nekünk. Meghívtuk a kalotaszegi környék minden valamire való családját, és külön meghívtam Pestről az én szegény jó komámat és építés bajtársamat, Zrumecki Dezsőt, meg Móricz Zsigát. Más idegen senkit. No, kapom posta hordultával a komám válaszát, hogy készülnek és jönnek. Bizonyosan várhatom őket a februáris 1-én hajnalban a Hunyadi állomáson, mert a gyors vonattal utaznak, aki sztánán csak fütyül, de nem áll meg. Gyönyörűségesen szép telünk volt akkor. Hetek óta tiszta, ragyogó napsütés, szikrázó, ropogó, porzó hó, és talán azóta sem olyan tartós jó szánultunk. A vonat pontosan érkezett meg, és a vendégeim is mosolyogva vidáman. És én is pontosan ott voltam az állomásom, hogy magam vihessem be őket haza szánkával és csörgős lovakkal sztánára. A kis szánkó szalmafonásos kasba bőven tömetten lápozva a puha meleg szénát, és amennyi pokrocunk, bundánk volt, azt is felpakoltam volt a vendégek. Mert foga volt a télnek, és az állomásról 12 kilométerünk hazáig. Bálunk kitűnően sikerült, és bizonyos, hogy sem ezelőtt, sem azóta nem volt ilyen bálka utaszegen, még ma is emlegetik azok, akik megérték és élnek, pedig éppen 25 esztendő telt el azóta. Lent a faluban, az állami iskolában lámpagyújtás után nem sokára kezdődött a tánc, és reggelig tartott. Jó cigány, jó és sok étel, meg bor és pezsgő is. Móri Zsiga úgy forgolódott az emberek között, mintha közülünk valók lett volna. Mosolygott, beszélgetett, táncolt és rengeteget jegyzett azon az éjszak. Másnap meg beszánkáztunk a faluba, maradékra és csendes beszélgetésre, és este elutazott vissza Pestre. Hiszen nem bánta meg, hogy eljött volt, mert ebből a muzsikás, vidám, szánkózó, havas, téli napból született meg talán. De legnapsugarasabb írása a Nem életek muzsika szónék.
2: Sok levél van itt, látom.
1: Ó, most már nincs, de mi volt itt? Ez mind új esztendő, hogy ott a gyűjt.
2: Ilyen képeslapokra is válaszol?
1: Ez egy nagyon jó régi barátom. Ez a pak az, amire nem válaszol. Ez a pak, amire válaszol.
2: Ez külön munka, ehhez titkár kéne.
1: Édes fiam, hát ha még ez se volna, akkor mi volna? Hát ma nincs mit csinálni. Nincs semmi gondom, és ez nagy baj. Higgye meg, hogy addig él az ember, amíg van dolga, és amíg van gondja.
2: Ez tényleg két szippantás ez a cigaretta?
1: Nem sokkal több.
2: És a kávé is megvan még? De az alkohol?
1: Az már rég nincsen. Nem voltam én sohasem nagyon ivós. Otthon nem ittam soha semmit. Az orvos egyszer elrendelte nekem, mert safiányom volt, és van. Hogy ilyen savankás bort minden nap ebédnél és vacsoránál igyak meg egy pohárnyit. A szilárdságit. Könnyű bort. A feleségem mindig megvette a bort. Aztán etet lett belőle, elfelejkeztem. Nem kell. Társaságban megittam pálinkát, bort, minden Isten nyilát, de csak társaság. Most pedig egy jó idő óta, már 20 esztendő óta, ha iszom egy kis szeszt, megfázl a fejem. Úgyhogy csak akkor iszom egy korcs, minél erősebb pálinkát, mikor a hasam fáj. Az rendbe hozza. Az úgy rendbe hozza, hogy semmiféle orvosság nem hozza.
2: Jó étvágya van, Károly bácsinak?
1: Hát lelkem, soha életemben sokat nem ettem. Mindig nagyon keveset ettem. Szídnak, hogy miért nem eszem még. Mindig mondom nekem, ne adjon annyit, mert legyen kevesebbet. Mert nem bírom. Nekem elég. Nem attól vagyok gyenge, hanem attól, hogy 93 éves vagyok.
2: Ért még ilyen szép kort a családban valaki?
1: Nem, apám 68 éves korában meghalt. És azért halt meg, tudja miért halt meg? Mert egyszerűen nyugalomba ment. Kirült abba, hogy nem volt dolga. Nem volt meg a hivatali dolga. Az egyszerűen tönkretett az öreg.
2: Mi volt a foglalkozása?
1: Most azt elügyelő. Külső munkánál, meg a telefonnál volt, a telefon építésnél.
2: Na, olvassuk, Károly bácsi.
1: Hol volt?
2: No. Második rész, ugyancsak 39-ben született.
1: Mind a két rész 39-ben.
2: Igen, azt mondom, hogy ez is.
1: A bimbó krúcsi kopasz feje alatt éppen magosan fenn a tanyám, és messze világot láthatok innen a hegyről. Alattam napnyugat felé a fagyas kaszálói és az alagútat a belé a kanyarodó csillogó vasúti sínekkel. És túl az erdős hegygerincen a körös torkát látom, és balra tőle a vénséges hósapkás legyászát, balra délfelé az én völgyem túlsó oldalán látom a szántókat, az én földjeimet, és azokon most buján és vidáman zöldül az őszi búza és az árpa. Tovább az ordományos erdő kopasz tölgyfái felett ott a részek tető, akire ritkán kapaszkodik az ember, de ahonnan meglátom Körösfőt és Sárvásárt, s a kevés Bánfi Hunyadot, és tovább a Kőhegy oldalában Magyarókerekét, és a más oldal felé Pányik falu végét, és a Gyalui havasok oldalán a két dongó, szerteszórt házait a fekete fenőligetek között. Pontosan délfelé a Gyerőmonostori akasztófa dombot látom, aki az útból a havasba ágazó ösvény mellett meredek fenyegetően, és látom továbbá Riskát, aki már fenn van a messze havasban. De a tanya északi oldalán meredeken nyúlik az ég felé a bimbó krúcsi, és a köves oromról látom Sztána faluját, látom Zsobokot és Farnast, Bikalt és Kispetrit és Nagypetrit, az almási vár romtornyát, és jobbra nézve napkelet felé Egerest látom és Bogárfelkét, és azon túl a falukat és hegyeket Kolozsvárig, és túl rajta megint csak a hegyeket, egymásra tornyosulva hullámosan, és egyre kékebben, ahogy messzebb és messzebb vannak, amik csak bele nem olvadnak a messzeség aranyos párájába. Fél Kalotaszeget láthatom innen a tanyáról, és a Dimbukulcsiról, meg a Liszegről. Úgy, hogy megösmerem a falukat és a határokat, és fél Kalotaszegen túl megláthatom innen fél Erdélyország hegyláncait, gerinceit és csúcsait, a Meszes hegyektől a Lápos és Besztercei hegyekig és a Kelemen hamasig. Ezt mind láthatja az én szemem innen, és mindig, mikor csak akarom, és ez mind az enyém, és senki se veheti ezt el tőlem, amíg életek.

0: Szabó Lőrinccel beszélget Tóbiás Áron 1956. szeptemberében.
1: Hogyan viselte, kedves Szabó Lőrinc, az elmúlt hosszú-hosszú évek során a hallgatás? Nem törte össze?
2: De igen. Persze csak úgy, ahogy az élő élet törik meg, egy kicsit gumiszerűen. Van azonban benne végleges és jóvá tehetetlen romlás is. Ez pedig az idő tényezője. Az én számításom szerint 12 év volt, amíg hallgattam. Ez az igazi romlás, a virágtalan. Az elhíresztott sok alkalom, a megölt kedv, az elmaradt utazások, az elvesztegetett férfikor. 40-en alul nem nagyon érzi az effélét az ember. 50-en túl azonban egyszerre más a helyzet. Főleg két szívtrombózis után.
1: De hiszen, ha jól veszem számba, ez alatt írta a tütyökzene több mint 360 nagy strófáját, hol emlékszem 362-t, ez alatt a 12 év alatt az utolsó kötetet a mostani válogatott versekben, és ez alatt a 26. év száznál több gyönyörű szonettjét.
2: Mérjük azonban éppen ezeken azt, ami elmaradt. És az első tütyökzene is csak tessék-lássék került forgalomba. De hát nem akarok rekriminálni. Nem csak útálatos dolog a számon kérés, hanem sajnos eredménytelen is. Aztán meg elpusztíthatott volna végleg egy buta bacillus, egy buta golyó a háborúban, egy beszakadó fal az ostrom alatt. Mocskos egyéni tapasztalatok, hazug és fondorlatos kritikát jobban megviseltek. Így hát hagyjuk a panaszt.
1: Különben is bizonyára jól esett önnek az az örvendetes meglepetés, ami a válogatott verseinek könyvnapi kiadását kísérte, elfogyott a kötet, és utána íme a második kiadás is már fogytálni van.
2: Hát remélem, hogy csak ugyanaz is elfogy. Az igen, az nagyon jó esett. Jól esett. Jó érzés volt látni, hogy a közönség nem felejtett el, nem hagyott el, sőt, hogy mennyire ismer elsősorban az új fiatalság. S a szeretet, amellyel azóta felolvasásaim mondtam, fogadnak.
1: Legutóbb pedig elnöki tanácstaggá választotta az Írószövetség közgyűlése.
2: Az Írószövetségben

0: Fölfalta az időmet. Eleinte még örülnöm is kellett, hogy egyáltalán hozzá jutottam fordításokhoz. Abból kellett megélnem, amit bizony már az örök barátaink első kötete után is majdnem, hogy utáltam. Fordításaim egyébként naívabb lelkekben azt a látszatot keltették, hogy én nem is hiányzom az irodalomból, hiszen mindenfelé csak szerepeltem ezzel-azzal. Két-három éve aztán fokozatosan lazultak a bilincsek, és kezdték a saját dolgaimat is közölni a lapok, folyóiratok. Hallgatag együttérzést szinte mindig éreztem a jobbak részéről a néma esztendők alatt. A magvető azonban már most 57 könyvnapjára kikészül hozni a 26. év című verseskönyvemet, 101 néhány szonettet a szerelemről és a halálról. Folyóiratokban és a válogatott kötetemben már sok megjelent belőle.
1: Mikor írta ezeket a nagyon emberi fájdalmakat?
0: A gyászeset után egy teljes évig semmi mást nem írtam. Tehát 1950-ben és 51-ben. Akkor inkább a nyomorúság nyomott még, nem fordítási megbízások. Két-három évvel később ezeket a szonetteket nagyrészt szinte születésük előtt felszívta volna a versfordítás.
1: Hány költeményt írhatott életében?
0: Nem tudom. Talán 1200-at, 1300-at.
1: És hányat fordított?
0: Azt hiszem, hogy a dupláját.
1: Mi kell a jó vershez?
0: Befelé állandó tehetség és a pillanat fogékonysága. Kifelé ráérés és teljes feszélyezetlenség. Dezenvoltűr. A 40-es évek elején néhány külföldi író barátommal nyilvánosság előtt fedőnévnek ezt a francia szót kezdtük használni, vagyis fesztelenség, szabadság.
1: És az most meg lesz?
0: Meglátjuk, reméljük, akarjuk.
1: Mikor írt legutóbb eredeti verset?
0: Múlt vasárnap.
1: Hogyan és miről?
0: Véletlenül. Az élet szép és rút meglepetéseiről.
1: Szeretném megkérni, mondjon most valamit kérdezés nélkül.
0: Szívesen, akár kettőt is. Nemrégiben egy kedves barátnőm idézte egy régi interjúm záró mondatát. Akkor azt kérdezték tőlem, hogy miha nem volnék Szabó Lőrinc. Hadd ismételje meg az akkori válaszomat. Gyík egy napsütötte kövön.
1: Ez nagyon szép. És mi a másik üzenete a kérdezés nélküli?
0: Békesség a földön a jó akaratú embereknek.
2: Semmiért egészen, hogy rettenetes, elhiszem, de így igaz. Ha szeretsz, életed legyen öngyilkosság, vagy majdnem az. Mit bánom én, hogy a modernek, vagy a törvény mit követelnek? Bent maga ura, aki rab volt odakint, és nem tudok örülni csak a magam törvénye szerint. Nem vagy enyém, míg magadé vagy. Még nem szeretsz. Míg cserébe a magadénak szeretnél, teher is lehetsz. Alkú, ha szent is, alkú. Nékem más kell már. Semmiért egészen. Két önzés, titkos párbaja, minden egyéb. Én többet kérek, azt, hogy a sorsomnak alkatrésze légy. Félek mindenkitől, beteg, s fáradt vagyok. Kívánlak így is, meg lehet, de a hitem rég elhagyott, hogy minden irtózó gyanakvást elcsitíthass, már nem tudok mást, mutasd meg a teljes alázat és áldozat örömét, és hogy a világnak kedvemért ellentéte vagy. Mert míg kell csak egy árva perc külön neked, míg magadra gondolni mersz, míg sajnálod az életed, míg nem vagy, mint egy tárgy olyan halott és akarattalan, addig nem vagy a többieknél se jobb, se több, addig idegen is lehetnél, addig én hozzám nincs közöd. Kit törvény véd, fele barátnak még jó lehet. Törvényen kívül, mint az állat, olyan légy, hogy szeresselek, mint lámpa, ha lecsavarom, ne élj, mikor nem akarom, ne szólj, ne sírj, e bonthatatlan börtönt ne lásd, és én majd elvégzem magamban, hogy zsarnokságom Megbocsátom.

0: ezután.
1: Kert akarom.
2: Jó.
1: Jó.
3: Jó. Jó.
1: Kert akaró.
4: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Kert akaró. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
5: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
6: Ott a hírlapok kifüggesztek, ott az olvasmány minden. Ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass, hallgass, hallgass.
7: Kedves ifjak, felnőttek és idősebbek. Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
4: Tilos Rádió.
1: Jó.
4: Ez nagyon jó. FM 90.3. Hallgass.
1: Na kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó.

0: Szeret?
1: Igen.
0: Miért?
1: Mit miért?
0: Miért szeret?
1: Nem tudom, csak. Nagyon szép vagy.
0: Csak azért szeret?
1: Nem, nem csak azért.
0: Hát még miért?
1: Ne kezd már megint. Ugyanazért, amiért tegnap, meg tavaly előtt, meg az előtt,
0: Mondd el még egyszer, miért szeret?
1: Mindenért, mert szép is vagy, meg okos vagy, meg jó vagy, meg előzékeny vagy, meg aranyos vagy,
0: és
1: meg kedves.
0: És ha majd öreg leszek, és rossz kedvű, és csúnya?
1: Te sohasem leszel csúnya.
0: Szóval csak azért szeretsz, mert szép vagyok.
1: Jaj, ne.
0: Ha öreg leszek, akkor már nem fog szeretni?
1: Dehogy nem, akkor is.
0: Nem, akkor nem fog szeretni.
1: Te döntöd el, hogy én kit fogok szeretni, ha öreg leszel?
0: Igen. Ha öreg leszek, nem kellek már neked. Sajnálni fogsz. Tudom, hogy csak azért szeretsz, mert szép vagyok. Vald be!
1: Nem, nem azért szeretlek.
0: Miért? Nem vagyok elég szép?
1: Hagyd már abba, gyönyörű vagy, de nem azért szeretlek.
0: Akkor miért?
1: Elmondtam már százszor, ne kérdezz már mindig. Ilyet csak frusztrált kis csajok kérdeznek dugás előtt, vagy után, vagy helyett.
0: Aha. Szóval én egy frusztrált kis csaj vagyok szerinted.
1: Nem, szerinted vagy az. Én inkább érdekesnek talállak. Meg szépnek. Érdekesnek. És kíváncsi vagyok arra is, hogy milyen leszel öregen.
0: Na, azt biztos nem játsszuk el most.
1: Minden lehetséges módon megnézlek. Nagyon elszánt vagyok. Rajtam múlik, hogy milyen leszel.
0: Ne érdekeljen. Elég, ha én tudom, milyen vagyok.
1: Én tudom, milyen lehetsz.

0: Jó. Ez itt a folyó. Ott az arcunk a vízben. Látod?
1: Igen, látlak. Szép vagy.
0: Állítólag, ha valamiből túl sok jut az embernek, azt szerényen el kell rejteni. Különben nagyon ránéznek. Szemmel verik, így mondják. Például, ha nagyon szép gyereket szülsz, azt nem szabad mutogatni, dicsekedni vele. Mert valaki úgy rácsodálkozhat, vagy annyira elkívánja a szépségét, hogy megbetegszik a kisbaba. Lehet, hogy narcisz is ezért lett oda.
1: Szemmel verték a nimfák.
0: Nem, hanem ő saját magát. Meglátta magát a folyóban. Lehet, hogy fel se ismerte. Tű, a mindenit. De jó pasi ez. Gondolta, és vitte volna magával. Nyúlt utána bele a vízbe, de kifolyt a keze közül. Nyúlt utána még egyszer. Semmi. A nagy küzdésben, hogy elkapja végre saját magát, volt ideje töprengeni szerintem, és ettől csúszott szét. Lehet, hogy nem is az önimádatba halt bele, hanem kinyírta magát, mert megzakkant a gondolkodástól, hogy ki is ő valójában.
1: Gyönyörű vagy.
0: Ej, de szép szomorú arcom van, gondolta magáról. Bár csak lenne még valaki. Hozzám hasonló. Nem lennék ennyire egyedül. És felmerült benne a halál gondolata.
1: Ha az ember sokáig egyedül van, felmerül benne a halál gondolata.
0: Elképzelem, térdelünk egymás mellett sokan az Eufrátesz, meg a Nílus, meg a Duna partján. Egy fiú, egy lány, egy fiú, egy lány, egy fiú, egy lány. Nézegetjük az arcunkat. Olyan szép legyél, mint én. Olyan szép legyen a szemed, mint az enyém. Karcsú a nyakad, mint az enyém. És így tovább felsorolunk mindenfélét, amit saját magunkban szeretünk.
1: Milyen édes vagy könnyes szemmel.
0: Mikor ölel már meg valaki?
1: Ölelnélek. Ha hagynád, nem unod még? Mert én már fáradok. Nem nézegetem magamat tovább, inkább téged nézlek. Minden reggel felébredéskor rád gondolok. Az állandó hisztikre, anyafogásra, az elégedetlenségre, a kifogásokra. A hajadra, a szemedre, a cicidre. És akkor feláll a farkam. Ebből tudom, hogy még élek.
0: Most még ne.
1: De hát azt mondtad, hogy a folyóparton.
0: Nem. Nem most. Majd. Időt kérek, illetve nem tudom. Még nem döntöttem el, hogy legyen.
1: De te mondtad, azt mondtad, azt ígérted, hogy szerelmeskedünk a folyóparton.
0: Én nem ígértem semmit. Én biztos nem ígértem semmit. Arra emlékeznék, rohadtul utálok ígérgetni, úgyhogy tuti, hogy én semmit sem ígértem neked.
1: Tessék, és évek óta ez megy. Mindig ez megy. Egy lépés előre, kettő hátra. Először azt mondod, hogy igen, aztán persze nem. Azt kéred, hogy szeresselek. És megsértülsz, hogyha hozzád érek. Haragszol rám olyanért, amit el sem követtem. Amit más követett el, azért is rám haragszol. Megkötözöl. Illegeted, billegeted magadat. Rázogatod a hajad ide-oda. Mindenhol ott hagyod az illatodat. Ez nem ígéret? Folyton boldogabb akarsz lenni. Boldog. Boldog. Boldog. Na az vagyok én. Egy bazi nagy, boldogtalan buldog vagyok. Akkor tessék, itt vagyok. Boldogtalan buldogként. Lementem kutyába. Bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu. Tessék engem szeretni. Itt vagyok a boldogtalan buldogként.
0: Állj már fel. Bolond vagy? Mindenből viccet csinálsz.
1: Igen. Te viszont mindig mindent eltúlzol.

0: Na jó, kijavítom a sminkem. Egyszer láttam egy nőt. Ököllel püfölte a mellét, mert a szilikon betokosodott. Azt mondta, így kell kilazítani. Ha te simogatsz, én szép vagyok. Hibátlan. Anyám kedvenc története rólam, ezt mindenhol elmeséli, hogy nagyon édes voltam kisránykoromban. Egyszer bujócskánál legugoltam a szoba közepén, összeszorított szájjal, behuny szemmel, és még a fülemet is befogtam. Azt hittem, így nem láthat senki.
1: Bujócskázol?
0: Hibátlannak akarom magamat.
1: Össze kéne végre szedned a bátorságodat.
0: Lakott a szomszédunkban egy feltűnően szép arcú, jól öltözött, kikent kifent nyomorék lány. Gérbe-gurba volt a gerince, nehezen mozgott. De botot nem használt, inkább csak úgy kapaszkodott mindenbe, amibe tudott. Mindig vörösre rúzsozta a száját. Állandóan mosolygott, mint a szép nők, hát ha valaki őt figyeli. De a legjobban a hosszú haját utáltam, ahogy fésülgette. Feltűnően, büszkén. Ha én a tükörben nézek, a hibákat látom a testemen, ez meg nem veszi észre, hogy nyomorék.
1: Húzd ki magad, ne hülyéskedj, nem akarlak ilyennek látni.
0: Pedig, ha nem figyelek magamra, ez vagyok.

hiszem, hogy ez a nagy szerelem a fejembe száll, mint a koktél és a rum vagy a gin.

0: Neked milyen az apád?
1: Meghalt.
0: De milyen volt?
1: Hát, szemüveges. Van róluk egy képem, anyám, apám összeölelkezve. Anyám kezébe virágcsokor, apám fején szemüveg. Mosolyognak mind a ketten. Esküvői kép úgy néz neki, mint egy hollywoodi álompár. Angelina és Brad. Pedig az apám az kultúros volt, az anyám meg a cupi Jenő titkárnője.
0: Szóval szépek voltak?
1: Ja, szépek most is.
0: És miket csináltak?
1: Hát az apám kultúros volt, az anyám meg a cupi Jenő titkárnője.
0: De nem, nem úgy. Az érdekel, hogy miket csináltak, hogy hogy éltek?
1: Normálisan. Tudom, egész nap dolgoztak, este meg römisztek.
0: Römisztek?
1: Ja.
0: Miért?
1: Mert volt két gyerekük azért. Römi. Négy személyes játék. Kártya. Francia kártya. Jó játék, nem ismered?
0: Nem. Nem tudom, hogy kell játszani a családdal.
1: Volt olyan, hogy mi már tesómmal rég kidőltünk, ők meg hajnalokig folytatták, úgy belemerültek.
0: Engem is megtanítasz römizni?
1: Kizár dolog.
0: No.
1: Na jó. Figyelj, a lényeg az, hogy megtanult a kombinációkat. Az volt, hogy ha én voltam az osztó, akkor mindig apának osztottam. Először, mert ő ült mellettem jobbra. Neki 15-öt kellett osztani. Ez a játék további szempontjából majd fontos lett. Aztán utána anyának 14-et, tesómnak 14-et, meg magamnak is 14-et.
0: Csodálatos családod
1: apámnak
0: lehetett.
1: Apámnak azért kellett 15-öt osztani, mert úgy indította a kört, hogy dobott
0: minden
1: egy
0: nap együtt játszott a család.
1: Utána, hogyha anya akarta, ezt felvehette.
0: És nagyon szerettétek egymást.
1: De csak azért, hogy aztán utána rögtön lepakoljon. De
0: és szerelmesek voltak egymásba.
1: Igazából, hogyha tudod a kombinációt.
0: Szerelmesek voltak egymásba?
1: Mi?
0: Szerelmesek voltak egymásba?
1: Már hogy anyám meg apám? Ja, gondolom. Volt olyan, hogy este arra ébredtünk a tesómmal, hogy ezek összeölelkezve táncolnak a nappaliba. Úgy öltött a zene, hogy felébredtünk, viccesek voltak.
0: Csodálatos család?
1: Hát azért, mert néha befröccsöztek, aztán táncoltak a nappaliba, attól még nem voltak csodálatosak. Szerintem ilyen egy átlagos család.
0: Én ilyet szeretnék. Volt régebben egy reklámfilm a tévében. Mosolygós, barnahajú csaj főzi a kávét. A finom illat elárasztja az egész lakást. A férje megérzi, felébred. Felül az ágyban, még csukva a szeme, nyújtózik egy jó nagyot, és sóhajt. Elmosolyodik, a kávé illatától felderül az arca. Kinyitja a szemét, odarohan a lányhoz, hátulról megöleli, közben a két kisgyerekük is odafut, és egymást ölelik mind a négyen.
1: Atya úristen!
0: Én pont ilyen családot akarok.
1: Babácska.
0: És olyan szép akarok lenni én is 40 évesen, mint az a mosolygós, barnahajú csaj.
1: Babácska, figyelj, az egy tévéreklám. A tévéreklámokban 25 évesek játsszák a mosolygós, barnahajú 40-es nőket, ezt mindenki tudja.
0: Jaj, ne fárasz már, nem az a lényeg. Az a lényeg, hogy ilyen családot szeretnék.
1: De babácska, figyelj, az egy tévéreklám. Egyébként meg minek rohan oda a két gyerek? Azok is kávéznak reggel, vagy mi?
0: Nem, nem a kávé miatt, az anyjuknak, apjuknak örülnek annyira, azért szaladtak oda.
1: Ja.
0: Most ezzel meg mi bajod?
1: Babács, baba, figyelj, az egy tévéreklám volt.
0: Nekem nem. Nekem az a jövőkép volt.
1: Olyan vagy, mint egy gyerek.

A dolgozóké már az ország, a föld a gyáraké, az élet színvonalat tükrözi a rendes öltözés. Egy új állami szabóságot keres fel te hát, ott készülnek csak

előtt anyu apuka, s előttük babuka, és forgolódva nézik egymást, nincs semmi kifogás. Az állami szabós

ünnepnapokon egy gyerekkel velem. Szőke, kékszemű, jószagú. Nézi, hogy milyen másnapos vagyok, és csóválja a fejét. Nem tudja befogni, folyton csacsog. Mit csacsog? Visítozik. Olyan jó kedve van. Velem jön a munkába, és fogja a kezem. Éjjel a kocsmában is ott van. A hotelek teraszán, kávézókban ül mellettem, figyeli az arcom. Két ital után szól, hogy ne igyak sokat. És ott van a rám törő haragnál, a verekedéseknél megfogja a kezem. Szudáni kurvák mocskos ágyában szól, hogy húzzak fel gumit. Itt vagyok, mondja. Itt vagyok. Amilyen szaros, olyan fenyegető. Csak áll és néz, és azt mondja, ugye tudod, hogy itt vagyok? Ilyenkor próbálom magam összekapni. Keveset iszom. Nem mutatom be neki például, hogy hajnalban a legszebb véreset az eladott családapák hányják. Korán megyek haza. Ha velem van, a lakást kitakarítom, felszedem a szemetet. Ha találok tisztát, lepedőt cserélek, mert csak tiszta ágy szélére ül. Együtt fekszünk le, a kezünk összeér. Reménykedem, hogy holnapig marad. Álmomban nevet a kis szaros. Vigyázz rám, és nem hagy el. Az angyal.

igazi regény, amiben én vagyok csupán az áldozat, mikor a dereka mond. Vizsereg a rumba, kubai ritmusa, vizsereg a szívem is. Szerelem iránt van pokoli gusztusa, tüzel a szám az egész alakon, s ezen a rém szomorú alapon, bukom el én az erény mezején, noha még szagad dom, dom, dom. Engem a rumba döntöget romba, ezen az alapon estem én el. Nekem a rumba egy

A kislányomnak van egy komplett zenekari készlete, cintányér, dob, gitár, furúja, mikrofon. Zenélni fogunk, mondja. Én melyik hangszeren játszom, kérdezem. Egyiken sem. Mindenki ő. Egy személyes zenekar. Azért jó az egy személyes zenekar anya, mert így egymás után mindig csak te következel. Bűvész is volt, újjong a fiam, magyaráz, mutogat, csatakos, lucskos, kócos. Az arca kipirult, a gatyája lóg, a nadrág szárát letaposta. Nem is köszönt, beront a lakásba, mondja, mindent el akar mesélni azonnal a szülinapi partiról. A húga kidöki a vécé ajtót, éppen pisilt. Volt varázsló, tényleg? Volt igazi varázsló? Aha, és az egyik lány majdnem szétfűrészelte, de az utolsó pillanatban kiderült, hogy otthon felejtette a fűrészét. Királylányok és varázslók. Ez a leosztás nálunk. Esetleg bűvészek. Ha túl közel vagyok a valósághoz, kicsúszik a lábam alól a talaj, nem tudom, merre van az előre. Jobb hazudozni össze-vissza, mint régen, ha naplóírásról volt szó. Nem akarok visszanézni. Nem írom le, mi történt, inkább csak emlékszem, hol így, hol úgy. Majd utólag kitalálom, mi volt, és hogy mi legyen. Például legyen úgy, hogy 8 éves vagyok. Február 24-e, kapok anyutól egy üres füzetet, piros masni a borítón, ajándék, ráírta az ő szép betűivel az én nevem. Ez egy üres füzet, anya. Igen. Mit csináljak vele? Írjál. Mit? Naplót, vagy amit akarsz, te döntöd el. Eldöntöttem. Lesz egy történet. Az enyém, én írom. Jó vastag füzet, 92 éves koromig tart. Született ekkor és ekkor, meghalt 2063. Ugrálok az időben, mese és valóság között ide-oda, mint a Veszett a világ, azt a filmet is nagyon szeretem. De ez vidám lesz. A mi családunkban csak kedves és jó emberek élnek, a véres jeleneteket a szomszédok játsszák. Vagy a bűvészek csinálják. Anyám boldog és nem dohányzik, apám vicces ember és erős. Most nincs itthon. Van rengeteg testvérem, unokatestvérem, tántim, nagybácsim, hatalmas, mosolygós család, hétvégén együtt járunk kirándulni a budai hegyekbe, és általában orosz krémtorta a reggeli. Vagy Rigó Jancsi. Gesztenyeszív. Puncsos Minyon. Néha nagyon elrugaszkodom a valóságtól, ez másokat zavar, engem nem. Pont elég, hogy tudom, innen indultam, tehát ide kell visszatalálni. Láttam egy filmet múltkor, nagyon érdekes volt, arról szólt, hogy a népek annyira be vannak tojva a világ végétől, hogy mindenki naphosszat csak imádkozik, várja a messiást. Egy rakás ember összejön, szinte az egész föld. Áldogálnak, imádkoznak, közben forgatják a szemüket, fejüket, jobbra, balra, hátra, keresik a megváltót. Az a győztes, aki először látja meg. Hogy mi a nyeremény, nem derül ki, nem is érdekel. Az volt az érdekes, hogy amíg az emberek ott topognak együtt, kapkodják a fejüket erre-arra, addig a megváltójuk egy egészen másik helyen ül és vár rájuk, türelmesen. Várja az embereket, hogy majd összetalálkoznak és minden a helyére kerül, de nem találkoznak, elkerülik egymást, külön utakon járnak, senki sincs a helyén. Illetve nem mozdul senki. Az emberek topognak, a messiás meg üldögél.

0: Sziasztok! Vendégeink vannak. Kerner Anna Iringó vagyok.
1: Tallér Edina vagyok.
2: Gerner Csaba vagyok.
3: Kondákor Zsófi.
4: Én pedig Jászberényi Gábor.

megszokja az ember, hogy nem szeretik. Magát nem érzi többé csontgyatörtnek. Elhallgat magára húzva azt a csöndet, mit hirtelennyében épp megtalált. Nem játszik benne száz privát halál, árnyéka sem ugrik épp az égig, s bár a sok hatástól mindkét szem bevérzik, megdöbbentő, de nem is fáj nagyon. Csak felvillan, mint az elromlott neon, míg likőrbortok előtt piszkos eső esik. Megszokja az ember, hogy nem szeretik. Megszokja az ember, hogy nem szeretik. A város fényei egy percre kihunynak, a holdat nézi, a ronda barna holdat, s megérti azt, hogy úgy pótolható, mint egy elveszített régi kulcscsomó. Hogy érdek van csupán, csak érdek, és át nem gondolt gyors szeretkezések, hogy fogamzás és fogatkozás nem ér, és nem számít a sűrű barna vér, az ablakon kilép a lélek. Beszédnek nincs sok helye itt. Megszokja az ember, hogy nem szeretik. Megszokja az ember, hogy nem szeretik. Nem érzi többé, hogy rajta gyors vonat haladt át, bár másképpen szívja a cigarettát, és más milyenek lesznek számára az utcák, a bárok füstje bent, a lusta kurvák. Megtanulja, semmi sincsen ingyen, hogy pénz beszél, és közben nincsen Isten. Elnémítja a szép tapasztalat, hogy bármi is történik, életben marad. De nem álmodik, ha lehunja szemeit. Megszokja az ember, hogy nem szeretik.

Kis hit. Kis hit. Kedvesem, kis hit. Pipacsmező, mezőnyi méreg. Bocsáss meg, kis hit. Kis hit. Kis hit. De most itt foglak hagyni téged. A te virágaid mind vadak. De én se leszek már szelíd és senki. Virágoz vadul tovább, kis hit, én. Meg rohanok újjászületni. Újjászületni, kis hit, kedves. Korábbi címem, régiségem, tárgyi emlék, hogy min feküdtem kiásott földként, és mégis éltem. Itt hagylak, kis hit. A bűntudatommal, a kérlelhetetlen logikáddal, emlékül pedig a törhetetlen üvegből megőrzött pár szemszilánkkal. Megyek, mert vár már egy válogatott kis csapat. A hátra levő évek, többet akarok érni annál, vagy éppen annyit, amennyit érek. Sok mindent akarok. Felnőni újra és gondolkozni is. Ha újra megy, majd feltámasztani azt, ami felébredt és csalódott arccal újra meghalt. Nem válogatni eszközökben, a jövőt uralni, végre egyszer megváltani vagy megjelölni vizelettel vagy képzelettel. A lánglelkű hülyét megdicsérni, a korrekt bölcsnek ellenállni, jól titkor rugni a társadalmat, ha meg akar ölni és zabálni. Kis vészcsengőket, szirénákat fogadni örökbe, nevelni, szépen gyerekzsivajban hajtogatni, hogy egyszerre mindig csak egy beszéljen. Jöjjön csak, aminek jönnie kell. Aminek dőlni, dőljön. A biztosaknál legalább egyel több dolgok vannak égen földön. Ilyenek járnak a fejemben, kis hit. Homokos, szomorú síkra érni sietős léptekkel, átvágni rajta, vagy megfutamodni, mint a férfi. Igen, a pokolba vezető út is az én céljaimmal van kikövezve. És tudom, hogy te se csak gonosz vagy, kis hit, hanem még ezer más gyógyfüvecske, és ezért majd persze visszavágyom hozzád, kis hit, a bizonytalamból, hogy masszívnak tűnő roncs legyek újra, ne megbízhatatlan erős kalandor. És mondogatlak, és emlegetlek, de mondogathatsz, és emlegethetsz, kis hit. Kis hit, kedvesem, kis hit. Maradok mégis egyre messzebb.

Profigyilkosok. Délután 2 múlt, a fűközt feküdtünk. Egyedül voltunk a kertben. Mindenhol érezni lehetett a gyümölcsök szagát. Oda vonzotta a darazsakat és a méheket. A zümmögésüket hallottuk a fejünk felett. A fák levelei között átsütött a nap, átmelegítette a ruhánkat, ez jó érzés volt. Szerettünk a kertben egyedül lenni, hogy senki sem szól ránk. Egy darabig hang nélkül feküdtünk egymás mellett, eszegettük a lehullott medgyet és a magját a fű közé pöcköltük. Az öcsém vette észre a madarat, megbökte a vállamat és az egyik megy fára mutatott. Követtem a tekintetét egészen a fa legfelső ágáig, ahol a varjú ült. Nagy fekete madár, a súlya alatt meghajlott az ág. Eddig csak a szántóföldön láttunk ilyen madarat, sosem repültek be a kert fái közé. Bár többször próbáltuk, nem tudtunk elég közel menni hozzájuk. Ellentétben a kis testű madarakkal intelligensek voltak és ravaszak. Kitapintottam a mellettem heverő puskát és magam mellé húztam. Szlovák gyártmányú Szlávia puska volt, fekete tusa zsírosan fénylett. Apám meghúzatta benne a rugót, hogy erősebb legyen, hogy lehessen vadászni vele. Büszkék voltunk rá, hogy saját fegyverünk van. Nem zavart, hogy osztoznunk kell rajta, hiszen mindenen osztoztunk. Felültem, letörtem a csövét. A zsebemből elővettem az olmot és beletöltöttem. Ügyeltem arra, hogy a maradék lőszer véletlenül se szóródjon ki a zsebemből. 923 darab lövedékből kellett gazdálkodnunk egész nyáron. Ennyi volt a dobozban, melyet a puskához kaptunk. Apám azt mondta, nem vesz többet, ha elfogy, ezért próbáltunk takarékoskodni. Kiszámoltuk, hogy naponta összesen 10-et lőhetünk el. De miután apánk egyre többet hagyott minket egyedül, megszaladt a kezünk. A hüvelykujjammal belesimítottam a töltényt a puskába, majd visszacsaptam a helyére a csövet. A művelet alatt egy pillanatra sem vettem le a tekintetemet a varjúról. Megijedtem, hogy a csattanás elriasztja. Másodpercekig némán álltam. A madár azonban nem foglalkozott velünk. Jobban érdekelte az ág szélén lógó gyümölcs. Tollászkodott, a csőrével unottan tépte a túlérett megy húsát. A vállamhoz szorítottam a puskát, belenéztem a keresőbe és megpróbáltam a légzésemre figyelni. Az öcsém mocorogni kezdett mellettem. Biztosan el fogod találni? Kérdezte suttogva. Biztosan. Ma már egyet lelőttünk. Ez minimum 2 belágást ér. Bicskával apró rovátkákat húztunk a puskára minden ölés után, úgy, ahogy a Vinnetúban olvastuk. Tudtam, hogy ha valamivel, hát ezzel a mondattal meg fogom győzni, hiszen szentül megesküdtünk, hogy a nyár végére meg lesz az 50 rovátka, és csak 18-nál jártunk. Igaz, volt még másfél hónapunk. Ő kételkedett abban, hogy tudjuk teljesíteni a vállalást, hiszen kicsi volt még, és nehezen tartotta a puskát. Sokat hibázott. A magam részéről azonban nem aggódtam túlzottan. A kezdetektől profi gyilkos voltam. Amikor apánk a kezünkbe adta a puskát, azt mondta, tisztán öljünk. Abból indult ki, hogy előbb-utóbb úgy is rájönnénk. Az emberiség nem a céllövészet miatt találta ki a lövöldözést. Jobb, ha ő mondja el, mit kell tudnunk. A ház előtt álltunk, ebéd után. Még érezni lehetett a paprikás krumpli szagát a levegőben. Ő pedig előttünk lőtt agyon egy verebet, ami a diófára ült. Egy lövés, egy halál. Ezt nevezte tiszta ölésnek. Azt mondta, ha már lelövünk valamit, mert biztosra veszi, hogy le fogunk lőni hamarosan, ne szórakozzunk vele. Ha ölünk, hát öljünk gyorsan és pontosan. Tiszteljük azt, aminek szíve van. Az első pár hétben nem sikerült semmit lelőnünk, de aztán belejöttünk. Megrészegített minket a hatalom, hogy a ravasz megnyomására valami az előbb, ami még élt és mozgott, holtan esett a földre. Korábban is öltünk hangyákat, bogarakat, de ez merőben új, érdekes érzés volt. Büszkén emeltük fel a halott verebeket, és vittük a lábuknál fogva az emésztő gödörig, ahova a tetemeket szórtuk. Aztán az, aki elejtette a vadat, rituálisan bevágást ejtett a puskatusán. Éhes vagyok, mondta az öcsém, és felült. Egyél cseresznyét. Válaszoltam, de nem fordultam felé. Unom a cseresznyét. Ezt lelőjük, és utána eszünk. Nem sokára megjön apa. Visszahúztam a földre, nem akartam, hogy elriassza a madarat. Az órámra néztem. Apánk tényleg késett az ebéddel, én is éhes voltam már. Anyánk a nyár eleje óta kórházban volt, nála lehetett. Majdnem minden idejét vele töltötte. Amióta kiderült, hogy valami baj van a méhével, és kórházba kell mennie, apánk ingázott a munkahelye, a kórház és közöttünk. Nem tudtuk, hogy mi anyánk betegsége, nem beszéltek róla előttünk, csak esténként miután lefektettek minket. Arra emlékszem, hogy azelőtt a nap előtt, amikor bevonult a kórházba, sírt a konyhában. Apánk azt mondta, minden rendben lesz. Aztán elment a kórházba, és nem jött vissza napokig. Eltelt 2 hónap, és még mindig ott volt. Eleinte persze sokat sírtunk éjszaka, végül abba hagytuk. Figyelmünket a nyár kötötte le. Apánk nem engedte, hogy látogassuk. Azt mondta, kicsik vagyunk még hozzá.
Rajzokkal és levelekkel tartottuk a kapcsolatot. Mivel másodikos voltam, én már szépen írtam. Komoly fogalmazásokat küldtem be olyan mondatokkal, mint ma sokat bókláztunk az erdőben. Az öcsém pedig rengeteget rajzolt neki zsírkrétával, vulkánokat, tankokat, vagy ami aznap éppen az eszünkbe jutott. Anyánk eltűnésével sok változás történt otthon. Apánk például nem játszott többet velünk. Mogorva lett. Lefogyott és visszaszokott a dohányzásra. Lelőhetem én? Kérdezte az öcsém, és egészen mellém hajolt. Nem. De a múltkorit is te lőtted le. Azért, mert neked még nem megy olyan jól, mondtam, és leeresztettem a fegyvert. Nem igazságos, hogy mindig te lősz a puskával. Még a csövét sem tudod letörni egyedül. Akkor sem igazságos. A következő a tiéd. Rendben. Az utolsó mondatot már suttogtam, mert észrevettem, hogy megmozdult a madár. Lusta száncsapkodásokkal át

testem, és könnyedén tudjam elengedni a golyót. Úgy, ahogy apánk tanította. Kilégzéskor kell lőni, mert amikor az ember levegőt vesz, bemozdul a válla. A keresővel ráálltam a varjúra, megcéloztam a nyakát. A megfelelő pillanatra vártam, amikor már nem éreztem a kezemben a puska súlyát. A kirepülő ólomgolyó süvítését hallani lehetett a levegőben. A madár lebukott a fáról, én pedig diadalmas mosolyal eresztettem le a puskát a vállamról. Mindketten oda rohantunk, ahova a varjú leesett. Még életben volt. A lövésem a torkát érte. Körbe-körbe csapkodott a szárnyaival a földön. Nem tudott elrepülni. Pár méterről néztük a haláltusáját. Nem láttunk még ilyet. Újra töltöttem. A madár szügyére céloztam és lőttem. A lövedék becsapódott a testébe. Felborzolta a tollát, de nem állította meg a mozgásban. Vergődött tovább, vérrel kenve össze a betont. Öld már meg! Kiabálta az öcsém. A zsebembe nyúltam, elővettem egy újabb ólomgolyót, és megint újra töltöttem. Ezúttal a szárnyát találtam el. A lövés ereje talpra állította a madarat. Abba hagyta a csapkodást. Észrevett minket, megindult felénk. A földön húzta a szárnyait, ahogyan lépdelt. A torkából csepegett a vér, összekente a tollait. Megtöltöttem a fegyvert és lőttem. Mellbe találtam, de nem állt meg. Hátrálni kezdtem, mert féltem, hogy összevírez engem is. Egy méterre lehetett tőlem, felemelte a fejét és rám nézett. A szeme fekete volt, mint a gomb. Károgni kezdett, hosszan és elviselhetetlenül hangosan. Lőttem megint, de meg sem érezte. Ez nem akar meghalni, kiabálta hisztérikusan az öcsém. Nem tudod megölni. Kiabálta és futni kezdett. A madár pedig jött. Próbáltam újra tölteni, de kiszórottak a zsebemből a töltények a földre. Csak a puskát tartottam a kezemben. Amikor fél méter távolságba ért, megállt és megint elrikoltotta magát. Láttam, hogyan mozog a csőrében a nyelve. Kiejtettem a puskát a kezemből, hangosan csattant a földön. Dobolt a vér a halántékomban, a homlokomon kiütött a hideg veríték. Egész testemben a kerítéshez nyomódtam, éreztem, hogy a drót belevág a hátamba, hogy nincs hova tovább hátrálnom, a madarat pedig nem tudom megölni. Hosszú másodpercek teltek el így, hogy farkas szemet néztünk, hogy bámultam bele a fekete szemébe, és közben folytak a könnyeim. Hát ti meg mi az Isten csináltok itt? Hallottam apám hangját. Sápadtam át a kerítésnél, a kezében cigarettával. Egy mozdulattal mellettem termett, és egy nagyot rúgott a varjúba. Hallottam a madár csontjainak recsenését. A rúgás a levegőbe emelte, és több tollát kitépte. 3 métert repült, majd neki csapódott a házfalának, véres nyomot hagyva maga után. Nem halt meg. Keservesen károgott és vergődött a földön. Megpróbált talpra állni. Apám felkapta a légpuskát, a madárhoz ugrott, és a tussal teljes erőben fejbevágta. Többször is lecsapott. Addig ütötte, míg össze nem zúzta a koponyáját. Pár másodperc alatt végzett. A puskatuson lévő vért a fűbe törölte. Nem tudtam mozdulni, csak álltam és néztem, hogyan lebegnek a levegőben a madárból kiszakadt fekete tolpihék. Estére belázasodtam. Forogtam az ágyamban, lerúgtam magamról a takarót. Ha lehúntam a szemem, a varjú állt előttem, csak jött, és nem tudtam megölni. Hangosan nyöghettem, mert az apám bejött a szobámba. Késő éjszaka volt már, ő pedig még utcai ruhában volt. Éreztem a leheletén a sör és a cigaretta szagát. Leült az ágyam szélére, megsimogatta a fejem, majd a hőmérőt a hónom alá dugta. Nem tudom, hogy hol rontottam el. Mindent úgy csináltam, ahogy tanítottad. Mégsem tudtam megölni. Nem csináltál rosszul semmit. Még Isten sem öl mindig tisztán, mondta. Megsimogatta a fejemet, betakart, majd visszament a szobájába, és felhangosította a zenét.

Nem nyertem soha. Illetve egyszer. Tombolám. Papucsot. A bejáratnál osztogatták a szelvényeket, hogy majd délfél után lehet vele nyerni. Hagyományőrző lagzi. A vőlegénye magyar mente, a menyecske ruhán nemzeti színszalag, hajnalig zene, tánc, aztán meg nótázás. Szomorút, vidáman. Mindenki ordítja torka szakadtából, hogy indulj el az úton, én is egy másikon. Éjfél után tényleg sorsolás, menyasszonyi csokor, marcipán vőlegény, pálinkában áztatott cseresznyebe főtt, kézzel festett üvegben balzsamecet, lencsibaba, válkendő, karácsonyi terítő. Az utolsó egy kartonlapból készített, hímzett, virágmintás, piros-fehér-zöld papucsot kapott. Asztali dísz. Annyira azért nem volt jó buli. A mennyasszonynak földhöz kellett vágni egy köcsögöt. A babona szerint minél több darabra törik az edény, annál nagyobb lesz a boldogság, egészség, gazdagság, meg ilyesmi. Háromszor is próbálta, de nem tört el a kancsó. Mi a francból csinálták? Betonból? Azt a játékot sem szeretem, hogy számold meg a sarkokat az új lakásban, első este, és akkor valóra válik, amit majd éjjel álmodsz. És ha rémálom, akkor mi van? Vagy ami még rosszabb, mi lesz, ha nem álmodok semmit? Inkább fordítva játszom. Álmodj szépeket, számold meg reggel a sarkokat. Ha rosszat álmodtál, ne számold meg a sarkokat. A menőállásokat nem ellevállalni, megnyerni szokták. Több fordulós tesztmunka és elmélet. Vagy megfelelő kapcsolat. A húgom egy New York-i étteremlánc valamilyen főnöke. Nem tudja, minek mondják magyarul, én meg elfelejtettem, minek mondják angolul. Egy a lényeg, a húgom álma teljesült. Kivéve, hogy legyen együtt a család. Unszol, költözzünk oda, Amerikába. Az én fizimiskámmal lehetnék például hostess, aztán meglátjuk. Simán megkeresnék annyit, hogy akkor nyugodtan írhatnék. Egy ismerősöm könyvkiadást nyert. Pontosabban megnyert egy krimi pályázatot. És az volt a nyeremény, hogy a könyvkiadó megjelentette a regényét ünnepélyes keretek között. Nagyon boldog volt a lány, ez az első kötete. Viszont kirúgták a munkahelyéről, mert csúnya szavak is szerepeltek a könyvében. Persze nem ez a hivatalos verzió. Másfél éve történt. Azóta jóformán annyit sem mondott a kiadója, hogy bakfitty. De a napokban kapott tőlük egy levelet. Megkérdezték, hány kötetre van szüksége, mert a többit jövő héten bezúzzák. Kint hideg van és köd, de legalább nem esik az eső. Épp most ment el a ház előtt a 47-es villamos. A kislányom szerint a villamos lány, a busz fiú.

Az eladó a szupermarketban úgy áll a pult mögött, mint egy próbababa. Nincs vevője éppen, bár nincs maga a stadionnyi térben, épp elmereng. Talán ő is egy anya. Fáradt nagyon, az éjjel-nappal nyitva tartó áruház, egy gyár megtörte már. Egyenruhája vérpiros, és a fityulája is a hipermarket logóját kínálja. Barna haja kivillan épp alóla, szeme álmos kék, a köténye zöldje rajta, arcában ott van egy áldott vonás. Már sejti tán, hogy minden test magányos, ahogy ott áll. A szemhéját, mintha egy körző húzta volna, a kitűzőjén csupasz keresztnév. A világ most is megváltóra vár, egy puszta névre, ahogyan minden évben. Már kirakták a karácsonyi árukészletet. A fákra lámpasor került, színes. A zene commerce áradása száll, jingle bell, jingle bell. Az őrület csendes, konszolidált zenéje, de édes. A bulvárlapok főcímén kiölt ma. A nő a fejét jobbra ejti le, két keze támasz, amely a pultra fekszik épp fel. Feje fölött aprócska glória. Fáradtan áll, és arra vár, hogy az esti műszak egyszer csak lejár. Felsál, karaj, szűzérmék, tábla jelzi itt a korpuszt, hol a húspultos Madonna arca úszik el. Horgonyt vetett egy gondolat, egy ember. Ott csend van, és itt zúg, miként a tenger.

Tégy csodád, Madonna! Engedd, hogy megváltozzon az életem, másképp akarok élni, velem is tégy csodát! Ez egy filmben van, aprócska szőke lány, 1957, Róma, templom, oltár, ott van Szűz Mária, illetve az őt ábrázoló képek, szobrok mindenfelé. Ájtatos tömeg, sok-sok elkeseredett ember lögdösik egymást, nyomulnak befelé, minél közelebb kell lenni, hangosabban kell kiabálni, így talán jobban meghallgat a Szent Szűz. Énekelnek, sírnak, rínak, ordítoznak, tégy csodát, tégy csodát. Ott a lány is köztük. Ide keveredett, megbabonázta a tömeg, a sok-sok kívánság, mindenki meg akarja menteni magát. Engedd, hogy megváltozzon az életem, másképp akarok élni. Ezt vajon kinek mondja? Tudja? Ez is az egyik kedvenc filmem. Láttam már vagy 10-szer. Megható történet az elesett, megalázott, kiszolgáltatott utcalányról, aki a szerelemről álmodik, hagyja magát újra és újra elvarázsolni, illetve sajnos úgy van ez, hogy vannak a varázslók és vannak a bűvészek. Neki, mármint a lánynak sajnos csodák helyett csak trükkök jutnak. Ilyen az élet. Az ő élete ilyen, az enyém nem, másmilyen, az enyém szebb, jobb, az övéhez képest például sokkal jobb. Irigylésre méltó. De azért mégis, mindig mindenki meg akarja menteni magát. Fura és veszélyes helyekre keveredik a lány, keresi a boldogságot templomban, cirkuszban, erdőben, hegytetőn, erős sodrású folyók partjainál. Ott áll, ahol a part szakad. Nem tud úszni. Gyönyörű film, szép, szomorú, költői, klasszikus, és még sorolhatnám, de nem ezért nézem meg újra és újra, hanem Kabiria pillantásáért. Belenéz a kamerába a film végén. Rám néz, pedig ez tilos, a színész nem néz a kamerába, ez alap. De ő mégis megteszi. Kinéz a saját történetéből, rám pillant, mosolyog, bíztatás van a tekintetében, mindig, minden körülmények között van remény. Ez például varázslat. Egy szempillantás alatt behúz engem is a történetbe. Ott táncolok a színes forgatagban, valami fesztivál van, bohócok, zenészek, szerelmesek, amíg a szem ellát mindenhol. Művészet mindenhol. A bűvészek a cirkuszban maradtak. Ez most arról jutott eszembe, hogy épp egy szappanoperát nézek a tévében, és Lajos, így hívják az új szereplőt, megérkezik a presszóba, beszélget valakivel, de olyan béna, hogy kétszer is belenéz a kamerába. A rendezője meg vak, vagy mi, hogy ezt nem veszi észre? Honnan szedik ezek össze egymást?

Ez nem én vagyok, te vagy. Kinyílik a szem, a test még alszik. Lassú az ébredés. Néhány falat, a kövér a tányér szélén marad. Kávé, füst és konyha magány. A gyomorban néhány darab pirula halad, hogy bent tartsa a lelket, mert még énekelne a korpusz, de bizti, hogy pár szemszer szemet felnyitni nem fog. Csak életet mímel, ímmel ámmal, hogy némi elánnal menjen neki a napnak. Ha nincs meg a napi kötelező adag, megmerevedett salak marad. Mozgás nincs. Ez én vagyok. Indulás. Előttem az élet, megyek. Golyóstollal bontja két gyerek a fészkéből kiesett verebet. Nyúzzák szegény pőrét, csupasz bőrét. Miként a tömegnek kell egy darab a diktátorból, kinek sok volt a jóból. Fogni, húzni, öklelni, kötni, ölni. Ütni csonton és húson át vas szegeket. Ütni és megint csak ütni. Ez te vagy. Mozgásnak tűnik, közben csak dia. Lábon jár a felületesség. Fohász a sikerhez, ima a mához, hogy segítsen hozzájutni a mászhoz, mely szervül a bőrön és azon át. A pszichén tart tort, sok katonát, sereget szerez, bekebelez, újra kábelez minden szinapszist. Hogy legyen hitvány ámító hittel, blokkolva minden neurotranszmitter. Ez kisülés kiütés, mitől minden áll, mozgás nincs. Ez én vagyok. Lépek tovább, hova? Tovább. Hova tovább? Tova. Most, mint rovar, minek szárnya van. Betépve, körözve a pompa felé, olyan nagyot koppanós féle. Keleten ebédre megeszik, nyugaton várja a fény. A bomló hús nyitott sebek a helyek, hol lakni testhez áll. Rászállni egyre a szeméthegy tetején, állati erőn felül is párzani. De kellene fegyelem. Le kell a húsról mászni, mert csak hagyja, hogy tömjék, mint a libát a tanyasi kéz, mely májat növeszt. Ellenkezni nem tud, csak hagyja, hogy tönkre tegyék. Te és én vagyunk síralom. Sötét sebzők, nincsen irgalom. Így lesz a föld tömött liba, koncolt veréb. Robban a libamáj, maszatos darabja egyenesen a napra ragadva. Spriccel a verébvér, a holdra tócsát csinál.

0: Hírhasárjó. Kártok a rót halljátok, még egy pár percig, valószínűleg 5 perccel tovább. Vendégeink vannak, illetve voltak, akiket hallhattatok eddig, és most egy kicsit beszélgetünk. A vendégek közül Jászberényi Gábort ismerjük régen, a Merlinből még.
1: Igen.
0: Akkor milyen színtársulatban is voltál?
1: Spidró műhely igen, volt a társulat neve.
0: Merlin ugye egy befogadó színház volt, és
1: igen.
0: Különféle csapatok mozgolódtak ott, és most egy jelenleg futó darabbal jöttetek.
1: Igen, legalábbis ennek kapcsán jöttünk. Ebből olvastunk fel részleteket, vagy ebből is olvastunk fel, ennek a darabnak a címe Egy perccel tovább, és Tallér Edina írt, aki szintén itt van, és ő is olvasott fel belőle, illetve hát nem belőle, hanem saját szövegeket. Ez itt a reklámhelye, kedden este 8 órakor tessék eljönni a kínó moziba megnézni minket.
0: Kulturális program ajánlott
1: hallottuk. Igen. Jegyárakat nem merünk bemondani.
0: Szabad.
2: Szóval... A stúdió 13 vagyunk mi tulajdonképpen, és Edina itt ül velünk szemben, aki a darab szerzője, illetve a két szereplő, Jászberényi Gábor és Kondákos Zsófi. Tallér Edina írta a darabot, és én Gernár Csaba vagyok, aki a darabot rendezte. Kedden, mint ahogy Gábor említette, tehát most 25-én kedden este 8-tól lesz a kínó kávézóban, Szent István körül 16 egyébként a Vígszínház mellett.
0: Az egy perccel tovább.
2: Igen, című darab. Na most mindezen túlmenően ugye hallhattunk a darabból részleteket, hallottunk Jászberényi Sándor, aki Gábor bátyja, ezzel talán nem árulok el túl nagy titkot. Gábornak a bátyja, akinek a most megjelenő könyvéből olvasott Gábor novellát, én magam olvastam a verseiből, Kemény István szövegeit, vagyis egy versét hallhattuk, Borbé Szilárd, Isten nyugasztalja, egyik versét hallhattuk. Edinának a Lehetek én is című könyvéből hallottunk szövegeket.
0: Ez hol jelent meg?
2: A Kaligram kiadónál jelent meg a Lehetek én is, illetve azt megelőzően 2010-ben jelent meg a Húsevő című regény, de ebből inkább, erről inkább ő meséljenek.
3: És Jászberényi Sándornak is a Kaligramnál jelent meg a...
1: Igen.
2: Igen, igen.
3: Az Ördög egy fekete kutya című novellás kötete, úgyhogy több
2: új sütetű
3: több
2: könyvből.
3: Több síkon is egy istálóból jöttünk, úgymond.
2: Zsófi, Kondákos Zsófi is olvasott föl most Edina regényéből, illetve ő játsza
3: a lányt egy perccel
2: tovább. Itt ül mellettem.
4: Itt vagyok én is.
0: És aki lemarad most a következőről, mikor lehet titeket legközelebb látni, vagy milyen egyéb formában?
1: Szóval ezt az előadást azért havonta egyszer-kétszer játsszuk. Most a kínómoziban, de hát tervezzük, hogy más helyszíneken is, ugye hát nekünk nincsen semmi fajta se anyagi, se pályázati forrásunk, hogy ezt mi finanszírozzuk, úgyhogy pusztán szívszerelemből összeálltunk és létrehoztuk. Tehát nagyjából a játszása is így működik, hogy amikor éppen ráérünk, akkor kitűzünk egy előadás időpontot, és akkor játsszuk.
0: Értem.
4: Egyébként nem kell hozzá nagy infrastruktúra, mert gyakorlatilag egy szék van összesen a színpadon, úgyhogy ezt egy kávézóban is el tudjuk játszani akár 10 szék között.
0: És különféle kellékeket láttam én még.
1: Igen, hát babák vannak benne, alvós babák, amiket aztán lehet használni mindenre. Telefonálni lehet velük, le lehet szúrni velük embereket, és a többi.
3: Igen, de azért a színpadon kellékek nem sok van, de két ember ott van, egy férfi és egy nő, sőt, bizonyos szemszögből nem is egy, vagy nem egy időben vannak ott, mert hogy a történet ugrál jelen és múlt és jövő között. Ráadásul a férfi szerep úgy van kitalálva, és úgy is van színpadra állítva és eljátszva, hogy ennek az egy férfinak el kell játszania több férfi karaktert is, és Gábort érdemes ebben megnézni, mert állítólag, amikor az ember ír, akkor sokkal színesebb a kép belülről, hogy kb. Mi lesz a színpadon ebből. Hát nálam ez fordítva volt, mert ne vigyorogjál a bajszodarat. Mert zseniálisan csinálja meg ezt. Tehát több férfit látunk a színpadon, illetve egy nő annyiféle aspektusát, egy lány tipródik, vagy gondolja át az életét tulajdonképpen ebben a történetben, de egészen a gyerekkorától, egészen az élete végéig, és eközben szinte minden megtörténik vele, úgyhogy azon az egy bizonyos széken ül. Úgyhogy mindenki, aki szereti a dolgokat végigjárni, vagy így belelátni, vagy belebesézni a dolgokba, azoknak ajánlom meg, azoknak is, akik nem szeretnek nagyon sírni, hanem nevetni inkább. Még akkor is, hogyha mondjuk nem annyira klassz minden, mert tele van humorral ez az előadás.
4: Én még annyit mondhatok hozzá, hogy személyesen miért szeretem például ezt a darabot. Én pont azért szeretem, mert nem annyira egyértelmű. Tehát, hogyha mondjuk valaki megnézi, én először, amikor láttam, akkor a Csaba játszotta egy másik színésznővel, és utána még napokig beszéltünk róla, hogy vajon ezt itt miért mondta, azt ott hogy mondta, miért, ki mit gondolt, és miért, és meg kéne nézni még egyszer, mert akkor lehet, hogy még kapnánk még több választ a kérdéseinkre. És egyébként a mai napig, most már mi 3 éve játszok a Gáborral, még mindig vannak olyan mondatok, meg olyan részek, amiken elgondolkodunk, hogy mit lehet ebből még kihozni, és vajon mit gondol a fiú meg a lány. És a másik, amiért még nagyon szeretem, az, hogy folyamatosan mi színészileg fejlődhetünk benne, legalábbis próbálunk fejlődni benne, és a Csabival a legjobbat kihozni belőle, és minden előadás előtt próbálunk is, és plusz dolgokat még belevinni, meg átgondolni részeket. És én azt hiszem, hogy fejlődött is a darab a 3 év alatt. És én azt hiszem, hogy még mindig tud. Legalábbis mi azt gondoljuk a Gáborral, meg ezt szeretnénk. Igaz?
1: Igen.
0: Igen, ez volt az érzésem a szöveg alatt, hogy olvastam előtte, de mintha bizonyos részek nem így lettek volna kéziratban. Szóval,
1: hát igen, szóval ez is egy érdekes dolog, hogy de Csaba úgy rendezte ezt meg, vagy hagyott nekünk annyi szabadságot bizonyos helyeken, ahol megengedett a játékban az, hogy adott esetben a saját személyiségünkre formáljunk bizonyos helyzeteket, szövegeket, improvizációval, és az Edina ebbe partner volt, és nem sértődött meg, mint élő szerző, hogy nem pontosan a szövegét mondjuk, és akkor ebből adódik helyenként egy olyan fajta izgalom, ami szerintem a sajátossága a színháznak, hogy csak ott és csak akkor megismételhetetlenül a pillanatot lehet elkapni. Úgyhogy ez még egy ilyen pikantériája a dolognak, hogy előadásról előadásra változik.
2: Még egy néhány szót talán arról mondanék, hogy a darab struktúrája ugye olyan, említette már Edina, hogy a férfi több formában jelenik meg, tehát a lány, aki ott ül középen, egy kislányka, nagylányka, különböző fájdalmaival hozott múltjából hozott dolgokkal, ugye megjelenik benne a férfi, apaként, nagyapaként, mostoha apaként és a szerelemként, és a lánynak az ehhez való viszonyából kiderül az, hogy miért nem tud tulajdonképpen lépni, mitől nem mennek a dolgok. Tehát ez önmagában, vagy önmagán túl még arról is szól a darab, amit én szeretek benne, hogy rávilágít arra, hogy miért nem mennek a kapcsolatok, mi a baj, mit hoz egy ember magával, főleg egy nő, kihangsúlyoznám azt, hogy ez egy női darab, és ugye női szerző, a nőről szóló darab, ami nekem nagyon nagy öröm, a férfi a nő szemén keresztül, a lány szemén keresztül jelenik meg, hogy ennek mi az eredménye, ugye nem akarom lelőni a poént, de amikor az előadás után beszélgetünk a nézőkkel, vagy így duma van arról, hogy mit is jelentett ki, mit mond a darabról, akkor általában a srácok azt szokták mondani, vagy a férfiak, hogy na, tudod, kire hasonlít ez a csaj? Tudod, kire hasonlít ez a csaj? Ez a volt barátnőmre hasonlít, tehát a tönkrement kapcsolat után. A lányok pedig azt szokták mondani sokszor, hogy hát igen, így szoktam én is viselkedni, és hogy ezek ilyen hibák, vagy nem tudom, hogy igen, hozok magammal ilyen dolgokat. És hát ez egy nagyon, nagyon jó dolog. Tehát a darab maga, a megírt mű is, és hogy a két barátom, színész barátom előadja ezt a dolgot, nagyon mai, és nagyon a mai kor problémájával foglalkozó, és iránymutató lehet nem csak egy tizenéves korosztálynak, akik mondjuk járogatnak egymásra két hétig, hanem hosszú ideje kapcsolatban élő embereknek is egy hát, hogyha nem is útmutató, de figyelmeztető, egy sárga lámpa lehet, ami villog, vagy akár piros is. Tehát ezt nagyon szeretem benne, én személy szerint.
0: Köszönjük, és ha minden igaz, akkor hallunk belőle még egy kis.
2: Igen, egy részletet még a darabból mondanám.
1: Ha, igen,
2: és akkor még itt gyorsan elmondom még egyszer, hogy Kino Kávézó február 25-e, tehát holnap után este 8, egy perccel tovább Tallé Redina, a szereplő Kondákor Zsófi, aki mindjárt olvas, és Jász Berényi Gábor, aki mindjárt olvas.
1: És rendezte Gerner Csaba.
0: Halljuk.
1: Na, rájuk.
4: Egyszerre több férfit tenni boldoggá. Ez az álmom.
1: Te ilyen vagy?
4: Milyen?
1: Te most szórakozol velem?
4: Nem szórakozok. Megpróbálom összeszedni a bátorságomat, rendszerezem a dolgaimat.
1: Rendszerezed? A dolgaidat?
4: Igen. Te mondtad, szedjem össze magam, nem kell mindig szépnek lenni, bátorság, babácska, blablabla, bla, bla, meg ilyeneket magyarázol nekem folyamatosan, most meg kiakadsz, belém folytod a szót. Már az első életigenlős mondatomtól kiakadsz.
1: Nem akadtam ki.
4: De igenis, kiakadtál, mert felmerült bennem a gondolat, hogy esetleg nem csak egy férfit kell boldoggá tennem, hanem többet is lehet, sőt, néha muszáj. Kimertem mondani, te meg kiakadtál.
1: Muszáj.
4: Igenis, muszáj. Ezt követeli a karma.
1: A karma?
4: Most ismételgetni fogod, amit mondok?
1: És mégiscsak úgy kávéra. Nem kell pontosan összeszámolni, nehogy szétdurranjon az a gyönyörű fejed. Hogy mégis hány pasival kavarsz egyszerre?
4: Nem kavar.
1: Nem kavarsz? Akkor mit csinálsz? Atya úristen. Meg tudod magyarázni, mi a bánat folyik itt? Jössz nekem a gyerekkoroddal, pufogtatod a töltényeidet, közben meg kiderül, hogy ribanc vagy? Az vagy? Ribanc vagy? Azt kérdeztem, ribanc vagy?
4: Nem tudom. Mondd meg te. Majd te megmondod. Te vagy az én felsőbbrendű énem, nem igaz? Egy olyan lány, mint én, az milyen?
1: Olyannak kell lenned, amilyennek én látlak.
4: Van egy görög mese.
1: Mese.
4: Egy vak figuráról szól. Illetve az elején még nem vak, csak nem látja a fától az erdőt. Jól mennek a dolgai. Kiváló házasság. Nyerő csapat. Apa, anya, gyerekek. Igazi menő fickó. De valahogy mégsem stimmelnek a dolgok. Elkezd nyomozni, hogy mi van. Az van, hogy a történet végére kiderül, ő ölte meg a saját apját, és feleségül vette a saját anyját. Persze nem tudott róla, hogy velük teszi ezeket. Csak a végén jön rá, hogy ez az apám, ez az anyám, ez meg én vagyok.
1: Állítólag semmi meglepő nincs abban, hogyan párt választunk. A férfiak olyat választanak, mint az anyjuk, a nők pedig olyat, mint az apjuk, és általában meg is találja a zsák a foltját.
4: A fickó kiszúrja a saját szemét büntetésből, mert amíg látott, vak volt. Szép gesztus. Szomorú is. Férfias is. Pont amennyire kell. Fut egy rohadt nagy kört, kiderít mindent magáról, meg a sunyi képmutató családjáról. Leépülés, felépülés, jellemileg mindenhogyan. És a végén ugyanott köt ki, ahonnan elindult. Vak. Bár legalább tudja, mit nem lát.
1: Szúrjam ki a szemem. Akkor elég lennék neked? Az bejönne, mi? Valami bazi nagy dráma, ahol megdöglenek a férfiak a nők miatt.
4: Hol a szempilla spirálom? Keressük már meg. Na, aj, nézd már rám, légy szíves. Most mi van? Mit vagy úgy kiakadva? Nem olyan nagy dráma ez.
1: Ez nem vicces.
4: Nem is nevetek. Előtted térdelek.
1: Miért nem vagyok elég neked?
4: Nem mondtam.
1: Azt mondtad, hogy több férfit szeretsz egyszerre.
4: Szeretnék.
1: Az ugyanaz. Mindig máshol vágysz, másra, másokkal, más dolgokat csinálni. De elmerni valamerre valakivel, ahhoz már gyáva vagy. Tudod mit? Választ ki az irányt, meg a hapsit, aztán húzzatok el mind a ketten. Hogyha eltévedsz, akkor kezded előről. Másik hapsi, másik irány. De egyszerre csak egyfelé lehet menni. Mindennek megvan a legjobb helye. Addig kell keresni, míg meg nem találod.
4: Te tudod, hol van ez a hely?
1: Milyen hely?
4: A legjobb helyünk.
1: Igen. Ott, ahol minden látszik. Látszik, hogy hova juthatunk el együtt. Látszanak az útvonalak.
4: Látszik?
1: Igen, látszik. Olyan, mint a Himalája csúcsa. Tudod? Himalája. Csomolunk ma. 8848 méter magas. Tibet. Kis Butha. Brad Pitt.
4: Na jó, hagyjuk. Ez már egy kicsit magas. Nem mehetnék inkább lefelé?
1: Menj, amerre akarsz. Nem érdekelsz. Elegem van belőled.

0: Mi lesz ezután?
1: Keltakaró.
2: Jó.
1: Keltakaró.
3: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Keltakaró. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
4: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
5: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány minden, ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass.
6: Kedves ifjak, felnőttek és idősek! Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt, vízszintes helyzet.
3: Tilos Rádió?
1: Jó.
3: Ez nagyon jó. FM 90.3, hallgass!
1: Na, kell takaró.

0: Herceg Ferenc, az élet olyan, mint a lánc. Írásbeli dolgozat 4 tizedben. Hevesi tanár úrnak történelmi vizsgára benyújtotta Herceg Ferike, a 4. B-osztály jeles előmenetelű tanulója, tornából felmentve. Előadta a Nemzeti Reálgimnázium. Osztályozta Szász Károly tanár. A nádról nyári napnak alkotulatánál kibámul a kanyarulnál.
1: Milyen szépen hullámzik a Duna. Milyen érdekes a kép szemben, a rondella, a bástya, alattam a hajóhíd, mely Pestre vezet. Milyen különös, régies minden, de nem is csoda, hiszen 1823-ban vagyunk, mikor Pest-Buda még egészen primitív, fejletlen állapotban ma, mint látjuk. És szó sincsen pompás palotákról, meg digadóról, meg angol partról, meg jazzbandről a Ritz-Hellóban, meg ilyesmikről, amikről bezzeg én nem is álmodhatok még, hiszen lelkemben tulajdonképpen a régi, respektíve a mostani feudális korszakhoz tartozom. Ezzel szemben áll régi dicsőségünk. Kérem, hol késik régi dicsőségünk?
2: Most voltam érte az éjjé homályban, azt hiszem, te rögtön jön.
1: Hát kérem, mondja meg neki, hogy siessen, mert századok ültenek el, és ő alattuk mélyen egy észő fényben jár egyedül szíme.
2: Igen, istenség, rögtön itt szíme.
1: De éppen jönnek a főurak.
2: Parbleu, fenség, mondja, c'est drôle.
1: Honnan, hügyis szíme?
2: Csak ide Bécsbe tértem be egy kupica idegen majmolásra, mostanában kedden és pénteken szoktam idegent majmolni.
1: Mi az édem csutkai?
3: Éppen fénytűztem, fenség. Nagyon kellett szaladnom, nehezen bírják már az öreg csontjaim.
1: Hét elfajulás dolgában, hogy ellunk?
3: Köszönöm, kedves érdeklődését, fajulgatok. Szépecskén, elhagyjuk, jó, hogy eszembe juttatta, indulok is rá.
1: Hová indul?
3: Hát romlásnak, erős magyar vagyok én, kérem, hajdan.
1: Apropó, nem látta véletlenül a bosszus egeknek ostorait nyomrult hazénkon?
3: De igen, majd felküldöm, ha találkozok vele.
2: Fenség, a nemzet van itt.
1: Mit akar memmikint?
2: Valami panokszal jön.
1: Bocsásd be!
4: A nemzet jön.
1: Alá szolgálja, kérem én, ezt nem bírom, tessék ma intézkedni. No, mi az öreg? Kérem, folyton ráz. Kicsoda? Kérem, ez a Széchenyi, kérem én nyugodtan testpedek, és ez a Széchenyi oda jön és ráz. Már testpedni se hagyják az ember. Küldje be!
2: Igenis.
4: A vesztében rohan.
2: Aha, ez a Széchenyi. Bár magyar ő is, de én azért nem tartok össze vele, bár gyermekkoromban az átok mindig az asztalkül kergetett, hogy nem tartok össze.
4: Belvillom. Széchenyi élőben jön. Hátra terül a szél az előszobában.
1: Jó, csak hallgasson. Már megint árulkodni jött, amiatt a kis rázásért. Megálljon, ezért úgy felrázom megint, hogy olyat még nem pipált. Milyen nincs önnek, és micsoda ön itt nem?
2: Ja,
1: nekem itt szavam sincs, az ország nagyja nem vagyok.
2: Nézze, Széchenyi!
4: Széchenyi,
2: megégett az ujjamat!
1: Nem tud vigyázni, már megint belenyúlt a lengészbe. És mi igaz abból, hogy ön valami lánchidat akar építeni, ami a Margit Ferenc József eskütéri és összekötő vasúti hidat megelőzve a kultúra fákjája lend? Majd mit csinálnak a mi csodái?
4: Majd megmutatom a barátaim. Szítsd meg, mi a Kossuth tárgatóval kezemben.
0: Bocsánatot kérek, ahogy feljöttem a lépcsőn, nekem itt valaki a kezembe adta ezt a tárgatót.
1: Uraim, midőn a színpadra lépek? Nohis?
2: Hát most mit csináljak vele?
0: Adja ide majd én.
1: Jó!
4: Átadja, de amikor Széchenyi egy pillanatra elfordul, hirtelen a szájához kapja és kivacsa belé. Nagy csörömbölés.
1: No mi az? Mi tört össze? Már megint nem vigyáznak a régi alkotmányra?
2: Jaj, fenség!
1: Mi az? Mit csináltok már megint? A régi feudális alkotmány, persze, amire úgy vigyáztam.
2: Kérem, én is vigyáztam, de erre a hangos tárogatózásra megfúztam is erre. Ahogy fogtam a kezemet, kitört.
1: Mi tört ki?
2: Hát a forradalom.
1: Ezt ön csinálta? Kérem, megfizetem. Na és mit fog ehhez szólni a feleségem?
2: Kérem, tessék neki megmondani, hogy leborulok ő nagysága előtt, majd csináltatok másikat.
1: Ó, az ön micsodája?
4: Ó, a én küzdelem.
1: Mit jósol ön? Megjósolom, hogy elveszítjük a háborút, és 1849-ben világosnál lefekszik a fegyver. Aztán 18 év múlva kiegyezünk, majd 40 évi béke után kitör a világháború, elveszítjük, és 10 évig szomorú napokat lát az ország, míg végre 1925 novemberében minden jóra fordul. Ugyanis a Nemzeti Színházban előadják ennek az embernek a történelmi színművét, aki megértve engem és koromat, bebizonyítja, hogy én előre láttam, hogy ő majd utólag rájön, hogy én előre meggyorsoltam, hogy ő majd utólag kimutatja, hogy két okos ember volt ebben az országban. A másik én voltam.
4: Döblik be meg.
1: Az élet olyan, mint a lenchíd.
3: Miért?
1: Nem tudom.

Jaj, szép asszonyok. Szeres brit dámát, régi lordok utódját, szeplőst, kék ruhást, vagy norvég lánnyal lesd a fjordok fölött az őszi szélzúgást. Szeres szírasszonyt, lassú tánctól vonagló lomhakéjű nőt, sápat görög szajhát Bizáncból, aranytermekben bénülőt. Szeres nagymellű lágy flamandot, ki úttan s lagymatag mozog. Nem csókol asszony úgy a földön, mint a párizsi asszonyok. Keresd szláv hitvesed szemében alkony táján a nagy talányt, öl egy cigánylotyót a réten, szeres arabnőt, perzsalányt, borulj sudár fehér hasára, mely hűs, akár a gyík hasa. Hágj fel Madonnád ablakára lajtorján május éjszaka, hajolj mórrabnőd íriszére, hol zöldes sárga fény lobog. Nem csókol asszony úgy a földön, mint a párizsi asszony. Utazz, hajózd be mind a tengert, kutass fel messze népeket, imádj kígyójárású berbert, kívánj nagylábú németet, várd hölgyedet brokát ruhában Toledo őszi lombja közt, vagy kurtizán a szuburában forgasson tejszín combja közt. Szeres zsidó lányt, búst és édest, mint május éji óborok. Nem csókol asszony úgy a földön, mint a párizsi asszonyok. Jegyzett. Tudom, hogy vannak még ezer szám. Örmények, lappok, négerek, sárgák, olyaprók, mint az öklöm, s mindig csak csókra éhesek. Hinduk, litvánok, svédek, írek, bretónok, szerbek, angolok. De egy sem csókol úgy a földön, mint a párizsi asszonyok. Ballada a parlamenthez. Most, hogy a bitó árnyékában állok, a parlament eszéhez appellálok, mert jogában áll minden féregnek, dögnek védekezni, ha életére törnek. A kutya vonít, a kígyó sziszeg, a farkas üvölt, s ebben a hideg, tetves ketrecben, ahová bezártak. Csak én fogjam be a pofám. Persze. Nem nékem állna a deres, ha úr lehetnék, vagy gazdag nemes, de mivel, hogy szegény bitang vagyok, a vallatásnál csak pofont kapok. S most, hogy méghozzá kénpadra ítéltek, ha hegyes szögekkel a húsomba tépnek, ha olajba főznek, ha négy rétre vágnak, most is fogjam be a pofámat. Ne! A fejemben még több szalma lenne, mint amennyi szalma nőtt már eddig benne, ha most a parlament elé nem állnék, s végső lehelletig nem protestálnék, hogy ártatlan vagyok. S ha síralomházba zárnak, s a bitó alatt a martalócok várnak, míg a szuronyok merev négyszögben állnak, hát még akkor is fogjam be a pofába. Látjátok, nem hiába firkálok, mert ha e verset ki nem gondolom, fölöttem folyna már régen az áron, csalán nőtt volna már a gyomrom. Ezért, ha a zsaruk a nyakadra hágna, az urakerül, ne fogd be a pofát!

Az akasztófa virágok balladája. A orgonák közt erre jársz a nyáron, a dombtetőn, barát vagy idegen, ne gúnyolódj a három jó madáron, kik itt lengünk a sárga zsinegen. Bőrünket nézd, a víz lemosta régen, nyelvünk megzöldült, mint a rézgaras. És így forgunk a korhadó kötélen pökhendi táncban, mint a szélkakas. Hasunk, amelybe bort tömtünk, s kalácsot, mint vén ribanc mell ráncos sárga folt. A szívünk, mely a názáreti ácsot sosem dicsérte, rég a sárba folyt. Ne rögd ki gyalázatunkat, vándor, s ne csak mi bennünk lej bűnt és hibát, s ha majd a megymagot kiköpött szádból, rebeg értünk egy Ave Máriát, hogy a gonosz hold szarván el ne essen, s az égig jusson-e három zsivány, s ruháik foltján többé ne nevessen a gróf kisasszony és az úri lány, de kérd ránk az úr kegyelmét, hogy a bitóról hófehéren megoldja bíjon árva lelkét Krisztus nevében. Ámen. Ámen. A barna rongyok hultak már a fáról, s át 33 sáros vármegyén hárman jöttünk koldulva Flandriából. Ityémeson, s Kolinkajő, meg én. És egy nap térdig hóban állt a róna, s a házakból követ dobtak ki ránk, s a réteken nem nőtt, csak csipke rózsa, deres kökénytől felkopott a szánk, s ott röpködött a varjú is, mely újra fülünkbe károgott a dombtetőn, s mi ülünk hárman, tarbozódva bújvas árván a kötből megfakult mezőn. Kislány, ki erre jársz egy jó barátunk, ki majd letéptel lilium virág. Ne nézz ránk szemedben durva bábdal, de mondj értünk egy Ave Máriát.

hold rőt lámpáját felkötötte Rouen várának lila tornyai. S hogy lassan egyre mélyebb lett az alkony, nézzétek, mondtam, mi veres a hó. Ittyé Meson a kését nézte akkor, és arra jött egy batyúzó zsidó. Ott jött görnyetten, vénen, és mi szépen felálltunk, staplót kértünk és tüzet, de ő a kést bámulta, s zöld szemében sötét toronyként állt a rémület. És így végeztünk véle mind a hárman. Mondj, értünk még egy Ave Máriát, s az Úr az örök élet aranyával fizesse meg irgalmad aranyát. Hogy a göncöl kocsisa fel a bakra vegye magához-e három gonoszt, s vad vágtában vihesse a magasba hozzá. Ki már csupán kegyelmet oszt, és kérd ránk az ő szerelmét, hogy a bitóról hófehére megoldja bíjon árva lelkét Krisztus nevében. Ámen. Ámen. A vénzsidót a búzaföldbe dobtuk, és a vénzsidó vagy 100 tallért nyomott. Aztán kocsmába mentünk, és kimostuk a rongyainkból mind a vérnyomot. De a zsaruk elfogtak a határban, s rozsdába verve vittek Párizsig. Bűnbánat nélkül haltunk mind a hárman, s hasunkön nézd, a lódarás hízik. Szemünkkel varjak szállnak benn az égen, s forgunk, lengünk, mint a szélkakas. És melbimbóink megrohadva régen leestek tegnap, mint a részgaras. Vállunk a naptól már barnára égett, testvér, neves meg, mint a nagyvilág, és mondj, ha a Montmartre dombra tévedsz, értünk egy végső Ave Máriát. Hogy Colin Kajő lókötő pofáját, s Ittyé Mesont a zsebmetszők közül, bírák, pandúrok ott fenn már ne várják, rútul pislogva egy felhő mögül. De kérd ránk az ő kegyelmét, hogy a bitótól hófehéren megoldja víjon árva lelkét Krisztus nevében.

0: tilosságjó. Kártakarót halljátok. És benne napi mozaik. Most elértünk Faludi Györgyhöz, akinek a vígjon fordításait halljátok.
1: A testamentum.
0: A születésnap.
1: Az őszi sárban már magamban járok, s lábam nyomában a kaszás ügyet. Hajam deres lett, és az utcalányok másnak mutatják.

mutatják már a mellőket. S a csillagok is már fakóban égnek, mint egykor égtek, mikor este lett. Ajánlom bűnös lelkemet az égnek, és az úgy csarának vészna testeme. Pedig hogy féltem egykor a haláltól? Emlékszem, mint kamasz vagy kisdiák, mikor félig fejemre szállt az álom, és elmorzsoltam rég az estimát. Hirtelen belém nyilalt a sötétben a rémület, hogy egyszer meghalok. És azt sem tudom már akkor majd, hogy éltem, és hogy fákat láttam, holdat és napot. Hogy nemzedékek fognak jönni-menni, de nékem nem lesz szavam és dalom. És a bitang sors, mely nem adott enni, végül sarat dagaszt az ajkamon. Hogy mint a barmok döglünk meg mindnyájan. S ha már a sírba tettek, egy kevés örömtől sem lesz édes lenn a szájam, és nem lesz soha, de soha ébredés. E félelem úgy fúrt, mint vágóhídon fúrják bikák agyába a karót. A verejték nyakamig elborított, s hörögve haragtam a takarót. Görcsös kézzel meggyújtottam a mécsest, s hogy elkergessem ezt a látomást, könyvet fogtam, s olvasni kezdtem révett szememmel Vallát vagy a Gorgiászt. Azóta a pimasz nők, s a rideg barátok, s a polgárok közönye, a hosszú vándorútak a hideg erdőkben, és a hóhér kötele másra tanított, s mert kiürítettem a mélypincék mindenlőre borát, nem félek többé, s a halállal ketten régen vagyunk mi, Pertucimborák. Mert korbáccsal vert engemet az élet, s nem voltam Isten választott fia, egy tál lencsémben hányszor ült a féreg, s lábamnak hányszor kellett futnia, és mégis most is gúnyra áll a szájam, s az urak hiába fennek rám fogat, ollójával e rút kor, és az állam nem nyírt meg, mint kertész a bokrokat. Úgy volt tehát, hogy épp karácsony esten, 31-ben, 1400 után, szalmán hevert borjak között a testem, melyek szememben leheltek puhán. Apám némán állt, mint cölöp a tóban, s anyám fáradtan súgta, Jézus! Jézus, mert én is egy vén korhat istálóban születtem egykor, mint a Nazarénus. És hogy mégsem lett megváltó belőlem, az első követ te emeld rá. E földre gondban és nyomorban nőttem, istáló szolga volt szegény apám. Nagyapám zsoldos, s varros homlokára az évek húztak dühös boronát, és őseim jeltelen sírhalmára sosem ragyogtak gőgös koronát. És ezért így, vénen, két térdemre esve köszönöm néked, uram, a nyomort, hogy nem lettem ficsúr, ki délben, este mindenre pökve szürcsöli a bort, hogy mámoraim keserűk és búsak voltak, s utam az éj aljába vitt, hol a sötétben megláttam a dúsak hatalmát és a szegények titkait. Köszönöm néked a kenyér csodáját, s az éhes gyomor lázadt vágyait, a tömegszállás fuldokló homályát, s a vén kórházak sápadt ágyait. Köszönöm néked álmom lágy varázsát, s lyukas cipőmben a hideg sarat, és köszönöm a meddő vágy darázsát, s a szélzúgását a hidak alatt. Köszönöm néked, hogy szememnek tárva nyílt meg az ember, e szörnyű bozót, mert így nem lettem az urak szolgája, sem népkertekben risporos bohóc. Köszönöm, hogy az ember szenvedését mind a fülembe súgtad egy napon, mert így történt, hogy minden versem mélyén azóta egy húr szól, a szánalom. De akkor még mindenről mit se tudva, üvegből ittam a volt a levest, és lágy porával megcsókolt az utca, és rőd borával meglocsolt az est. Oly szimpla volt minden, a nap, a répek, a játékok, az ég és a folyó,
s az új csarából úgy gurult az élet cipőm elé, mint egy üveggolyó. Aztán meghalt apám, és mi ültünk szótlan, s az éhségtől állunk már felkapott. És így jött, hogy 8 évvel kenyeret csortam a pék előtt, s a strázsa elfogott. 25 botütés jutott ki nékem, s a kis monkorbi és hovány farát röhögték éppen a dámák a téren, hogy ott jött Guillaume de Villon apát. Magához vett, és nékem adta lelkét, és címer pajzsa minden csillagát, és pap szívének vénülő szerelmét, és vén könyvtára ódon illatát, amelyben annyi titkot magyarázott kamasz fülemnek ő, a mesterem, míg kinn a fákon nyári zápor ázott, vagy targaljak hintáztak mesztelen. Emlékszem, mindig az ablaknál állott, és elfordítva tőlem mély szemét, úgy nézett szét az udvaron a pállott üvegen át, hol limlom és szemét közt gyöngyöket fogott a levegőben. S aztán megfordult, s úgy mellékesen, félhalkan és úgy félig elmenőben marokra szórta őket én nekem. Mert tudta ő a századok múlását, s régholt bölcsészek minden bánatát. Ő mondta el nékem Róma bukását, Platón álmát, s a husziták tanát. Hogy Gilles de Rest a kék szakált miért húzták Bitóra, és a brittek a szegény Johannára miért gyújtottak mágiát Rouen várának sárga főteré. És így volt, hogy 16 éves lettem, s a pandekták közt ültem kisdiák, s szájamra a lihegő nyári estben mézet csorgattak az akáciák, s az álmos denevérek lassú kéjjel ölelgették már kinn a házfalat, midőn Szeleszt a szolgáló a méccsel bejött szőkén, mint az erdei nap. És akkor persze megtanított arra, amit különben ő már rég tudott, és a polcokról Okem, Zénu, Valla, az orvosok s az asztrológusok, Demokritos, Hippokrátész és Platón, Lukánus, Szent Tamás és Livius, Averroész, Ptolemeus és Strábó, Terencius, Seneca, Plinius. Az írók, az atyák és a bölcsészek, a tanítványok és a mesterek, pergament arcok pusztuló és vénhet gőgével bámulták szerelmemet. S ezentúl minden éjjel véleháltam. A Champ de Mars vizes lapájain, és néztem, míg a harmad hajnaltájban kék lámpákat gyújtott a vállain. És bár a nőknél sok babért arattam, s a vágy húsomba csontig harapott, a vénkönyvekhez is csak hű maradtam, és elnyertem a doktor kalapot. És ekkor a magam lábára álltam, s úgy éltem már, hol vizen, hol boron, akár csak most, és nyelvem a vitában minden tanárt megvert a Sorbonon. És akkor tájt már rímeim bejárták az országot, meg Párizs városát, és a barátok régen bennem látták az új költőt, a Héroszt, a csodát, mert előd nélkül jöttem, mint Homérosz. S ha versem átszállna jövőkorokba, úgy megsúgom, hogy azért lettem Hérosz, mert fütyülni tudtam a Héroszokra. De megvallom, bár 100 rímet faragtam, koldus tarisznya jutott én nekem. Gazdag versek közt is szegény maradtam, s fanyar gondok közt folyt az életem, s csak titkon csókolóztam az örömmel, míg a züllés mocskos kocsmákba vitt, és asszonyok közé, kik 10 körömmel fogták kabátom foltos szárnyait. A szép Gantier asszonykit annyit vártam, s akit hajnalig korbácsolt a vágy, s a szőke Blanche, aki szemét az ágyban mindjárt lezárta, mint a gipszbabák. Catherine La Boursière,
aki zsivány argót beszélt, és a piszkos Marion Lidoll, de legjobban mégis a kövér Margot szerettem, kiről annyi versem szól. Együtt laktunk, és ő vitt a bűn útjára, mert Villon akkor késelt és lopott, hogy Margónak pénze legyen ruhára, s átlátszó ingre, de a pimasz kokot minden áldott nap megcsalt egy hülyével, kit átölelt, s a kapuajba vitt, és máskülönben is gyűlölt, s csak éjjel békültünk össze néha egy kicsit. Mindent, amit magamról s a világról tudtam, néki, csak néki mondtam el. Felszedtem volna lábnyomát a sárból, s a holdat néki loptam volna el. És egy éjjel eszembe jutott, megkérdem, miért nem szeret, és miért nem szeretett. És akkor felült a pamlagon fehéren, s így szólt, unom víjon az eszedet. És akkor mentem le az éjszakába, és egyszer lépve minden járdakőre, alvó koldusok s roncedők közt kába fejjel előre, mindig csak előre, a rétekig, s ott néztem vizes arccal a téli felhők alján, hogy terül el, mint megromlott lila hús a hajnal, olmosan, szürkén, reménytelenül. Mint tudjátok, ekkor volt, hogy leszúrtam boros fejjel a rendőrfőnököt. Miért kötél járt volna, de az udvar s a parlament kegyelme száműzött. És ott bolyongtam, hol az erdők vadja között az éjben csak a glóriás szentszűz kísért, és ő, mindnyájunk apja, aki a fák alatt is óriás. Köszönöm néki, hogy dús álommákot hintett, ha fáradt voltam el nekem, és köszönöm a bágyat holdvilágot, mely ott kísért a téli kerteken, amíg magányosan és számkivetve a Szentavéli kisfaluba értem, hol egy gyönyörű parasztlány nevetve rég várt a réten a tavaszi szélben. Fehér csípője ringott, mint a bölcső, fáradt testemnek drága ararát. És mikor megtudta, hogy Villon a költő csókolja haja puha aranyát, mint széttépett langyos barack, úgy ömlött szájamba szája, s teste lángra gyúlt, s az éjben melbimbója úgy varaslott, akár a málna, mely márványra hult. Mint harapófogó ölelt a karja, asszony még így sohasem szeretett. Fázó testemet testével takarta, tenyerén vitt, szájából etetett, s éppen ezért volt, hogy egy éjjel lopva elszöktem, mint a tolvaj nesztelen. Szegény gyermek, hogy is sejthette volna, hogy sok lesz nékem ennyi szerelem. Midőn lehult az őszi lomb, ölében már nem rejthette őt, a gyermeket. És akkor nem kellett senkinél cselédnek, és a réteken bolygott, kikergetett testével, és úgy gondolt reám, lágyan, s harag nélkül, s mikor tél lett, szegény fiunkat egy fekete éjszakában, ott szülte meg az udvarunk kegén. De akkor én már régen messze jártam, és megláttam az Alpok ormait. Láttam gyöngyöt zsákszámra Génuában, s láttam Velence gőgös tornyait. Láttam bűnbánon térdelni a népet, a lateráni szent lépcső tövén, láttam nyomort s elefántcsont csipkéket, Bianca d'Este bársony köntösén. Láttam Kumét, s a vörös lángokat éjjel Nápoly váránál a hegyen, s mezítlen fürdő görög lányokat Palermónál az Azúr-tengeren. Láttam Brunelleschit az esthomályban, amint a dómnál a meszet keverte, s láttam költőket, kik ezüst tentával írtak szonettet bíbor pergamentre. És így
Megöregedve végigjártam Germániának minden vén, sötét, gót templomát, és aztán megcsodáltam Ypern csipkeit és London ködét, míg végül a Kréta partokról néztem, hogy repül Kalénak a sirály. S a hírt matrózok hozták arra nékem, mikor kegyelmet adott a király. És ezért dicsérje néktek most a rímem, 7. Károly francia királyt. Ragyogjon trónján a liliomos címer, s övezzen homlokán az úr Gloárt. A sors útjában 100 rózsát fakasszon, és még hírből se ismerje a bút, és szüljön néki a királyi asszony 20 gyermeket, és persze mind fiút. S így értem haza egy nap hajnaltájban, a szajna csendes volt és hófehér, s legott a hírhet házhoz vitt a lábam, hová oly sokszor vitt a szenvedély. És mint szerelmes kamasz, lopva néztem be a nyitott ablakon, hol tátott szájjal, zsíros, piszkos pofával vénen aludtak Margó meg a többi lányok. Tovább mentem, s kiköptem a járdára, s a kút vizében néztem arcomat, hajamat, melyet az idő sárgára mázolt, s a furcsa, hosszú karcokat homlokomon, és aztán felnevettem, s nem néztem már a víztükröt tovább, sem a nőket, és még azt sem kerestem, hol vannak már a régi cimborák. Az egyik szolga lett, lovász vagy béres, vagy az utcán túrja a szemetet. A másik zöld esernyővel kezében sétáltat vasárnap 8 gyereket. A harmadik nagy úr, és 7 lovon jár, s fülébe 3 prímás hegedül. De én nem lettem szolga, úr, se polgár, s így maradtam magamnak egyedül. Lelkemet tehát az úrnak ajánlom, vedd tolladat és írd, Fremen papom, a többit a sárnak, és azt kívánom, ha elköltöznék innen egy napon, hogy minden cókmókomat pénzét éve temessetek el, s azt, mi megmarad, dobjátok az első koldus kezébe, ki elétek ok. De addig kérlek, hagyjatok magamra, hogy néhány órát hadd ülhessek én, amíg az ősz ködöt szitál hajamra még itt, parányi kertem közepén. A rózsa már lehult, a szegfű sárgul, a bokrokon fütyülnek a rigók. És a tölgy alatt egy vén Priapus bámul, kit Rómából hoztak a légió. S ha megrepett és megkopott is, mégse tört össze másfél ezer év alatt. Csend van köröttem, s a sápadó égre vörös felhőket gyújt az alkonyat. Négy oldalt borzalmas házfalak barnán merednek a haldokló kert felett. Lassan sötét lesz, Priapuszra tarkán csavarodnak az ázott levelek. Utóirat, mely temetésemet illeti. Ha visszatérek majd a barna földbe, amelyből gyomnak nőttem egykoron, azt kérem, hogy a Szent Avéli völgyben pihenjen egykor elfeledt porom. E temető már régen drága nékem, oly csendes, mint egy álmos zöld öböl, s két összehajló sejmes domb tövében puhábban vár rám, mint az anyaöl. És olcsó könnyeket senki se ríjon, ha majd a sírba tesznek egy napon, szegény fiam Pierre Armand de Villon is ott pihen, kik bénán és vakon jött a világra, de az úr kitárta feléje lágy kezét harmadnapon, s el nem játszott játékait, ott játsza valahol a cukorszín csillagon.
De mégis azt kérném, hogy ne tegyétek Armand fiam mellé testtemporát. Ott szeretnék pihenni, hol a rétek benőnek már a korhat lécen át a sírdombokra, a temető szélén. És ott nézném, mint fáradt vén szerető, amint az évekkel lassan és békén a búzaföldbe vész a temető. Meg aztán a kocsma sincs onnan messze, hol jó bornál egy kis kvartett zenél gonosz nótákat minden nyári este, s daluk botrányos szövegét a szél a zöld sírokig hozzá magával. Ne szóljatok meg, ki tudja, halott szívem egy csendes május éjszakában talán meghallja még a dallamot. Ültessetek fejem fölé egy árva kis szilvafát, mellemre pázsitot. De a kék ékszerrel miért? Ne drága márvány tömböt vagy gőgös gránitot, rendjeleket, díszsírhelyt sose kértem. S bár hóhérkészben lengett életem, az úgynevezett úri tisztességhez mégis túl tiszta volt az én nevem. Ne törődjetek halotti torommal, jó lesz nektek, ha van dohos kenyér, s ha nem nagy munka, írjátok korommal vagy kátránnyal egy szürke vagy fehér középnagy kőre, amilyen a réten a lábatok alatt ezer akad, hogy úgy ki és mi volt az életében, ki itt enyészik len a föld alatt. S menjetek hátat fordítva a sírnak oda, hol szebben szaglik a virág. S talán, ha majdan 2000-et írnak, Krisztus után még tudja a világ, hogy csókolt egykor víjon a csavargó, s mély serlegekből hogy itta a bút. Hogy indult végül álmos és kanyargó vizekre? Honnan nincsen visszaút?

Ó, borzadály, ketté hasadtam. Te tréfálkoztál velem? Egyik felemmel öntudatlan öleltelek szerelmesem. A másik szemlélt, mint egy szobrot. Éber szemlencsét fogva rád, sőt, azt is, mi fejemben forgott jegyeztem, mint a szeizmográf. Ez utóbbi is akaratlan volt, hidd meg, bárha tudatos. És végezetül itt maradtam tudásommal, mint túladok. Készségesen jött első kéjünk. Lakály volt, régtől elnyomott. Trónunk elébe úgy idéztük, mint rabszolgát a zsarnokok. Lihegett, botlott, dombról jőve, szemfénye vad volt, lépte gyors, és tudtuk, meg nem lophat tőle erőszak, végzett kor, se sors. A biztosság. Ez volt a legszebb, s a győztes, nyegle, bizalom. Még itt zihálunk egymás mellett. A testünk csupa nyugalom. Átfoglak, langyos szád nem éget, csípőcsontot hűs, mint a kés. Derekadat, mint az emléket tartja egy szelíd ölelés. Körben komoly dzsinnek vigyáznak a sarkokban és a bútoron. Lábam hosszabb, mint egy zsiráfnyak. Árnyat legel, ha nyújtózom. A márványudvar csupa rozsda, most ugrott rá a holdvilág, s a szél felkapja, visszahozza párzásunk boldog illatát. Szemed sarkában szilvakék kegyetlen rakétákat röpít az ifjúság. Ha csak egy csepp becsület volna bennem, nem engedném, hogy számot érje szád. Talán még most sem késő, hogy lerázzam szédült hűséged, és kidobjalak. Te jámbor őrült, mit keresd a házban? Tört bútorok, vérbevett palak közt ráncos képen vonz, vagy a szegénység. Ébredj álmodból, nem látod a végét? Az iszonyaton kívül mi marad örökbe rád, ha ócska bábom eldől? Úzd el kezedet sárga tenyeremből, honnan az idő vize kiszalad. Az új hold görbetőre felhasítja az ég violapiros pókhasát. Az esti árnyak Hárun al-Rasídja már osztogatja a sok álruhát. A kasba éled, utca tér sikátor fölött az alkony mézgás, és nehéz. Az ópium barlangból kis szivárog, s csókra nyújtja a libegő kezét. A báron kövér basa sétál végig, zöld vízi hulla, szeme, mint az ón. Ott angol orvos, illatokon élít és boldogságán. Fenn a dobogón hastáncos nő, kávátlan kőkutacska a köldöke, benn árnyok ágboga, lihegve, mintha még vizet kutatna, bámul bele egy szökött katona. Dobzene árad, és fákja füst a térről, a karnyelő hasán a hold a vért. A mesemondó körül sűrű félkör, az ajkak nyílnak, Szimbád hazatért. Tuareg ül, a nagy falnak háttal és a látványt nézi, 40 napja már, és egyszerre mind ez, dobszó, török, fátylak, s fátylak mögött a női szem, bazár, résztálak, menta illat,
pálmakertek, mélyzöld árnyékok és fehér falak őrült körtáncot lejtenek szemedben, míg szédít, örjét, vonz az áradat. Sír, hazád rom, nőd, bénülő locska, munkád hitványság, életed gyötör. Jöjj és merülje mély sikátorba, hogy ké az élet, s a halál gyönyör. Nincs rencs törvényi üsgő ázalakban, hazád felől nem ér be hír, se szó. Tűnj el, halj meg, s támadj fel száz alakban, van vénen is reinkarnáció. A mór fürdőben vetkezd le a múltat, a morált vesd le, hitvány szóbeszéd. Nevedet ejtsd el, réges-rég meguntad, dobd rá az emlékgyűrött köntösét. Eszmédet akaszd a szögre, rongyok, mit rossz boltokban aggattak reád. Ne fordulj vissza, így légy újra boldog, mezítlen ifjan, ahogy szült anyád. Légy csempész, tolvaj, kerítő, halárus, szeres fiút, lányt, hidd meg, egyre megy. Rabolj vagy gyilkolj, s fogd át halálos ölelkezéssel ezt a várhegyet. Avagy vadabb végvont, s a város utat, szerezd meg mindjárt, mit szíved kíván, lila függő ágyán az ópiumnak, vagy zöld nyeregből az abszintlován, vagy maradj így, ne mozdulj, csak nézzed, hallgasd, sosem volt madarak dalát, míg homlokod körött a csillagképek csörögnek, mint az érő tatolyák.

amikor Faludi György elment Bécs őszi városába egy kofferrel, mely a hazája volt, és a szürke esti penziószobában Natasha kis vállára ráhajolt, s a rolettán a rátház tornyának sárga óralapja úgy fénylett át, mint egy olajpecsét, akkor hajnal felé így szólt Natasha. Te sem vagy már szűz. Ennyi az egész. És akkor Faludi Györgynek ritka lett a pénze, s galléria ünnepnap sem volt fehér. De a diák lány, ha kérdezték érte, csak vállat vont, és vele maradt ezért. Az ingét mosta, ruháját kefélte, és számára szava volt a parancs. Az ágyban néha Csehovról beszéltek, és melle kisebb volt, mint egy fél narancs. És mikor már végigjárták kettesében Bécs városának őszi parkjait, egy szürke taxi lement velük egy szürke éjjel az úton, mely a Westbahnhofra vitt. Faludi György nem sírt, midőn a vonat ablakában, fehér bundában kihajolt felette. Az utca sarkon marónit vett magának, s aztán mindjárt elfeledte. A másodikat Mettának hívták. Fehér és gőgös arca nem árulta el soha, mire vágyik. S haja oly szőke volt, hogy meggyújthatták volna rajta a firenzei dóm összes gyertyáit. Az első este kávéházban ültek egymástól, diszkréten távol, az asztal két oldalán. Szemben egy fényreklám szólott, és így beszélgettek Einsteinről, Zoláról, a Kurfürstendám lámpája alatt. És Metta ásít. Ez a szerelem, és oly banálisan, és éppen úgy kezdődik, mint minden szerelem. Most két hétig Zoláról beszélsz nékem, és két hét múlva lefekszel velem. És aztán hozzátette. De mi lenne, ha mindjárt lefeküdnénk? És Faludi György csak a pincérnek mondta, hogy fizet, és hazamentek. És Metta odaadta a testét oly egyszerűen, mint egy pohár vizet. És attól kezdve majdnem egy fél évig cigarettáit ő gyújtotta meg, és minden éjjel puncsot főzött néki, és asszony teste néki volt meleg. A zoo alatt egy villanyóra mellett találkoztak, pont 8-kor, és minden este. És egyszer Faludi György nem ment el többet, és aztán mindjárt elfeledte. A harmadik, valljuk be, Szajha volt. Egy pesti bárból együtt mentek ki, és tudták hova. Fricinek hívták, és vörös hajához jól állt a szürke garniszáloda. 17 éves volt, és oly szép, mint egy madonna. De gindivott veszettül, és köpködött. És másnap délfele, midőn a mellét mosva megállt a tükörnél, megesküdött, hogy mától fogva nem lesz többé céda, s Faludi Györgyé lesz. A vén falakról hullott a tapéta, és így maradtak ketten egy szobán. Történt, hogy néha, mert nem volt rúzsra pénze, vagy csak szokásból, az utcára ment, és Faludi Györgynek is felforrt a vére, ha másnap reggel újra megjelent. Belerúgott, megverte és kidobta, és az utcán állt a jég, a sár, a köd, a zsandár és az éjség megkínoszta, szegény kis állat, mindig visszajött. És egyszer Faludi Györgyöt elfogta a régi csavargó láza, gyűrött múltját, passzus zsebre tette, két Miriamját rádobta az ágyra, és aztán mindjárt elfeledte. És mikor Faludi Györgynek elfogyott a pénze, midőn egy este nem tudott tovább, és egy bedingi kőrakáson nézte negyed kenyerét, meg a szalonnát, akkor hajnal felé leült hozzája,
Charlotte Franken, a munkás leány. Vasárnap is hideg volt a szobája, de Karl Marx képe függött a falán. Sápadtan jött meg esténként a gyárból, időn már köt feküdt vedény felett, és hozta magával a Szent Háromságot, cigarettát, újságot, kenyeret. Aztán Liebknechtről beszéltek, és nem látták többé a lyukakat egymás zsebén, és minden este lementek a parkba, és tüntetni mentek május elsején. De a géppuskák már csak rájuk vártak, gyönyörű tavaszi fák alatt. És akkor Charlotte Franken vézna sápadt testében egy porontyal ott maradt. A munkások harmadnap néma csendben 108 halottal őt is eltemették. És harmadnap megint a gyárba mentek, és aztán mindjárt elfeledték. És egy délután szeptember kék havában Faludi György Párizsba verset írt. A szomszédban tájz dúdolt, és a vén szajnában az alkonyat szőtt lila kreptösint. Thais 16 éves volt, és árva, és nem tudta még, mi a szerelmi vágy. És oly gyermek volt, hogy szemét az ágyban mindjárt lezárta, mint a gipszbabák. Faludi György az ablaknál állt. Párizs zsongással lassan fejébe kergette a vért. És akkor Thais halkan bejött hozzája, talán könyv, talán egy merciért, és mikor a csókoktól kábultan kereste a kilincset, s lányteste remegett. Faludi György az ajtóhoz szegezte, mint lepkéket tűvel a gyerekek. És mikor már nem sír, len a parkmonszóban jártok a sárga holdbanán alatt, majd a frissen hullott verszályi hóban, Faludi György megcsalta néha nap. Az első férfit nem lehet feledni, sírt Thais, és fejét ölébe tette. De akkor ő nem tudta már szeretni, és aztán mindjárt elfeledte. És Faludi György megjárta így már a félvilágot, és úgy tudta, hogy minden játékban nyert. Azt mondják, hogy már nagyon felvágott, midőn egy nap megjött az Éva serf. Ott jött a Mirabel Park egyik fasorában, és rászögezte gúnyos nagy szemét, mely olyan kék volt, mintha a sarkában egy ibolyát préseltek volna szét. Midőn a Dom téren leült mellette, s oly sápat volt, mint egy aszfodélosz. Akkor Faludi György már azt is elfeledte, hogy márványból van-e a milói Vénus. Éva serf nem szívott, csak goldfléket, s repdort használt, s gonosz volt, s hideg. Az Éva serf nem főzött puncsot néki, s cigarettáit nem gyújtotta meg. Fütyült Hitlerre és fütyült Leninre, és nem érdekelte Marxról, mit beszél. Hiába volt dohánya, pénze, s inge hiába volt hétköznap is fehér. Az Éva serp gyűlölte, és kinózta, és lenézte, és leköpte, és kidobta. Gőgös száját, melyen fény lett a festék, és mesztelen, vonagló asszony testét, melyet minden jött-mentnek szabad volt szeretni neki. Csak neki nem adta oda. De ezt az egyet nem tudta elfeledni soha. Soha. Soha.

Párizsból 1940 nyarán délfelé menekültem a németek elől, Angliába akartam átkerülni, de nem tudtam hajót találni, és egy másik teherhajómon, feleségemmel, néhány barátommal, és az Utrechti és a Leideni Egyetem tanári karával 5 napi éhezés után és 5 napi szomjazás után megérkeztem Marokkóba. Marokkó. A sárga répát tegnap hoztam, ma okker festék lett belőle. A 30 éves asszonyoknak szikkad, s repedni kezd a bőre. Hiába csillagáz az este, a nap iszonyú tűzkerék, rohadást vet és arat, mellre szívtam kábító fűszerét. A halál minden sarkon ott áll. Ha fiatal vagy, nem kímél, mellé telepszik asztalodnál, és szeretkezni elkísér. De mégis, mit otthon kedveltem, unalmas álszent kirakat, s mi undorított e kegyetlen barbár ország az igazabb. E verset nem magam szereztem, csak ülök némán, s élvezem, hogyan vetkőztet mesztelemre múzsám a halálfélelem. Esti séta. A járdán késő délután van, bájos, talán 2 éves kisfiú totyog. Elébénk áll, reánk néz, mosolyog. Vali elolvad, s felkapja magához. Egyszerre itt van a gyerek mamája, lefátyolozott előkelő dáma, ki úgy tolja lopótök melleit maga előtt, mint egy gyermekkocsit. Liheg, megtorpan, hennás öklét rázza, a kisfiú feleségem nyakába csippaszkodik. A némber kotkodácsol, Vali leteszi a fiút, már sűrű köröttünk a dühöngő embergyűrű. Nem értem, mit vétettünk, mit akarnak, szólok oda egy ludnyakú arabnak, ki mellettem áll. Szemem közé bámul, s hallgat. Aztán rámordít franciául, megverte a kis Ahmedet szemével, disznóhús szaga van a kicsikének. Az egyik megragadja feleségem karját, s csavarni kezdi. Ellököm, de visszapattan, s nekem jön, tökön rugom, mire hátulról tarkón vágnak, elszédülök. Amikor újra látok, ellenségeim hallgatnak, hátrálnak, a hölgy tátott szájjal valamit hápog, s elindul. Mi történt? Az átkozott idegen légió egy szőke káplárja jön az úttesten, és reánk mosolyog. Derekán hintázik a pisztolytáska. Támadóink lehajtott fejjel mennek tovább. Azt hinnéd, gyászmenet halad az úton. Így bánnak velük tulajdon hazájukban. És egy pogrom elmaradt. Még 2 marokkói verset mondok, jellemzőek talán 1940 atmoszférájára. Fagylalt maradék. Nem jött rám álom. Hajnaltájban a sikátorokban kószáltam, 2 kisfiú ült a cukrászda előtt a nagy szemétkosárban. Hangosak voltak és vidámak. A papírtölcsérekre száradt, mocskos fagylaltot nyalogatták. Felriadtak, mikor megláttak. 2 üres kezemet kitártam, ne féljetek tőlem, testvérek. Rendőr űz engem is, meg döglégy. Én is szemétládában élek, s így nyalom egy elsüllyedt földrész emlékét, mely rohadt és édes. Arab tanárral sakkozom. Kemény ágyékok, lágy agyak, szellem helyett bagzó anyag, és várfalak, míg sárfalak, ez a mi átkunk, mondja, sakk. Mitőlünk jött az egyetem, az algebra, a kémia, meg a trubadur szerelem. Mi néztünk éjjel csillagot, pároltunk rózsa illatot, míg székhelyünk Sevilla volt. S mi van ma? 600 éve nem írt itt egy jó sort senki sem. A rothadás mindent megölt. Bevalljam, hogy irigylem önt?
28 báb az asztalon. Ne irigykedjék oly nagyon. Földrészem épp most pusztul el, és rom marad, ha újra kell, salakban állunk fültövig, és gyárkémények füstölik a boldogságot. Szabadok leszünk, hogy gyári kacatot gyűjtsünk, míg zsíros üllepek lelkünkből főznek üzletet. S a híres metropoliszok, kin fény, betón, üveg, belül iszony, hisztéria, piszok. Hozzá a halál hegedül. Fejezzük be döntetlenül. És végül egy szerelmes vers Marokkóból. Alba. Két sor frissen meszelt fogaddal, még egy mosolyt küldesz felém a fecskeszárnyú virradatban, s mindjárt alszol is. De én nem akarok. Itt fekszem, s nézem melbimbót friss vérfoltjait, s nem arcodat, hogy föl ne ébredj, meg csípőt sarlóját, amíg vadul nyújtózkodom, az ajkam rongyos, megtépázott a szád, de minden izmom gumiszallag, medencém svéd golyós csapágy, mezítlen, könnyű táncos párok futkároznak az ínyemen üvegcipőben. Ha tehetném, nem pihennék, de tisztelem az álmodat, mert ha nem, félek, azt mondhatnád, pimasz vagyok, holtfáradtan is kére éhes, s hiával minden bölcsességnek. Vagy megörülnél? Nem merem kipróbálni. Közelebb fekszem hozzád a közös vánkoson, és nézem, ahogy a boldog reggel üveg harangja ránk borul. Most egy madár felfedezett, figyel bennünket az ablakból, mohón. Mutassam be neked? Jobban tenném, ha én is alszom. Milyen hideg, s kemény a tested, jeges vállathoz ér a vállam, szól a madár, lebegni kezdek az ifjúság türkíz tavában. ...1941-ben feleségemmel együtt áthajóztunk Amerikába. 6 hétig vitt a hajó, mint Kolumbuszt a Santa Maria. Aztán New Yorkba telepettem le, egy ideig újságíróskodtam, aztán beléptem az amerikai hadseregbe, illetve jelentkeztem az amerikai hadseregbe, és annak a katonája voltam, és egyik élményt írom itten meg, ebben a versben, amit elmondok, amely egy katonakórházba kelt Atlantic City-ben, New Jersey-ben, 1945-ben. Egy pilóta szól. Mit zargatsz? Untam mindig a beszédet. Téged nem folytogatnak a szavak? Gyújts rá! Én inni szerettem s mozizni, hogy elűzzem magamtól magamat. Miért volt-e háború? Mi furcsa kérdés. Te fundáltad ki, vagy nagy főnökünk? Vajon fontos-e tudni, miért halunk meg? Ezen töprengj, ha lódulsz odakint. Jaj, megsértődtél. Nézd, nagy langaléta legény vagyok, csupa jó indulat. 7. légi hadsereg Szájpánon, Jim Olson írt fel, ha kell az adat. 25 éves volt mérnök baptista, sorszám O20-1875, magasság 6 láb 2, nőtlen őrnagy, szülőhelyem Hartford, Connecticut, ki 100 mérfölddel hajtott, leányoknak füttyentett, nem vásárolt hírlapot, napeste jégszekrényeknél portyázott, és délben söntéseknél sílbakolt. Önként mentem. Nem vonzott itthon semmi. Az embert oly nagy érzés fogja el, tengerérzés, érzéstenger, hogy mondjam, ha rárepül, s légnyomás dobja fel gépét, vagy mikor ködben száll radarral, ha befogja az automatikus pilótát, lustán néz a levegőbe, s alatta robbannak a misztikus füstkarikák, vagy mikor egyenesen a célra röpül, és robbanás rázza egy pillanat, s nem látja kék eget, s oldalt békésen áll a fuzsijáma.
mikor 20-szor szártunk Tokióra, kék gyűrűk ültek mindnyájunk szemén. Kutyánk vonított, hogy ez lesz a vége, azt már sátramban reggel tudtam én. A japán császár vért tüsszentett aznap, ahogy jöttünk a Ginza lángban állt, ledobtunk mindent, és bolond kedvemmel gépem szabályos, szép díszkört csinált. Mikor mentünk, a partnál minden füstölt, dokkok, hajók, házak, nagyok s kicsik, bajtársaimra néztem, s hunyorogtam, mert kék füstsávot vonszoltunk mi is. A gumicsónakban magam maradtam, ugyan hol úsznak temetetlenül, s még örültem, hogy nélkülük halok meg, nem voltam 3 éve egyedül. Ha repülőhal esett közelembe, elkaptam és kiszívtam a belét. 4. nap este tengervizet ittam, aztán vért hánytam, s tudtam, ez a vég. Ledőltem a csónakban, s azt gondoltam, 30 év múlva vagy ma, egyre megy, pilóták kezdtek fülembe dúdolni, kik leestek a császárság felett. ...1946-ban hazatértem Magyarországra, és mindjárt azzal kezdtem, hogy egy verset írtam A határon címmel. A határon. Busszal jöttünk Pozsonyból. A rossz úton keresztbe fatörzs feküdt a sárban, az új határt jelezte. Kiszálltunk karcsú nyírpák közé a könnyű ködben. Örüljek, sírjak, féljek, amiért hazajöttem. Kezem jeges volt, s vibrált, az arcom lázban égett, olcsó boldogság vár rám, avagy a sors haragja. Rongyos honvéd mutatta, menjünk be a barakba. Elől mi ketten álltunk, szemközt egy konyhaasztal mögött szovjet őrmester, lyukacsos, puffat arccal. Úgy tett, mintha nem venné 36-unkat észre. Előtte Ciril újság, nem olvasta, csak nézte. 20 perc telt el, krákogtam. Ne ingerelt fel, Gyurka, sukták. A ruszki végül fél combja alá dugta hírlapját, s felpillantott Valira. Szép burzsújka, kiáltotta vidáman, s egész jó magyarsággal a fagyos hallgatásban. Majdnem, hogy megsajnáltam, s a 2 passzust eléje helyeztem. Washingtonba kaptuk, szívet vidító kis ünnep keretében az új magyar követtől. 2 hónapja volt éppen. Az orosz altiszt húsos szemhéja pupillája mellé borult, miközben nagy lassan megvizsgálta, majd fiókjába csapta az útleveleinket. Azonnal adja vissza. Fölényesen legyintett, nyugalom. Egyelőre elvettük. Pesten kérjék majd vissza, ha leülte a börtönbüntetését. Börtönbe küld, nevettem, ezt nem vártam magától. De addig is hadd halljam, milyen bűnnel vádol. Felemelte az ujját, mint ki rossz fiút dorgál. Dutyiba megy, mert Hitler katonáival szolgált. Az USA

Hallgassanak meg néhány verset egy költőtől, ki mindig a klasszikusokhoz vonzódott, és mégis beleesett a 19. és 20. század romantikájába, egy költőtől, aki az egyéni líra felé vonzódott, mert a lírikus a vers alfája és omegája, ahogy Babits mondta, de állandóan habozott, hogy magáról valljon-e, vagy a század gyermeke legyen, és koráról tegyen vallomást. A következő verset első emigrációmba 1940-ben írtam Párizsban, amikor a németek már közeledtek a francia főváros felé. Óda a magyar nyelvhez. Most, hogy szobámban ér az est sötétje, te jutsz eszembe Szent Gellért cselédje, s ajkad, melyről az esti fák alól először szólt az ének magyarul. Arcot tatár emléke már ködös, de titkunk itt a földön még közös, s a te dalod zsong minden idegenben, itt idegenben. Magyar nyelv, vándorutakon kísérőm, sértett gőgömben értőm és kísértőm, kinok között gondjaimtól részegen, örökzöld földem és egész egem, bőröm, bérem, bírám, boromig bírom, és soraimmal sorom túl a síron, kurjongó kedv, komisz közöny, honok gyász, mennyei podgyász. Magyar szó, ajkamon s gégém lazán vont hangszerén, lázam, házam, hazám, almom, álmom, lovacskám, csengős szánom, és dal a számon, mit kérnek majd számon, nincs vasvértem, páncélom, melvasom, de berzsenyivel zeng a melkasom, s nem győz le ellenség rangomra törvén, sem hadi törvény. Jöhetsz réám méreggel, tőrrel, ékkel, de én itt állok az ikes igékkel. Árkon bokron kergethet hét világnak, s a hangutánzó szók utánam szállnak, mint sustorgó füzesbe font utak fölött alkonykor krúgató ludak, s minden szavamban százszor látom orcád, bús Magyarország. Kihalt gyökök, tőzeggel súlyos rétek, ahol a fák, mint holtigék kiégtek, ősszók, a szemhatárról századok ködéből még derengő nádasok, gyepis vápákon elhult katonák, ti bíbicek, bölények, battonyák, miket vadásztak vén csíjehajókról lápos aszókon, magas hangok, szöcskék és tücskök rétje, mély hangok, alkony viola sötétje, káromlások veszejtő vadona, mondatszerkesztés, pogány, pagonya, kötőszók, sok-sok illanó fodor, s hangsúly, te vidám, hangsúly, te komor, lelkünk dolmánya, szőtteses, világszép, s búzavirágkék. Múlt téje, történelmünk varjú szárnya, karók, keresztek és bitófák árnya, s melléknevek, gazdag virágbarázdák, busák, buják, burjánzók és garázdák, melyik vidám faeke nyomtatott. S ti mellé rendelt kurta mondatok, mint paprika, ha fűzére vereslőn lóg az ereszről. Ragok, szegények szurtos csecsemői, kapaszkodtok, s nem tudtok nagyra nőni. És elbetűk serege, fekete mezőn, zsellérek, koldus menete, s ti kongó-bongó helyhatározók, kukoricásban jó irányt hozók, bamben, bimbam, toronyból messze hangzó, könnyű harangszó. Jelentő mód. Az aszály mindörökre ráült a szürke, megrepett rögökre. Magánhangzó illeszkedés, kaján, törvénykönyvé, verbőci gyúrt talán. Mi vagy, füllet ötöt fél százada, robotba tört paraszt alázata, vagy összhang, mely jövendő szebb utakra messze mutatna? És főnevek, ti szikárak és szépek, ti birtokos.

bűnös ragokkal úri népek, országvesztők, elmozdíthatlanok, s ti elsikkadt felőrölt alanyok, megölt vagy messze bújdosó fiak, Hajnócik, Dózsák meg Rákóciak. Ó, jaj nekünk, mi történt ennyi lánkkal és a hazánkkal. Parasztok nyelve, nem urak latinja, nem grófok rangja, de jobbágyok kínja, magyar nyelv. Fergetekben álló fácska, hajlunk a szél cibáltan, megalázva, s ki fog-e törzsöd lombbal hajtani? Te vagy jelenünk, és a hajdani arcunkat rejtő Veronika kendő és a jövendő. Magyar nyelv, sarjadsz, és egy vagy velünk, és forró, mint forrongó szellemünk. Nem teljesült vágy, de égő ígéret, közös jövő és felzengő ítélet, nem hűs palackok tiszta óbora, nem billentyűre járó zongora, de erjedő must, könnyeinkben úszó, tárogató szó.

1957-től kezdve Londonban éltem. Ott írtam ezt a két kis verset, van-e honvágyam, kérded. Rokonaim, barátaim közül már éppen eleget aláztak, kínoztak és öltek meg amazok és emezek, hogy a folytatást jobb Londonban élnem végig. A sok halott épp úgy fáj, mintha otthon lennék, de itt ordíthatok. És a másik, Alkonya Várhegy felett, ülök az esteledő kertben, az ég kupolája remeg, hogy szerettem a pesti partról az Alkonyt a Várhegy felett. Hányszor néztem, többé nem nézem. Szamár vagy, hunyd be a szemed, s mindjárt megváltod. Soha nem volt szebb Alkonya Várhegy felett. A British Museum könyvtárában. Hálókabátban középkorú asszony ül mellettem. Mocskos teniszcipőt visel, november van, s gyapjuharisnyát, spárgával köti fel térde alá. Mikor kimegy, négy csikket szed elő egy plédobozból. Megnézem, mit olvas, faksimile kódexet babiloni ékírással, fordítás is jegyzet nélkül. Minden reggel 3:49-kor az oszlopok közt várom a nyitást. Fele már ott van, a többi épp akkor közeledik gyalog, a választottak. A közelben lakik mind, Bloomsbury padlásszobáiban, itt főznek, élnek, ki tudja, hogy miből. Nem ez a gondjuk. Ez itt a kócos nő hálókabátban. A hosszú hajú szőke fiú ott az albigensekről tanul, megbízás, vizsgák, s fizetség nélkül mit halálig. A rózsás arcú, galambőszakálú öreg úr az univerzáliák koncepcióját, s Petrus Abelardus e nézetekhez való viszonyát tanulmányozza. 40-50 éve, lassanként már mindenkit ismerik. Ők az én népem. Oly országból jöttem, hol nem tűrik azt, aki önmagát meg tudja váltani. Irigykedem reájuk, s kisé szégyellem magam. Mert ők tanulnak, olvasnak, nem írnak könyvet, nem kapnak megbízást, nem várnak tapsot vagy pénzt. Engem a kiadó küldött, ki rosszul vár, de megfizet. Halálra ítélt törzs, ők az én fajtám. Minden nap ünnepnékik, és vasárnap otthon ülnek civilizációk déli bábjai között egy világban, ahol nincs már civilizáció. Ismeretlen istenek terítettek sejem szőnyeget lábaik elé. Gránit kolostort emeltek körüljük, hol nem sípol gyár, szónok nem pofázik, pénz nem csörög, de van még értelem. Ha majd felülnek a halálos ágyon, elmondhatják, hogy nem éltek-e földön hívni,

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé lépegetünk. Előre.

0: Három vakegér, nézd csak, hogy szalad! Nézd csak, hogy szalad! Futottak a gazdasszonyka után, levágta késsel a farkukat ám. Ilyet nem pipáltál még soha tán, mint a három vakegér. Prológus. Dermesztő hideg volt. Az égen komor és a le nem hullott hótól terhes felhők gomolyogtak. Egy férfi sötét felöltőben, sálba bugyolált arccal, szemébe húzott kalapban végigment a Culver Street-en, és fölment a 74-es számú ház lépcsőjén. Megnyomta a csengőt, mely élesen fölberregett az alaksorban. Mrs. Casey, aki épp a mosogatással bajlódott, törődötten így szólt. Fene a csengőbe! Én mondom, nincs az embernek egy csöpp nyugta se! Lihegett egy sort, majd fölcaplatott az alaksorból, és ajtót nyitott. A kintálló férfi alakja kirajzolódott a fenyegető szürkületből. Mrs. Leon? Kérdezte suttogva. Második emelet, mondta Mrs. Casey. Nyugodtan fölmehet. Várja magát? A férfi tétován nemet intett a fejével. Menjen csak föl, és kopogjon! Utána nézett a férfinak, amint az fölfelé haladt az elrongyolódott szőnyeggel bevont lépcsőn. Később azt állította, furcsa érzése volt vele kapcsolatban. Valójában persze azt gondolta csupán, jó rendesen megfázhatott, hogy ennyire berekedt, meg hogy ilyen időben ez nem is csoda. A férfi a lépcsőfordulóhoz érve halkan fütyörészni kezdett. A három vakegér dallamát fütyülte. Molly Davis visszalépett az utcára, és fölnézett a kapu melletti frissen pingált táblára. Monksfell udvarház, vendégfogadó. Helyeslően bólintott. Úgy fest, tényleg úgy, mintha szakember készítette volna. Na jó, egyesek talán azt mondhatják, majdnem úgy. A vendégfogadóból a V egy kissé fölfelé dőlt, az udvarház szó végén pedig enyhén összezsúfolódtak a betűk. Mégis egészében Giles remek munkát végzett. Giles kifejezetten ügyes volt. Rengeteg mindent meg tudott csinálni. Molly mindig fölfedezett valami újat a férjében. Mivel Giles annyira keveset beszélt magáról, a nő csak fokról fokra ébredt rá, milyen sokoldalú is a párja. Egy volt tengerész mindenhez ért, ahogy mondani szokták. Ami azt illeti, Gilesnak szüksége is lesz minden tehetségére, most, hogy új vállalkozásba fogtak. Hiszen náluk tapasztalatlanabbakat keresve se lehetett találni a fogadóüzemeltetés terén. Minden esetre jó mókának látszott, és a lakás problémájukat is megoldotta. Molly ötlete volt az egész. Amikor Catherine néni meghalt, és az ügyvédek írásban tájékoztatták arról, hogy nagynénje ráhagyta a Monkswell udvarházat, a fiatal pár elsőként az eladásra gondolt. Giles azt kérdezte. Na, és milyen? Molly így felelt. Ó, hát egy hatalmas, rossz beosztású régi ház, tele dohos és ódivatú Victoria korabeli bútorokkal. A kert egészen szép, de a háború óta szörnyenben nőtte a gaz, mert csak egyetlen egy öreg kertész maradt, aki ápolja. Tehát úgy döntöttek, túladnak a házon, és épp csak annyi bútor tartanak meg maguknak, amennyivel egy kis házikót vagy lakást berendezhetnek. De egyszerre két nehézséggel is szembe kellett nézniük. Először is egyáltalán nem találtak kis házikót vagy lakást, másodszor pedig a bútorok egytől egyig ormótlanul nagyok voltak. Akkor hát, szólt Molly, mindent el kell adnunk, ugye el fognak kelni? Az ügynök biztosította őket afelől, hogy manapság bármit el lehet adni. Nagyon valószínű, tette hozzá, hogy szállónak vagy fogadónak veszi majd meg valaki, a teljes bútorzattal együtt. Szerencsére a ház igen jó állapotban van. A néhai Miss Emory közvetlenül a háború előtt alaposan rendbehozatta és korszerűsítette, s lényegében azóta se romlott le. Igen, kifejezetten jó állapotban van. És ekkor jött Molly ötlete. Giles, mondta, miért ne üzemeltethetnénk benne fogadót mi magunk? A férje először csak gúnyolódott ezen, ám Molly kitartó volt. Nem kell sok vendég, legalábbis egyelőre. A ház igazán alkalmas fogadónak. Hideg-meleg víz a hálószobákban, központi fűtés és gáztűzhely. Lennének tyúkjaink, meg kacsáink, és persze tojásunk, és termeszthetünk zöldségeket. és kivégezné el az ezzel járó munkát. Nem túl nehéz személyzetet találni? Ó, hát mi csinálnánk mindent? De bárhol élnénk is, ez akkor is így lenne. Néhány alkalmi kisegítővel sem mennénk sokkal többre. Esetleg szerezhetnénk majd egy bejárónőt, ha tényleg beindul az üzlet. Még ha csak 5 ember szállna meg nálunk, és mindegyik 7 guineát fizetne hetente... Molly valamelyes derülátó fejszámolgatásba merült. És gondolj csak bele, Giles, fejezte be mondókáját. Ez a ház a sajátunk lenne, a saját dolgainkkal. És ahogy elnézem, évekbe telne, mire találnánk magunknak lakóhelyet. Ez bizony, Giles egyetértett vele, igaz volt. Kutyafuttában kötött házasságuk óta oly kevés időt tölthettek együtt, hogy már nagyon szerettek volna otthonra lelni és megállapodni. A nagy kísérlet ideje vészesen közeledett. Hirdetéseket tetettek be a helyi újságba, meg a Times-ba, melyre érkeztek is különféle válaszok. És most a mai napra várták az első vendég érkezését. Giles korán lement, hogy bemelegítse az autót. Katonai dróthálót szándékozott venni, amit a megye másik végében kínáltak eladásra. Molly bejelentette, besétál a faluba, hogy még utoljára beszerezzen néhány apróságot. Az egyetlen zavaró tényező az időjárás volt. Az utóbbi 2 nap csípős hidege után még a hó is elkezdett esni. Molly a kocsiúton szaporázta lépteit, esőkabátját és fényes göndörhaját kövér hópelyhek lepték el. Az előrejelzés kivételesen kemény időjárási viszonyokat jósolt. Erős hózápor volt várható. Molly a vízvezeték miatt aggodalmaskodott, remélte nem fog befagyni. Igazán nem lenne szép, ha rögtön a megnyitás után minden elromolna. Az órájára pillantott. Vége a teaidőnek. Vajon Giles visszaérte már? S kíváncsi lesz-e arra, hogy ő merre járt? Megint be kellett mennem a faluba valamiért, amit elfelejtettem megvenni, fogja mondani Molly. És a férje nevetve kérdezi majd, még néhány konzervért? Gyakran viccelődtek a konzerveken. Állandóan újabb doboz ételekre vadáztak. Mostanra egész tisztességesen föltöltötték a kamrát, fölkészülvén az ínséges időkre. Molly elfintorodott, amint fölnézett az égre, és azt gondolta, ezek az ínséges idők úgy látszik, igen hamar rájuk köszöntenek. Üres volt a ház. Giles nem jött még vissza. Molly először a konyhába ment, aztán föl, hogy körbejárja a frissen előkészített hálószobákat. Mrs. Boyle a déli szoba a mahagóni bútorokkal és a mennyezetes ágyjal. Metcalf őrnagyé a kék szoba a töltyfa berendezéssel. Mr. René az ablakfülkés keleti szoba. Mindegyik nagyon jól mutatott. Micsoda szerencse, hogy Catherine néninek annyi csodás vászonágyneműje volt. Molly megigazította az egyik ágytakarót és lement. Csak nem besötétedett már. A házban hirtelen síri csönd és kongó üresség támadt. Az épület elhagyatottan állt, 2 mérföldnyire a falutól, 2 mérföldnyire, ahogy Molly megfogalmazta magában, mindentől. Azelőtt is sokszor volt egyedül a házban, ám ez igazán csak most tudatosodott benne. A hó lágyan záporozva ütögette az ablaküveget. Kellemetlen, susogó hangja volt. Mi lenne, ha Giles nem tudna hazajönni, mert hogy az autó a vastag hóréteg miatt képtelen volna tovább menni? Mi lenne, ha egyedül kellene maradnia, egyes egyedül, akár több napon át? Körbenézett a terebélyes és nyugalmat árasztó konyhában, mely valósággal kiáltott egy terebélyes és nyugalmat árasztó szakácsnőért, aki az asztal főn ülve, állkapcsát ritmikusan föl-alá mozgatva, ropogós kekszet enne, s hozzá fekete teát inna. Egyik oldalán egy magas, idősecske szobalány ülne, a másikon meg egy rózsás képű, gömbölydett cselédlány, és az asztal másik végében ülő konyhalány rémült szemmel lesné följebb valóit. És mindezek helyett csak ő volt itt egymaga, Molly Davis, olyan szerepben tetszelegve, mely egyelőre nem állt túlságosan közel hozzá. Ebben a pillanatban az egész élete valószerűtlennek látszott, Giles-t is beleértve. Molly szerepet játszott, csupán szerepet. Ány suhant el az ablak előtt, s ő fölugrott. Valaki közeledett a havon. Zárt csörgést hallott az oldalajtó felől. Az idegen ott állt az ajtóban, s lerázta magáról a havat. Egy ismeretlen férfi sétált be az üres házba. És akkor egyszeriben szerte foszlott a képzelgés. Ó, Giles! Kiáltotta Molly. Úgy örülök, hogy megjöttél. Szervusz, édesem! Micsoda ronda idő! Istenemre, majd megfagytam! Dobbantott a lábával, és belelehelt a tenyerébe. Molly gépélyesen fölszedte a kabátot, amit férje amúgy Giles módjára ledobott a töltyfakomódra. Válfára rakta, a kitömött zsebekből kivett egy sálat, egy hírlapot, egy kötek spárgát és a reggeli postát, amit Giles trehányul begyömöszölt. A konyhába tartván az újságot letette a konyhaszekrényre, és fölrakta a gázra a teáskannát. Megvetted a dróthálót? Kérdezte. Olyan sokáig voltál távol? Nem volt számunkra megfelelő. Egyáltalán nem tudtuk volna használni. Elmentem egy másik telepre, de az ottani se volt jó. Hát te, mit csináltál ez alatt? Gondolom, nem jött még senki. Ha már itt tartunk, Mrs. Boyle csak holnap érkezik. Metcalf főrnagynak és Mr. Wrennek még ma itt kellene lennie. Metcalf főrnagy küldött egy lapot, hogy holnap jön. Hát akkor csak Mr. Wren maradt, aki ma velünk vacsorázik. Milyennek képzeled? Derék, nyugalmazott köztisztviselő, ez az én tippem. Nem hiszem, szerintem művész. Ebben az esetben, mondta Giles, jobban tesszük, ha előre elkérjük az első heti bérleti díjat. Ugyan már, Giles, hiszen hoznak magukkal podgyászt. Ha nem fizetnek, megtartjuk a podgyászukat. És mi van akkor, ha újságpapírba csomagolt kövek vannak bennük? Az igazság az, Molly, hogy halvány fogalmunk sincs róla, mit is ró ránk ez a vállalkozás. Remélem, nem tűnik föl nekik, mennyire kezdők vagyunk. Mrs. Boyle-nak egész biztosan föltűnik, mondta Molly. Az a fajta nő. Honnan tudod, hiszen nem is láttad, ugye? Molly elfordult. Újságpapírt terített az asztalra, elővett egy darab sajtot, hogy lereszelje. Mi készül? Érdeklődött a férje. Sajtos krumpli, tájékoztatta Molly. Kenyérbél, tört krumpli, meg egy icike-picike sajt, hogy méltó legyen a nevéhez. Még mondja valaki, hogy nem vagy leleménye szakácsnő, igaz? Mondta a feleségét csodáló férj. Mondhatná. Egyszerre kizárólag egyfélét tudok készíteni. A műveleteket összehangolni, na, az kíván csak igazán nagy gyakorlatot. A legnehezebb a reggeli. Miért? Mert minden egy időben készül. A tojás, a szalonna, a forró tej, a kávé és a pirítós. Vagy a tej fut ki, vagy a pirítós ég meg, vagy a szalonna pöndörödik össze, vagy a tojás főkeményre. Az embernek olyan ébernek kell lennie, mint a leforrázott macskának, aki egyszerre figyel mindenfelé. Holnap reggel majd észrevétlenül lelopódzom, és meglesem ezt a leforrázott macska imitátort. Forra tej a víz, szólt Molly. Bevisszük a tálcát a könyvtárszobába, hogy hallgathassuk a rádiót. Mindjárt híreket mondanak. Úgy látszik, jóformán minden időnket a konyhában fogjuk eltölteni. Ide is vennünk kéne egy rádiót. Hát igen, milyen barátságosak is a konyhák. Szeretem ezt a konyhát. Szerintem messze a ház legszebb helyisége. A tálalószekrény és a tányérok is tetszenek, de az egyszerűen fantasztikus, hogy az ember már is nagy stílűnek érzi magát, hogy ilyen hatalmas tűzhely van a birtokában. Persze, hálát adok az égnek, hogy nem kell főznöm rajta. Gyanítom, az egész évre való fűtőanyagunk elfogyna egyetlen nap alatt. Az bizony könnyen meg lehet, de képzeld el azokat a jókora pecsenyéket, marha hátszínt és ürügerincet, amik benne sülhettek. Vagy az óriási rézbefőző lábasokat, tele házi szamócalekvárral, sok-sok kiló cukorral. Milyen nagyszerű és nyugodt is volt a viktoriánuskor. Nézd meg a fönti bútorokat, hatalmasak és masszívak, mégis cifrán díszítettek. És Istenem, az a mennyei kényelem, s bennük a rengeteg hely az ember ruháinak. Ráadásul a fiókok mindegyike könnyedén kihúzható és betolható. Emlékszel arra a modern lakásra, amit kibéreltünk? Minden beépített és tolóajtós volt, csak éppen a tolóajtók mindig beszorultak. Ha betoltad, hogy bezárd őket, nem maradtak csukva, vagy ha igen, akkor nem nyíltak ki. Hát igen, ez a legrosszabb ezekben a szerkentyűkben. Ha nem működnek, az embernek elmegy tőlük a kedve. Gyere, menjünk, hallgassuk meg a híreket. A hírek főleg az időjárásra vonatkozó riadalomkeltő előrejelzésekből, a külügyi tárgyalások szokásos megfenekléséről, a szenvedélyes parlamenti civakodásokról szóltak, valamint egy a Paddington Carver Street-en történt gyilkosságról. Mondta Molly, mindig csak a baj. Nem fogom újra és újra végighallgatni a fűtőanyag takarékosságra vonatkozó felhívásokat. Mégis mit várnak tőlünk? Üljünk és fagyjunk meg? Azt hiszem, nem télen kellett volna megnyitunk a fogadót. Várhattunk volna tavaszig. És egészen más hangon folytatta. Vajon milyen lehetett az az asszony, akit meggyilkoltak? Mrs. Leon? Így hívták? Kíváncsi vagyok, ki ölhette meg és miért? Talán egy egész vagyon tartott a padlódeszka alatt. Mikor azt mondják, a rendőrség mielőbb kikívánja hallgatni azt a férfit, akit a környéken láttak, azt jelenti, ő a gyilkos? Szerintem általában igen. Csak éppen udvarias megfogalmazásban. A csengő éles hangjára mindketten felugrottak. A bejárati ajtó az, mondta Giles. Lépjen be, a gyilkos, tette hozzá tréfálkozva. Úgy is lenne egy színdarabban, persze. Siessünk, ez biztosan Mr. Horrell lesz. Most meglátjuk, melyikünknek van igaza vele kapcsolatban, neked vagy nekem. Mr. Wren, akárcsak az őt kísérő hózápor rohamszerűen érkezett. A könyvtár ajtajában állva, Molly csak a hófehér háttérből kirajzolódó árnyát látta a jövevénynek. Milyen egyformák is a férfiak, gondolta, a civilizációt jelképező egyenruháikban. Sötét felöltő, szürke kalap, sál a nyakban. A következő pillanatban Giles becsukta az ajtót, kirekesztvén ezáltal az elemeket. Mr. Wren letekerte a sálat a nyakáról, ledobta a bőröngyét és elhajította a kalapját. Úgy tűnt, mindezt egyszerre műveli, és közben még beszélt is. Magas és éles, szinte nyafogó hangja volt, és ahogy ott állt a halban, a lámpa fénye egy kócos, napszitta hajú, zaklatott, fakó tekintetű fiatalembert világított meg. Ez igazán rettenetes, kezdte. Az angol tél a legrémesebb fajtából, éppen mint Dickensnél. Scrooge és Pici Tim meg a többi. Az embernek szörnyen szívósnak kell lennie, hogy ellenálljon neki. Nem gondolják? És iszonyú volt, mi keresztül utaztam az országot Wales-től egészen idáig. Ön, Mrs. Davis? És milyen elragadó. Csontos ujjai egy gyors mozdulattal megragadták Molly kezét. Egyáltalán nem olyan, mint amilyennek elképzeltem. Tudja, úgy láttam magam előtt, mint egy indiai tábornok özvegyét. Félelmetesen zord és olyan memsahib, és olyan penaresi miaszösz, egy igazi viktoriánus miaszösz. Csodás, egyszerűen csodás. Vannak viaszvirágaik? Netán paradicsom madaraik? Ó, akárhogy is, én mindenképpen imádni fogom ezt a helyet. Attól féltem, tudják, hogy túlontúl régi módi lesz. Úgy értem, egy nagyon-nagyon vidékies udvarház, leszámítva persze a belaresi részholmikat. És ehelyett minden káprázatos, csupa vérbeli viktoriánus előkelőség. Mondják, van maguknak olyan mahagóni, szilva, kékes, lilás árnyalatú mahagóni pohárszékük, amin nagy vésett virágok vannak? Ami azt illeti, mondta Molly, aki csak nem lélegzett, visszafojtva hallgatta ezt a szóáradatot, van. Ne mondja, megnézhetem, most azonnal, ide bent van. Fürgessége már-már nyugtalanító volt. Elfordította az étkező ajtó gombját, és meggyújtotta a lámpát. Molly a balján álló Giles rosszalló arckifejezésének tudatában bement utána. Mr. Wren végigfuttatta hosszú, csontos ujjait a súlyos bútordarab gazdagon vésett mintázatán, és közben elismerése jeléül aprókat sikkantott. Majd szemrehányó pillantással fordult kísérője felé. Nagy mahagóni étkező asztaluk nincs is? Inkább ezeket a kis asztalkákat szórták szét mindenfelé? Azt gondoltuk, az embereknek így jobban fog tetszeni, mondta Molly. Persze, tökéletesen igaza van, drágám. Csak magával ragadott a kor hangulata. Természetesen egy ilyen asztalhoz nagy család is dukál, aki körbeülik. Szigorú, jókiállású, szakállas apa, dolgos, hervatag anya, 11 gyerek, zord nevelőnő, és még valaki, akit csak szegény Harrietnek szólítanak. Ő a szegény rokon, aki mindig mindenben segít, és borzasztóan hálás, hogy ilyen remek otthonra talált. Nézze azt a tűzrostét! Képzelje el, amint a kandallóban lobogó lángok szegény Harriet hátát perzselik! Fölviszem a kofferjeit, mondta Giles. Keleti szoba? Igen, válaszolta Molly. Miközben Giles fölfelé tartott, Mr. Brenn ismét a halban termett. Van benne mennyezetes ágy, apró rózsa mintás vászonhúzattal? Nem, nincs, mondta Giles, és eltűnt a lépcsőfordulóban. Azt hiszem, a férje nem fog kedvelni engem, mondta Mr. Brenn. Hol szolgált? A tengerészetnél? Igen. Gondoltam. Kevésbé béketűrőek, mint a gyalogságnál vagy a légierőnél. Mióta házasok? Nagyon szerelmes belé? Talán szeretne följönni, hogy megnézze a szobáját. Igen, ez pimasság volt a részemről, de komolyan szeretném tudni. Úgy értem, maga szerint nem lenne érdekes mindent tudni az emberekről? Mármint azt, hogy mit éreznek vagy gondolnak, és nem csak azt, hogy kik ők és mivel foglalkoznak. Ha nem tévedek, mondta Molly higgadt hangon, ön Mr. Wren? A fiatalember hirtelen megállt, mindkét kezével beletúrt a hajába, és megcibálta. Igazán rémes, sosem a legfontosabbból kezdem a dolgokat. Igen, Christopher Wren vagyok, most ne nevessen. A szüleim romantikus hajlamúak voltak, azt remélték építész lesz belőlem. Így kiváló ötletnek tartották, hogy Christophernek kereszteljenek. Azt gondolták, ez már tulajdonképpen félsiker. És ön építész? Kérdezte Molly, és nem tudta palástolni mosolyát. Igen, az vagyok, közölte Mr. Wren diadalmasan. Legalábbis majdnem az. A képzésem még nem fejeződött be, de csak ugyan figyelemre méltó példája vagyok annak, amikor a vágyálmok egy csapásra valóra válnak. Jegyezze meg, a név valójában hátrányt is jelenthet. Én soha nem leszek a Christopher Wren. Azért a Chris Wren-féle előregyártott építőelemek még sikert arathatnak. Giles lejött a lépcsőn, Molly pedig így szólt. Most már tényleg megmutatom a szobáját, Mr. Wren. Amikor Molly néhány perccel később lejött, Giles azt kérdezte tőle. Nos, megnyerte tetszését a gyönyörű tölgyfa berendezés? Nagyon szeretett volna mennyezetes ágyat, ezért a rózsaszín szobát adtam neki. Giles fölmordult és dörmögött valamit, ami úgy végződött, hitvány suhanc. Na, ide figyelj, Giles, komolyodott el Molly. Ez nem estély, ahol szórakoztatnunk kell a vendégeinket, ez üzlet. Akár kedveled Mr. Brent, akár nem. Nem kedvelem, szólt közbe Giles. Ez egyáltalán nem tartozik ide. 7 guineát fizet hetente, és kizárólag ez számít. Mármint, ha kifizeti. Beleegyezett, hogy kifizeti. Nálunk van a levele. Te hurcoltad át a bőröngyét a rózsaszín szobába? Természetesen ő vitte át. Roppant gáláns. De nem szakadtál volna bele. Az nem is kérdés, hogy nem újságpapírba csomagolt kövek vannak benne. Annyira könnyű, hogy még azt is elképzelhetőnek tartom, hogy semmi sincs benne. Csit, itt jön, figyelmeztette Molly. Christopher Brent betessékelték a könyvtárszobába, amely Molly szerint igazán tetszetős volt, köszönhetően a nagy székeknek és a kályhának. Vacsorázni, tájékoztatta Mr. Brent Molly, úgy fél óra múlva fognak. Kérdésére válaszolva elmondta, jelen pillanatban nincs más vendégük rajta kívül. Ebben az esetben, mondta Christopher, mi lenne, ha bemenne vele a konyhába és segítene neki? Készíthetnék omlettet, ha szeretik, ajánlotta föl barátságosan. A további teendők elvégzésére a konyhában került sor, ahol Christopher a mosogatásban is segítkezett. Molly úgy érezte, egy hagyományos panzió megnyitásának valahogy nem éppen ez lett volna a megfelelő módja. Gilesnak pedig egyáltalán nem tetszett ez az egész. Nos jó, gondolta Molly, mielőtt elaludt. Holnap, ha a többiek is megérkeznek, minden másképp lesz. Sötét eget és havat hozott a reggel. Giles komornak tűnt, Molly elkedvetlenedett. Az időjárás kezdte igencsak megnehezíteni a dolgokat. Mrs. Boyle hóláncol ellátott taxival érkezett, melynek sofőrje az utak állapotáról tartott borulátó beszámolót.
1: Estére hófúvások várhatók!
0: Mrs. Boyle maga semmit nem tett annak érdekében, hogy föloldja a kialakult rossz hangulatot. Nagy darab, rideg külsejű asszony volt, zengő hanggal és parancsoló modorral. A természetéből adódó agresszivitást csak növelte háborús karrierje, melyet kitartó és harcos tenni akarásának köszönhetett.
1: Ha nem hittem volna, hogy ez egy működő vállalkozás, soha nem jöttem volna ide,
0: jelentette ki.
1: Természetesen úgy gondoltam, hogy ez egy bejáratott panzió, amely tudományos megalapozottsággal rendben üzemel.
0: Nem kötelező itt maradnia, ha nincs megelégedve, Mrs. Boyle, mondta Giles.
1: Valóban nem, ha így lesz, eszem ágába se fog jutni ilyesmi.
0: Esetleg, mondta Giles, szeretne telefonon taxit rendelni? Még járhatók az utak. Ha valami félreértésről van szó, tehát jobb lenne, ha máshova menne. Annyi szobafoglalásunk van, hogy egy-kettőre be tudjuk tölteni a helyét. Csak ugyan, a jövőben magasabb árat fogunk felszámolni a szobákért, tette hozzá. Mrs. Boyle élesen rápillantott.
1: Természetesen nem megyek el addig, amíg meg nem tapasztaltam, milyen is a hely. És nagyméretű fürdőlepedőt kérek, Mrs. Davis. Nem vagyok hozzászokva, hogy zsebkendővel törülközzem meg.
0: Giles rávigyorgott Mollyra a távolodó Mrs. Boyle háta mögött.
2: Drágám, csodálatos voltál, mondta Molly, ahogy szembeszálltál vele.
1: A nagyszájúak rögvest meghátrálnak, ha a saját fegyverüket fordítod ellenük, mondta Giles.
2: Ó, egek, kíváncsi vagyok, hogy fog kijönni Christopher Wrennel.
1: Sehogy.
0: És tényleg, Mrs. Boyle még aznap délután megjegyezte Mollynak jól kivehető nem tetszéssel a hangjában.
1: Rendkívül furcsa fiatalember.
0: A pék úgy festett akár egy sarkkutató, amikor megérkezett, és azzal a figyelmeztetéssel adta át a kenyeret, hogy a következő két nap múlva esedékes szállítás meghiúsulhat.
3: Minden akadozik, közölte. Remélem, van bőségesen élelmiszerük, ugye?
2: Ó, igen, válaszolt Molly. Rengeteg konzervünk van, bár az lesz a legjobb, ha veszek még lisztet.
0: Halványan rémlett neki, hogy az írek csinálnak egy szódakenyérnek nevezett valamit. Ha minden kötél szakad, esetleg azt el tudná készíteni. A pék az újságokat is behozta, melyeket Molly a halban lévő asztalon terített szét. A külügyek háttérbe szorultak. Az időjárás és Mrs. Leon meggyilkolása került a címlapra. Molly a halott asszony arcvonásait tanulmányozta az elmosódott fényképen, amikor Christopher Wren szólalt meg a háta mögött.
1: Elég mocskos gyilkosság, nem gondolja? Egy ronda nő egy ronda utcában. Az ember el sem tudja ugyebár képzelni, milyen történet volt a háttérben.
2: Nem kétlem, horkant föl Mrs. Boyle, hogy az a teremtés csak azt kapta, amit megérdemelt.
1: Ó!
0: Mr. Wren mohol lecsapott Mrs. Boyle válaszára, és odafordult felé.
1: Szóval azt gondolja, hogy egész biztosan szexuális bűntény történt, nem de bár?
2: Semmi efélét nem állítottam, Mr. Wren.
1: De hiszen megfojtották, nem?
2: Azon tűnődöm, és kinyújtotta hosszú fehér kezét, milyen érzés lehet megfojtani valakit.
1: No de, Mr. Wren!
0: Christopher közelebb hajolt hozzá, és lehalkította a hangját.
2: Belegondolt már, Mrs. Boyle, milyen lehet, amikor megfojtják az embert?
1: No de, Mr. Wren!
0: Ismételte meg Mrs. Boyle, még jobban fölháborodva. Molly kapkodva fölolvasta. A sötét felöltőt és világos puha kalapot viselő férfi, akit a rendőrség mielőbb kikíván hallgatni, közép, magas és gyapjú sál volt rajta.
1: Valójában, mondta Christopher Wren, pont úgy nézett ki, mint akárki más.
2: Igen, helyeselt Molly, pont úgy, mint akárki más.
0: Parminter felügyelő Scotland Yardi szobájában így szólt Kane nyomozó őrmesterhez.
1: Jöjjön az a két munkás.
2: Igenis, uram.
1: Milyenek?
2: Tisztességes munkás emberek, kisé lassú felfogásúak, megbízhatóak.
1: Rendben,
0: bólintott Parminter felügyelő. Ekkor két zavartnak látszó férfit vezettek be, akik a legjobb ruhájukat viselték.
1: Carmintőr gyors pillantással fölmérte őket. Jól értett az emberek megnyugtatásához.
3: Tehát olyan információ van a birtokukban, amely fontos lehet számunkra a Lyon üggyel kapcsolatban, mondta.
1: Kedves önöktől, hogy elfáradtak. Foglaljanak helyet. Cigaretta?
2: Megvártam, míg elfogadták, és rágyújtottak.
1: Szörnyű az idő odakint.
3: Úgy van, uram.
1: Nos, hát akkor vágjunk bele.
2: A két férfi összenézett, és most azért jöttek zavarba, mert tudták, nem lesz könnyű előadni a mondókájukat.
3: Kezdjed el, Joe,
2: mondta kettejük közül a nagyobbik.
1: Joe neki kezdett.
3: Nézze, az úgy volt. Nem volt gyufánk.
1: Hol történt ez?
3: A Jarman Street-en, ott javítottuk a gázvezetékeket.
2: Parmenter felügyelő bólintott. Majd később visszatér az időpontra és a helyszínre vonatkozó részletekre. Tudta, hogy a Jarman Street a Culver Street közvetlen közelében van, ahol a tragédia történt.
3: Nem volt gyufájuk, ismételte meg bátorítólag. Nem, pont kiürült az a doboz, ami nálam volt, a Bill öngyújtója meg nem működött. És akkor megszólítottam egy pofát, aki arra jött. Uram, tudna adni egy szál gyufát, mondok. Nem gondoltam én semmi különöset, akkor még nem. Csak arra járt, mint sok a mások, és én éppen őt kérdeztem meg.
2: Parmenter ismét bólintott.
3: Szóval gyufát azt adott. Nem szólt egy szót se. Kegyetlen hideg van, mondta neki a Bill, ő meg csak olyan suttogásféle hangon felelte. Az bizony. Légcső hurutja van neki, gondoltam. Ja, és rendesen be voltam bugyolálva. Köszönjük, uram!
2: Mondok, és visszaadom a gyufáját, és ő rögvest elhúz, olyan gyorsan, hogy amikor észreveszem, hogy elejtett valamit, majdnem túl késő, hogy visszahívjam.
3: Egy kis notesz volt, amit biztos akkor húzott ki a zsebéből, amikor elővette a gyufáját. Hé, uram! Szólok utána. Elejtett valamit!
2: De mintha nem hallaná,
3: begyorsít, és mire a sarokhoz ér, már fut is. Igaz-e, Bill? Igaz hát,
1: helyeselt Bill.
3: Iszkolt, mint a nyúl. A Hero Road felé futott, igen, az volt az, és nem igen értük utol ott se, bár nem is mentünk olyan gyorsan, mint ő, és különben is eléggé későre járt. És hát csak egy kis könyv volt, nem pénztárca, vagy ilyesmi, bár nem is volt fontos. Fura pofa, mondok. Állig be van gombolkozva, a kalapja meg a szemébe húzva, pont mint a gazfickók a képeken, mondok a Billnek. Igaz-e, Bill? Ezt mondtad,
2: helyeselt Bill.
3: Furcsa, hogy ezt mondhattam, hiszen akkor még nem gondoltam semmi ilyet. Csak az járt a fejemben, hogy siessek haza. Nem törődtem én ő vele. Nem akármi hideg voltám. Nem akármi,
2: helyeselt Bill.
3: Szóval, mondok a Billnek, nézzük már meg azt a kis könyvet, hogy meglássuk, fontos-e. Nos, uram, én megnéztem. Csak egy csomó cím, mondok a Billnek. A Carver Street 74, meg valami istenverte udvarház. Puccos,
1: horkantott föl rosszallóan Bill. Joe érezhető lelkesedéssel folytatta a történetet, most, hogy a végéhez közeledett.
3: Carver Street 74, mondok a Billnek, hisz az csak egy sarokra van innét. Ha leléptünk, majd arra kerítünk.
2: És akkor meglátom, hogy valami írás van a lap tetején.
3: Hát ez meg mi? Mondok a Billnek. Erre elveszi és felolvassa. Három vakegér. Nincs ki mind a négy kereke, annyi szent, mondja, és ebben a pillanatban igen, éppen ebben a pillanatban, uram, meghalljuk, hogy egy-két utcával odább egy asszony azt sikoltja, gyilkosság.
1: Joe drámai csúcspont után hatásszünetet tartott.
3: Nagyon is nagyot sikoltottám, igaz-e? Folytatta. Nosza, mondok a Billnek, szaladjál már oda. Mikor végre visszajön, mondja, hogy nagy a tömeg, és a rendőrség is ott van, és valami nőnek elvágták a torkát, vagy megfojtották, és hogy a ház tulajdonos nője találta meg, és azt kiáltott rendőrér is. Hol volt ez?
1: Mondok neki.
3: A Carver Street-en, mondja. Hanyas szám? Kérdezem tőle, mire ő azt mondja, hogy nem figyelte meg rendesen.
2: Bill köhécselt, ide-oda rakosgatta a lábát, olyan szégyellősen, mint aki nem tett meg mindent tőle telhetőt.
3: Szóval, mondok, elnézünk arra, hogy megtudjuk. És amikor megtaláljuk, hogy a 74-es szám az, megbeszéljük a dolgot, és a Bill azt mondja. Lehet ám, hogy a címnek a noteszban nincs is semmi köze hozzá. És én mondok, hogy mi van, ha igen? És amúgy is, miután megbeszéltük, és halljuk, hogy a rendőrség ki akarja hallgatni azt a férfit, aki abban az időben jött ki a házból, no, akkor eljöttünk, és megkérdeztük, hogy nem találkozhatnánk-e azzal az úriemberrel, aki az üggyel foglalkozik. És hogy biztosan nem tartjuk föl hiába. Vagyis hát, remélem.
2: Nagyon jól tették, mondta Parmentier elismerően. Elhozták magukkal a noteszt?
3: Köszönöm.
2: Most akkor kérdéseit fürgén és szakszerűen tette föl. Birtokában voltak immár az időpontokra és a helyszínekre vonatkozó adatok. Az egyetlen, ami nem volt még a birtokában, annak a férfinak a személy leírása, aki elejtette a jegyzetfüzetet. Ehelyett megkapta ugyanazt a leírást, amit a kiborult házi néni adott róla. Szemébe húzott kalap, begombolt kabát, a fél arcot eltakaró sál, jóformán csak suttogó hang, kesztyűs kéz. Mikor a férfiak eltávoztak, a felügyelő még mindig az íróasztalán fekvő nyitott könyvecskét bámulta. Most majd az ezzel foglalkozó ügyosztály is megvizsgálja, kinek az új lenyomata van rajta, ha van rajta egyáltalán, ami kézzel fogható bizonyítékul szolgálna. Azonban most a két cím kötötte le a figyelmét, valamint fölötte, a lap tetején, azaz apró betűkkel írt sor. Fejét a belépő Kén őrmester felé fordította. Jöjjön ide, Kén! Nézze meg ezt! Kén megállt mögötte, s miután elolvasta, halkan füttyentett egyet.
3: Három vakegér! Hát ez döbbenetes!
2: Az! Parmentier kihúzta az egyik fiókot, és kivette egy fél levélpapírt, amit lerakott az asztalán lévő jegyzetfüzet mellé. A cédulát a meggyilkolt asszonyra gondosan rátűzve találták meg. A következő állt rajta. Ez az első. Alatta a három egeret ábrázoló gyerekes ábra, és egy ütem nyikotta. Kén elfütyülte a dallamot.
3: Rendben, ez az. A gyilkos szignálja.
2: Őrült, nem, de uram?
3: Az.
2: Parmentier összevonta a szemöldökét.
3: A nő személy azonossága biztosan helytálló?
2: Igen, uram, itt van a jelentés az új lenyomat vizsgáló részlektől. Mrs. Lyon, ahogy nevezte magát, valójában nem más, mint Maureen Gregg. Két hónapja szabadult a Holloway-ből, minthogy letöltötte a büntetését.
3: Parmentier hangosan gondolkodott. Maureen Lyon néven lakott a Carver Street 74-ben. Alkalmanként iszogatott, és hébe-hóba egy férfit vitt föl magához. Nem mutatta, hogy félne bármitől vagy bárkitől. Nincs okunk feltételezni, hogy veszélyben érezte magát. Ez a férfi becsönget, őt keresi, és a házi néni azt mondja neki, menjen föl a második emeletre. Nem tud pontos leírást adni róla, csupán annyit, hogy középmagas volt, és úgy tűnt, nagyon meghűlt és berekedt. Visszament az alaksorba, és semmi gyanús természetű dolgot nem észlelt. Nem hallotta elmenni a férfit. 10 perccel, vagy valamivel később teát vitt föl a bérlőjének, és fölfedezte, hogy megfojtották. Ez nem hirtelen felindulásból elkövetett gyilkosságként. Alaposan kitervelték. Szünetet tartott, majd váratlanul folytatta. Vajon hány házat hívnak Angliában Monkswell udvarháznak? Valószínűleg csak egyetlen egyet, uram. Nem lehet ilyen szerencsénk, de igyekezzünk. Nincs vesztegetni való időnk.
2: Az őrmester elismerően nyugtatta tekintetét a jegyzetfüzet két bejegyzésén. Carver Street 74, Monkswell udvarház. Megszólalt.
3: Tehát azt hiszi...
2: Parmentier nyomban rávágta.
3: Azt, maga nem?
2: Lehetséges. Monkswell udvarház, na, hol is?
3: Tudja, uram, a fejemet teszem rá, hogy láttam valahol ezt a nevet mostanában.
2: Hol? Hát éppen erre próbálok visszaemlékezni. Várjon egy percet. Újság. Times. Hátsó oldal. Várjon egy percet. Szállodák és panziók. Fél pillanat, uram. Egy régebbi szám. Keresztrejtvényt fejtettem benne. Kirohant a szobából, és diadalmasan tért vissza. A felügyelő követte szemével az őrmester mutató ujját. Monksfell udvarház, Harpreden, Berkshire megye. Magához húzta a telefont. Kapcsolja a Berkshire-i megyei kapitányságot. Metcalf őrnagy megérkeztével a Monksfell udvarház rutinszerűen működő vállalkozássá vált. Metcalf őrnagy nem volt félelmetes, mint Mrs. Boyle, sem szeszélyes, mint Christopher Wren. Egy katonáson elegáns, egykedvű, középkorú férfi volt, aki nagyrészt Indiában szolgált. Úgy látszott, elégedett a szobájával és a berendezéssel, és bár Mrs. Boyle-al nem bukkantak közös barátokra, ismert néhányat a hölgy barátainak unokatestvérei közül. Yorkshire-i ágon, kint Púnában. Podgyásza, két súlyos disznóbőrkoffer, még Giles eredendő gyanakvását is elaltatta. Az igazat megvalva, Molly és Giles nem igen ért rá morfondírozni a vendégeken. Ők ketten főzték meg és szolgálták föl a vacsorát, s miután mindenki evett, el is mosogattak mindent. Metcalf őrnagy megdicsérte a kávét, Giles és Molly fáradtan, de győzedelmesen nyugovóra tért. Ám hajnali kettőtájt szűnni nem akaró csöngetés verte föl őket. A fene egye meg, mondta Giles. A bejárati ajtó az. Mi a csuda? Siess, mondta Molly. Eredj és nézd meg! Giles szemrehányóan pillantott rá, majd belebújt a hálóköntösébe, és lement a lépcsőn. Molly hallotta a zár kattanását, meg a sutyorgást a hal felől. A kíváncsiságtól vezérelve azon nyomban kimászott az ágyból, és odament leskelődni a lépcső tetejéhez. Lent a halban Giles egy szakállas idegenről segítette le a hóborított a kabátot. Mollyhoz csak beszédfoszlányok jutottak el. Brrr. Ilyen ropogósan csak külföldi ejthette ki. Annyira hidegek az ujjaim, hogy nem is érzem őket. A lábam pedig... Dobbantást lehetett hallani. Jöjjön be ide! Giles kitárta a könyvtárszoba ajtaját. Itt meleg van. Jobban teszi, ha itt várja meg, míg előkészítek önnek egy szobát.
4: Tényleg szerencsés vagyok, mondta udvariasan az idegen.
2: Molly mohó érdeklődéssel kandikált ki a korlát mögül. Kis, fekete szakált viselő, mefisztói szemöldökű, idősebb férfit látott. Egy őszülő halántékát meghazudtolóan fiatalos és könnyedjárású férfit. Giles becsukta mögötte a könyvtárszoba ajtaját, és sietve fölment a lépcsőn. Molly fölemelkedett a guggolásból. Ki az? Kérdezte türelmetlenül. Giles elvigyorodott.
3: A fogadó újabb vendége. A kocsija fölborult egy hóbuckán. Kikászálódott belőle, és minden erejét összeszedve elindult az úton. Hallgass csak, még mindig őrítő a hóvihar, amikor megpillantotta a hirdetőtáblánkat. Azt mondta, úgy érezte, az imája meghallgattatott.
2: Gondolod, hogy minden rendben van körülötte?
3: Drágám, a betörők nem az ilyen éjszakákon teszik meg szokásos körútjukat.
2: Külföldi, ugye?
3: Igen. Paravicininek hívják. Láttam a pénztárcáját. Szerintem szándékosan mutatta meg. Egyszerűen tömve volt bankjegyekkel.

valamiképpen még izgalmas is, nem? Nem is tudom, mondta Molly bizonytalanul. Szerinted tudok én szóda kenyeret sütni, Giles? Persze, hogy tudsz. El tudsz te bármit készíteni, mondta a lojális férj. Még soha nem próbáltam kenyeret sütni. Az ember természetesnek veszi, hogy van. Lehet friss, vagy lehet száraz, de a pék hozza, az biztos. Ám ha belep minket a hó, akkor pék se lesz. Se hentes, se postás, se hírlapok, sőt, lehet, hogy telefon se. Kizárólag a rádióból értesülünk majd róla, hogy mi a teendő. Bármi történjék is, saját magunk is tudunk villannyal világítani. Holnap újra be kell indítanod a generátort, és a kazánt is jól meg kell rakni. Gyanítom, a következő szénszállítmányunk nem fog megérkezni, pedig már igen fogytán van. Ó, a csutába, Giles. Úgy érzem, rettenetes idők várnak ránk. Siess és keresd meg para... Hogy is hívják ott? Én megyek és visszafekszem. A reggel igazolta Giles bal sejtelmeit. Kint 5 láb magasnyira tornyosult a hó, eltorlaszolta az ajtókat és az ablakokat is. Még mindig havazott. A világ fehér volt, csendes, és valami megmagyarázhatatlan módon fenyegető. Mrs. Boyle leült, hogy megreggelizzen. Rajta kívül nem tartózkodott más az étkezőben. A szomszédos asztalt Metcalf őrnagyét már leszették. Mr. Wren asztala még reggelihez volt terítve. Alig hanem egy korán és egy későn kelő. Mrs. Boyle tisztában volt vele, hogy a reggeli elfogyasztásának egyetlen alkalmas időpontja létezik. A 9 óra. Mrs. Boyle végzett pompás omlettjével, és erős fehér fogai közt pirítóst ropogtatott. Haragos, ugyanakkor bizonytalan volt. A Monkswell udvarház egyáltalán nem olyan volt, mint amilyennek szerinte lennie kellett volna. Azt remélte lesz Bridge, meg néhány roskatag vénkisasszony, akiket elkápráztathat társadalmi rangja és kapcsolatai révén, s akik előtt célozgathat titkos és fontos háborús működésére. A háború befejeződése úgy érintette Mrs. Boyle-t, akárha kitették volna egy lakatlan szigetre. Mindig is tevékeny asszony volt, aki egyfolytában hatékonyságról és szervezésről papolt. Erélyes és energikus természete miatt az emberek meg sem kérdőjelezték, hogy csak ugyan jó vagy hatékony szervezője. A háborús ténykedés tökéletesen illett az egyéniségéhez. Irányította az embereket és zsarnokoskodott fölöttük, zaklatta az osztályvezetőket, ám azt el kell ismerni, soha nem kímélte magát. A szolgálatában lévő nők föl-alá rohangáltak, és már attól megrémültek, ha alig észrevehetően összeláncolta a homlokát. És ennek az izgalmas, sürgő, forgó életnek egyszeriben vége szakadt. Újra magánemberként élt, ám a korábbi életének nyoma sem volt már. Háza, amelyet kisajátított a hadsereg, alapos javításra és átalakításra szorult. Ez a tény és a személyzet hiánya mindenféleképpen lehetetlenné tette az azonnali visszaköltözést. Barátai jó részt szétszélettek, szétszóródtak. Idővel meg fogja találni az őt jogosan megillető helyet, erről azonban még várnia kell. Egy szálloda vagy panzió jelenthette a megoldást. Ő pedig a Monkswell udvarházat választotta. Lekicsinylően pillantott körbe. A legtisztességtelenebb az, mondta magában, hogy nem közölték velem, hogy még csak most nyitottak. Eltolta maga elől a tányérját. A tény, hogy a reggeliét remekül készítették el, stálalták föl, nem is szólva a kitűnő kávéról és a házi narancslekvárról, valami furcsa módon még jobban bosszantotta. Ugyanis megfosztotta attól, hogy jogos panasszal hozakodjon elő. Ráadásul az ágya a hímzett ágyneművel és a puha párnával rendkívül kényelmes volt. Mrs. Boyle szerette a kényelmet, csak hogy szeretett gáncsoskodni is. A kettő közül az utóbbi szenvedélye bizonyult erősebbnek. Méltóság teljesen fölemelkedett, és elhagyta az étkezőt. Az ajtóban amellett a nagyon különös, vöröshajú fiatalember mellett haladt el, aki ezen a reggelen epezöld kockás nyakkendőt, gyapjú nyakkendőt viselt. Nevetséges, mondta magában Mrs. Boyle, kifejezetten nevetséges. És az sem tetszett neki, ahogy ránézett. Oldalvást azzal a fakó szemével. Volt valami zavaró,

0: valami szokatlan abban az enyhén gunyoros pillantásban. Egyáltalán nem lepődnék meg rajta, ha kissé zavarodott lenne az elméje, gondolta Mrs. Boyle. A férfi cikornyás meghajlását kis fejbólintással viszonozta, és bevonult a nagy szalomba. Itt kényelmesek a székek, különösen az a széles rózsaszínű. Jobban teszi, ha mindenkinek értésére adja, ez az ő széke. Óvintézkedés gyanánt rárakta a kötését, és odasétált a fűtőtesthez, hogy rátegye a kezét. Amint az gyanította, csak meleg volt, nem forró. Mrs. Boyle szeme harciasan fölvillant. Ezt feltétlenül meg kell említenie. Kitekintett az ablakon. Rémes idő, kifejezetten rémes. Nos, úgysem marad itt sokáig, ha csak nem érkeznek új emberek, akik szórakoztatóvá varázsolják ezt a helyet. Némi hó csúszott le a tetőről, halk, surrogó hang kíséretében. Mrs. Boyle fölpattant. Nem, mondta hangosan, nem maradok itt sokáig. Valaki nevetett, erőtlen, magas hangon kuncogva. Mrs. Boyle hirtelen megfordította a fejét. Az ifjú Wren állt az ajtóban, s őt nézte azzal a talányos kifejezéssel az arcán. Nem, mondta. Én is úgy sejtem, hogy nem. Metcalf őrnagy segített Gilesnak ellapátolni a havat a hátsó ajtó elől. Nagy hatásfokkal dolgozott, és Giles hangot is adott hálájának. Remek torna gyakorlat, mondta Metcalf őrnagy. Muszáj minden nap tornáznom, hogy megmaradjon a kondícióm, tudja. Tehát az őrnagy a testgyakorlás megszállottja volt. Giles aggódott is emiatt, ugyanis 7:30-ra kérte a reggeliét. Az őrnagy, mintha csak olvasott volna Giles gondolataiban, így szólt. Nagyon kedves a feleségétől, hogy ilyen korán elkészítette a reggelimet. És az is jól esett, hogy frissen tojt tojást kaptam. Giles a szállodavezetés követelményeinek megfelelően 7 óra előttre időzítette a fölkelést. Ő és Molly főtt tojást tettek és teát ittak hozzá, aztán nekiláttak a nappali szobák rendbehozásának. Minden tökéletes volt. Gilesnak akaratlanul is az járt a fejében, hogyha vendég volna a saját fogadójában, amíg csak tehetné, nem kelne föl senki kedvéért egy ilyen reggelen, mint a mai. Ezzel szemben az őrnagy már fönn volt, megreggelizett és a ház körül kószált. Nyilván rengeteg energiáját próbálta levezetni. Rendben, gondolta Giles, hó akad bőven, amit ellapátolhat. Oldalról rápillantott a társára. Nem igazán tudta, hova tegye. Kemény kötésű, középkorúnak már rég nem mondható, s a szemében valami szokatlan éberség tükröződött. Egy olyan ember, aki semmit nem árul el magáról. Giles azon tűnődött, vajon miért jött a Monkswell udvarházba. Alig hanem leszerelt katona, és nincs munkahelye, ahová bejárjon. Mr. Paravicini későn jött le. Kávét és egy szelet pirítóst, szerény kontinentális reggelit fogyasztott. Egy kissé zavarba hozta Mollyt, mert fölállt, amikor az bevitte neki a tálcát. Eltúlzott hajbókolással üdvözölte, és így kiáltott föl. Az én bűbájos háziasszonyom? Eltaláltam, vagy nem találtam el? Molly meglehetősen kurtán közölte vele, hogy eltalálta. Ezen a korai órán nem volt ínyére az udvariaskodás. És miért van az, mondta, miközben oda se figyelve bepakolta az edényeket a mosogatóba, hogy mindenki más időpontban reggelizik, azért ez így elég nehéz. Rádobálta a tányérokat a tartóállványra, és fölsietett, hogy rendbe tegye az ágyakat. Ma reggel nem várhat segítséget Giles-tól. Neki a kazánházhoz és a tyúkólakhoz vezető utakról kell lepucolnia a havat. Molly villámgyorsan és, valljuk be, fölöttébb hanyag mozdulatokkal vetette be az ágyakat. Elsimította a lepedőket, és amilyen sebesen csak tudta, elrendezte az ágytakarókat. A fürdőszobát takarította éppen, amikor megcsördült a telefon. Molly először szentségelt, hogy megzavarták, ám egy kicsit megkönnyebbült attól, hogy a telefon még mindig működik, és lerohant, hogy fölvegye. Kifulladt kissé, mire leért a könyvtárszobába, és fölemelte a kagylót. Igen? Egy erőteljes hang, enyhe, de ízes tájszólással azt kérdezte. Ez a Monkswell udvarház? Monkswell udvarház vendégfogadó. Beszélhetnék, kérem, Davis parancsnokkal? Attól tartok, most nem tud a telefonhoz jönni, mondta Molly. Mrs. Davis vagyok, ki beszél, kérem? Hagben, főfelügyelő, a Berkshire-i rendőrkapitányságtól. Mullinak egy pillanatra elakadt a lélegzete. Aztán megszólalt. Igen? Mrs. Davis, meglehetősen sürgős ügyről van szó. Telefonon nem szeretnék sokat mondani róla, de leküldtem önökhöz Trattor detektív őrmestert. Most már bármelyik percben ott kell lennie. Csak hogy nem fog eljutni idáig. Beborított mindent a hó. Tökéletesen beborított mindent. Az utak járhatatlanok. A hang magabiztossága mit sem csökkent a vonal túlsó végén. Trattor rendben eljut önökhöz, mondta. És kérem, emlékeztesse arra a férjét, hogy nagyon figyelmesen hallgassa meg Trattor mondandóját, és fenntartás nélkül kövesse az utasításait. Ennyi az egész. De hát, Hogben főfelügyelő, mi... Határozott kattanás hallatszott. Hogben világosan elmondta azt, amit akart, és letette. Molly megrázta még párszor a telefonkagyló villáját, aztán feladta. Az ajtó nyitódásra megfordult. Ó, Giles, drágám, hát itt vagy? Giles haját belepte a hó, az arca pedig jócskán össze volt kenve korommal. Fölhevültnek látszott. Mi az, édesem? Föltöltöttem a szenes vödröt, és behoztam a fát. Aztán enni adok a tyúkoknak, és megnézem a kazánt. Jó lesz így? Mi a baj, Molly, riadtnak látszol? Giles, a rendőrség volt az. A rendőrség? Hitetlenkedett Giles. Igen, ide küldenek egy felügyelőt, vagy őrmestert, vagy mit. De miért? Mit követtünk el? Nem tudom. Gondolod, hogy amiatt a 2 font vaj miatt lehet, amit Írországból kaptunk? Giles összevonta a szemöldökét. Úgy emlékszem, megkaptam az engedélyt a rádióra. Vagy lehet, hogy mégsem? De, igen, ott van az íróasztal fiókban. Giles, az öreg Mrs. Bidlack 5 élelmiszerjegyet adott azért az ózsdi tweed kabátomért. Gyanítom, hogy ez nem helyes, ám abszolút méltányos. Egy kabáttal szegényebb lettem, hát miért ne tarthatnám meg a jegyeket? Te jó ég, akkor hát mit csinálhattunk? A minap kis híján koccantam a kocsival, de vitán felül a másik fickó volt a hibás. Vitán felül! Valamit elkövettünk, nyöszörögte Molly. Az a baj, hogy manapság voltak éppen minden illegális, amit tesz az ember. Ezért van örökösen bűntudata, mondta Giles komoran. Egyébként szerintem azzal kapcsolatos, hogy fönn tartjuk ezt a helyet. A panzió vezetés feltehetőleg rengeteg olyan buktatót rejt, amiről életünkben sem hallottunk. Azt hittem, hogy az alkohol az egyetlen, ami számít. De mi senkit nem kínáltunk ilyesmivel. Máskülönben miért is nevezethetnénk úgy a panziónkat, ahogy nekünk tetszik? Tudom, ez így is jól hangzik. De ahogy mondtam, többé-kevésbé minden tiltott mostanában. Ó, jaj, sóhajtotta Molly. Bárcsak sose fogtunk volna bele. Napokra be fog temetni bennünket a hó. Mindenki ingerült lesz, és megeszik az összes tartalék konzervünket. Föl a fejjel, édesem, mondta Giles. Most rossz idők járnak ránk, ám a végén minden jóra fordul. Kissé szórakozottan megcsókolta a felesége fejebúbját, és miután elengedte, más hangon folytatta. Tudod, Molly, gondolj csak bele, ennek valami egészen komoly dolognak kell lennie, ha egy rendőrőrmestert küldenek ide, aki ilyen körülmények közt kénytelen megtenni ezt a nagy utat. És a kinti hóesésre mutatott. Majd hozzátette, nagyon sürgős dolognak kell lennie. Miközben egymást bámulták, kinyílt az ajtó, és bejött Mrs. Boyle.
1: Ah, megvan végre, Mr. Davis, mondta Mrs. Boyle. Tud róla, hogy a szalomban a fűtőtest tulajdonképpen jéghideg?
0: Sajnálom, Mrs. Boyle. Igencsak fogytán van a szenünk, és Mrs. Boyle könyörtelenül közbevágott.
1: Heti 7 guineát fizetek. 7 guineát. És ezért elvárom, hogy ne fagyjak meg.
0: Giles elvörösödött.
2: Megyek, és megrakom a kazánt,
0: vetette oda szűkszavúan. Kiment a szobából, Mrs. Boyle pedig odafordult Mollyhoz.
1: Ha nem bánja, hogy ilyet mondok, Mrs. Davis, lakik itt maguknál egy fölötté furcsa fiatalember. A szokásai és a nyakkendői, és soha nem fésülködik. Nagyon kiváló építész, mondta Molly.
2: Hogy mondta?
1: Christopher Wren, építész, és...
2: Kedves asszonyom,
1: csattant föl Mrs. Boyle, természetesen hallottam Sir Christopher Wrenről.
2: Hát persze, hogy építész volt. Ő építette a Szent Pál katedrálist. Úgy tűnik, maguk fiatalok azt hiszik, hogy műveltség kizárólag a tankötelezettség bevezetése óta létezik.
1: Úgy értem, ez a Wren. Christophernek hívják. A szülei azért adták neki ezt a nevet, mert azt remélték, építész lesz belőle. És az is lett. Vagyis majdnem. Úgyhogy jól sült el a dolog. Horkantott Mrs. Boyle.
2: Meglehetősen zavarosnak találom ezt a történetet. Ha a maga helyében volnék, tudakozódnék felőle. Mit tud róla?
1: Éppen annyit, amennyit őrről, Mrs. Boyle. Mindketten 7 guineát fizetnek hetente. Igazából ez minden, amit tudnom kell, nem? Ugyanakkor ez minden, ami rám tartozik. Nem számít, hogy kedvelem-e a vendégeimet, Molly nem vette le a szemét Mrs. Boyle-ról, vagy sem. Mrs. Boyle mérgesen kifakadt.
2: Maga fiatal és tapasztalatlan, és meg kellene fogadnia egy olyan ember tanácsát, aki több ismerettel rendelkezik magánál. És mi van azzal a fura külföldivel? Ő mikor érkezett?
1: Az éjszaka kellős közepén.
2: Igazán, roppant különös. Nem éppen szokványos időpont.
1: A tisztességes utazók elküldése törvénybe ütköző cselekedetnek minősül, és még kedvesen hozzátette, erről talán nem volt tudomása.
2: Nem mondhatok mást, ez a Paravicini, vagy minek nevezi magát, olyan, mintha... Óvatosan! Csak óvatosan, drága hölgyem! Farra festi az ördögöt, és...
1: Mrs. Boyle úgy hátrahőkölt, mintha csak ugyan maga a sátán szólította volna meg. Mr. Paravicini, aki oly nesztelenül tipegett be, hogy a két nő közül egyik sem vette észre, nevetett és közben dörzsölte a tenyerét. Egy öregedő ördög vigadhat így.
2: Megijesztett,
1: mondta Mrs. Boyle.
2: Nem hallottam, hogy bejött.
1: Lábujjhegyen jövök be azért, világosította föl Mr. Paravicini.
2: Soha senki nem hallja meg, ahogy járok kelek.
1: Ez nagyon szórakoztató. Néha meghallok dolgokat. Ez szintén szórakoztat. És diszkréten hozzátette. Azonban sohasem felejtem el azt, amit hallok. Mrs. Boyle erélyét vesztve csak ennyit mondott.
2: Igazán?
1: A szalomba hagytam a kötésem. Érte kell mennem. Sietve távozott. Molly ott állt és tanástalanul tekintett Mr. Paravicinire, aki jóformán odaszökelt mellé.
2: Az én bűbájos háziasszonyom zaklatottnak látszik,
1: és mielőtt az elháríthatta volna, megfogta a kezét és megcsókolta.
2: Mi a baj, drága hölgy?
1: Molly hátrébb húzódott egy lépésnyire. Nem volt meggyőződve róla, hogy kedveli Mr. Paravicinit. A férfi úgy fixírozta őt, akár egy kivénhet szatír. Ma reggel minden olyan nehéz, mondta Molly, a havazás miatt.
2: Igen.
1: Mr. Paravicini megfordította a fejét, hogy kinézzen az ablakon.
2: A hó annyira megnehezít mindent, nem de?
1: De meg is könnyítheti a dolgokat. Nem tudom, mire céloz.
2: Nagyon sok minden van, amit nem tud. Például a kokáért úgy látom, nem tud túl sokat a vendégfogadó vezetésről.
1: Molly harciasan felszegte az állát.
2: Kétségkívül nem, de feltett szándékunk, hogy megpróbáljuk. Bravo! Bravo!
1: Végtére is, Molly hangja izgatottságról árulkodott,
2: nem is vagyok olyan rossz szakácsnő.
1: Kétség nem fér ahhoz, hogy ön elbűvölő szakácsnő, mondta Mr. Paravicini.
2: Jaj, de kellemetlenek ezek a külföldiek, gondolta Molly.
1: Lehet, hogy Mr. Paravicini olvasott a gondolataiban, minden esetre megváltozott a viselkedése. Halkan és meglehetősen komolyan beszélt.
2: Elfogadna tőlem egy aprócska figyelmeztetést, Mrs. Davis? Önnek és a férjének nem szabad túlságosan jóhiszeműnek lennie, tudja. Informálódott a vendégeiről?
1: Ez a szokás? Molly nyugtalannak látszott.
2: Azt hittem, a vendégek csak úgy jönnek. Mindig ajánlott egyet és más tudni azokról, akikkel az ember megosztja a hajlékát.
1: Előrehajolt, és fenyegetőleg megveregette Molly vállát.
2: Vegyünk például engem. Megjelenek az éjszaka közepén. Azt mondom, az autóm fölborult egy hótorlaszon. Mit tud ön rólam?
1: Egyáltalában semmit. talán a többi vendégéről sem tud semmit.
2: Mrs. Boyle, kezdte Molly, de nem folytatta, mivel maga a hölgy lépett be újfent a szobába, kötésével a kezében.
1: A szalomban túl hideg van, itt telepszem le,
2: és elvonult a kandalló irányába. Mr. Paravicini fürgén elépertült.
1: Engedje meg, hogy fölpiszkáljam önnek a tüzet.
2: Molly akárcsak előző este megütközött a férfi lépteinek fiatalos könnyedségén. Föltűnt neki, hogy a férfi ügyel rá, hogy mindig háttal legyen a fénynek, és most, ahogy ott térdelt, hogy megkotorja a tüzet, úgy érezte rájött, hogy miért. Mr. Paravicini arca ügyesen, de határozottan ki volt készítve. Ezek szerint a vén bolond megpróbálta fiatalabbnak álcázni magát, mint amilyen, igaz?
1: Hát nem sikerült neki. Annyinak néz ki amennyi, vagy még többnek.
2: Csupán ez a ruganyos járás volt megtévesztő. Tehát az is a gondos szerepjátszás része. Mollit töprengéséből a rideg valóságba a mozgékony Matt Kahl főrnagy belépése rángatta vissza.
1: Mrs. Davis, attól félek a lenti mellékhelyiségben,
2: valamelyest lejjebb vette a hangját,
1: befagytak a vízcsövek.
2: Ó, jaj, nyögött föl Molly. Micsoda szörnyű nap, először a rendőrség, aztán a vízcsövek. Mr. Paravicini nagy csörömpöléssel ráejtette a piszkavasat a tűzrostéra. Mrs. Boyle abba hagyta a kötést. Molly ránézett Matt Kahl főrnagyra, és egészen összezavarodott annak dermet mozdulatlanságát és leírhatatlan tekintetét látván. Nem tudta, mire vélni ezt az arckifejezést. Mintha minden érzelem elszállt volna belőle, és csak a faszobor merevsége maradt utána. Az őrnagyból egészen rövid, staccato hangok törtek elő.
1: Azt mondta rendőrség?
2: Molly rádöbbent, hogy a férfi viselkedésének e dermet mozdulatlansága mögött heves érzelmek dúltak. Az mindegy, félelem, óvatosság vagy izgatottság, de biztos, hogy volt valami. Ez az ember, mondta magában, veszélyes lehet. Az őrnagy újra megkérdezte, ám ezúttal csak árnyalatnyi kíváncsiság hallatszott a hangjában.
1: Mi van a rendőrséggel?
2: Telefonáltak, mondta Molly, az imént, hogy közöljék, egy őrmestert küldenek ide. Az ablakra tekintett.
1: De el sem tudom képzelni, hogy valaha is ide ér, tette hozzá reménykedve. Miért küldik ide a rendőrséget?
2: Az őrnagy tett egy lépést Molly felé, ám mire az válaszolhatott volna, kinyílt az ajtó, és Giles rontott be.
1: Ennek a nyamvat Coxnak több, mint a fele kő,
2: mondta dühösen. Aztán hirtelen megkérdezte.
1: Valami baj van?
2: Matt Kahl főrnagy odafordult hozzá.
1: Hallom, ide tart a rendőrség, mondta. Miért?
2: Ó, minden rendben lesz, válaszolta Giles.
1: Senki sem képes átvergődni ezen, mármint az öt lábnyi hóbuckákon. Eltorlaszolták az utat. Ide ma nem jön senki.
2: És ebben a pillanatban, jól kivehetően, három kopogás hallatszott az ablak felől. Mindannyian megdöbbentek. Egy-két másodpercig nem tudták eldönteni, honnan jön a hang. Olyan volt, mint egy kísérteties jelzés, amely nyomatékosan fölhívja figyelmüket a veszélyre. És ekkor Molly fölkiáltott, és a francia ablakra mutatott. Egy férfi állt ott az ablaküveget veregetve. Érkezésének rejtélyére fényderített az a tény, miszerint sílécet viselt. Giles kiáltott egyet, miközben áthaladt a szobán, ügyetlenkedett a zárral, majd kinyitotta a francia ablak mindkét szárnyát.
1: Köszönöm, uram, szólt az újonnan érkező.
2: Némiképp közönséges, vidám hangja és alaposan lebarnult arca volt.
1: Trattor, detektív őrmester,
2: mutatkozott be. Mrs. Boyle rosszallóan méregette a kötése mögül.
1: Maga nem lehet őrmester,
2: adott hangot nem tetszésének.
1: Túl fiatal hozzá.
2: A férfi, aki valóban roppant fiatal volt, sértődöttnek látszott-e kritika hallatán, és valamelyest bosszús hangnemben válaszolt.
1: Nem vagyok olyan fiatal, mint amilyennek látszom, hölgyem.
2: Végigjáratta tekintetét az ott lévőkön, és Giles-t szemelte ki.
1: Ön, Mr. Davis? Levehetném a sílécemet, és berakhatnám valahová?
2: Természetesen. Jöjjön velem. Amint becsukódott mögöttük a hall ajtaja,
1: Mrs. Boyle rosszmájúan megjegyezte.
2: Feltételezem, ezért fizetjük manapság a rendőrségünket, hogy utazgassanak, és mindeközben a téli sportoknak is hódolhassanak.
1: Paravicini közelépett Mollyhoz. Szinte sziszegett, amint halkan és gyorsan megkérdezte.
0: Miért szólt a rendőrségnek, Mrs. Davis?
1: Molly egy kicsi távolabb húzódott tőle, látván a szeméből sütő gyűlöletet. Ez egy új Paravicini volt. Mollyt egy pillanatra hatalmába kerítette a félelem. Kétségbe esetten így szólt.
2: Én nem szóltam. Én nem.
1: Ekkor Christopher Wren zaklatottan belépett az ajtón, és magas éles hangján azt suttogta.
2: Ki az a férfi a halban? Honnan érkezett? Olyan szörnyen erős és tiszta hó.
1: Mrs. Boyle hangja a kötőtűi csattogásán is átzengett.
2: Ha hiszik, ha nem, ez az ember rendőr, egy síelő rendőr.
1: Ahogy ezt mondta, mintha csak arra gondolt volna, hogy ezzel végképp elérkezett az alsóbb néposztályok széthullásának ideje. Metcalf őrnagy odasúgta Mollynak.
0: Bocsásson meg, Mrs. Davis, de használhatnám a telefonjukat?
1: Hát hogy ne, Metcalf őrnagy. Amint odament a készülékhez, Christopher Wren sipítva megjegyezte.
2: Irtó jó képű, nem gondolják? Mindig is az volt a véleményem, hogy a rendőrök iszonyúan vonzóak.
1: Halló? Halló? Metcalf őrnagy ingerülten rázta a telefont. Mollyhoz fordult.
2: Mrs. Davis, a telefon süket, teljesen süket.
1: Az előbb még jó volt, én... Félbeszakították. Christopher Wren magas, rikácsoló, csak nem hisztérikus nevetésben tört ki.
2: Szóval most tökéletesen el vagyunk vágva a világtól. Tökéletesen mókás, nem igaz?
1: Egyáltalán nem találok rajta semmi nevetnivalót, mondta Metcalf őrnagy kimérten.
2: Nem, valójában én sem, mondta Mrs. Boyle.
1: Christopher még mindig majd megpukkadt a nevetéstől.
2: Ez az én különbejáratú viccem,
1: mondta.
2: Csitt!
1: És az ujját a szája elé tette.
2: Jön a hekus!
1: Giles Trotter őrmesterrel tért vissza. Az utóbbi megszabadult a sílécétől, és lekefélte magáról a havat, a kezében pedig egy hatalmas jegyzetfüzet volt, meg egy ceruza. Magával hozta a törvényszéki eljárások ráérős hangulatát.
0: Molly, mondta Giles, Trotter őrmester szeretne kizárólag kettőnkkel szót váltani.
1: Molly kiment utánuk a hallból.
0: A dolgozó szobába megyünk, jelentette ki Giles.
1: Bementek a hall mögötti parányi helyiségbe, amelyet ezzel a megtisztelő névvel ruháztak föl. Trotter őrmester gondosan becsukta maga mögött az ajtót.
2: Mit követtünk el, őrmester?
1: Kérdezte Molly síránkozva.
3: Hogy mit követtek el?
1: Trotter őrmester nagy szemeket mereztett Mollyra, majd szélesen elmosolyodott.
0: Ó, mondta, semmi ilyesmiről nincs szó, hölgyem. Sajnálom, ha bármifajta félreértés történt.
1: Nem, Mrs. Davis, valami egész más az, amiről szó van. A dolog inkább a rendőri védelemmel függ össze, ha értik, mire gondolok.
0: A legkevésbé sem értették. Mindketten érdeklődő tekintettel néztek rá.
1: Trotter őrmester folyékonyan beszélt tovább.
3: Mrs. Leon, Mrs. Morin Leon halálával kapcsolatos, akit két napja Londonban gyilkoltak meg. Talán olvastak az ügyről.
1: Igen, mondta Molly.
3: Elsőként arra volnék kíváncsi, hogy ismerték-e ezt a bizonyos Mrs. Leont?
0: Sose hallottunk róla.
1: Válaszolt Giles, Molly pedig egyetértően mormogott.
3: Hát, tulajdonképpen erre számítottunk. De ami azt illeti, a meggyilkolt asszony eredeti neve nem Leon volt. Szerepel a rendőrségi nyilvántartásban, és az aktájában megvan az új lenyomata is, így minden nehézség nélkül tudtuk azonosítani.
0: A valódi neve?
3: Greg volt. Maureen Greg. Néhai férje John Greg a nem messzi Longridge farmon gazdálkodott. Esetleg olvastak is a Longridge farm esetről.
1: A szobában nagy volt a csönd. Az egyedüli, ami megtörte ezt a csöndet, az a kintről jövő, lágy és váratlan hang volt, amit a tetőről lecsúszó és a földre lezuppanó hó okozott. Megfejthetetlen, majdnem hogy vészjósló volt.
3: Trotter folytatta. 1940-ben három evakuált gyermeket szállásoltak be Gregékhez a Longridge farmra. Nem sokkal ezt követően az egyik gyermek végzetes gondatlanság és bántalmazás következtében elhunyt. Az ügy meglehetősen nagy szenzációt keltett, és Gregéket letöltendő szabadságvesztésre ítélték. Greg a börtön felé menet megszökött, lopott egy autót, és karambolozott vele, amikor a rendőrség elől menekült. Ott helyben meghalt. Mrs. Greg letöltötte a büntetését, és 2 hónappal ezelőtt kiengedték.
1: És most meggyilkolták, mondta Giles. Mit gondolnak, ki tette?
3: Ám Trattor őrmester nem hagyta magát sürgetni. Emlékszik az esetre, uram? Kérdezte. Giles meglázta a fejét.
1: 1940-ben tengerész kadétként szolgáltam a földközi tengeren.
3: Trattor átpillantott Mollyra. Én emlékszem. Hallottam róla, azt hiszem, mondta izgatottan Molly. De miért jött hozzánk? Nekünk mi közünk van mindehhez?
1: A probléma az, hogy veszélyben vannak, Mrs. Davis.
3: Veszélyben? Kérdezte Giles kétkedően.
1: Ez a helyzet, uram. Találtak egy jegyzetfüzetet közel a büntet helyszínéhez. 2 cím volt beleírva. Az első a Calver Street 74.
3: Ahol az asszonyt megölték? Vetette közbe Molly.
1: Igen, Mrs. Davis. A másik cím a Monkswell udvarház volt.
3: Micsoda? Molly hangja hitetlenkedést árult el. Tehát ez elképesztő.
1: Az. Haugben főfelügyelő ezért találta fontosnak kideríteni, hogy van-e tudomásuk valami kapcsolatról maguk, vagy a házuk és a Longridge Farm ügy között.
3: Nincs. Egyáltalán nincs, mondta Giles. Ez csak valami véletlen egybeesés lehet.
1: Trattor őrmester óvatosan így szólt. Haugben főfelügyelő véleménye szerint nem véletlen egybeesés. Ő maga jött volna, ha ez lehetséges lett volna. Az időjárási feltételek miatt, mivel tapasztalt síelő vagyok, engem küldött, azzal az utasítással, hogy készítsek részletes jelentést a ház összes lakójáról, számoljak be róla telefonon, és tegyek meg minden intézkedést, ami elősegíti az itt lévők biztonságát.
3: Giles élesen megjegyezte.
1: Biztonságát? Te jó ég ember, csak nem gondolja, hogy valakit itt fognak megölni?
3: Trattor mentegetőzve válaszolt. Nem akartam fölzaklatni a hölgyet, de igen, Hogben főfelügyelő is éppen így gondolja.
1: Mégis mi az ördög lehet az oka?
3: Giles hirtelen abba hagyta, Trattor pedig így szólt.
1: Ezért vagyok itt, hogy kiderítsem. De úgy, ahogy van, őrültség az egész.
3: Igen, uram, ám éppen mert, hogy őrültség, azért veszélyes. Molly azt kérdezte. Ugye, van még valami, amit eddig nem mondott el, őrmester?
1: Igen, hölgyem. A jegyzetfüzetben a lap tetejére az volt fölírva 3 vakegér. Az asszony holttestére pedig egy papír volt rágombos tűzve ezzel a felirattal. Ez az első. És alatta egy rajz volt a 3 egérről, meg egy ütemnyi kotta. A 3 vakegér kezdetű mondóka dallama volt.
3: Molly lágyon énekelni kezdett. La, la, la, la, la. 3 vakegér, nézd csak, hogy szalad. Futottak a gazdasszonyka után, le... Félbehagyta. Ó, hiszen ez iszonyatos. Iszonyatos. 3 gyerek volt, igaz?
1: Igen. Mrs. Davis, egy 15 éves fiú, egy 14 éves lány, és a 12 éves fiú, aki meghalt.
3: Mi történt a többiekkel?
1: A lányt azt hiszem adoptálta valaki. Még nem tudtuk megtalálni. A fiú még csak 23 körül lehet. Elvesztettük a nyomát. Azt mondták róla, egy kissé mindig is furcsa volt. 18 éves korában belépett a hadseregbe. Később dezertált, azóta eltűnt. A hadsereg elmeorvosa határozottan állítja, hogy nem normális.
4: Úgy gondolja, ő volt az, aki megölte Mrs. Leont? Kérdezte Giles. És hogy mániákus gyilkos, aki valamely ismeretlen okból itt is fölbukkanhat?
3: Az a véleményünk, hogy az itt tartózkodók valamelyikének egész biztosan köze van a Longridge farmon történtekhez. Amint meg tudjuk állapítani, hogy kiről van szó, fölkészülhetünk. Na most, azt állítja, uram, hogy nincs semmi köze az ügyhöz. És ugyanez érvényes őre is, Mrs. Davis?
5: Én... hát persze. Igen.
3: Esetleg elmondanák pontosan, kik is tartózkodnak még a házban? Megadták a neveket. Mrs. Boyle. Metcalf őrnagy. Mr. Christopher Wren. Mr. Paravicini. Beírta őket a noteszébe. Alkalmazottak?
5: Nincsenek alkalmazottaink, mondta Molly. Jó is, hogy eszembe jut. Muszáj mennem, hogy fölrakjam a krumplit.
3: Se szó, se beszéd, elhagyta a dolgozószobát. Trotter Gileshoz fordult. Mit tud ezekről az emberekről, uram?
5: Giles megakadt. Aztán így szólt csöndesen.
1: Voltak éppen semmit se tudunk róluk, Trotter őrmester.
5: Mrs. Boyle egy Bournemouth-i szállodából írt, Metcalf őrnagy Limingtonból, Mr. Oren egy dél-Kensingtoni penzióból. Mr. Paravicini egyszer csak mind derült égből, még inkább borult égből, villámcsapás úgy tűnt föl. A kocsija elakadt egy hóbuckán. Bár feltételezem, van személyigazolványuk, élelmiszerjegy füzetük meg hasonlók, ugye? Természetesen minden ilyesminek utána nézek.
1: Ha így nézzük, még szerencse is, hogy ilyen borzalmas az idő, mondta Giles. Ilyen időben nem igazán tud a gyilkos csak úgy megjelenni, ugye?
3: Talán nincs is rá szüksége, Mr. Davis.
1: Hogy érti ezt?
3: Trotter őrmester tétovázott egy pillanatig, aztán azt mondta. Azt is tekintetbe kell vennie, uram, hogy netán már itt is van.
1: Giles rámerett. Hogy érti ezt?
3: Mrs. Greget 2 nappal ezelőtt gyilkolták meg. Minden látogatójuk azóta érkezett, Mr. Davis.
1: Igen, de előzetesen foglaltak szobát, valamivel korábban.
5: Kivéve Paravicinit.
3: Trotter őrmester fölsóhajtott. Fáradtnak tűnt a hangja.
1: Ezeket a büntényeket előre kitervelték.
5: Büntényeket?
1: De eddig még csak egy büntény történt. Miért olyan biztos benne, hogy lesz következő?
3: Meg fog történni. Vagyis nem. Remélem, meg tudom akadályozni. De meg fogják kísérelni.
1: De hát akkor, ha igaz, amit mond, Giles izgatottan beszélt, csak is egyetlen személy lehet az. Csak is egyetlen személy megfelelő korú. Christopher Wren.

Tilos Rádió, az irodalmi lépegetőt hallgattátok, és benne Agatha Christie, a három vakegér című krimiét, amit a jövő héten folytatunk. További jó tilosozást!

0: Mi lesz ezután?
1: Keltakaró.
2: Jó.
1: Keltakaró.
3: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Keltakaró. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
4: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
5: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány minden, ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass.
6: Kedves ifjak, felnőttek és idősebbek. Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
3: Tilos Rádió.
1: Jó.
3: Ez nagyon jó. FM 90.3. Hallgass.
1: Na kelt a karó. Kelt a karó.

You just can't call us name.

0: Canta, caro.
1: Jó.
0: Kelt a karó.
2: Sanyi, Atesz és Varek.
0: Kelt a karó. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
3: Kettős vállalkozás.
0: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
4: Ott a hírlapok kifüggesztek, ott az olvasmány minden. Ott naponta elolvassa az akasztott betűmezőn.
0: Régi könyvek életre kelnek.
5: Nem értem.
0: Hallgass.
6: Kedves ifjak, felnőttek és idősebbek. Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
2: Tilos Rádió?
0: Jó.
2: Ez nagyon jó. FM 90.3. Hallgass.
0: Na kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó.

0: Így hallottam. Így hallottam.
1: Amikor az Úr Jézus halála volt a földön, meghalt az Úr Jézus, és akkor szerte vitték másnap a hírt, hogy föltámadt a Mester. És akkor egy kislány hírezte akkor a faluba, hogy föltámadt az Úr Jézus, és akkor a kötény ide volt piros, már nem piros tojás, hanem tojás. És akkor azt mondta az az ember, hogy nem hiszem el, hogy föltámadt Jézus csak akkor, ha a kötényedbe pirossá változik a tojás. És a tojás pirossá változott a kötényibe, és attól kezdve van ez a piros tojás.
2: Az Isten és az ördög fog járni a földön. És az ördög jár egy demizson vízzel, és az Isten jár egy üvegvízzel. És amelyik iszik az Istentől, az nem szonnyul meg soha, és amelyik iszik a demizsonból, az mindig megszonnyul, mert az ördögtől iszik. De hát az Isten úgy adja, hogy abból a kis vízből nem lesz szonnyos az ember.
3: A végítélet az lesz, hogy megszólal a kürt az égbe, és akkor megnyílik az ég, és akkor Jézust ma meg lehet látni ott fönt az égbe. És akkor eljön a földre ő akkor, és ítélni fog eleveneket és holtakat. Akkor mindenkit ő elítél a jobbakot a jobb oldalra, tereli a rosszakot a bal oldalra. Elítél a jobbakot a jobb oldalra, tereli a rosszakot a bal oldalra.

0: mint a mezőségi régióból. A felvétel a romániai Kolozs, korábban Szolnok-Doboka megye Szék nevű falujában készült 1994-ben. Gyűjtötték az ELTE hallgatói. Az adatközlő Víg Jánosné Filip Zsuzsanna 47 éves háztartásbeli, vallása református. A téma a szokások, lakodalom.
1: A vőfénynek az vasárnap reggel felírják a vendégeket, mert nálunk 100 pár, 200 személy, 400 személyből 200 pár is esküvőn szoktak lenni. Akkor van 4 vőfi, 6 vőfi, mikor, hogy igen, annak aztán felírják a vendégeket. Beoszták mindegyiknek egyforma. Az vasárnap reggel vőfi pálcáson van egy pálcája, azon egy piros pálcáka, azt a nyűszőlányája. És a bokrétát is, a nyűszőlány. Akkor azt eljárja a vendégeket. De igen, mond egy szép verset, és meghívja a szülőket a vőlegényes házba. De nagyon kell igyekezzen, mert már 12 órakor kell menjen a nyűszőlány után. A nyűszőlány ide hozza a vőlegényes házba. Minden vőfénynek van egy nyűszőlánya. Azt elhozza ide, és akkor aztán innét búcsosztatják a vőlegény, és akkor mennek a nyűszőlány.
2: Hogy
1: dől el,
2: hogy lesz
1: a általában rokonság. A rokonságból van nekem is a testvéremnek olyan gyereke, vagy a testvér gyermekeimnek, inkább a rokonságból. Ha nincs rokonság, akkor hívunk idegent, de hogyha van a rokonság, akkor mindig azt szoktuk oda tenni. Mindig a rokonság. Hát olyan sokat tanult az én fiam is, olyan gyönyörű szép hosszújak, vannak rövidebbek is, de vannak hosszújak is, pláne az, amelyik, amikor megérkeznek a mennyasszonyos házhoz, hogy kéri elő a vőfi a mennyasszony. És akkor a kérő azt mondja, hogy na, akkor elmegyek, azt mondja, hogy megtaláljam a párodat. Annyin vannak, azt mondja, hát közülleg csak azt mondja, egyet kap. Akkor kimegy a kérő, mert elő van két kérő férfi. Kimegy, és hoz be egy asszonyt, vagy egy lányt, de nem a mennyasszonyt. Csak oda vissza a vőleginnek, azt mondja, hogy ez az a követ szót tettél. Már az, hogy szót tett, hogy kikérte. Azt mondja, hogy elég ügyes, és szép, és fiatal, és a fogai is megvannak, mindig így szokta mondani. Azt mondja, nézd meg jól, azt mondja a vőlegény, hogy nem ez. Na jó, azt mondja, még próbálok, még keresek. Megint megy a kérő. Megint visz be egy másikat, nem a mennyasszonyt akkor sem. Akkor is beviszi oda a vőlegénynek, azt mondja, hogy nem. Akkor aztán a vőfi szokat beleszólani, hogy hogy is, nem tudom, hogy mondja, csak én is így hallom, hát ritkán hallom az esküvőkbe, hogy már többet nem tűröm, Nász nagy uram azt mondja, hozzá elő szép mennyasszonyunkat, mert másképpen kitépem a fülöt, mit tudom én így valahogy, hogy ne szomorítsa a vőlegi nyurunkat, azt mondja, na aztán menjen, azt mondja, még próbálok harmadszor, hát, hogy az sikerül, de aztán hozzá mennyasszony. Hozzá mennyasszonyt, aztán akkor nagyon szép verset szoktak mondani, nagyon szép. Ahány csillag van az égen, s ahány fűszál van a réten, annyi áldás szálljon, tire jártok, hogy nagyon szépet mondanak. Így aztán elbúcsúztatják a mennyasszonyt, az is olyan szép. Búcsúzik a szüleitől, testvéreitől, rokonságaitól, szomszédaitól, lány és legény barátaitól, és akkor aztán mennek esküdnapen. Aztán már, amikor ide érkeznek, már a vőfélyek fújják, hogy örömanya jöjjen ki, a kapuját nyissa ki, hoztunk ennek segítséget, a fiának feleséget, ki a házát kisepelje, akent haját megtétesse. Így fújják már a vőfélyek a kapuba. Aztán, amikor bejön a mennyasszony, az mond egy szép verset, egy beköszöntött, igen. Igen, hogy fogadjuk be úgy, mint saját gyermekünket. Azt mondja, hogy nagyon-nagyon szép verset mond. Nagyon szép verset mond. Evek, köszönöm be a
2: mennyasszonyt.
1: Nem mond, akkor nem. Hát amikor kikér a lány, csak annyit mond, hogy vele egyeznek a szülők, hogy ők eltárgyalták, hogy szeretnének egymásé lenni. Akkor aztán a szülő azt mondja, hogyha, mert mi általában így van, hogy ha ők szeretik egymást, akkor ők vele egyeznek. És akkor aztán menjen, ezt kikér a fiú kedden este, és csütörtök este megy az édesapja fiúnak. Az is kikéri, akkor vissza a jegygyűrűt, az édesapja. Akkor húzzák el a jegygyűrűt, és akkor a mennyasszonyos már lányos háznál, ott annyi tésztát sütnek, hogy kosárszámra küldenek le a vőlegényes házhoz. Káposztát, ilyent, amilyent mi főztünk az este, és akkor a vőlegényes házhoz, mikor leküldik, akkor az fel kell osztani a rokonságoknak. Egy-két darab jut, az el kell hordja másnak a rokonságnak.
2: Ez pénteken?
1: Igen, pénteken. Pénteken.
2: És akkor
1: nem. Ja, három hétre mindig kikéri a, mondjuk, ezen a héten kikéri a fiú a lányt, három hét múlva a harmadik vasárnap van az esküvő. Mindig. A templomban aztán a három vasárnap hirdették. A pap mindig hirdetti. Hirdetti. Most március 8-án, április, május 8-án is lesz egy esküvő. Mostantól aztán kezdődnek ennek a melegek.
2: Ja, nyáron
1: télen nincs esküvő. Nincsen. Olyan nagy esküvők vannak, hogy bent a lakás kicsi nem lehet, hanem ilyen barakokban csináljuk, utcákon, kertben, udvaron lehet.

itten valamikor az emberek gatyába vartok. Úgy mondták aratni, vartunk gatyába. Masina mellé is úgy jártok. Az asszonyoknak meg péntőjükbe, péntőnek mondták. Bőruhat hordoztok. Vartunk péntőbe. Akkor gabonát hordtok. Másztak fel a kocsiról. Az én apámnak olyan melles köténye volt, azt a fel szokta kötni akkor, mikor csáros négy szödött, abba szokott szönni, akkor még a diófalra is fölment. Hát akkor onnan leesett többször. Jaj, mondjuk kitörik a kezá vagy a lába. Nem törik ki, már én a szép asszonyok ölébe esök. Nem törött el semmi ilyesének ilyen. Akkor azután szöttet óval, mikor leesett. A kötényt osztott mindig hordozta. Ha akármi, de ott kötény nélkül nem volt. A kötényt szerette. Papucsba járt, nem volt cipő, papucs. Amikor nagyon sietőt, akkor meg lehúzta mezékláb. Mikor arattunk is, papucsba arattunk. Mi meg asszonyok, lányok, mezéklábsotort tautuk, nem volt cipőnk, tutyi volt, aztán fautoztuk, vászonyja, de mi osznak, megfautoztuk, déve, estélig mire, hozzamentük, kiszakadt. Majd mezéklábú, hogy tautuk a lábunkat a taróba, hogy ne bökte, de hát bizony bökte a lábunkat. Szegény apámnak papucsa volt, az aztat nagyon szerette. Hát, mikor végelőtt az aratásnak, minden, akkor tarót húztunk nagy gráblával, mökölött húznunk. Akkor gyűjt a gabonahordás. Gabonahordáskor összeszoktak állni kettő-három fogat. Hordták a gabonát kazába, pajtába rakták be. Akkor, mikor gyűjt az a masinálás, ott olyanok, akik összejártak, ott keresték meg a kenyerüket, a nyári kenyerüket, a télre való. Masinálni, szerdahárű szoktak járni. Hát akkor volt malom is itten. Az én anyósomnak a testvédé volt, Patkó Viktoré. Ide nagyon sokan jártak ölletni. Volt gépész lakás, volt lakás, másik, három ház volt ottan. Aztán még nagyon sokan jártak ide. Ezért volt, akkor utóbb elállomosították azt a malmot. El is adtak, le volt pusztítva, nincs ott már semmi, mint a lakása van, meg a tulajdonosnak. Abban most is lakik egy erdészmérnök. Volt itten erdész lakás Paccán. Annak volt négy gyereke. Volt itt kovács, kanász, suszter. Mindenféle volt itt, volt lakásuk, mindnek volt gyereke. 32 gyerek járt ebben a kis iskolába. Itten volt iskola, tanító. 32 gyerek járt ide. Templomba is jártunk, könyörgésre. Akkor, aki szült gyereket, oda el szokott gyűnni könyörgésre, mikor kigyűn a gyerek ágyból. Régen így mondták. Épp akkor az én

0: A téma a sütés-főzés.
1: Süteményeket nagyon sokat szokok én csinálni, olyan, hogy zsíros tészta van, és akkor azt, ilyen, én aztán minden bőt csinálom, én nem rendes tápszikba sütöm, hanem gáztápszikba szeretem sütni. Ezt ugye abból több van.
2: És mennyi ideig történik?
1: Hát hogy mondjam, reggel 4-kor kelek a kór. Már még aztán főznem is közben, már van úgy, hogy a lányomiknak is másodikat valamit, már ő főzeléket meg megcsinál, csak ugye a kártészta vagy ha ilyen csinálok rétást, vagy mit tudom én, ugye ő, na hát ilyenkor nem csinálok rétást, mikor ebben beszéljük, mert ez nagyon nagy munka. Úgyhogy úgy széllyel van ám az embernek, itt a konyha minden. Szóval ez ilyen koronaszerű, de... Aztán van akkor zserbó, egy zserbó, kártya, nem tudom, zserbó egyet, aztán biztos ismerik, az három felekülvennyi, három cipóba azt a masszát, és akkor lekváron egyik, hát megkányom, mikor kisodortam, írozott tepsibe tesszük.
2: Jó.
1: És akkor rá diót szórni, akkor még egy lapra, azt ugyanúgy lekváron megint dió. Akkor még a harmadik lapra, arra már nem megy más, mint csoki, mikor megsült, akkor teszem azt rá. Na most a zserbó kettő az meg az, hogy van zsíros tészta. Én 30 dekar lisztet veszek, már 20 dekart írta a rendes tápszihöz, én meg a gáztápszibe 30 dekart veszek. És akkor azt is meg a visján, mit tudom, tojással gyúrom, meg kis cukor, meg zsír, vagy ráma vel akármi. És akkor beleteszem a tepsibe, megkenem lekvárra, akkor 4 tojás fehérig fölvárek habnak cukorral. Először fölvárem habnak, és akkor beleteszem cukrot, tovább várem vele. Akkor ilyen szerdiót, mint amit ott az acskóban most előbb hoztam, avval a tetejét meghintem neki szerdióval, akkor ez megsül. Akkor van ilyen nagy deszkám is hozzá, ilyen nagyok. Akkor arra öntöm ki, amire ráfér a gáztepsiből, ahogy kiöntöm. Akkor ugyanabba a tepsibe 4 tojással piskótát sütök, de abban nem kell több, mint egy kupocskanál cukor. És abban kell fölvárni, de én teszek egy kanál vizet hozzá azért, mert gyengébb egy picit. Nem kell nagyon gyengének lenni, mert ennek nem is szabad vastagnak lenni, mint így az ujjon vastagsága.

és 4 kanal kis lisztet, egy fél sütőport teszek hozzá, amikor kitávártam, beleteszem, az megsül. Ahogy az a tészta le van borítva, ami megsült ma, azt megtenném megint lekvárral, azt az alsó felét, akkor arra, amikor ez a piskóta megsült, arra teszem rá. Olyan kis mutatós tészta különben, hogy aztán el van száva, az a szár dió tetején, alul ugye az a habos dió van, már abban a habban még dió is van, 25 deka, igen, abban még van, az is. Még majdnem felállít. És akkor ez aztán, hogy el van szárva, alul a sárga, akkor az a zsíros tészta, akkor az a habos dió, és az a szár dió tetején neki. Hát ezt is meg akarom majd most csinálni, mire lesz ez a nagy nap majd. Aztán 25-én lesz. Ezen gondolok, hogy 25-én. Jövő pénteken. Amit tudok, hát aztán sok mindent, nagyon sok tésztát, ilyen lapokat, nagyon sokat tudok. Én nem tudom, hány lakodalomra sütöttem már ki a tésztákat. Csak nem kifizetődő, mondjuk a rokonságban megcsinálom szívesen, de úgy pénzért nem szeretek senkinek sem már, szóval megfizethetetlen. Amennyit kell mosogatni, meg amennyit kell dolgozni rajt. Úgyhogy nem, szóval úgy nem szeretem. Pedig otthon nem tanultam már abban az időben, amikor mink otthon voltunk, a fánk, a kalács, meg ezek voltak a sütemények. De én ezt csak úgy magam tud minden. Pedig én is dolgoztam már 22 évig, amikor a gyerekek akkorák lettek, rámentem dolgozni. És 8 évig jártam a bakonyművákba, úgyhogy 15-ig meg a 22 éven volt, akkor 7-ig jártam a bakonyművekbe, 15-ig jártam. Innen meg

bizonya nem a jó, s az igen a rossz, bizonya nem a jó, az igen a rossz, bizonya nem a jó, az igen a rossz, a válaszú, ezért nem, a szó, mit nem tanítanak, nem, ez szó a bátor emberé, nem megyek Muhammad Ali, így beszél, nem, hát mondd most te is velem, bizony a nem a jó.

0: olyan hadifoglyokból, akik a vörös hadseregbe vettek részt és harcokban, és ezeknek az élén közeledik Magyarországra, hogy átvegye a hatalmat. Ezek a hírek már november elején elterjedtek. Napról napra újból és újból felültek, és mindenki hitelt adott neki, én magam is és mások is. Ez váltotta ki a reakciónak azt a készülődését, hogy még mielőtt ez bekövetkezne, már lehetőleg halálos csapást mérjenek a progresszív, a köztársasági államformára, még Károly alatt. Kérem, olyan szervezkedések voltak például Székesfehérváron, az ottani huszár ezrednek a tisztikara szervelt egy ilyen ellenforradalmi akciót, amit azonban idejében le lehetett leplezni. A katonatanács azt tudta, hogy neki föltétlenül katonai erőt kell valahonnan előteremteni a reakció ellen. Három kaszárnyába jártam propagandát csinálni azért is, mert valamikor aktív katonatiszt voltam, a világháborút végig harcoltam, frontharcos voltam, és voltak mindenütt kapcsolataim katonákkal, és ezekre számítani is lehetett.
1: Az ezerholdasok a földön megművelésére még az előmunkálatokat sem tették meg. A cselédeket akácfák kipusztítására és egyéb haszontalan dolgokra használják fel. Hazugság az, hogy a cselédek nem akarnak dolgozni. A valóság az, hogy az ezerholdasok között szállóigelet, inkább pusztuljon a termés, de nem lesz úgy, ahogy a cseléd akarja. Majd meglátjuk, ki döglik meg előbb.
2: A Wolfner bőrgyár az októberi forradalom után hallgatólag beszüntette a cserzőanyag gyártását, ám bár nyersanyaga volt hozzá. Ték Endre, udvari bútorgyáros, midőn a luxusbútorok gyártását kormányrendelettel betiltották, beszüntette az egész gyár üzemét, pedig a gyár az egyszerűbb normál bútorok gyártására használható fával bőven el volt látva, és az üzem fenntartásához szükséges üzemi anyaggal is rendelkezett. Az Egyesült Izzólámpa és Villamossági Részvénytársaság a forradalom után rövid úton értesítette egyik mérnökét, hogy találmányának átvétele, melynek segítségével naponta másfél vagon drága gázszén takaríthattak volna meg, most nem aktuális. Az őszirózsás forradalom után egyre merészebben, egyre nyíltabban szabotált a tőke.
3: Odáig fajult a dolog, hogy a munkásság még arról is beszél már, hogyha a főmérnököt eltávolítják a gyárból, 10%-kal többet fog gyártani. Erre a generális ránéz a főmérnökre, a katonai parancsokra. Hát én, uraim, másképp vagyok informálva. Na jól van, Hikádé. Megkérjük a főmérnök urat, hogy ne jöjjön be a gyárba néhány napig, és meglátjuk, hogy igazat mondtál-e. Tudod-e a munkásság ígéretét végrehajtani a 10%-os illetőleg? És elmentek. Mi ezek után nemhogy 10%-at, hanem 15%-kal emeltük a termelést. Katonai parancsnokunk állandóan járkált a műhelyeket és figyelte a grafikákat, hogy megy a munka, ez így tartott két napig. Harmadik nap munka közben bejött a főmérnök, amint a munkások meglátták, kezdték vasdarabokkal dobálni. Ilyettébe felszaladt a főmérnök úr, száz főmérnök úr a transzmisszió tetejére, és onnan kiabálta, hogy keressék meg a Hikádét. A munkások azt mondta, minek itt a Hikádé, minek jött maga ide? De aztán mégis megtaláltak engem, felszaladtam oda hozzá, és megígértettem vele, hogy többet még csak felénk se néz a gyárba. És így aztán egészen kikísértem a kapuit. Állandó volt a feszültség. Majd, hogy verekedés a vasas szakszervez, Malacs és Miálkics, Halvai, stb. Hogy ezek a kispestiek panaszkodtak, hogy a kispestiek, ha nem lennének, mennyivel könnyebben dolgozhatnánk mi.

0: Láthattam, hogy egyszerű polgárok, tudatlan katonák, békés kishivatalnokok. Na és olyan romantikus, szép lelkek. Minden politikától irtózó művész lelkek hogyan lettek egyik napról a másikra lelkes forradalmára. Hát ez volt az őszirózsás forradalomnak második nagy csodája. Valami hasonló változás ment végbe abban a művészi csoportban, amelyhez tartottam. A MAFO életben Kassák aktivista lapjának a köreiben. Néhány nap alatt tettük meg az utat a művészet és ízlés forradalmától, el egészen addig a kiáltványig a kommunista forradalomért, melyet az őszirózsás forradalom első napjában adtunk ki. Az emberek mind akarták a forradalmat. De ezek az akaratok ösztönös forradalmi érzések voltak. Ez az ezer felé húzó akarás még nem hozott volna győzelmet a forradalomban. A szocialista-kommunista munkás mozgalom érdeme mégis, hogy ezt az ösztönös, és nagyjából csak rontásra beállított áradatot egy akaratban, egy új akaratban egyesítettek.
1: Proletárok, itt vagyunk újra. Jöttünk ezer veszedelmek között, hogy ismét egyé legyünk veletek. Itt vagyunk újra, hogy megerősítsünk benneteket a ma megingathatatlan hitetekben, hogy a proletárság ügye nem veszett el, hogy hírül adjuk nektek, reménykedjetek.

0: mert a kereskedők, parasztok, mesteremberek igazolványaival utazó hadifoglyok és internacionalisták egymással sem beszéltek, dr. Sebestyén orvos nevén Kun Béla érkezett. Fiatal felesége Kolozsvárra várta haza.
1: Hogy megérkezett Pestre, akkor értem küldött Kolozsvárra egy Borcsányi nevű elvtársat, aki átadott 1000 koronát nekem, azt mondta, itt van Kun Bélától, hogy tessék jegyet váltani, mert holnap este nekünk legkésőbb utazni kell. Kun Béla Bécsbe utazott, visszajön. Szereztek nekem 2 jegyet, mert az apósom ott volt éppen nálam vendégség, azt mondta, hogy idegen katonára nem enged, és ő is felült velem Pestre, felültünk a rettenetesen zsúfolt vonatra, Borcsányi meg én a földön ültünk, az apósomnak szereztünk egy ülőhelyet, reggel megérkeztünk Budapestre, Kun Béla nem volt ott, én halálosan megsértődtem, hogy nem 3 év után nem hozzám jön, hanem Adler figyelmeztetett, hát ezt még nem teljesen értettem meg, hogy jött illegálisan, miért jött illegálisan, miért nem küldött nekem egy levelet, sok mindent nem értettem meg, mit tagadjam. Csináljanak, amit akarnak, én elmegyek a rokonom, hogy megmondom, hogy én azért jöttem Budapestre, mert Kun Béláról hoztak hírt Oroszországból, és akkor nem sértem meg a konspirációt. Ezt is csináltam, el is mentem. No, éjfél után lefeküdtünk aludni, és reggel jött az apósom értem, és azt mondta, hogy ötözzék fel, mert itt van Béla. Én azt se tudom, hogy ötöztem fel ezeknek, azt mondtam, hogy most megyek találkozni avval az emberrel, aki Béláról hozott hírt. Akkor leszaladtam, és ott állt előttem Kun Béla barna bundában. Elég rossz szövetű barna bunda volt. Ő is nézte, hogy én elég kopottan vagyok öltözve. Én is néztem, hogy nem nagyon tetszett nekem az a... De semmi sem volt. Oda jött hozzám, azt mondta, hogy mosolyogva, hogy haragszom. Mondom, nagyon. És elmosolyogtam. Elhasználtam, nem baj, csak gyerünk gyorsan. Az volt a szavajárás, hogy gyerünk.
2: Éjjel elindultam Bécsbe, hogy átadjam Lenin üzenetét Friedrich Adlernak. A tárgyalást már azzal a meggyőződéssel kezdtem, hogy Friedrich Adler nem volt és nem is lesz kommunista. Még aznap este visszaindultam Bécsből, megrakodva egy csomó könyvvel, és 20-án megkezdődtek a permanens tárgyalások a párt alakítása ügyében. Akárhogy is húzódtam a kávéháztól, félve attól, hogy a mozgalom a magyar szociáldemokráciához szokásos kávéházi ellenzék sorsára jut, mégis a kávéházban voltunk kénytelenek tárgyalni a különböző ellenzéki csoportosulások vezetőivel. A hadiszállás a Zeeman kávéházban volt. László, Vágó és Szántó törzs kávéházában. A független szocialista párt alakítását a Royal kávéházban akadályoztuk meg, hadi gazdag marhakereskedők szomszédságában. Vágó és Korvin a gyári összeköttetéseket regisztrálták és tartották fenn, Szántó és László a szakszervezeteket. Nagyszerű napok voltak, eredményes tárgyalások, csak éppen a párt alakítás szükségességének gondolata nehezen verődött be a fejekbe. Kerülő úton kezdtem próbálkozni valamennyiük meggyőzésével. Azt mind elfogadták, hogy lapot kell kiadni, a Vörös újságot, amely még Harkovban lett a kommunisták magyarországi pártja központi orgánumának címe. Még nagy volt az ingadozás, amikor elhatároztuk, hogy 24-én összejövünk megtárgyalni a pártalakítás kérdését. Most már szélesebb körben és többé-kevésbé hivatalos formában.
0: 1918. november 24-én, 24-e 60 évvel ezelőtt is vasárnapra esett, Keleni József Városmajor utcai lakásán megalakult a kommunisták magyarországi pártja. Bár illegálisan történt, talán még el sem hangzott a hivatalos bejelentés, már is visszhangzott az ország. Mintha bomba robbant volna ebben az amúgy is gyúlékony magyar világban.
3: Jön a hű, jön a szent, jön az új forradalom. Megszületett, és ember lesz belőle. Meg ne állj, proletár, előre! Előre!
4: Ma az anarchisták hívtak meg bennünket tárgyalásra. Felajánlották a fegyverbarátságot arra az időre, amíg ki nem vívjuk a proletár diktatúrát. Önállóan ők csak akkor kezdenek majd dolgozni, amikor mi, kommunisták, már hullák leszünk.
5: A Ganz Danubius hajógyár munkásai december 20-án tartott értekezőt kimondotta, hogy a gyár munkásai csatlakoznak a kommunista pártra. Az újpesti munkások folyóhó 22-én tartott ülésükön egyhangulag kimondották, hogy megalakítják a kommunisták magyarországi pártjának újpesti szervezetét. A kispesti Lipták és Tajd-Lovdi-Trich gyárok munkásai elhatározták, hogy csatlakoznak a kommunista párthoz.
6: Abban a gyárban, ahol én dolgoztam, a kispesti Liptáki gyárban abban az időben 15 ezer munkás dolgozott. Ezekkel az emberekkel jártuk össze az egész vidéket, az egész környéket, legfőképpen a kispesti gyárakat. 10 ezer munkást vittem egyszer.
7: Gyalogjáró szót szeretnék mondani a szabadság lényegéről, amelyet talán nem mindenki lát tisztán azoktól a bíborkárpitoktól, amiket a hódolat és mámoros rajongás az első hetekben eléje aggatott. A forradalomból született szabadságnak csak egy tartalma lehet, amely azt megszenteli, szabad megtenni mindent, ami nem keveseknek jó, hanem sokaknak, szabad megtenni mindent, ami nem kiváltság, hanem megváltás, szabad megtenni mindent, ami fogyasztja a boldogtalanságot és megsokasítja az örömet e világon. Hiszek abban a cselekvő emberi jó akaratban, amely a fejlődésnek csak olyan hajtóereje, mint a szerelem vagy az éhség, s amely, ha botorkálva, ha megcsúszva is, mégiscsak előbbre vitte az emberiséget.

0: A ház, ahol a párt az első nagygyűlését tartottas, ahová már akkor sem és sohasem fértek be, ha gyűlése jöttek össze, a Visegrádi utcában volt. Ma múzeum. Fényes tárlók őrzik a maradandóság számára az 50 évvel ezelőtt hevenyészve fogalmazott röplapokat. Üveg alatt az öreg fényképeket, amelyek katonazubbonyok zsebében rongyolódtak táborokon és hosszú utakon át. Az idős Clemens Béla, mint akit igazán ismeri a járást, úgy vezet vissza a Visegrádi utca 50 év előtti napjaiba.
1: Ennek a helyiségnek két bejárata. Az egyik a ház főkapuján, a másik a nyitott francia udvaron nyílt, és egy szuterén folyosón át vezetett egy széles lépcsőn a félemelet. A pártba főleg ezen a pinceszerű folyosón szoktunk feljárni, mert nem akartuk, hogy az éjjel érkező elvtársok kapupénzt fizessenek, ugyanis akkor 10 órakor volt a kapuzárás, de még azért sem, hogy a házfelügyelő és a nálom mindig ülő rendőrspicli lássák a ki- és bejáró elvtársokat. Rájöttünk arra is, hogy a hekusok itt az átelemben lévő lakásnak az ablakából is figyelik a ki- és bemenőket. Ezt aztán úgy boszoltuk meg, hogy késő éjjel, amikor a lakás ablakában ülő detektív hazament, kátránnyal befestettük az ablakot. Hálából ebben a házban osztottuk szét először azokat a röplapokat, amelyekben felszólítottuk a lakókat, hogy ne fizessenek házbért.
0: A ház, és benne ez a néhány szoba, ma csupa csend és ünnepélyesség. Hadd támasszam fel most Lengyel József néhány sorával a régi napokat.
2: Visegrádi utca, a KNP központja.

Kedves munkástestvérek! A Sajó-Szentpéteri bányamunkások üdvözletét hozom, s azok nyomorúságos helyzetéről akarok szólani. Nálunk a felvigyázók mindig a munkások háta mögött állanak, és hajtják őket, pedig úgyis teljes megerőltetéssel dolgoznak. A leszállásnál 12-13 embert egyszerre engednek le, nem törődve az előforduló szerencsétlenséggel. Hogy egy családos ember fenntarthassa magát, reggeltől éjfélig kell baromi munkát végeznie. A múltkor elpanaszoltuk a főaknász úrnak, hogy keresetünkből még száraz kenyérre se jut, és ez az úr azt válaszolta. Én, ha kenyerem nincs, kalácshoz szoktam enni. Kedves munkástestvérek, hogy egyszer mi is megadhassuk a kellő választ elnyomóinknak, szervezkedjünk erősen!

Rátok szólok most, asszonyok, lányok, proletárok, testvéreim. Fel akarnak használni titeket is arra, hogy testvéreitek ellen küzdjetek. Titeket, akik évnapot munkában töltve, a gyárosok tőkések igáját húzva véretekkel adóztak, az öntudatos munkában.

lendületbejött. Szatmár megyében volt egy kis alacsony uradalmi cseléd, érezve a saját sorsát, az egész cselédség rossz helyzetét, valamit már hallott a szocializmusról. Ez az eszme hamar gyökerezett benne, amikor megalakult a Magyar Mezőgazdasági Dolgozók Szakszervezete 906-ban, Nyisztor György már úgy jött föl, mint egy kész agitátor. Ha őtet nézte az ember, nem sokat nézett ki belőle, megtört, vékony, kis gyenge ember lévén. Bár akárhol jelent meg, nemigen láttak először benne többet, mint tényleg is egy kis vézna embert, aki a kis csibukját mindig szívta, néha megsodorta a bajúszát, de mégis nagy vezér volt, nagy dolgokat tudott elérni, ami bizonyítja azt is, hogy mégis ő lett a magyar proletár diktatúra népbiztosa. Még 1907-ben is föl-föl lendült egy-egy helyen az arató sztrájk, azonban sajnos itt már még Nyisztor se tudta legyőzni, a jobboldali szociáldemokraták elméletét, akik megijedvén ettől az óriás mozgalomtól mindent elkövettek, hogy lefékezzék a lendülést, amelynek sajnos meg lett később a következménye. Hamarosan jött a háborús időszak, s így aztán szép harcok eredménye már megmaradt, de akkor tovább nem folytott. Hanem ha kellett, akkor már csendőrök, katonaságot is hívott már előre az uradalom, tehát visszafolytották, kényszerült arra, hogy hallgasson, de mindig várt arra, hogy majd. És ez bátorította őket mindig, és vezette is a harcot.

Népszava, 1904. április 26-a. Az élesdi katasztrófáról egyelőre csak egy rövid telefonjelentést kaptunk, és itt csak a külsőségekről számolhatunk be. A függetlenségiek népgyűlésére vasárnap délután 2 órakor körülbelül 5000 ember gyűlt össze Élesdről és a szomszédos falvakból az élesdi piacon. A tömeget a huszárság és a csendőrség állta körül. Kerekes Elek ügyvéd, a függetlenségi párti elnök meg akarta nyitni a gyűlést. De első szavait már elfojtotta a hirtelen zaj. Levele, levele, nem hallgatjuk meg! Mikor látnivaló volt, hogy a gyűlést nem tudják megtartani, Bérci főszolgabíró felkérésére Nedecki huszárkapitány lovasrohammal akarta széjjelugratni a háborgó embereket. Mikor már közelébe értek a tömegnek, egy román paraszt furkos botjával olyan nagy ütést mért a huszárkapitány kezére, hogy az kiejtette a kardot. Ezt látta Halászi huszárkápár, és kardjával rásújtotta mellett álló román paraszt fejére úgy, hogy a nagy ütés következtében koponyáját egészen a nyaktörzsig kettéhasította. Ekkor valaki Res Mihály csendőrőrmesterre rálőtt. A csendőrt szíven találta a golyó. Res halála után 58 csendőr lőtt rá a tömegre, és mind az 58 lövést talált. A függetlenségi párt és a hatóságok szövetsége megtermette véres gyümölcsét. Egyelőre ennyit tudunk.

0: mi lesz ezután?
1: Keltakaró.
2: Jó.
1: Jó. Jó. Jó. Keltakaró.
3: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Keltakaró. Hangzó irodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
4: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
5: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány minden, ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass, hallgass. Hallgass.
6: Kedves ifjak, felnőttek és idősek! Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
3: Tilos Rádió?
1: Jó.
7: Ez nagyon jó.
3: FM 90.3, hallgass.
1: Na, keltakaró. Keltakaró.

0: Louis Aragon a költő.
1: Részlet.
0: Sokszor próbáltam úgy elképzelni a költészetet, mint egy harisnyába bújtatott öklöt. Megnézni nem lyukas. Vagy mint egy kisgyerek tükörbe vágott grimaszát. Gyakran próbáltam úgy képzelni a költészetet, akár a rákhalászatot, egy vörös rongyal a patak kövei közt. Vagy mint egy szögekkel kijelölt gyalog átkelőhely csillogását a kihalt városban éjszaka. Vagy mint egy felborult targonca égre lendülő mozdulatát. Hasztalan próbáltam elképzelni a költészetet. Pedig azt tartják rólam, hogy költő vagyok. És írok is verseket, ha rábeszél. De akkor kele a nap, ha megszólal a pacsirta, vagy valami más kis madár. Telefonon is kerestem a költészetet. A hívott számon nincs előfizető. Fegyverek ragyogása közt is kerestem a költészetet. De a hadseregnél nem volt ismeretes. A pohárfenekén is kerestem a költészetet. De a szomjam csak nem csillapodott. Minden ajtón kerestem a költészetet. Azt mondták, a nagysága elment hazulról. Hát akkor én mit kezdjek magammal? Mint aki elaludt a mozgó lépcsőn, és a végén komikusan botlik egyet. Zárják az áruházakat. Megyek és megmosakszom a keserű szavakban. Kavicsokat haigálok a tengerbe. A móló széléről a világító torony villogásában döglött madarakat akasztok botvégre az ablakokon át az utca fölé. Ócska ruhát, rikoltozok kora reggel. Elnyúlok a déli padokon, mint a napfény. Nem jár-e itt a süketek közdalolónak, a metrón egy pótűrés. A Szajnaparton találkoztam az őrülettel. Mindenki hajbókolt neki. De nekem nem tetszett a frizurája, sem a legújabb divat szerint villogó fogai. Nem találtam olyan elbűvölőnek a bűn. Esténként szívesen beülnék a templomba, csak ne lenne olyan kibírhatatlan tömjén illat. Az utcasarkon is kerestem a költészetet, de úgy lehet mással volt elfoglalva, hogy mivel, azt senki se tudta megmondani. Kéregető szegény koldus vagyok. Csak egy kis alamizsnát, jó uraim, csak egy kis költészetet. Még mit nem mondja az egyik? Hogy aztán iszkolj és elidd.

François Villon, a Nagy Testamentum. Jó tanítás balladája a rossz életűeknek. Árulj bűnoldó papi bullát, csaj kártyán, s ahol csak lehet, verj hamis pénzt, és mágia gyúl rád, vagy üstben végzed életed, mint sok, aki esküdszegett, rabolj, lopj, fosztogass, hiába. A sok préda, mint mire megy, bizony csak borra, meg lehányra. Járd tréfa, gúny, lant, snóta útját, szédítsd rútul, ki lépre megy, segítsen síp vagy jós hazugság, szavaj ripacs vígrímeket, moralitást, szent éneket, pártoljon kocka, kugli, kártya, fut a pénz, hova kérdezed? Elfut, mint borra, meg leányra. Mocskosnak érzed ezt a munkát? Tarts lopat, összvért, tehenet, száncs, ves, földed izzadva turkáld, ha nem tanultál egyebet. Nagy gyötrelem, de jól fizet. Vagy tilolj lent, kendert. Az ára, mire megy el a kereset? Mind-mind korcsmára meg leáll. Ajánlom. Gyöngysoros zeke, ékszerek, csipkeruha, sok szép topánka. Míg pórul nem jársz, így vered el mind borra, lányra.

Paul Verlaine, Álmodom egy nőről. Álmodom egy nőről, akit nem ismerek. Forró és különös, áldott nagy látomás. Aki sohasem egy, s aki sohasem más. Aki engem megért, aki engem szeret. Mert ő megért. Neki, ó jaj, csupán neki, bús áttetsző szívem többé már nem talágy. Sápat homlokomnak verejték patakán, frissítve omlanak az ő szent könnyei. Barna, szőke, vörös, ó, nem tudom én, nem. A neve, emlékszem, lágyan zendül, mélyen, mint kedveseinké ott lenn a sírba, lenn. Nézése hallgatak szobrokénak máson, szava messziről jön, komoly, bús, fénytelen, mint elnémult drága szavak sornása. Őszi sanszon. Ősz húrja zsong, jajong, busong a tájon, s ont monoton bút, konokon is fájon. S én csüggetek, halványbeteg, míg éjfél kong, csak sirok, s elém a sok tűnt kék él. Ó, múlni már, ősz, hullni már, eresszél, mint holtavart, mit felkavart a rossz szél. Fáradtság. A romlás vagyok, a hanyatlás végi róma. Jönnek a szőke és roppant barbárhadak, s a birodalom únt akrosztikont farag, s stílusát bágyadóakot hozza. A lélek émelyeg, árvasága kínozza. Mondják, hogy messze nagy háborúk zajlanak. Ó, hogy a lassú szív s a gyenge akarat nem tud már, s nem akar kigyulladni pirosra. Hogy nem tud, nem akar meghalni egy kicsit. Ó, nincs több bor, batil, tréfáid mind kifogytak. Ó, serleg, stál üres. Nincs értelme a szónak. Csak egy kis csacska vers maradt, tűzbe veti. Csak egy rabszolga, aki járja a maga útját. Csak a nagy, leverő, oktalan szomorúság.

Milyen boldog voltam én ennek a századnak előtt. Nem magam miatt. Szegény voltam és magam miatt. De volt valami példátlan izgalom és remény a levegőben. Készültünk valamire, és vártunk valami meglepetést, amin őt soha még hinni sem mert a világ. Egy nemzedék se, mióta Cro-Magnons a neanderi völgy ködös reggeleit elhagyta, ez a földre lepottyant valami idegen bolygóról ide került különös féreg, az ember. Hasonló, s mégis egészen más, mint az itt lakó többi barom. Remegett minden ebben az ünnepi várakozásban, mint a gyerekek, mielőtt megszólal oda bent a csengő. Én magam sejteni véltem azt is, mi lesz az ajándék. Homályos célzással régen ígérte már sok kusza jel, ide lent a földön, és fönt a csillagos égen ezt a csákót és kardot, ezt az isteni kinevezést, hogy mostoha testvéreink, fák és krokodilok közt a legifjabb, és nem is a legjobb és legügyesebb. Az a fajta, amelyhez tartozom véletlenül én is. Hogy éppen ez kapja kezébe, amire mindnek fog a vásik. Kényrekedve, örökbe, a nagy mennyei kirakatnak legszebb játékát, ezt a nagy labdát, aminek föld a neve, és amivel játszani már nem akar többé a kicsinálta. Gyönyörű labda. Éppen nekünk való embergyerekeknek. Nem olyan nagy, mint a nap például, de nem is oly forró. Újjunk meg nem égeti. S tele van gyönyörű rajza. Erdők és tengerek és hegyláncok, csupa színes ábra, hókristály és vízirózsa és északi fény. Gyönyörű. S miénk lesz az egész? Tehetünk vele, ami tetszik. Belebújhatunk, vagy kihajíthatjuk nagy évben a térbe, el is ronthatjuk, megnézhetjük a szerkezetét. Mindenki lázasan készült ennek a századnak elején, erre az ünnepi napra, mikor az ember lesz úr a világon. Kezdtük szemügyre venni alaposan, ami majd miénk lesz, hogy tudjunk bánni vele, ne legyen fennakadás, élvezni, élni, csinálni, minden pazar. Egyikünk a halsiklását figyelte a vízben, eltanulta, hogyan szed ki a vízből levegőt. Másik a madarat röptiven nézte ravaszdin, s másnap maga is harsogva felröppent, mint a madár. Harmadik tetten érte a láthatatlan sugarat, s déli időben, fényes nappal megjelent a kísértet, félelmes csontváz eleven testünk látjuk. A negyedik és ötödik közel létette a távolt, megfogta az időt, eleven lett mozgóvásznon a múlt. Aladin csodalámpája hangot varázsolt a füledbe, s tudtad Szaharában most sírni a sárga sokált. Tündérmese, csizma, hétmérföldes, hip-hop, ahol akar. Így kavargott, négy évszak négy díszlete közt a dal. Mennyei színjáték, és csupa emberi dráma. Én nekem is volt szerepem. 20 évesen, ilyen fiatalon készültem rá, még mielőtt látni tanult a szemem, hogy prológust majd én mondom el, ha kezdődik a játék. Egy reggel, jól emlékszem, a helli üstökös éppen fönt libegett halványan hajnali égi mezőn. Jöttem a réteken át, gyalogost, rákos felől futt a szél, s komponáltam az ódát. Nyurga nagyszájú kamasz, mint akinek nincs, nem is lehet más dolga, csak ez. Ódát harsogni, ódát a századhoz, mámoros ditirambust. Én múzsák ifjú papja, vagy Rotterdamus Erasmus. Ennél is szebbet, újjongóbbat és szabadabbat. Eldicsekedni fenn szóval, hogy ne csak az élők hallják. Hallják a holtak is régi temetői rögökben, Da Vinci, Leonardo és Dedalus és Shakespeare és Verulémi Béton, pár semmi évezred iskolatársa és tanulója, hogy szárnyas szavaik zúgó szárnyakká átalakultak, s nem kép és hasonlat immár a büszke beszéd, repülés. Mert fél órával előbb
láttam két földi szememmel dagadni és dudorodni a földet, s horpadni a mennybolt kupoláját ferdén libegve, s futni alattam a felhőt. S nem rímek és szavak és muzsika részegített meg, nem szédített látni káprázatot olcsó borával a szépség. Ez a valóság volt. Ez a vászonból tákolt monoplán, minden szépnél szebb, minden igézetnél igazibb igézet, hogy győzni fogunk. Diadal, diadal, diadal mi nékünk. S ha a mennyeknek országa nem száll le a földre, majd érte megyünk mi magunk, s lészen éj és nap, hat nap és hat éjjel, s a hetediken megpihenünk. Így volt ez. És még aznap délután szép kedvesemmel ültünk a budai cukrászda hűvös teraszán, s álmodtunk kisdedet, aki majd megéri ezt a napot. Gyalázatos század, mit tettél? Mire a kisded megszületett, december közepe tájt, karácsony előtt, 17-én, 100 000 ember hörgött mazurnál a jeges pocsolyában, s kedvesemet elvitte, mint meg vagyon írva, gyűlölet és téboly mocskos magzatja a dögvész. Országok tépték, s marcangolták egymás húsát, mint az ebek, aztán csönd lett, a megtépet föld sebeit nyalogatta. Sok-sok év múlva tértem magamhoz egy árokban valahol, ahová dobott a földrengés, és elindultam keresni helyen, kábultam még, rodgyanó térddel és betörött fejjel, keresni a kedvem és hitem és hegyke bizalma. Hová tettétek? Mi ez? Miféle világ lett? Hol a kerekasztal, aminek gazdáját dicsérni akartam, köszönteni dallal? Miféle arcok ezek a régi helyén? Ostoba gunnyal hallgatnak, ha szólok, nem értik a nyelvet, köszönök és nem is felelnek. Torkomon akad a szó, ég felé nyújtom tenyerem, hogy eszükbe jussak. Összenéznek, s alamizsnát tesznek belé. Azt hiszik, koldulni jöttem. Mennék már. Repülnék. Fönt berreg valami. Aranyat csempész a gépen a bankár át a határon, vagy valami bombát a háborúra spekuláló iparos. Messze suhan már, nem érem utól. Összeesem az utca kövén. És már nem tudom eldadogni. Vádoló. Az Úriház ABC-je, Magyar Úri Asszonyok lapja, 1926. A jómodor az életharcában olyan fegyver, amelyről nem szabad lemondanunk. Kisebb-nagyobb erőfeszítéssel mindnyájan megszerezhetjük. Jómodorral sok mindent elérünk az életben. A karriercsinálás nagy művészeinek legfőbb titka a jómodor. Az érvényesülés tehetségének egyik legfontosabb alkotó eleme. Majdnem egyenrangú a tudással. Legalábbis nyomban utána következik. Úton útfélen találkozunk szorgalmas, nagytudású emberrel, aki semmire sem vitte. Csak hamar rájövünk arra, hogy ez a szerencsétlen hajótörött jó hiszemű ugya, de csiszolatlan modorú, félszeg és tapint. Máskor meg a jóval kisebb tudású ember többet ér el, mint amennyit a nálánál sokkal kiválóbb. Ha néhány percig beszélünk vele, a rejtély megoldódik, meggyőző és behizelgő a modora, síma és biztos a fellépése. Sokszor egy mosolyra, egy kedves szóval erősebb falakat döntünk le, mint a legértékesebb protekció segítségével.
ne sajnáljuk a fáradtságot, mert a jó modor nem csak szép, hanem hasznos is. Tekintetes Budapest Székesfőváros tanácsához. Alulírott, azon alázatos kérelemmel fordulok a tekintetes Budapest Székesfőváros tanácsához, hogy tanulmányaimnak továbbfejlesztése céljából a Ferenc József koronázási jubileumi alapítvány 1930-as évi festőművészeti díjának elnyerésében engem részesíteni méltóztassék. Bátorkodom ezen alázatos kérelmemre felhozni a festészetben elért eddigi fejlődésemet, és eredményképpen idehaza és külföldön rendezett kiállításaimat. 1922-ben Budapesten a Belvederben, 1924-ben Wienben a Hagenbundban, 1924-ben szintén Wienben a Weiburg Galériában, 1927-ben Budapesten az Ernst Múzeumban és 1929-ben Tamás Galériában Budapesten. Továbbá részt vettem az amerikai Clevelandi Múzeum magyar grafikai és az Amsterdamban rendezett nemzetközi gazdaságtörténeti kiállításon. És még ez ideig semmiféle állami vagy fővárosi ösztöndíjban nem részesültem. Fenti kérésemet megismételve fordulok a tekintetes Budapest Székesfőváros tanácsához. Maradok kiváló tisztelettel Derkovics Gyula festőművész, Budapest 6. kerület, Hunyadi tér 10, 5. emelet 1. Kosztolányi Dezső.

0: Sakkozók.
1: Blem, blem. Blem, blem. Hogy mondta? Blem, blem. Voltam bátorságos. Ne hát, ha maga volt egy bátorságos, ha ön egy ságos, az a bátrabbik fajtából való, hát akkor adok én magának egy sakkot, kedves ságos.
2: Maga ad nekem egy sakkot, egy sakkantyút. Mit vesz magának az illető sakkon, ha én idelépek? Vagy mondjuk nem is idelépek, hanem mondjuk idelépek.
1: Jaj, maga nem lépegethet, kedves ságos, kedves bátor ságos, mert maga nem van meg egy balerina, aki idelépeget és ezzel megkeresi a kenyerét, hanem igenis, maga egy sakkozó, aki csak egyet lépegethet, mert pièce touchée történt. Pièce touchée? Egy pièce touchée. Egy kicsike touchée. Érintett figura mozdul, érintetlen figura marad. És hát van érintetlen figura? Sakk!
2: Sakk, ön azt mondja, sakk. Ön bizonyos előszeretettel mondja, hogy sakk. Ön egy sakter.
1: Sakter, Grószárti. Hogy magának ilyenek az eszébe jutnak. Mondja, hol jut meg bele az eszébe, az eszecskébe, a kis eszemeszejébe, kis meszeeszejébe az ilyen dolgok, hogy sakter. Alul jutnak bele, vagy felül jutnak bele a kis messze-esze-veszejébe?
2: Messze-esze-vesze, mondja ön. Na hát, ha messze-esze-vesze, hát akkor én megfogom a bástyáját, és leteszem ide. Leteszem a ház asztalára a bástyát, az asztalházára leteszem ezt a kis magyar bástyát, ezt a kis pörgefiút, de kizárólag arra való tekintettel, mivel ön szerint esze-messze-vesze.
1: Na jó, jó, jó. Tjö-tjö-tjö-tjö-tjö-tjö. Hiszen nem mondtam semmit, azt is csak egy halak hangárnyalattal csupán, és ha maga ezt ide leteszi, hát akkor mi történhetik? Istenke, hát akkor én lépem eztet, maga lépi eztet, ütöm eztet, ja persze az ütésben marad, na gyerünk, tessék, sakk!
2: Sakk? Talán azt akartam mondani, sakk? Miért mondja, ahelyett, hogy sakk, azt, hogy sakk? De ha sakk, sakk legyen sakk. Ami sakk, az sakk.
1: Hát most mi lesz a huszárral? Mi lesz a huszárral? Mi lesz Huszáronnal, a kis Huszáronnal, akiről szó volt a napokban?
2: Napokban? Napokban jelzi ön? Hát tudja mit? Fog még maga bagóért táncolni, vagy mondjuk fog még uraságot dohány maradékért koreográfiai mutatványokat adni cserébe. Majd meglátjuk, mi lesz azzal a futóval a sarokban.
1: A futó? Hát önnek láza van. Tegyen borogatást a fejére. Jeges borogatás, jeges barátom. Mit szól hozzá?
2: Mit szólok hozzá? Hát maga mit szólt ahhoz a pofonhoz, amit múltkor váratlanul kapott, mikor a futóját leütötte annak a Kellernek? Mit szólt, mondja?
1: Feltűnt nekem, nem tagadom. Feltűnt nekem az a pofon. Fofon, fopon, fopupupupu, ha lefofofon, opupupom,
2: hopp! Mit is mondott az imént? Eszem, messze, vesze, mondta ön. Na hát, ha eszem, messze, vesze, hát akkor ide nézem. Itt egy plem, egy futó leütve, akkor megint egy csak.
1: Plem, plem, mondja ön bizonyos méltóság érzéssel kapcsolatban. Na hát, ha plem, plem...
2: Plem, plem? Hogy mondta plem, plem?
1: Voltam bátorságos.
2: Na, ha maga volt egy bátorságos, ha ön egy ságos, az a bátrabbik fajtából. Adok el magának egy kezdet.

0: A vészfék. Bírósági tárgyalás.
1: Ön megfizeti vagy leüli a büntetést, amivel ítéletem szerint az államvasutaknak tartozik kártérítésért, amiért oktalanul meghúzta a vészféket.
2: Oktalanul?
1: Igenis, oktalanul. Előírás szerint a vészféket az utas csak akkor használja, ha önmaga vagy utitársai komoly veszélyben forognak. Ön azonban, amikor a vonat nyílt pályán megállt, nem tudott elfogadható okot felhozni, miért húzta meg a vészféket, és itt a tárgyalás folyamán is kitérő válaszokat adott.
2: Hangsúlyoztam, hogy rögtön nyílt pályán leszálltam a vonatról, és gyalogmentem a legközelebbi városig.
1: Igen, de nem mondta meg, miért önnek lehettek személyes okai, de ez nem tartozik az államvasutakra. Ismétlem, a vészféket csak életveszéllyel fenyegető esetben...
2: Hallgasson meg, bíró úr, elmondom, hogy történt. A vonatvezető, aki a jelentést felterjesztette, talán jegyzőkönyvbe vette azt is, hogy a fülkében rajtam...
1: Csak bíró... egy hölgy tartózkodott, tudjuk. Az illető hölgyet tanúként jelentette be a vonatvezető, de én fölöslegesnek tartottam beidézését, mert hiszen azt, hogy önnek oka volt meghúzni a vészféket, önnek kell bizonyítani, és nem az államvasutaknak az ellenkezőjét.
2: Hát kérem, elég kár. Illetve nagyon helyes, hogy nem idézte be, bíró úr. Így legalább szabadon beszélhetek. Ez a hölgy.
1: Most mi volt ezzel a hölgyel? Ismerte azelőtt is?
2: De, hogy kérem, ott a vonaton ismerkedtünk össze. Még ma se tudom a nevét. Tetszik, hogy megy az ilyesmi? Meg kell mondanom, hogy nagyon csinos asszony.
1: Kérem, ez nem tartozik
2: Bocsánat, ez a tárgyra tartozik. Különben ki hinné el, hogy a belépő határtól Szent Miklósig egy óra az egész, a nevén kívül mindent tudtam róla, hogy melyik zárdában nevelkedett, mennyire nem szereti az urát, milyen jó lenne elmenni egyszer valakivel, egy ismeretlennel az ismeretlenbe, Olaszországba, váratlanul és meggondolatlanul valakivel, akit egy órája ismer, s akit egy életen át halálosan tudna szeretni, ha megtalálná benne a férfit, akiben van bátorság és képzelet.
1: Úgy
2: bizony. És amikor azt mondtam, hogy bátorság és képzelet, éppen ahhoz a vasúti gócponthoz közeledtünk, ahonnan rögtöni csatlakozással indul a vonat Olaszország felé. Bíró úr, én ismerem magam. Nekem már voltak kellemetlenségeim az életben. Ami pedig a bátorságot és a képzeletet illeti, előbbiről nagyon jól tudom, mennyiben áll utóbbi befolyása. És a hölgy, ismétlem, nagyon csinos volt, bíró úr. Bíró úr, ha nekem a bátorságomra hivatkozik valaki, egy csinos nő, aki még azon kívül tetszik is nekem, bíró úr. Én ismerem magam, akkor én elveszett ember vagyok. Sokkal különb életveszélyben, mint akit holmi mafla, rablógyilkos támad meg. És én ezt egy pillanat alatt átláttam. És volt bennem, hála Istennek, annyi gyávaság és életösztön, hogy abban a pillanatban, amikor befejezve célzásait, félig nyílt szempillány mögül, várakozó mosollyal felén fordult, és csak annyit mondott, nos, mire gondol most? Hogy akkor én válasz és vallomás helyett hirtelen megrántottam a vészféket, megállítottam a vonatot, leszálltam és gyalogmentem be Szent Miklósra. Most hát megmondtam. Ítélje meg, bíró úr, tartozom a büntetés
1: viszont. Igenis tartozik, és 3 napon belül be is kell küldeni. A tárgyalást befejeztem. Örüljön, hogy ilyen olcsón szabadult. Én jobban jártam volna, ha ön nem olyan gyáva, és békén hagyja a vészféket. Az illető hölgyet azért nem idéztem be a tárgyalásra, mert a vizsgálat első tanúk kihallgatásai óta személyesen ismerem. És a hivatalos helyiségekben sajnos nincs vészfék.

Szerelemdal a csikóbőskor. Drága kincsem, galambocskám, csikóbőrös kulacsocskám, érted halok, érted élek, száz leányért nem cserélek. Megvidító arcácskádat, csókra termett kerek szádat, ha a számhoz szoríthatom, Zsuzsijét nem csókolgatom. Ó, hogy kótog a kebeled, melyben szívemet viseled, ó, milyen szép az ajakad, s aranyláncra méltó nyakad. Karcsú derekadon a váll, halhéj nélkül is szépen áll, nem úgy ám, mint a mancié, vagy a majd megmondom kié. Szép a hajad, szép szálla is, a kis csikó hordozta is. Nem akasztott ember haja, mint a trézi rőt huklia. Édesetet danolásod, jércet forma, kotyogásod, kicskottyod, inneti ének, búsz szívemnek, szegénykének. Ha bámatin köznöm véled, egy szódra lelkem megéled. Ha jó kedvem csúcsorodik, általad megszaporodik. Mikor hideg szelek vagynak, elveszed mérgét a fagynak, és mikor a hév nyár lankaszt, nekem te megfrissíted azt. Ó, ha téged nem láthatlak, begóhajtlak, besiratlak, s ha képet kezembe akad, szememből örömkönyv fakad. Téged hordoznak utamban, téged ölellek ágyamban, és valahányszor felkelek, szerelmedről énekelek. Együtt besokszor feküdtünk, bár soha meg nem esküdtünk. Az éjjel is csak megint sem együtt hálunk, ugye, kincsem? Ó, ha szívünk szerelmének kis zálogi születnének, s ott ülnének hosszú sorral a kuszkóban, tele borral, bár csak a feleségemmel téged cserélhetnélek fel, hogy fiakat, leányokat szülnél, apró kulacsokat. Zsanám meg kulacsá válna, borral mindig színig állna, az ő bőre úgyis csikó, beleférne négy-öt akó. De jaj, engem ide tova, elvisz a Szent Mihály lova, szerelmed megemészt végre, és te maradsz özvegységre. Keserves sors, adjatok bort, lakjuk el előre a tort, ami menne más kutyába, jobb megy a magunk torkába. Akadtam még egy bankóra, kit szántam szemborítóra, de vakságtól ki már nem fél, minek annak a szemfedél? Kincsem, violám, rubintom, itt az utolsó forintom. Érted, adom ezt is, tubám, csak szádhoz érhessen a szám. Ó, csókollak, ó, ölellek, míg moccanok, míg lehellek, testet tegyék holttestemhez, és ezt az írást fejemhez. Utas, köszönj rám egy pingbort, itt látsz nyugodni egy jámbort, kedves élete párjával.

0: elefántból. Jámbor és szegény. Hűvös és bölcs vizeket ittam én. A dombon álltam, s ormányommal ott megsimogattam a holdat, a napot, és fölnyújtottam ajkukhoz a fát, a zöld cincért, a kígyót, a kovát. Most, lelkem ember, menjem, oda van. Szörnyű fülekkel legyezem magam. Totyog, totyog a pióca halász, bámul, bámul a sovány kanász. Lebeg, lebeg a tó fölött a gém, gőzöl, gőzöl a friss tehénlepén. Egy fáradt alma függ fejem felett, a hernyó rágott szívéig szemet, kinéz át rajta, és mindent beláll. Virág volt ez a vers, almavirág.
1: Érik a fény. Megrázhatom fáimat, már közelednek testvéreim. Ívlámpák vagyunk egymás szívei fölött, a kicsi madarakat látod-e vállainkon? Mi vagyunk azok, és szelíd arcunk is egymáshoz ér, nyissuk ki egészen magunkat, egyszerre jusson mindenki a szeretetbe. A napra akasztjuk sugarainkat, megszabadult kenyerek telepednek küszöbeinkre, gyémánt hidak szökkennek mindenfelé, s az elaludt aknák pacsirtákként emelkednek szívünkbe, és szelíden felrobbannak csókjainkban. Hát pazaroljuk szét harangjainkat, kitárt ajtónál mosolyogjunk, szemünkben rejtőzik a torony, melyről beláthatjuk ismeretlen hazánk vidékeit. Készen vagyunk már égboltjainkkal, s készen vagyunk a fényességre, aki hajnalonta gyönge virágokat okoz.
0: Eszmélet. Földtől eloldja az eget a hajnal, s tiszta lágy szavára a bogarak, a gyerekek kipörögnek a napvilágra. A levegőben semmi pára, a csilló könnyűség lebe. Az éjjel rászálltak a fákra, mint kis lepkék a levelek. Kék, piros, sárga, összekent képeket láttam álmaimban, és úgy éreztem, ez a rend. Egy szálló porszem el nem hibbant. Most homályként száll tagjaimban álmom, s a vasvilág a rend. Nappal holdkél bennem, s ha kin van az éj, egy nap süt ideben. Sovány vagyok, csak kenyeret eszem néha, e léha locska lelkek közt ingyen keresek bizonyosabbat, mint a kocka, nem dörgölőzzik sült lapocka számhoz, s szívemhez kisgyerek, ügyeskedhet, nem fog a macska egyszerre kint s bent egere. Akár egy halom hasított fa hever egymáson a világ. Szorítja, nyomja, összefogja egyik dolog a másikát, s így mindennik determinált. Csak ami nincs, annak van bokra, csak ami lesz, az a virág, ami van, széthull darabokra. A teherpálya udvaron úgy lapultam a fatövéhez, mint egy darab csönd. Szürke gyom ért számhoz, nyers, különös, édes. Holtan lestem az őrt, mit érez, s a hallgatag vagonokon árnyát, mely ráugrott a fényes, harmatos szénre konok. Ím itt a szenvedés belül, ám ott kívül a magyarázat. Sebed a világ, ég, hevülst te lelkedet érzed, a lázad. Rab vagy, amíg a szíved lázad, úgy szabadulsz, ha kényedül, nem raksz magadnak olyan házat, melybe házi úr települ. Én fölnéztem az est alól az egek fogas kerekére. Csilló véletlen szálaiból törvényt font a múlt szövőszéke, és megint fölnéztem az égre álmaim gőzei alól, és láttam, a törvény szövedéke mindig fölfeslik valami. Fülelt a csend, egyetütött. Fölkereshetnéd ifjúságot, nyírkost cement falak között képzelhetsz egy kis szabadságot, gondoltam, s hát, amint fölállok, a csillagok, a göncölök úgy fénylenek fönt, mint a rácsok a hallgatag cella fölött. Hallottam sírni a vasat, hallottam az esőt nevetni. Láttam, hogy a múlt megszakadt, s csak képzetet lehet feledni, s hogy nem tudok mást, mint szeretni görnyedve terheim alatt. Minek is kell fegyvert veretni belőled, aranyöntőt? Az meg lett ember, akinek szívében nincs se anyja, apja, ki tudja, hogy az életet halálra ráadásul kapja, s mint talált tárgyat visszaadja bármikor, ezért őrzi meg, ki nem istene és nem papja, se magának, se senki. Láttam a boldogságot én, lágy volt, szőke és másfél más. Az itt udvar szigorú gyöpén imbolygott göndör mosolygása, ledőlt a puha langytócsába, hunyorgott, röppent még felém. Ma is látom, mint tétovázva babrált pihény közt a fék. Vasútnál lakom. Erre sok vonat jön-megy, és elelnézem, hogy szállnak fényes ablakok a lengedező szös sötétben. Így iramlanak örök éjben kivilágított nappalok, s én állok minden fülkefényben, én könyöklök és hallgatok. Mint olmos jég alatt lecsapódva teltem füst szál a szomorú táj felett, úgy leng a lelkem alacsonyan, leng, nem suhan. Te kemény lélek, te lágy képzelet. A valóság nehéz nyomait követve önnön magadra, eredetedre, tekints aláit. Itt, hol a máskor oly híg ég alatt, szikárló tűzfalak magányán a nyomor egykedvű csendje fenyegetően és esengve, föloldja lassan a tömény bánatot a tűnődők szívén, s elkeveri millió. Az egész emberi világ itt készül. Itt minden csuparom. Ernyőt nyit a kemény kutyatej az elhagyott gyárudvaron, töredezett apró ablakok fakó lépcsein szállnak a napok alá a nyírkos homályban. Felej, innen vagy? Innene, hogy el soha nem hagy a komor vágyakozás, hogy olyan légy, mint a többi nyomorult, kikbe nagykor belé szorult, s arcukon eltorzul minden vonás. Itt pihensz, itt, hol e falánk erkölcsi rendet a sánta palánk rikácsolva őrzi óvja. Magadra ismersz? Itt a lelkek egy megszerkesztett, szép, szilárd gyövőt oly üresen várnak, mint ahogy a telkek körös körül mélán és komorlón álmodoznak gyors zsibongást szövő magos házak. Kínlódó gyepüket sárba száradt üvegcserepek nézik fénytelen merebb szemben. A buckákon néha gyűszűnyi homok pereg alá, s olykor átszikkan danag egy-egy kék, zöld vagy fekete lény, melyet az emberi hulladék meg a rongy rakottabb tájakról ide volt. A maga módján itt is megterít a kamatra gyötört áldott anyaföld. Egy vaslábasban sárga fűvirít. Tudod-e, milyen öntudat kopár öröme húz, vonz, hogy a táj nem enged, és miféle gazdag szenvedés taszít ide. Anyához tér így az a gyermek, kit idegenben löknek, vernek. Igazán csak itt mosolyoghatsz, itt sírhatsz, magaddal is csak itt bírhatsz, ó lélek. Ez a hazám.

most homályként szám tagjainak álmom, s a vas világa rem. Nappal holt kél bennem, s a kin van az ég, egy nap süt idegen. A Város peremén című versben a költő még kívülről szemléli a külvárost. Az utána következő költeményekben egyszer csak megjelenik a költő a tájban. Még végül az elégiában azonosul a témájával. Talán a legnagyobb, legmeggyőzőbb, legigazibb összefoglalása a külvároshoz való tartozásnak az elégia. Mint olmos ég alatt lecsapódva, telten, füstszál a szomorú táj felett, úgy leng a lelkem alacsonyan. Leng, nem suhan. Te kemény lélek, te lágy képzelet. A valóság nehéz nyomait követve, önnön magadra, eredetedre tekints alá itt. Itt, hol a máskor oly híg ég alatt szikárló tűzfalak magányán a nyomor egykedvű csendje fenyegetően és esengve föloldja lassan a tömény bánatot a tűnődők szívén, s elkeveri milliókig. Az egész emberi világ itt készül, itt minden csupa rom. Ernyőt nyit a kemény kutyatej az elhagyott gyárudvaron, töredezett apró ablakok fakó lépcsein szállnak a napok alá, a nyírkos homályba. Felej, innen vagy? Innene, hogy el soha nem hagy a komor vágyakozás, hogy olyan légy, mint a többi nyomorult, kikbe en nagykor beleszorult, s arcukon eltorzul minden vonás. Itt pihensz, itt, hol a falánk erkölcsi rendet a sánta palánk rikácsolva őrzi óvja. Magadra ismersz. Itt a lelkek egy megszerkesztett szép szilárd jövőt oly üresen várnak, mint ahogy a telkek körös körül mélán és komorlón álmodoznak gyors zsibongást szövő magas házakról. Kínlódó gyepüket sárba száradt üvegcserepek nézik fénytelen merev szemmel. A buckákról néha gyűszűnyi homok pereg alá, s olykor átszikkan donog egy-egy kék, zöld vagy fekete légy, melyet az emberi hulladék meg a rongy rakottabb tájakról idevont. A maga módján itt is megterít a kamatra gyötört áldott anyaföld. Egy vaslábasban sárga fű virít. Tudod-e, milyen öntudat kopár öröme húz, vonz, hogy a táj nem engedés, miféle gazdag szenvedés taszít ide? Anyához tér így az a gyermek, kit idegenben löknek, vernek, igazán csak itt mosolyoghatsz, itt sírhatsz, magaddal is csak itt bírhatsz a lélek. Ez a hazánk.

Mit szeretnék mégis leginkább ezzel a verssel kapcsolatban elmondani? Felhívnám a figyelmet a kettőségére, amelyel a jelenségekhez és a világhoz közelít. Arra az iróniára és öniróniára, amelyel önmaga szenvedését, életét is látja, szinte megkérdőjelezi. Nem mindig szokás észrevenni ezt, pedig József Attila komolyságát mindig ellenpontozza az igazi játék, keménységét a szelídség. Figyeljünk csak fel arra, hogy élete utolsó perceiben is, a ködös balatonszárszói novemberben írt verseiben, ezekben a búcsúzó, már szinte az örökké valóság árnyékához tartozó nagy versekben is, ott a játék, az irónia. Még ott is szinte kikacsint verseiből. A karóval jöttél sorait nem pusztán és nem elsősorban zokogva, panaszkodva és átkozódva kell elmondani, hanem ironikusan és önironikusan, mint egy maga felett tréfálkozva is.

0: színbe, formába, hangba, szóba rögzítő művészet.
1: Így belépsz, jövőbe lépsz be, mely millióknak ad jogot, vérért, verítékért cserébe, hogy legyenek mind boldogok. Hogy a gyalázott ember képe ragyogjon, mint a naplobog, s a munka ne legyen robot csak, de himnusza a dolgozóknak. Ki itt belépsz, hozd el magaddal piros zászlónak a reményt, ki itt kimégysz, vidd diadallal a mély hitet, vidd szerteszét. Dolgozni föl mind lankadatlan, amíg az élet fénye ég. Hirdessük, itt nem boldogul más, csak aki alkot, aki munkás.
0: Ma a...

esti kora. Indulj dalom, bátor dalom, sápadva nézze röptöd, aki nyomodba köpköd, a fájdal. Az életen, a szinten, a fénybe kell keregni. Légy, mint a minden, te sem. Ne mondd te ezt se, azt se, hamis se és igaz se. Ne mondd, mi fáj te néked, ne kérd igaz se. Légy, mint a fűfa, élő, csoda és megcsodáló, titkát ki nem beszélő, röpülő, meg nem áll. Légy az, ami a bölcské fölhámja, a gyümölcsé remek ruhája, zöld szín fán, tengeren a fölszín, mélységek látszata. No, fuss a kergeszéllel, cikázva, szerteszéllyel, ki és be, nappal, éjjel, s mindent, mi villan és van, éri el. Tárgyaj bolond szeszéllyel, komász halálveszéllyel, s kacag ki azt a buzgót, kinek a mékel. Mit hoz neked a búvár, ha fölbukik a habból? Kezében szomorú sár, ezt hozza néked abból. Semmit se lát, ha táncol fényes vizek varázsa, len, nyög, batol a lánctól, kesztyűje, mint a mázsa, fontoskodó komoly fagydagat üvegszemében. Minden búvárnak oly nagy a képen. Jaj, mi sekét a mélység, és mi hő a sekénység, és mi tömör a hígság, és mi komor a vígság. Tudjuk mi rég, mi könnyű, mit mondanak nehéznek, és mi nehéz a könnyű, mit a medvék lenéznek. Ó, szent bohóc üresség, szíven a hegyke festék, hogy a sebet nevessék, mikor vérző heges még. Ó, hős, kit a halálarc rémétől elföd egy víg állarc. Ó, jó zene, a hörgő kínokra egy kalandor csörgő, mely zsongít, úgy csitít el, tréfázva mímel, s a jajra csap a legszebb rímmel. A céda életet fest, azt, ami vagy te, tettest, királyi ösztönöddel ismersz-e még felett. Az únt anyag meretres csúlyán nevetve lögd el, s a béna megvetett test bukásait a szellem tornáival felettest. Hát légy ürestes, könnyű, könnyű, örökre játszó, látó, de messze látszó, tarkán lobogva szászó sejmével, mint a zászló, vagy szappan buborék fenn, szelek között az égben, éj addig, míg a lélek szépség vagy a szeszélyek, mert Isten engem, én is csak addig élek. Menj mély fölé derengni, burkolva játszi színben, légy, mint a semmi, de mindent.

0: Húzd hát! Megittad az árát, ne lógasd a lábadat hiába, mit ér a gond, kenőre nőtt bíza, tölts hozzá bort a rideg kupába. Mindig így volt a világ élet, egyszer fázott, másszor lángal égett. Húzd, ki tudja, meddig húzhatod, mikor lesz a nyűt vonóbul bot. Szív és pohár telet búval, borral. Húzd rá, cigány, ne gondolj a gondra. Éret forjon, mint az örvény árja. Rendüljön meg a velő agyadban. Szemed égjen, mint az üstökös láng. Húrod zengjen vésznél szilajadban, és keményen, mint a jégverése. Oda lett az emberek vetése. Húzd! Ki tudja, meddig húzhatod, mikor lesz a nyűt vonóbul bot. Szív és pohár tele búval, borral. Húzd rá, cigány, ne gondolj a gonddal. Tanulj dalt az engő zivatartól, mint nyög, ordít, jajgat, sír és bömböl, fákat tép ki és hajókat tördel, életet folyt, vadat és embertől. Háború van most a nagyvilágban. Isten sírja reszket a Szent Homban. Húzd, ki tudja, meddig húzhatod, mikor lesz a nyűt vonóbul bot, szív és pohár tele búval, borral. Húzd rá, cigány, ne gondolj a gonddal. Kié volt ez elfolytó csóhajtás? Mi üvölt sír evadra haladban? Kidörömböl az ég boltozatján, mi zakog, mint malom a pokolban. Hulló angyal, tört szív, őrült lélek, vert hadak vagy vakmerő remények. Húzd! Ki tudja, meddig húzhatod, mikor lesz a nyűt vonóbul bot. Szív és pohár tele búval, borral. Húzd rá, cigány, ne gondolj a gond. Mintha újra hallanók a pusztán a lázadt ember vad keserveit, gyilkos testvér botja zuhanását, s az első árvák sírbeszédeit, a keselynek szárnya csattogását, Prométeusz hallhatatlan kínját. Húzd! Ki tudja, meddig húzhatod, mikor lesz a nyűt vonóbul bot, szív és pohár tele búval, borral. Húzd rá, cigány! Ne gondolj a gonddal! A vak csillag, ez a nyomorú föld, hadd forogjon keserű levében, s annyi bűn, szenny, s ábrándok dühétül tisztuljon meg a vihar hevében, és hadd jöjjön el Noé bárkája, mely egy új világot zár magába. Húzd! Ki tudja, meddig húzhatod, mikor lesz a nyűt vonóbul bot, szív és pohár tele búval, borral. Húzd rá, cigány! Ne gondolj a gonddal! Húzd! De mégse. Hagyj békét a hangodnak. Lesz még egyszer ünnep a világon. Majd, ha elfárad a vészharagja, a viszály elvérzik a csatában, akkor húzd meg újra lelkesedve, isteneknek teljék benne kedve. Akkor vedd fel újra a vonót, és derüljön zordon homlokod. Szűd teljék meg az örömborával, húzd, s ne gondolj a világ gondjával.
1: Húzd rá, cigány, megittad az árát, ne lógasd a lábadat hiába. Mit ér a gond kenyéren és vízen? Tölts hozzá bort a rideg kupába. Mindig így volt a világi élet. Egyszer fázott, másszor lángal égett. Húzd! Ki tudja, meddig húzhatod? Mikor lesz a nyűt vonóbul bot? Szív és pohár tele búval, borral. Húzd rá, cigány! Ne gondolj a gonddal! Véred forjon, mint az örvény árja. Rendüljön meg a velő agyadban. Szemed égjen, mint az üstökös láng. Húrod zengjen vésznél szilajabban, és keményen, mint a jégverése. Oda lett az emberek vetése. Húzd, ki tudja, meddig húzhatod,
2: mikor lesz a nyűjt vonalból bot? Szív és pohár,
3: talán bűnő.

házias. Költők, a végzet ellen ám zúgolódjatok. Én nem panaszkodom már, én házi úr vagyok. Bizúgy, barátim, Isten fölvitte dolgomat, hiába sárpadoztok irigykedés miatt. Szegény, szegény csavargók, tudjátok-e, mi a valakinek tulajdonlakházzal bírnia? Hogyan tudnátok, hiszti más ember tűzhelyén hányódtok? Én is voltam olyan szegény legény. Mit nem szenvedtem én is, mióta elhagyám boldogságom bölcsőjét, szerény, csöndes tanyám. Midőn a hű komondor, mely gazdátlan maradt, olyan keservesen nyílt idegen ház alatt. Ki tudja, mennyi földet betüslött béfuta, míg volt urát föllelte a jó öreg kutya. És én a viszontlátáskor be nem fogadhatám, nem volt számára egy zug a gazda udvarán. Most itt van ő is, a hűbodré, együtt velem, mintha magáé volna, úgy őrzi tűzhelyem, s fenntartja a tekintét, mint házi úr ebbe. Szeretném látni kedve ellen, ki jönne be. De ti, költő barátim, ha erre vét a hab, csak jöjjetek be bátran, bodré meg nem harap. Csak jöjjetek be, nálam lehet nyugodnotok. Fölösleg ágy van, a ház sem mindenütt csorog, és kertem is van. Ó, ez valóságos liget, hűs árnyat benne fél száz gyümölcsfa hinteget. Itten merengek én el olykor, s szemem ragyog, könyvtőle, vagy örömtől, hogy házi úr vagyok. Sőt, ami több, lakóm is van, egy kis föcskepár, mely sárfalamra sárból szerény fészket csinál, mely nékem hajnalonként friss dallal fizeti le a lakbért, s a szállást igen szeretheti. Három fészkét veré már le csintalan gyerek, most a csüggethetetlen, negyedszer rakta meg. Aj, kezdem én is, melyet vészek ledúltanak, reményim föcskefészkét építni újulnak. Megérem-e, hogy benne nyugtot s békét nyerek? Vagy majd leszúrja a sors az a bajkos gyerek? Mi a kő? Mi a kő jutott hozzám, hogy nem megy az irka-firka? Hiába van toll kezemben, csak bámulok, mint a birka. Gondolatim, mint a túzok, melynek összefagyott szárnya, gyalog mennek a föld színén, egy sincs, aki fentebb járna. Olyan próza minden része, mint egy kalmár, aki számol. De hisz én is azt teszem most. Lám hol a bibéje, lám hol! Úgy bizony, nagy számvetésbe merülék, tudnélik ebbe. Egy dolog két vége közül, melyik kerül kevesebbe? Egyenesen dobni tűzre, mihelyt megvevén papírom? Vagy akkor tüzelni fel, ha költeménnyel teleírom? Letészem alantot. Letészem alantot, nyugodjék. Tőlem ne várjon senki dalt. Nem az vagyok, ki voltam egykor, belőlem a jobb rész kihalt. A tűz nem melegít, nem él, csak mint reves fájé világa. Hová lettél, hová levél, ó lelkem ifjúsága? Más ég hintette rám mosolyát. Bársony palásban járt a föld, madár zengett minden bokorban, midőn ez ajak dalra költ. Fűszeresebb az esti szél, hímzettebb volt a rétvirág. Hová lettél, hová levél, ó lelkemi fiúsága? Nem így magánosan dalultam, versenyben égtek húrjaim, baráti szem művészi gonddal függött a lantos ujjaim. Lánggyúlt a lánggerjelminél, s egyé fonódott minden ága. Hová lettél, hová levél, ó lelkem ifjúsága? Zengettük a jövő reményit, elsírtuk a múlt panaszát, dicsőség fényével öveztük körül a nemzetet, hazát, minden dalunk friss, zöld levél gyanánt vegyült koszorújába. Hová lettél,
hová levél ó lelkemi fiúsága? Ó, látni véltük sírjainkon a visszafénylő hírt nevet, hazát és népet álmodánk, mely örökre él s megemleget. Hittük, ha illet a babér, lesz aki osszó. Mint hiába. Hová lettél, hová levél, ó lelkemi fiúsága? Most árva éneked mi vagy te? Elhunyt daloknak lelketán, mely temetőből, mint kísértet járni föl a halál után. Hímzett virágos szenvedély, szó, mely kiállt a pusztaságba. Hová lettél, hová levél, ó lelkem? Letészem a lantot. Nehéz az. Kit érdekelne már a dal? Ki örvend fonnyadó virágnak, miután a törzsök ki? Ha a fa élte megszakad, egy percig éri túl virága. Oda vagy. Érzem, oda vagy. Ó, lelkem ifjúsága.

megfelel Stanley-nek. Volt idő, mikor tagadták a futamló csillagot. Semmi az, csak földi pára, lobban és fut és elég. Most a szellemet tagadják. Semmi az, csupán anyag. Agyvelő, vér és ideg összhatása, mely azonnal véget ér, ha szétbomol agyvelő, vér és ideg. Az anyaga halhatatlan, hűben, fában újra éled, összetársul, meg elszéled, mindörökké szakadatlan, hanem e feltámadást a szellem nem éri meg. Ez üres hang, nincs sehol. Puszta réme ferde agynak, miért századok ránk hagynak, csak zavarja a tudást. Ó, ti, akik jobb felemnek már e földön mély sírtástok, oly bizonyos hát tudástok, hogy helye sincs védelemnek. Nem mond ellen az a szellem, mely kutat, hogy támaszt lejjen, megtagadni önmagát. S nem rettegné, ha meglelte, mit tudása így teremte, azt az örök éjszakát. Ó, jobb volna kissé várni. Nehogy úgy találjon járni az a híres tudomány, mint ama gyors fénnyel jár, mit csillagnak vélt a golyhó, ő azt mondá, csak gyúlt pára, s ím ma áll, hogy égi bolygó. Mi lehet még ezután? Ami annyi szívbe oltva élt, világ kezdete olta, mit remélt a hindú párz, amiért lángolt annyi oltár, zengett Szionon a zsoltár, hogy nem addig tart az élet, míg alant a testbe jársz, hanem egykor újra éled, s költözzék bár fűbe, fába vagy keresztül állaton, lesz idő, hogy visszatérhet régi nemes alakjába, megtisztulva, szabadon, vagy a boldogok szigetjén, mint hívja a boldog Hellén, vagy az üdvözültek helyén, mint reméli a keresztjén, lesz dicsőebb folytatása. Én ezt meg nem tagadom. Mit hisz a tudós? Ő. Földi pályám, ami nézi, annak immár vége lesz. Vissza senki nem idézi, s rövid foglalatja ez. Mély homályban, éjféltájban, kis fény is, ha nagynak tetszik, hogy a föld körén bolyongtam, egy barázdát én is vontam. Az emberek ráveték pillantásukat egy percig, és egy tudóstán megfigyelt, és lapjára sok száz jelhez, ahogy csillagfutást felvesz, könnyed, vékony karcolással rólam is tűn némi jelt. Mire reggel, ő sem is. S összevéti annyi mással a jövendő nemzedék, mely se kérditán, se tudja, nem is igen lesz rá gondja, hogy itt éltem, s a tömegben én is lantott pengeték. A régi panasz. Mi gondod a jövőre? A múltad mi közöd? Könnyel a múlt sírja dombját, s a reménynek száraz lombját, hasztalan mit öntözöd. Századoknak bűne, átka, mind csak téged terhele. Nem talán még sokkal érzőbb, nem talán még sokkal vérzőbb, honfitársít kebele? Ó, tudom, de bánatomban meg nem enyhít társaság. Mint szülétlen több gyerekre, osztatlan szál, s mindegyikre az egész nagy árvaság. Sőt, azáltal súlyos brészem, hogy míg a tett melege más sebét enyhőbbé tészi, ő szegény csak kínját érzi, a lant méla gyermeke. Hogy reméltünk, mind csalódánk, és magunkban mekkorát, hisz csak egy pontot kerestünk, megtalálva onnan estünk, így bukásunk lelkivád. Mennyi seprő a pesgésben, s mi kevés bor.
Volt elég, kit nagy honszerelme vonzott megragadni minden koncot, nehogy más elkapja még. Mennyi szájhős, mennyi lárma, és egyre süllyedt a maszád. Nem elég csak emlegetni, tudni is kell jól szeretni, tudni bölcsen a hazát. Vagy nekünk már így is, úgy is, minden módon veszni kell? Egy világ, hogy ránk omoljon, kül erőszak elsodorjon, vagy itt benn rohadni el? Mindvégig. A lantot szorítsd kebeledhez, ha jő a hal. Újjod valamíg azt pengetheti, vigaszt bús elme talál. Bár a szerelem s bor ereidben nem forr, ne tedd le azért. Hát nincs örömed, hát nincs bánat, amit rád balsors kezem ért. Hisz szép ez az élet fogytig, ha kiméled azt, ami marad. Csak az ősz fordultán, leveleit hultán, ne kívánj nyarat. Bár füstbe reményid, s egeden felényid sincs már fel a nap. Ami derűs, élvezd, borúját meg szélezd, légy te vidorabb. S ne hidd, hogy a lantnak ereje meglankadt. Csak hangköre más. Ezzel, ha elégszel, még várhat elégszer dalban vidó. Tárgy künn, s te magadban, és érzelem az van, míg dobban a szív. S új eszme, ha pesdül, ne vonakodj restül, mikor a lanti. Van hallgató? Nincsen? Te mondd, ahogy Isten adta mondanod. Bár puszta kopáron, mint tücsöké nyáron, vész is ki. Meddő úr, belenézek a nagy éjszakába, alszik a föld maga árnyékába. Itt vagy, amott csillagok röppennek, gondolatim is úgy jönnek-mennek. Gondolatom szappan buboréki, csillogók, mint odafenn az égi. De töredék mindkettőnek útja, mind szétpattan, mielőtt megfutja. Mi vagyok én? Mi vagyok én? Senki pál, egy fájó gép, mely pipál. Dalfogytán. Függ már szögén a hárfa, kapcsos könyvem bezárva, mint egy koporsó. Újjam nehéz a húron, a verset únva írom, ez tán utolsó. Mi hasznak él egy hangú panaszra belőlem a dal? Még majd szememre lobban, közölt, ha így bajod van, az orvosod. Szenvedek én egyben másban, vén hurutban, fulladásban, rokkant ideggyengeségben, félvakságban, sikettségben, és impertinens dicsőségben. Epilógus. Az életet már megjárt. Többnyire csak gyalog jártam. Gyalog bizony. Legfőlebb, ha omnibusz. Láttam sok kevély fogatot, fényes tengelyt, cifrabakot. És egy a lelkem soha meg se irigyeltem. Nem törődtem bennülővel, hegyke úrral, cifranővel, hogy áll orra az útszéli baktatóra. Ha egy úri lócsiszárral találkoztam, s bevert sárral, nem pöröltem, félreálltam, letöröltem.
hiszen az útfélen itt-ott egy kis virág nekem nyitott. Azt leszedve, meg volt szívem minden kedve. Az életet ím megjártam. Nem azt adott, amit vártam. Néha többet, kérve, kelve, kevesebbet. Ad a címet, bár nem kértem, s több a hírnév, mint az érdem. Nagyra vágyva bételt volna keblevágy. Kik hiúnak és kevének, tudom, boldognak is vélnek, s boldogságot irígy nélkül még kilát. Bár ha engem titkos métej fölemészt, az örök kétej, s pályán bére égető, mint Nessus vére. Mi temérdek munka várt még? Mi kevés, amit beválték félbe, szerbe? S hány reményem hagyott cserbe? Az életet már megjártam, mit szívembe vágyva zártam, azt nem hozta. Attól makacsul megfoszta. Egy kis független nyugalmat, melyben a dal megfoganhat, kértem kérve, s ő halasztál évről évre. Csöndes fészket zöld lomb árnyán, hova múzsám elelvárnám, de sajátom, benne én és kis családom. Munkás, vidám öregséget, hol mit kezdtem, abban vége. Ennyi volt csak. S hogy megint ültessek, olcsok. Most, ha adná is már késő, egy nyugalom vár a végső. Mert hogy szálljon, bár kalitja már kinyitva, rabmadár is szeget száll. A tölgyek alatt. A tölgyek alatt szeretek pihenni, hova el nem hagyom, sem. Zöld lomb közein áttörve az égbolt, s a rét mezein vegyül árny és fény volt. A tölgyek alatt oly otthonos itten. Évem leapadt, íme gyermek lettem, mint mikor a tölgy sudarát megmásztam, hol seregékölt, s vígan madaráztam. A tölgyek alatt több egykorú társal madárfiakat kifeszíték nyársa. Jó tűz lobog ott, zizeg a kis bogrács, s ha bealkonyodott, haza már egy órás. A tölgyek alatt örömest valék én, bár a madarat hagyom szinték. Gyermeki önző korom, ifjú ábrán veszi ösztönző szárnyára, s tovább ránt. De tölgyek alatt valamerre járt, szülőhonom csak is ott talált. S hol tengve tunyán halt, s nem villató, volt bár Kanaán, nem lett honom a föl. A tölgyek alatt még most is elülök, hűvkép csalogat, ábránba merül, hajókerekek zubogását hall. Hajrá, gyerekek, a vízi malom. A tölgyek alatt így meglep az alkon, hűsebb fuvalat zörög át a parkon. Felhők szemerebben, haza sietek, jobb ott melegebben, ki vén, ki beteg. A tölgyek alatt vágynám lenyugodni, ha csontjaimat meg kelletik adni. De akárhol vár a pihenőhely rám, egyszerűen bár tölgy lenne a fel.

0: Mi lesz ezután?
1: Kert akaró.
2: Jó.
1: Kert akaró.
3: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Kert akaró. Hangzó irodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
4: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
5: Ott a hírlapok kifüggesztek, ott az olvasmány minden. Ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass.
6: Kedves ifjak, felnőttek és idősek. Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt, vízszintes helyzet.
3: Tilos Rádió.
1: Jó.
7: Ez nagyon jó.
3: FM 90.3. Hallgass.
1: Na kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó.

0: Magyar Hírverő műsora. A magyar legény világmárka.
1: Áziás, vakmerő, daliás.
0: Én legényem, te legényed, ő legénye.
2: Mindjártunknak legyen magyar vőlegény.
1: Időt és fáradtságot takarít meg, ha nem szaladgál nyugati vőlegény után. Válasszon a hazai készletből.
0: Tartós magyar legények és aglegények minden méretben.
2: Élete egy adregény, a vőlegénye aglegény.
0: Addig szerezze be, amíg a készlet tart.
1: 40 éven felülieknek álengedmény.
2: Nem bóros, lehet szegény, magyar lánynak magyar legény.
0: Vigyázat, utánozzák! Nem csak Kanizsára, hanem a festői képség Nyéklátházára is utazhat, ha igénybe veszi az IBUSZ szolgálatait.
1: Hogy utaztak nagyapáink?
2: IBUSZ-szal!
0: Hogy utaznak unokáik?
2: IBUSZ-szal!
1: Az IBUSZ elviszi önt mindenhová!
0: Japánba viszi!
1: Ön Mexikóba viszi!
0: A sírba viszi!
2: Járja pedig Pegasus-szal! Globuszunkat az IBUSZ-szal!
1: Jegyezze meg ezt a nevet! Albusz! Helyesbítek, Fidibusz!
0: Az egész világ megtanulta ezt a szót! Indis!
3: Majd a szép kék szeme van magának.
1: Magának is lehet, ha ofotért szemüveget visel.
0: Ofotért szemüveget tisztában látja a nemzetközi helyzetet.
1: Több szem többet lát.
4: Ofotért szemüveggel.
0: Szemesnek áll a világ.
5: Ofotért szemüveggel.
1: Szemre valóba fehérnét.
4: Ofotért szemüveggel.
0: A vaktyúk is talál szemet.
6: Ofotért szemüveggel. Kollégának figyelem.
0: Szemüveget, üvegszemet.
2: Az ofotértő.
1: Mivel nézte Napóleon a Waterloo-i csatát?
2: Ofotért szemüveggel.
0: Mit mondott a náci szakáját 15. Lajos a rövidlátó Mária Antoinette-nek?
2: Vegye fel az ofotért szemüvegét.
1: Nem hisz a szemének.
2: Ofotért szemüveggel.
0: Sűrűtetések.
1: Adásvétel.
0: Kultúrcikk.
1: Üzletállás.
0: Házasság.
1: Vágyás.
0: Labbérpordlék miatt elcserélném régi kinyúlt unokahugomat bárhol szétszedhető Vikkent házra. Cím a szerkesztőségbe.
1: Hajókoffer, hűtőszekrény, valamint egy önhibáján kívül elvált, masszív, intarziás, barna, tisztviselőnő, kivándorlás miatt olcsón átadó. Doktor sietős, amerikai út,
7: 101.
0: Bogaras. Lakásán diszkréten kiírtjuk.
1: Moslék kapható! A jó falat vendéglőben.
0: Kisebb rendűsége van? Vásároljon kerti törpét. A kerti törpe mellett óriásnak érzi magát. A kerti törpe kis helyen elfér, nem kér kenyeret, s mindig jókedvű. Figyelem, használat előtt felrázandó.
1: Ha ütött az órája, keresse fel az órás szövetkezet szaküzletét. Rugótörés a helyszínen megvárható. Eredeti svájci rugótörőgépe.
0: Heti ajánlatunk.
1: Mosson, amivel akar.
0: Azt vegye, amit kap.
1: Utazzon külföldre.
0: Maradjon itthon.
1: Tegye a pénzét OTP-be.
0: Tegye akárhová.
1: Vásároljon autót, telket.
0: Építsen Vikkent házat.
1: Olvasson könyvet.
0: Olvasson pénzt.
1: Olvassa a Bibliát.
0: Járjon többet moziba.
1: Hallgassa a rádiót.
0: Nézze a televíziót.
1: Lottózzon, totózzon, lóversenyezzen.
0: Azt tegye, amit akar.
1: Ha elégedett, mondja el mindenkinek.
0: Ha elégedetlen, ne mondja el senkinek.
2: És szídja időnként a kapitalizmust is.

Egy Angliába exportált magyar tenyésznyú levele itthon maradt Szeged környékén élő barátját. Ha megengedik, felolvasom. Kedves nyúltársam, tapsikám, te vagy az egyetlen hapsikám, és amíg írom a levelet, gondolatban együtt rágok káposztalevelet te veled. Először is beszámolok arról a múló idegzavarról, amit a klíma okozott, mivel a csapadékot rendkívül fokozott. Már több nyúl halt eddig kínhalált, mert náthás lett és nem inhalált, amellett sovány a kosztom, de azért helyt állok a poszton, s attól, amit magammal hoztam, a brit nyulakat meg nem fosztom. Tán olvastad a napokban, a lapokban a fámát, hogy az angol nyulak számát mi szaporítjuk, magyar nyúlfik, mivel megvénültek a brit nyúlfiúrfik. 500-an értünk partot, s a vámvizsgálat csak addig tartott, míg szemügyre vették fülem, s a lábam, meg egyéb részeim általában. Aztán egy rendőr nyúl kifaggatott, szépen lefotografált a profilból a képem, majd fülembe súgta, ha munkám nem végzem, s rosszat hall felőlem, nyúlketrecben végzem, és szalonnával spékelt nyúl lesz majd belőlem. Ezt követően reggel 6-kor kivitt minket a rétre egy traktor, hol mindaz 500-an daliás hímek, kézhez kaptunk vagy 8-10 címet. Ehhez nem is fűzök rímet. Hiszen akik rajtunk mulatnak, nem tudják, hogy az export nyulaknak itt miket mutatnak. Az idő persze gyorsan múlik, csak sajnos sok még a nőstén nyúl itt. Igaz, van egy fix párom is, kivel együtt futott nyáron is egy csinos kis balga, belga, prémes, a neve is kínos, Helga, rémes, s oly erényes, még leírni is kényes. Ennek a nyúlnak, ha hozzányúlnak, lekonyulnak a fülei, s mint a mentők vagy, védő nemtők, ott teremnek a szülei, de estére mindig megpuhul, s ha

kocog, s egy bús vakondok, ki gyötörnek a gondok, naponta bejár, ha munkaideje lejár. No de befejezem az írást mára, mert egy gazdag nyúl meghívott teára, habár egy teának drága lesz az ára. Mivel szerelmével üldöz szegény pára, de hát mi más tehetek, ilyen az én formám, vissza nem mehetek, kénytelen vagyok hát tartani a normán. Mert a nyári zápor akárhová verve, már is hívogatnak szép magyar nyúl jerbe. A sorstól fenemód meg vagyok én verve. Egyébként újabb gondom van, mert most tárgyalják Londonban a kérelmünket, hogy orvosolják sérelmünket, és nehéz munkánk mellett egyben részesüljünk abban a kegyben, hogy minden héten a réten tartsanak egy nyúltalan napot. Az eredményről majd küldök egy lapot. De ha mégse írnék, mert kidőltem a sorból, s újból azzá lennék, ami voltam, borból, szóval ha utolér engem is a fátum, síron felett legyen majd pontos dátum, és a dátum alatt virítson-e szöveg. Nemes lelkű nyulat nyomnak itt a kövek. Erre a hős nyulra emlékezni kell, mert nem csak nyulat, hanem devizát is termelt. Ezért, akik otthon Pesten a devizához, amit én kerestem, könnyű kézzel hozzányúlnak, gondoljanak arra, mennyi, hányszor kellett ezért, te már tudod mit csinálni, egy kis magyar export nyúlnak.

0: Garabonc Géza, össznépi gegmen, középiskolai tanulmányait Szegeden nem fejezte be. Tanárai korán felfigyeltek magas termetére. A humorfesztiválon tűnt fel egyéni szabású farmer nadrágjával. A zsűri azonnal felismerte izmos tehetségét, ezért nem mert kikezdeni vele. Szép szál férfi, a nők állványa. Lehel lehetett ilyen, mielőtt megfújta a kürtöt. Legendás bajusza a személyi kultusz legszebb éveire emlékezteti a borbélyokat. Ha buktát eszik, megül rajta a porcukor. Ilyenkor úgy néz ki, mint egy behavazott diktátor. A legerősebb humorista. Valaki egyszer ajánlatot tett neki, hogy apja helyett anyja lesz. Az ajánlkozót másnap leszázalékolták. Csak adaptálni engedi magát, adoptálni nem. Szeret éjszaka csatangolni, amikor 12-t üt az éjjeli őr. Fő tartózkodási helye a gyorsvonat második osztálya. Szeged és Budapest között. Szenvedélyesen szeret üldögélni. Marton és Szilágyi fején évek óta bérelt helye van. Többnyire szóviccekből él, ha azt életnek lehet nevezni. Átdolgozást, bedolgozást, feldolgozást csípőből vállal. Hívásra házhoz megy, és ott marad. Gegjeit először gondosan kipróbálja kollégái jeleneteiben, és csak azután használja fel saját céljaira. Rendszerint kora reggel geggel. Néha álmában is, de elnézik neki. Két lábon járó gegbánya. Feltárásával a Rádió Mikroszkóp Észvénytársaság foglalkozik. A napokban fejtés közben sajtólégrobbanás történt benne. A leomló gekhalom maga alá temette a havi hozsanna közelben tartózkodó kritikussát. Nevetéséről később történik intézkedés.
1: Ez jobb, mint az eredeti. Köszönöm, hogy segítettél.
0: Hát az úttörő ott segít, ahol tud. Tekintettel arra, Gézám, hogy te akkora szép szál, hatalmas ember vagy, mint egy konyhakredenc. Engedd meg, hogy a te stílusodban javasoljam a kedves hallgatónak, töltsön egy órát a kredencével. Nagyon örülök, és látom a tiszteletedre, a felső fiókot.

interpelláció humoritben. Ki százezreket megnevettet, és romos agyából viccet sajtol, rímet farag vagy krokit körnöl, s mint a versenyló naponta rajtol, kabarét ír vagy humoreszket, a sok vicctől már a feje reszket, idegeit a görcs feszíti, mint szívós szittyák hajdan az íjat, bedilizhet vagy kiborulhat, a humorista nem kap díjat. Nem kap díjat a humorista, s hogyha bezsong vagy agyahal ágyul, legfeljebb csak depressziót kap, s az orvos lágyan agya alá nyúl. S ő azt álmodja, van már díja, aztán felébred, s a fogát szíja, idegeit a görcs feszíti, mint szívós szittyák hajdan az íjat. Elméje elmén, véve felmén, a humorista nem kap díjat. Nem kap díjat a humorista, mert ami díj van, az mind a másé, akkor sem kap még, ha olyan a humora, mint a Major Tamásé. Viccelhet a birodalomban, de nem ott, ahol irodalomban. Idegeit a görcs feszíti, mint szívós szittyák hajtan az íjat. Fejre állhat, vagy falra mászhat. A humorista nem kap díjat. Nem kap díjat a humorista. Humoristának kacaj a díja. Minisztere azzal díjazza, ha 10 évenként magához híja, mégsem lelkét a humorában, csak szomorúan ül szomorában, s idegeit a görcs feszíti, mint szívós szittyák hajdan az íjat, feszülhet, sőt ikreket szülhet, a humorista nem kap díjat, nem kap díjat a humorista. Mégse hatját lelkét a vadság. Boldog, hogyha megdicséri őt a népszava, vagy a népszabadság. És eszelősen tovább viccel, mivel a sok vicc belőle spriccel, s idegeit a görcs feszíti, mint szívós tittyák hajdan az íjat. Eszelődhet és aszalódhat, a humorista nem kap díjat. Nem kap díjat a humorista, feléje nem leng a rendingája, pedig még az is kap ma díjat, ki penzlivel a falat pingálja. De ő szegény semmit nem pingál, az agya mint egy üres kemping áll. Idegeit a görcs feszíti, mint szívós szittyák hajdan az íjat, kempingelhet és doppingolhat, a humorista nem kap díjat. Nem kap díjat a humorista, csak humora van, de nincsen díja. Azért nincs, mert a humor díját senki sem tudja, hogyan híj. De a hit győz a humoristán, miniszterében van humoristán, s jó kedvében majd megpendíti, mint szívós szittyák hajdan az íjat, a gondolatot, hogy ezentúl humorista is kapjon díjat! Kapjon díjat a humorista! S hogy kapjon végre, azt javasolnám, keressék a díj névadóját, a Parnasszus magas, havas ormán. Görcsünket biztos, hogy feloldja, ha közli majd a kormány heroldja, aki a szatíra fegyverét úgy kezeli, mint szittyák az íjat, nem csak egy meleg kézfogást kap, hanem Karinthy Frigyes díjat.

És gyötör már évek óta, melyre önöktől választ várok. Árulják el, talán tudják, hová tűntek a proletárok. De tényleg, mondják meg, hová tűntek. Hiszen itt egykor nem is régen annyi proletár volt az országban, amennyi csillag van az égen. Heteken át kiártam egy gyárba. Kiderült, hogy hiába járok, a munkásosztályt megtaláltam, de eltűntek a proletárok. Vidéken csupa TS paraszt van, azok meg, akik Pestre járnak, háztáji menyecskék, kalmárkofák, nem nevezhetők proletárnak. Elmentem még a templomba is, ebből ma nem származnak károk, de így szólt a pap, csak Isten tudja, hová tűntek a proletárok. Sok ezer autó robog az utcán, ettől van a forgalmi válság, a volánnál nem tőkések ülnek. De kik? Hát hol a proletárság? A keresgélést nem hagytam abba, elmentem egy budai bárba, láttam fülorvost, kazánkovácsot, de nem ütköztem proletárba. Az áruházban, mely azonos volt egy ostrom alatt tartott várral, a tömegben még véletlenül sem találkoztam egy proletárral. A lóversenyen ezrek tolongtak, vesztők, nyerők, bukmékerek, proletárt viszont egyet se láttam, erre, ha kell esküdni merek. A lilacsempés gőzfürdő mélyén, mint a rákok pirosra főve, nem proletárok, reumások heverésztek a sűrű gőzbe. A Gundelnál egy asztaltársaság fütyülve a tetemes árra kacsát fogyasztott, de közöttük sem akadtam éhes proletárra. Egy építkezésen kergetőztek munkaidőben vidám párok, malteros lányok, ácslegények, de ezek se voltak proletárok. Szemügyre vettem az ifjúságot, jól öltözöttek, tiszták, nettek, ipari tanulók, gimnazisták, de a proletárok hova lettek? Kik állnak sorban olasz vízumért, melyért magam is sorban állom? Kik vesznek bútort, hűtőszekrény? A nép. De kik a proletárok? Kik nézik meg a magyar filmeket? Kik isszák gyümölcsként a kátrányt? Ha nincs proletár, kiknek jelent ez országszerte többnyire hátrányt? Kik lottóznak? Kik hizlalnak sertést? Ki tart papagájt vagy kanárit? Tudom, a lakosság. Od akkor voltak éppen ki a proletár? Ki proletár? Senki. Mégis vallom, ha a tényeket veszem sorra, a költő is egykor erre gondolt, ilyen proletár utókorra. Hol a szó a tettel egyezik, mint a versben a sok fura rím, s proletárt már csak a lexikonban találni, hölgyeim és uraim.

0: Életékes eltárs társadalmi szerepe az idők során nőttön nőtt, és eljött az az idő, midőn már nem csak az egyszeri állampolgárok, de maguk az illetékesek is hozzáfordultak gondjaikkal, kérdéseikkel. Miután illetékes eltárs hatásköre a végtelenben találkozik, ez az eszmecsere sem lehetett elkerülhető.
1: Jó estét kívánok, eltársak! Nagyon örülök, hogy eljöttem.
2: Kérem, engedje meg, hogy bemutassam az itt ülőket, akik a kérdéseket fölteszik önnek. Dr. Medgyessy Péter pénzügyminiszter helyettes, dr. Murai György a Magyar Televízió elnök helyettese, Barabás János az MSZMP KB agitációs és propaganda osztályának helyettes vezetője, Lőrinc Kálmán vezérőrnagy seregtestparancsnok helyettes.
1: Mindenki helyettes? Akkor én is a helyettesemet küldöm el.
2: Deák Gábor, az AISH elnöke, államtitkár, Vince Mátyás, a HVG főszerkesztője, dr. Angyal Ádám, a Gansz
1: Danubius... Még fönn vagyok, nyugodtan sorolni.
2: Gansz Danubius hajó és darugyár vezérigazgatója, valamint dr. Nagy Sándor, a szakszervezetek országos tanácsának titkára. Fölkérem a kérdezőket, hogy hát álljanak elő kérdéseikkel. Talán így egyenként jó, hogyha kérhetem a pénzügyminiszter helyettes elvtársat, Dr. Medgyessy Péter, parancsoljon, tegye föl kérdéseit.
3: Szóval azt szeretném kérdezni az illetékes elvtárs.
1: Tessék egész nyugodtan, előttem nincs kényes kérdés, nincs problémás kérdés, mindent vessünk föl. De én úgy érzem, hogy nagyon alacsonyan van a mikrofonom is. Most meg magasan van. Most jó van. Nagyon szépen köszönöm Brody elvtársak. Tessék pénzügyminisztérium elvtárs.
3: Holnaptól szigorodnak az ital forgalmazásának és a fogyasztásának a feltételei, különösképpen a munkahelyeken. Én azt szeretném kérdezni illetékes elvtárstól,
1: hogy... Idáig értem. Az én pozíciómban elvtársak nem lehetek hülye. Mert engem valaki odaállította, hogy jelen pillanatban ülök. Nem kell gúnyosan mosolyogni. Nevetni lehet. Elnézést. Tessék!
3: Szóval azt szeretném kérdezni, hogy mit fog tenni annak érdekében.
1: Elfelejtettem a kérdés elejét.
3: Az italforgalmazásnak és fogyasztásnak a feltételei szigorodnak a munkahelyeken, és azt szeretném tudni, hogy
1: elnézést,
3: hogyan
1: maga,
3: fogja...
1: milyen aspektusból kérdezi? Tehát melyik minisztériumból kérdezi? Hogy...
3: Én ezt a pénzügyminisztériumból kérdezem.
1: Igen, elnézést. Tessék!
3: Hogy az illetékes elvtárs mit fog tenni annak érdekében, hogy a költségvetés bevételeit pótolja?
1: Ja, értem. A kérdés 4 vagy 5 részből áll. Szinte végig tudtam követni, de pótolni nem tudom a hiányot. Eddig csak ajánlatos volt inni a munkahelyeken, most már szigorúan megköveteli. Nem tudom, hogy kielégítette ez a választ.
3: Engem teljes mértékben.
1: Köszönöm szépen. Akkor menjünk tovább.
3: A második kérdésem az lenne, hogy ugye ismeretes
1: 6.
3: az...
1: kérdés. Nekem 6 jött ki, az előbb 5 kérdés volt egybehozva. Ne hozzanak zavarba.
3: Jöjjön el a pénzügyminisztériumba, olyan jól tud összeadni.
1: Voltam én már ott.
3: De azt szeretném megkérdezni, hogy miért növesz szakállt illetékes elvtárs?
1: Nem lesz infláció elvtársak. Nagyon jól tudja, hogy maga küldött fényképéhez az 27-én. Az új 5000 forintos. Megfigyeltem, hogy a szakállas bankjegyek sokkal tovább tartanak.
3: Köszönöm.
2: Köszönjük szépen.
1: Én is nagyon szépen köszönöm.
2: Szakszervezetet részéről, Nagy Sándor.
4: Mivel ön mindenre tud válaszolni, érdekelne, hogy milyen előképzettsége van, és kik a tanácsadói.
1: Eltársak, egy szép napon arra ócsúttam fel, hogy illetékes vagyok.
4: Úgy tudom, ön illetékes a Gergely.
1: Én illetékes vagyok. Én nem vagyok Gergely, én illetékes. Majd szólok, amikor Gergely lesz.
4: Úgy tudom, ön illetékes a Gergely naptár Magyarországi
1: alkalmazott. Szóval, hogy pápává választom. Pici korománon integettem. Mert az én pozíciómban is voltam pici. Folyton tapcsolni kell?
4: Szóval Gergely naptár, azt szeretném megkérdezni, 87-ben hányszor lesz olyan, hogy hétfőre esik péntek, szombatra csütörtök és vasárnapra kedd?
1: Ahányszor és... akarom. Egyébként eltár csak olyan nagy különbség nincs, hogy bemennek a munkahelyre vagy nem. Kevesebb kávé fogy.
2: Köszönöm szépen, nagyon köszönöm. Angyal Ádám, vezérigazgató.
5: Láttam, hogy a matematika neheze megy, hogy feladok egy számot.
1: Nem megy neheze, semmi sem megy neheze, minden hozzátartozik. Mert magamat kigúnyolom akár, jó? De velem ne viccelődjenek.
5: Kérdés a következő. Ha 7% lesz jövőre az áremelés, és 2% az életszínvonal csökkenés, akkor mennyivel kell többet dolgozni, hogy annyit keresünk, mint az illetékes elvtárs?
1: Kérem szépen, az illető hajós kapitány 43 éve. Egyébként meg ne nyúkáljon a zsebembe, jó?
5: Ezt kinek mondta? Szakszervezetnek? Vagy?
1: Magamba ja, beszélt.
5: Következő kérdést feltehetem?
1: Természetesen azért vagyunk itt, elvtársi szolid baráti létkör.
5: Mit tud felhozni mentségére az illetékes elvtárs azért, hogy nem tud heggeszteni?
1: Én nagyon jó heggeztem. Miért látod magam engem heggeszteni?
5: Van belépője a hajógyárban?
1: Nincs.
5: Akkor nem tud.
1: Tehát a hajógyári belépőt kell megheggeszteni? Vagy?
5: Azt is.
1: Azt elvarogatom, hogyha arra kerül a sor. Na, eltársa, nagyon jól tudják, hogy minden hozzám tartozik. Nekem nem kell bemenni egy gyárba ahhoz, hogy benne legyek. Én azt csinálok, amit akar. Én megehetem a mikrofon. Nem szerettem a mikrofon.
5: Köszönöm szépen, kielégítő a válasz.
1: Jó, ha kielégítő volt, akkor nagyon örülök. Jó munkát!
2: Murai György, a Magyar Televízió elnök helyettese.
6: Szereti a számokat, azzal kezdem. A Magyar Televízió 3500 dolgozója, több mint 30 telephelyen szétszórtan tevékenykedik. Hol helyezhetnénk el őket? De a televíziót hol helyezzük el?
1: A komódon, csak jó takarját. Egyébként számtanilag ugyanennyi jött ki nekem. Muszáj elhelyezni? Nem elég, hogy nézni kell? Ezért nekünk is nagyon nagy gond, elvtársak, hogy hova helyezzük el.
2: Kellene egy nagy székház most.
6: Egy szép nagy székház.
1: Hát egy szép nagy szék az lesz, elvtársak, a jelenlegi gazdasági viszonyok mellett, de... Hát az elégedjenek meg azzal, hogy valami 9 évig állványoztattam föl, hogy végre-végre lefújták fehérre vagy szürkére a tévé monumentális oszlopat. Több pénz nincs, másra nincs pénz. Pont ennyibe került volna, hogy elhelyezzük a tévét valami jó helyre. Kérem, lefújtuk, lefújták.
6: Általános az az igény, hogy növeljük a műsoridőt. Merre növeljük a Magyar Televízió adás idejét?
1: Az igazság, hogy nagyon kevésszer tudok eljutni a tévé nagy nyilvánossághoz. A rádión keresztül beszélgetek néha a dolgozókkal fölrázólag. Ott van például a reggel 17:30 időpont, elvtárs. Amikor lehetne velem ilyen show műsorokat, beszélgetéseket. Tehát, hogy közel kerüljünk. Ez lenne a javaslatom. A többi műsort nem érzem szükségesnek. Tehát... Nagyjából el is lehetne hagyni. De nem hagyjuk el, mert igen, azt a 3500 embert el kell tartani valamiből, ami magának is, mert nekem is kijött.
6: Egy további kérdésem is lenne, hogy...
1: Nem baj.
6: Hogy versenyezzünk? A hazánk területén vehető...
1: Átvonuló.
6: Külföldi televízió műsorokkal.
1: Tehát, hogy a hazánk területén áthömpölygő műsorokkal, hogy versenyezzünk?
2: Gondolom a külföldi adókkal rövidesen fogható lesz a nyugati műholdas, igen. Ugye, hogy lehetne konkurálni? Ez tényleg egy valós kérdés.
1: Nem, tehát csak a megfelelő számú magyar, tehát hazai alapanyagból készült magyar zavaró állomás.
2: Tessék parancsolni.
7: Tisztelt illetékes eftárs, két nagyon rövid kérdésem.
1: Igenis.
2: Lőrinc Kálmán tábornok.
7: A laktanyák meleg járva...
1: Még vezérőr nagy volt. Közben kinevezték. Vagy lefokozták, ezt nem tudom, hogy mondom.
2: Az ugyanaz a kettő, ugye?
1: Ugyanaz. Ugyanaz, mondom, hogy ugyanaz. Össze-vissza nevet kérlek, közben ugyanaz. Vezérőr nagy, tábornok, egy az egyben ugyanaz.
2: Seregtes parancsnok helyett.
1: Helyettes. Akkor most maga beszélje.
2: Tessék parancsolni.
7: A laktanyák mellett lehet ilyen táblákat látni, hogy fényképezni tilos. Sose értettem, hogy ez vajon mitől védne.
1: Kérem, ha ugyanezt a kocsijára teszi.
7: Ez értem.
1: Akkor megáll a kezükbe a radar.
7: Köztudomású, hogy így ősztájékán a hadsereg elég jelentős erőkkel részt vesz a mezőgazdasági betakarítási munkákban. Egy dolgot megint nem értek, mikor aszályos évek vannak, mindig nagyobb a katonamunka iránti igény, mint amikor nagyon jó termés van. Ez vajon mitől?
1: Megmondom, elvtársak. Nagyon-nagyon enervált a mai katona fiatalság. De nem csak a katona fiatalság, a katona öregség is, tehát egyáltalán nem sportolunk eleget, ezt mondhatom az egész országra, mert hozzám tartozik, nagyon jó, tudja. Nem mozgunk eleget, nem sportolunk eleget, és hát mit tudtunk csinálni elvtársak az asztályos földekkel? Ott vannak ezek a fiatal katonák, akiknek kirobbanó erőbe kéne lenni, helyette ezek, hogyha 20 fok meleg van, már szakad róluk a víz. Hát az asztály ellen csak így tudunk küzdeni, ami víz róluk lesz.

0: Ja MSZNP részéről Barabás János.
1: Tiszteletem.
2: Hogyan javítaná a külföldiek véleményét Magyarországról?
3: Elsősorban személyes ráhatással. Tehát vannak országok, ahol elég levelet küldeni az illető külföldnek, aki itt járt nálunk. Van, ahol meg személyesen elmennék. Tehát, hogyha mit tudom, Amerikában vagy Brazíliából jönnek, akkor megbeszélném velük, hogy nem volt itt annyira rossz. Természetesen kiutaznék.
2: Kettesben nem mehetnénk?
3: Hogy kettesben menjünk? Nem bánom.
0: Vince Mátyás, az egyik újság főszerkesztője.
4: A HVG főszerkesztő.
3: Tudom, én neveztem ki.
4: Először egy jövőre vonatkozó kérdést szeretnék föltenni.
3: Melyik jövőre?
4: A jövő évre. Jövő ilyenkor ön miben lesz illetékes?
3: Még hallott valami változás? Tehát csak az én pozícióm az nem született, az van. Az olyan, mint a természet. Mindenben. Minden hozzám fog tartozni, minden év vállalom a felelősséget, és minden rajtam csattan, elvtársak. Ez azért nagyon-nagyon nagy átkom is.
4: Ezt így szó szerint idézhetjük a labba?
3: Tessék, maga így gyors sír közben? Nem is vettem észre, hogy diktálok.
4: Nem, ma... Magnó van nálam, de szeretném a második kérdésemet is föltenni. Sajnos az is a jövőre vonatkozik.
3: Nem baj.
4: A kérdés pedig úgy hangzik, hogy milyen intézkedéseket tervez jövőre a kormányzat a halmozottan előnyös helyzetű rétegek megsegítésére.
3: Na, ez az egyetlen kérdés, amit nem értem. Ezt tényleg nem értem. Tehát, hogy miért halmozza a kormányzat a...
4: Szóval a meg... A
3: kur... Nem, a... ne segítsen nekem, mondja el a kérdést.
4: Nem, szeretném segíteni.
3: Szűjjük meg együtt, szűjjük, ne segítsen.
4: Én nekem van ebbe gyakorlatom, hogy illetékes...
3: Nézze, én magát kineveztem, én fogom a másik dolgot is csinálni magát. Azért nyugodtan kérdezen, oldottam, mint ami se történt.
4: A kérdés a halmozottan előnyös helyzetű rétegekre vonatkozik. Hogy a kormányzat jövőre mivel próbálja ezeket a rétegeket megsegíteni?
3: A halmozottan rétegezett előnyöket?
4: Nem, kérem szépen, vannak halmozottan hátrányos
3: mit
4: helyzetű...
3: Mit ért halmozottan?
0: A szegényekről és a gazdagokról van szó, csak nem merjük ezt így kimondani.
4: Én így a gazdagokról gondoltam a kérdést feltenni, csak...
3: Tehát, hogy tudunk segíteni a gazdagokról?
4: Igen, erről.
3: Szegény gazdag.
4: De hát, hogy terveznek-e valamit?
3: Na most ez magát érinti ez a kérdés, hogy mi lesz velünk, így kérdezhette volna? Tervezünk, de egy nappal előtte letagadjuk, és majd hirtelen fog kijönni.
4: Volna még egy személyes kérdésem is. Erre nagyon kíváncsi lennék, hogy ki áll ön mögött.
3: Pillanatilag nem áll senki. Miért gondolja, és miért irányulnak a kérdései? Ezt nem értem. Tehát maga nem hisz az eleve elrendelt illetékesben? Tehát azt gondolom, hogy pillanatnyilag kell valami támpont, segítség.
4: Igen, azt hiszem időhatározó nem volt a kérdésemben, tehát precizíroznám.
3: Igen?
4: Pillanatnyilag kiáll ön mögött.
3: Én mögöttem nem pillanatnyilag állnak el, fácsak. Én mögöttem én állok. Jó szorosan. Kéz a kézbe, elfácsak.
0: Köszönjük szépen Mincertás kérdéseit.
3: Köszönjük szépen.
0: A végezetül Deák Gábor az állami... Ifjúság és sporthivatal elnöke teszi fel a kérdést.
3: Éppen ideje, már az állóképességem kezd elhagyni.
5: Itt, akik együtt szerepelünk ebben a műsorban...
3: Ez nem szereplés, ez felelős beszélgetés.
5: Itt, akik ebben a felelős beszélgetésben részt veszünk, köztudott, hogy igen, elfoglaltak vagyunk, illetékes elvtársal együtt. Beszélt arról, hogy többet kellene mozogni. Mikor és hol focizhatnánk egy jót az illetékes elvtársal?
3: Ragaszkodik ez a mérkőzéshez?
5: Hát ehhez a mozgás.
3: Én egyébként nagyszerűen labdarúgok. 14 éves koromban akasztottam szögre a A vasas kölyök háromba tárgyított. Nem győzök elég hálával visszagondolni az edzőmre, aki ezt a döntést sietett. Inkább irányító jellegű játékos voltam ott is. Tehát nem a gyorsaságomban tűntem ki. A lassúságomban.
5: Hány aranyérem esetén lenne elégedett az illetékes első?
3: Hát egészségügyi problémákat ne vessünk. Abból egy is elég nagy baj. Műtét, stb.
5: A szőuli olimpián.
3: Ja, a szőuli olimpián. Hány hát beteg elvtársakat ne küldjenek én. Bizonytalan, hogy van-e ott jó orvos esetleg a küld.
5: Hány első helyen lenne elégedett a szőuli olimpián?
3: Én nem szeretnék egy első helyet se elvtársak. A részvétel a fontos, nem a győzelem. 4/6 helyet terveztem. Lehet, hogy túlságosan magasra tettem a mércét.
0: A sporthivada elnöke és az illetékes elvtárs külön-külön és együtt hogy látják, hogy ott leszünk-e mi az olimpián? Szóval, hogy hát szóval Szőulban.
3: Értem a kérdést. Ne beszéljünk egyszerre. Amikor látja, hogy megértettem a kérdést, akkor már ne beszéljünk egyszerre, jó?
5: Ezt szerintem, ha elutazunk, ott leszünk.
3: Ezt én is így gondoltam. Ha elutazunk, ott leszünk. Na most eltársam, mindenre gondoltam. Mi úgy készülünk, és ezt megmondtam a Deák eltársak, vagy most mondom meg, úgy kell készülni eltársak, mintha ott lennénk. Ugyanakkor fölvettem a bolgár elvtársakkal is a kapcsolatot, hiszen Kardzsáli megyébe, Dél-Bulgáriába, ugyanebben az időpontban rendezik az Elég jó indulat játékot. Ahol esetleg Bulgáriába tanuló néger sportolókat is megtudják. Úgyhogy szinte ugyanaz.
5: Egy nagyon nehéz kérdést szeretnék most feltenni.
3: Nem baj, nem baj.
5: Ma kaptam egy levelet.
3: Jobb, mint egy betegség.
5: És szeretném továbbítani az illetékes elvtárshoz egy fiatal házaspár kérdését. Albérletben laknak, végre lakáshoz jutnának. Igen ám, de a kétszobás lakás 1 000 000 forintba kerül, és a kölcsönök és hitelek felvétele után is 250 000 forint beugrót kellene fizetni. Kettőjük havi fizetése 11 000 forint. Én megkérdezném az illetékes elvtárstól, mit válaszoljak erre a kérdésre. Mit tegyenek?
3: Na mondja azt, hogy 22,77 század. Annyi évig kell várni a fiataloknak a beugróra. De ez minket is nagyon-nagyon fájdalmasan, nagyon-nagyon mélyen érint. Picit még albérletbe kell lakni, kicsit türelmet. Addig is nézzék a tévét, érezzék jó magukat nálunk. Egyébként van egy átfogó tervem a fiatalokkal, elvtársak. Nagyon jó, hogy ez felvetődött. És ez erre a kérdésre is sajnos nagyon keményen vonatkozik. Az a tervem a fiatalokkal, hogy a fiatalok meg fognak öregedni. Ennen zengi mátra kékes, én vagyok az illetékes. A szülőszoba előtt susogott a hárs, így lettem én illetékes elvtárs. Bizony, nekem se könnyű. Hogy miért jó a rossz, és miért rossz a jó, és hogy leplezhető a számtalan nyilvánvaló. Hogy miért kevés a sok, és miért sok a kevés? Hogy miért dicsérhető meg mind a biztos tévedés? Hogy ez meg az, miért hibás, s miért hető, miért ámítás? Hogy miért gyáva az, ki mer, és miért veszt, ki nyer? Hogy mitől lesz fehér a korom fekete, és hogyan lesz sötétebb a hófehér itt eleve? Arra én szolgáltatom a magyarázatot, mert az illetékes elvtárs én vagyok!

hogy mitől szép a rút, és miért rúta szép, hogy miért mozog a pózna, s hogy miért áll a kerék, hogy mitől bölcs az ostoba, hogy mitől tágas egy félszoba, arra én adom a magyarázatot, mert az illetékes elvtárs

0: Üdvözlöm Önöket, tisztelt lemez hallgatók! És mindjárt egy kérdés. Szeretnek Önök beszélgetni? Hát persze. Hallom a válaszukat, hogy ne szeretnének. Mi magyarok imádunk beszélgetni. No és persze beszélgetést hallgatni. Az se rossz, igaz? Hát akkor kérem, itt az alkalom. Mint a magyar kabaré történet során már annyiszor és annyiféleképpen, most is ketten beszélnek. Tudom, Önöknek Hacsek és Sajó jut rögtön az eszükbe, és lehet, hogy nem minden ok nélkül. Csak hogy a mi embereink a közelmúltban, 1980-tól 85-ig beszélgetnek. 5 év egy 40 perces lemezen. Ez jön most. A két alak közül, mint már annyiszor, az egyik jól értesült, a másik naív. Az egyik elégedett, a másik elégedetlen. Az egyik mindent ért, a másik semmit. Vagyis az egyik hülye, a másik nem. A rájuk jellemző különbség azonban az, hogy az eddigi kettősökkel szemben itt az az okosabb, amelyik egyáltalán nem érti a dolgokat. Ők mi vagyunk. Ők mindketten, mi mindannyian vagyunk. Nos hát akkor rajta, hallgassunk bele, mivel is indultak a 80-as esztendők. Hát kérem, szó, ami szó, nem tiszta lappal. Vagyis, hogy volt egy pillanat, amikor úgy tűnt, nem vagyunk képesek megőrizni fizetőképességünket. Íme ebben a pillanatban kezdődnek a beszélgetések.
1: Jó napot!
2: Jó napot! Hála Istennek, régen láttam. Hová, hová?
1: Na, csak ide a sarki OTP-nbe.
2: Betét?
1: Hideg.
2: Kivét?
1: Jég.
2: Akkor valami más?
1: Forró. Ha minden áron tudni akarja, de nem mondja el senkinek.
2: Jaj.
1: Meg akarom kérni az OTP-t, hogy ütemezze át az adósságaimat.
2: Mit csináljon a mi csodájával?
1: Maga nem ismeri? Nem ismeri ezt a divatos kifejezést? Ütemezze át az adósságaimat.
2: Miért?
1: Azért, mert momentán egy vasam sincs. Rengeteg kiadásom volt, ott van például a feleségem, valóságos játékautomata.
2: Hogy?
1: Csak nyeli a ketteseket, de sohasem ad ingyen játékot.
2: Már megbocsásson, de nem fognak az ajánlatától nevető görcsöt kapni, he?
1: Azt lehet, hogy kapnak, de pénzt nem.
2: Ugyan már, kiküld az OTP egy végrehajtót, és behajtja magán.
1: Szeretettel várom. A lakásom OTP, a bútorom OTP, a gyerekem OTP, a színes tévén pedig jelenleg az Egri Jánosnál van.
2: Akkor letiltják a fizetéséből.
1: Az vicces lesz.
2: Miért?
1: Tudja, hol dolgozom?
2: Hol?
1: Az OTP-nél.
2: Na és? Azért még le tudják tiltani a fizetéséből.
1: Abból nehezen.
2: Miért?
1: Na, nekem fizetésem sincs.
2: Hogy? Maga ingyen dolgozik?
1: Is. Ugyanis a fizetésem azonnal bemegy az OTP számlára, mert nekem az OTP fizeti a lakbért, a gázt, a villanyt, a telefont, a köfát, a tefut, meg a mit tudom én micsodát, nekem csak egy elszámolás küld havonta. Hát most mondja, több lesz rajta a mínusz, hát úgyse értem.
3: Ember, hát miért nem vesz fel akkor személyi kölcs?
1: Ide figyeljen! Nekem már akkor sem adnának egy vasat se, ha a Kocsis Zoltán és a Ránki Dezső lenne a négy kezesem. Hát képzelje, ha bemegyek egy OTP fiókba, az összes hölgy azon a szemérmesen lesüti a szemét.
2: Ne. Mi? Maga olyan delejes?
1: Frász, minden pult alá oda van ragasztva a fényképem.
2: Na de hát ki bízott meg magában ennyire?
1: A magyar apák megmentője, Szirmai Jenő. Ahogy a mondást tartja, minden pénzvilágnak szakajts le Szirmai. Na hát én mindent leszakajtottam róla.
2: Nem szégyeli magát, így beszél az OTP vezérigazgatójáról, akinek maga csak hálával tartozik.
1: Ez jó.
2: Mi?
1: Az, hogy csak hálával tartozom. Látott volna engem régebben, amikor még fizettem neki a részleteket. Úgy álltam ott negyedikén a postán mindig, mint a hálám szamara.
2: Mondja, és nem izgul, hogy ennyivel tartozik az OTP?
1: Már nem. Amíg 1000-rel tartoztam, izgultam. Most, hogy 100 000-rel már izguljanak ők.
0: Lapozzunk tovább. Tudom, most illene pontosan behatárolnom, hogy az említett 5 év melyik időszakából hallunk majd beszélgetést, de mivel a következő párbeszéd egy úgynevezett árrendezés után esett, ezért aktualitása az adott időben mondhatnám igencsak terített. Ha mégis azt kívánják, mondjam meg, mikori a hangdokumentum, akkor legyen elég annyi, hogy januári. 1980, 81, 82, 83, 84 és 85 bármelyik januárjára érvényes.
2: Ezek a gazdasági kérdések sokkal árnyaltabbak az ön lelki világánál.
1: Kétségtelen, mert én ezt az egész árrendezést sokkal egyszerűbben meg tudtam volna oldani.
4: Ó, inni fogom a szavait.
1: Hát kérem.
4: Igen?
1: Na? Ugye? Felemelték az árakat, és adtak 180 forintot.
4: Igen?
1: Hát inkább hagyták volna meg az árakat, és mi adtunk volna 180 forintot. Aztán majd egyenesben jön a kormány, visszaadja.
4: Na, és ahhoz mit szól, hogy a fővárost ezentúl csak ünnepnap, vagy csak delegációk látogatása alkalmából világítják ki?
1: Hát szerintem még olcsóbb lenne, ha ilyenkor nem a főváros, hanem csak a delegációkat világítanák ki.
4: Figyelmeztettem, hogy inzultálom, ha most azt közli velem, hogy ezentúl május 1-én ne a dolgozók vonuljanak el a kormány tribünje előtt. Hanem maradjon mindenki otthon, és a balkonjáról integessen a városban körbevonuló kormánynak.
0: No persze igen. Éppenséggel ez az az időszak, a 80-as évek eleje, amikor az ország vezetői egyre bensőségesebb kapcsolatba kerültek a közvéleménnyel. Ők ugye egyre inkább azt mondták, tessék dolgozni, mi pedig egyre inkább azt mondtuk, tessék fizetni. Mire föl, közös nevezőre jutottunk, és elkezdtünk takarékoskodni.
2: Azért a fő dolgaink, nincs baj, jók voltak az idei év átlagai, átlagosan, rendben megy minden.
1: Az nem olyan biztos. Ha teszem azt, egy kórházban normális a betegek átlag hőmérséklete, attól még lehet, hogy a betegek egyik fele 40 fokos, a másik fele meg kihűl.
2: A kórházakra lesz gondunk. Kiemelten foglalkozik vele az új 5 éves terv. Persze rájuk is fér. Képzelje, meglátogattam a sógoromat a Róbert Károly körúti kórházban. Bemegyek, fel van pócolva a lába. Hát mondom, mi ez? Hát téged nem vakbéllel operáltak? Azt mondja, te vagy nem. Hát akkor miért van felpócolva a lábad? Azt mondja, mert 4-től 6-ig én tartom a plafont. Na, azért van ennél sokkal nagyobb problémánk is. Itt van például az üzemen belüli munkanélküliség.
1: Az micsoda?
2: Az olyan, mint az impotens férj. Az állás be van töltve, de termelés nem folyik. Apropó. Hallott már az új fogamzásgátló tablettáról, a posztironról?
1: Még ne. Mi az új benne?
2: Az, hogy utána kell szedni.
1: Mi utána?
5: szentelés után, na!
1: Aha! És ki szedje? Aki alul volt, vagy aki felül?
5: Én nem ismerem a maguk szokásait.
4: De csak azoknak ajánlják, akik legfeljebb négyszer havonta.
1: És akik évente?
2: Na, még nem beszéltünk az idei karácsonyról.
1: Na, magát mivel lepte meg a felesége?
2: A legkitűnőbb dolgokkal, amit csak a szocialista országokban gyártanak. Cheshire, lengyel vodka, szovjet kaviár, német kolbász, magyar beatlemez. És a maga karácsonyfája alatt mik voltak?
1: Ugyanazok. Magyar sör, cseh vodka, német kaviár, lengyel kolbász és szovjet beatlemez.
2: Mondja, maga nem egy támadás egy idegen bolygóról?
1: Rákospalotai lufi ufóra gondol?
2: Nem, a tévésorozatra, amelyiknek a David Vincent volt a főszereplő.
1: Na hát akkor búcsúzóul, mesélek magának egy ufó történetet. David Vincent utazik a feleségével a vonaton. Velük szemben ül egy idegen ember. Egyszer az idegen feláll, oda megy David feleségéhez, megkopogtatja a vállát, és azt mondja. Mire azt mondja David? Mit akar a feleségemtől? Én semmit, csak... Ide figyeljen, ha még egyszer hozzányúl a feleségemhez, én összetöröm a csontjait. Nyugodtan összetörheti, én egy idegen bolygóról jöttem, nekem nincsenek csontjaim. Na most már aztán elég legyen, ha még egyszer megérinti a vállát, magába mártom a késemet. Nyugodtan belém márthatja, nekem ugyanis nincs vérem. Na hát én odarugok magának, ahol elveszti a férfiasságát. Nyugodtan odarughat, nekem az sincs. Nincs? Hát akkor hogy él otthon házas életet? Így.
0: A 6. 5 éves terv kellős közepére egyre inkább jellemző volt a régi és az új reformok iránti fokozott figyelem. Az új reformok közül például az elsők egyike volt, hogy egy órát nyerünk a télen. Vagyis, hogy hát veszítsünk egy órát a télen. Pontosabban, hogy ugye, hogy visszaállítjuk az óránkat, az az előre. Nem. Szóval hátra, szóval, hogyha amikor a télre megy a... Szóval ezt nem értem. Előző este, ahogy a Tamási Eszti mondja, én beállítom az órát, és aztán reggel föl kellett vagy korábban, vagy későbben. Hogy miért korábban, vagy miért későbben, azt én még mindig nem értem, de minden esetre beszédtémának kitűnő.
6: Maga olyan ostoba, mint 8 képes heti lap együttvéve. Itt állunk a rakétatelepítés előtt, és semmi másról nem írtak a nyáron, mint Délegyházáról, a maszek taxikról, meg a szépségversenyről.
1: Kifelejtette a Hungária együttes szétbomlását?
6: Most meg a téli időszámítás a szenzáció.
1: De mi abban a szenzáció?
6: Hát az, hogy a MÁV milyen ügyesen oldotta meg az átállást.
1: Nagyság! Hogyan?
6: Úgy, hogy az összes úton lévő szerelvény éjfélkor
5: beállt a legközelebbi

0: Aha. Gondolom az express vonatok gyorsabban álltak, nem?
1: Hiába idétlenkedik, ez nagyon értelmes intézkedés volt a Magyar Állam vasutak részéről.
0: Pontosabban a Magyar Álló vasutak részéről. Hát azért vallja be, aki ezt kitalálta, azt egy kicsit megcsaphatta a vonat füstje.
1: Ide figyelj! Minden bakter megszokta, hogy a paprikás krumpli alatt jön a göcsej. Az esti mese alatt a szavária, és a részleges Józsi bácsi fölött a polónia. Hát, ha egy órát áll a rendszer, az sokkal egyszerűbb, mint 4000 bakter evési szokásait megváltoztatni.
0: Nem beszélve a 4000 Józsi bácsiról.
1: Na, ezért álltak menet közben egy órát a vonat.
0: De azért remélem, a malév nem veszi át ezt a módszert. Mit csináltak egy órát az utasok?
1: Mit tudom én? Ettek, ittek, söröztek.
0: Söröztek? Az veszélyes ilyenkor.
1: Miért?
0: Hát nem tudja, mert amíg a vonat az állomáson tartózkodik.
1: Mondja, maga büszke az eszére?
0: Nem különösebben.
1: Akkor szálljon már le a vasútról.
0: Hát én nem is ültem volna rajta egy órát.
1: Értse már meg, így a legegyszerűbb átállni a nyárról. Télre.
0: Értem, és ha a térről állnak át a nyárra, akkor majd lejtőről fogják indítani a vonatokat.
2: És ha egyszer előreállítottuk az órát, akkor vissza is kell állítani. Vagyis, hogy fordítva, szóval, hogyha visszaállítottuk, akkor előre kell. Na mindegy, érték, nem?
0: Jó napot!
3: Jó napot! Végre itt a tavasz. Mit szól, hogy átálltunk a nyári időszámításra?
0: Csak azt, hogy már sokkal korábban át kellett volna állnunk.
3: Mikor?
0: 1944-ben.
3: Nem értem. Magának olyan reszketeg a hangja, mint egy donkanyarbeli vezérkari tizedesnek. Miért?
0: Azért, mert szeretném már végre megérni azt a napot, amikor az influenza nemes medvesnél elhagyja a magyar határt.
3: Hát csak nem influenzás.
0: Én még csak hagyján, de szegény feleségeben már csak hálni jár a vírus. Ha él még egyáltalán.
3: Olyan súlyos az eset.
0: Nem, de a reményt sosem szabad feladni.
3: És hol van a felesége?
0: A rókusban. Vagy a korányiba, ki tudja.
3: Miért nem keresi meg?
0: Nem lehet, kórházi tilalomban, még az orvosokat se engedik be.
3: Maga milyen szépen mutál, mintha a Pirigyit hallanám.
0: Ne bántsa a Pirigyit, ő a kedvenc riporterem. Olyan jókat tud mondani. Itt volt például ez az atletikai Európa-bajnokság. Férfi magasugrásban ront az egyik versenyző, mire a Pirigyi azzal verte le a lécet, ami a felső teste és a lába között van. Mondja! Mondja, maga Fosbury-ben le tudná verni azzal a lécet?
3: Fosbury-ben. Csak akkor, ha alatta ugrom. De akkor is csak úgy, ha pontosan kiszámítom az ugrás ívét.
2: És most végre egy pontosan meghatározható dátum, valamint a hozzákapcsolódó nagy horderejű esemény. 1981. szeptemberének vége, Magyarország, Románia,

0: világbajnoki labdarúgó selejtező mérkőzés. Történelmi pillanat. Mészáros Bubu kivédi a szomszédok szemét.
1: Inkább azt mondja meg, mit szól a bukaresti döntetlen?
2: Örültem neki. Sajnos recsegett a tévém. Alig hallottam azt a zenét, amit az elején játszottak.

0: Nagyszerűen küzdöttek a fiúk. És lehet, hogy kiesnek az angolok. Még az is elképzelhető, hogy leváltják a szövetségi kapitányt.
1: Hát az időben hozott intézkedés lesz, mint amikor az óceánjáró kapitánya leszól a búvárnak. Azonnal jöjjön föl, süllyedünk!
2: És egy év sem múlik el az öröm után, már is értünk, kiabálnak le a mélybe. Pedig ekkor még meg se örökítették Mészöly Kálmán kispadról elhangzó örökbecsű szavait. Mégis vannak már bizonyos hangok.
0: Mit szól ahhoz, hogy Vég Antal cikket írt a rakétába?
1: Hát attól az még egy nagyon rendes újság.
0: Látja, mi mindig csak a focin rágódunk, és közben nem vesszük észre, hogy hogy esik vissza a box, a birkózás, a súlyemelés, meg az atlétika. Na, ott van például az a távolugró, a szalma. Már a selejtezőben kiesett a témba.
1: Na igen, mert nem fogadta meg a riporter tanácsát.
3: Miért? Mit mondott a riporter?
1: Azt mondta, ez nagyon jó ugrás volt, csak korán letette a lábát.
2: Igen ám, de szalma ugrásának az íve legalább töretlen volt, nem úgy, mint a Marx-téri felüljáró eredeti elemeinek.
0: Mit szól a Marx-téri naptárreformhoz? Hát úgy néz ki, hogy karácsonyra fog esni a november 7-en járvány.
1: Legalább stílszerű lesz, szép földi elvtárs ránéz a hídra, összeteszi a két kezét és így énekel. Mennyiből a pillér lejött hozzátok. Istenem, azért, ha ezt a szegény matuska megérte volna.
0: Kéne egy szép nevet találni ennek a hídnak. Mit szólna például ehhez? Marx Brücke.
1: Én tudok annál egy sokkal dallamosabbat, a Bach csomópont mintájára.
0: Na, és pedig?
1: Elbach csomópont.

0: Kezdjük tehát a lemez A oldalát. Következik egy nagy összegző, Sándor György.
1: Újságíró ismerősömet időnként felhívom, érdeklődjek a helyzetről. Legutoljára azt mondta, hogy most pánik hangulatban. Szerinte a világ most arról szól, hogy süllyed a hajó, de még festik a korlátokat. Pontosítsunk egy kicsit. A hajón úthenger. Filmforgatókönyvázlat. Úthenger jön. Höf. Előtte ember. Höf. Mögötte embere. Már egyel többen vannak. Már kettővel. Most végez előttem, és megáll rajtam. Tegnap keresztül ment rajtam egy úthenger. Azért mondom, mert mindenkinek az életébe jöhet.